0: Linkerút értelmiséget el?
1: Nem, egyáltalán nem lep meg, mert a Tisza, hogy is mondjam, ezt a fajta kampánytechnikát, ezt nagyon sikeresen
0: alkalmazta. De mi ebben a kifogásolandó, hogyha ezt csinálta a Fidesz?
1: De én ezt nem, nekem semmi probléma azzal, hogy volt SZDSZ-esnek neveznek, mert ez ténykérdés, én volt SZDSZ-es vagyok. És ezzel nem tudok.
0: És Orbán Viktor ezen hogy lépett át, hogy ön volt SZDSZ-es? Tehát önneki ez nem volt probléma.
1: Neki ez sosem volt probléma. Értem. És ez közöttünk nem is volt beszédtéma sohasem, ő ezt tudta, kezdetektől fogva én ezt sohasem titkoltam. És ugye a mai sajtótájékoztatóján is ezt már olyan kontextusba helyezte, amikor a politikai önkénnyel szemben küzdünk, akkor ugye olyan emlékek tolulnak föl bennem, mint amikor a Fidesz és az SZDSZ, mint a demokratikus ellenzék két pártja küzdött a Kádár rendszerrel szemben, és szerintem ez a politikai tapasztalat most is hasznos lesz.
0: Na hát előbb-utóbb az értelmiséget csak visszaszerzi a Fidesz egy ilyen fordulattal, vagy legalábbis ezt sejteti az ön felvetése, de azért visszatérnék erre a nemzeti ellenállásra, mert érdekes, hogy ugye nem vesznek részt az elnök választási eljárásban, kívül maradnak, azt mondják, önkény van, ugye? És ezért például a legfőbb ügyész választásban sem fognak részt venni, ha jól sejtem. Mit jelent az, hogy nemzeti ellenállás van? Mégis a Fidesz szavazói ugyanúgy elnököt kell, hogy választanak, vagy legalábbis az ő képviseletükre kell egy elnök, nem?
1: Igen, ez egy kérdés, amit én nem jogias szempontból közelítenék meg. Ugye mi azt mondjuk, hogy a 17. alaptörvény módosítása az egy illegitim helyzetet eredményezett a magyar alkotmányos berendezkedésben. Az utolsó legitim köztársasági elnököt Sülyog Tamásnak hívják, és onnantól kezdve akárki is fogja betölteni a köztársasági elnöki pozíciót, az illegitim lesz. És ugyanezt gondoljuk egyébként az Alkotmánybíróság elnökéről, meg mindazokról a szereplőkről, akiket illegitim módon mozdítottak el a helyükből.
0: Én még emlékszem az Ibaka Andrásra. Ugye, tehát, hogy született egy törvény, és átnevezték a legfelsőbb bíróságot kúriára, egyébként mellesleg nemzetközi fórumok ezt vissza is tolták, és nagyon súlyos adófizetői pénzbe került ez nekünk.
1: Igen.
0: Tehát akkor miért jobb az, ami most történik? Ja, vagy annál, az miért volt jobb?
1: Igen, de itt két különböző dologról beszélünk. Ugye beszéltünk arról, hogy a Baka ügy és a Súlyok ügy az pontosan ugyanolyan. Az én állításom az, hogy a Baka ügy az lényeges elemeiben eltér a Súlyok ügytől.
0: Igen.
1: De ez egy vita, amit én nagyon szívesen megvívok bárkivel. Uh-huh. De ennek nincs különösebb jelentősége, ugyanis mind a Velencei Bizottság, mint az Emberi Jogok Európai Bíróság azt mondta, hogy függetlenül attól, hogy egyébként voltak releváns szempontok, például az, hogy nem egyszerű átnevezés történt, hanem a kúria hatásköre azok lényegesen különböztek a legfelsőbb bíróságétól, és egyébként a legfelsőbb bíróság elnökének és a kúria elnökének például az igazságszolgáltatási igazgatással kapcsolatos jogköre jelentősen eltérnek. Tehát nem arról van szó, hogy egész egyszerűen csak átneveztük.
0: Mondjuk azt látjuk a bírósági rendszerben, hogy milyen pozitív változásokat hozott egyik és másik, igen.
1: De a helyzet az az, hogy még ezekkel a különbségekkel is azt mondta ez a két fórum, hogy ez helytelen. Ez a jogállamisági standardokkal ellentétes. De ha az ellentétes a jogállamisági standardokkal, akkor Sülyog Tamás elmozdítása még hatványozottabban ellentétes a jogállamisági standardokkal. És amikor én azt mondom, hogy Sülyog Tamás elmozdítása az jogellenes, az illegitim, és ehhez valakinek viszonyulnia kell, mondjuk a jogásztársadalomnak, vagy a jogvédőszervezeteknek, vagy a politikai pártoknak. Ha valaki azt mondja, hogy Sülyog Tamás elmozdítása illegitim, ezzel nem legitimálja azt, ami Bakával történt, vagy ezzel nem lesz Fidesz párti. Úgy mondjam, ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy Sülyog Tamás elmozdítása illegitim, ahhoz nem kell hirtelen megszeretni a Fideszt. Sőt, én azt mondom, hogy ha valaki nem mondja most, hogy Sülyog Tamás elmozdítása illegitim, akkor ezzel mindaz, amit annó a Baka ügyben, és más olyan ügyekben, amikor a Fidesz közjogi intézkedéseit kritizálta, ennek a megjegyzéseknek a legitimitását ássa alá. Tehát csak akkor hiteles mindaz, amit korábban a Fidesz kormányzással kapcsolatban kritikaként megfogalmaztak, ha most ugyanezt a kritikát a Tisza kormányzással kapcsolatban is megteszik.
0: Értem a logikáját, de ezzel szemben azt mondhatja Magyar Péter, hogy azt a vádat, hogy illegitim lenne Sülyog Tamás elmozdítása, pont az lövi ki, hogy egyébként az ország nem kis többsége szavazott arra, hogy menjenek a bábok, mert ő előre szólt. Hogyha hatalomra kerül, akkor itt mennek. Az elnökkel bezárólag mennek a bábok. Tehát erre ezt lehet mondani, nem?
1: De ezzel
0: ez pont a legitimitásról szól.
1: Igen, de az alkotmányos jogállamnak az a lényege, hogy önmagában véve, hogy valaki valamit a választási kampányban megígért, önmagában véve ezt az intézkedést nem

0: teszi alkotmányossá.
1: De ez nem legitimitási kérdés, hanem ez legalitás kérdés. Én azt látom. Mert erre azt lehet mondani, hogy lehet, hogy ez jogilag visszás, de legitimitás szempontjából megvan a háttere, mert a nép ott van mögötte. A választói többség. A kétharmados, amit a Fidesz olyan nagyra tart.
0: A kétharmados felhatalmazás sem jelenti azt, hogy a Magyarország gyűlés túlléphet az alkotmányos...
1: Mondjuk ez jobb lett volna egyébként 16 évig is észben tartani, nem, frakcióvezető úr?
0: De erre ugyanaz a válaszom, amit előbb mondtam, hogyha ezzel kapcsolatban valaki kritikát fogalmaz meg az elmúlt 16
1: ebben
0: évben, ennek a kritikának csak az ad hitelességet, hogyha ezt a kritikát jelenleg is megfogalmazza. Azt hozzátenném, hogy a Fidesz-KDNP kormányok, akár mekkora parlamenti többségük is volt, a hivatalban lévő köztársasági elnököt sohasem mozdították el. Most ugye ön azt mondja, hogy...
1: Há, mert a Fidesz jelöltje volt akkor, amikor hatalomra került Sólyom László. Ő jelölte, Fidesz.
0: De a Fidesz alkotmányozó többsége sohasem mozdította el a köztársasági elnököt, és a köztársasági elnök elmozdítására jelenleg sincsen semmilyen alkotmányos.
1: Azon kívül a korábbi köztársasági elnökökre azt igazán nem lehet mondani, hogy nem őrködtek az államszervezet demokratikus működése felett, ami a köztársasági funkció alapvető szabálya.
0: Igen, de pusztán azért, mert a politikai többség elégedetlen a köztársasági elnök működésével, ez nem alkotmányos alapon, hogy a köztársasági elnököt elmozdítsák.
1: Igen.
0: Ez a köztársasági elnök intézmény a lényege, és ez a hatalommegosztás lényege. Elképzelhető, hogy az a párt, amiknek kétharmados többsége van a parlamentben, elégedetlen a köztársasági elnök tevékenységével, azzal szemben politikai kifogást fogalmaz meg. Ez lehetséges. De pusztán azért, mert hogy a tevékenységével elégedetlen, nem mozdíthatja el. És nemes egyszerűséggel az történik egyébként, hogy a Tisza pártnak a parlamenti többsége egy tipikus parlamenti diktatúra keretében a fékek és ellensúlyok és a különböző hatalmi ágak összes pozícióját elfoglalja. Azt mondja, hogy ha nekem kétharmadom van, akkor megtehetem, hogy elmozdítom a köztársasági elnököt. Megtehetem, hogy elmozdítom az alkotmánybíróság elnökét. Megtehetem, hogy politikai zsarolással, lemondásra kényszerítem a legfőbb ügyészt. Akkor innentől kezdve a parlamenti többségnek nincsenek alkotmányos gátjai. Ez pedig nem alkotmányos demokrácia, hanem parlamentáris diktatúra.
1: Csak egy kérdés, mivel zsarolta meg a legfőbb ügyészt a többség, tehát hogy Magyar Péter.
0: Magyar Péter folyamatos és nyílt politikai támadás tárgyával.
1: De hát és akkor mondhatta volna, hogy ő a politikai nyomásnak nem enged, ahogy mondta. Ő az ügyészség intaktságát féltette, azt őrizte, és továbbra is őrizhetné, ha nem mondott volna le.
0: Ugye azt a legfőbb ügyész nyilatkozatát érdemes elolvasni.
1: Olvastam.
0: Ő ugye azt írta a nyilatkozatában, hogy az igazságszolgáltatás politikai befolyásolása, illetve konkrét ügyekben történő politikai beavatkozás veszélyére utalt ebben a nyilatkozatban, amit én nehezen tudok máshogy értelmezni, mint azt, hogy a lemondás az valójában tiltakozása a kiépülő politikai önkénnyel szemben.
1: Hát vagy elfogyott a levegő belül a szervezetben, és egyébként, ahogy Súlyog Tamás is ráfogja tulajdonképpen a többségre, hogy innentől kezdve bárki jön az illegitim. Ugye a legfőbb ügyész is azt mondta, hogy a politikai nyomásnak már nem tudtam ellenállni. De hadd kérdezzem, mert ez a lényeg, hogy most ugye átmeneti időszakra választana elnököt a többség. Mikor csatlakozik be a Fidesz? Mert itt alkotmányozásról is szó van, tehát ez nehéz. Az ellenzék 2,3 millió ember. Ezt képvisel a Fidesz. Nem lehet ettől távol maradni.
0: Ez sok mindentől függ. Függ attól, hogy az értelmes politikai párbeszéd és képviselet lehetőségei azok egyáltalán rendelkezésünkre állnak-e. Ugye azt azért ne felejtsük el, hogy az ellenzéknek a politikai képviselőjének a jelentős része az 2030-ban már nem indulhat a választáson. A legnagyobb ellenzéki párt elnökét kizárták nem csak az országgyűlésben, a miniszterelnöki funkcióból is. És egyébként a magyar közjogi sajátosságok miatt azok, akik nem választhatóak az országgyűlési választáson, azok legalább 28 másik pozícióból is ki vannak zárva, bár erről keveset lehet olvasni, mert jogszabályokat kell hozzá bújni, de például a miniszterelnöktől az államtitkáron át az Országos Választási Bizottság tagján keresztül még a Nemzeti Emlékezet Bizottságnak sem lehetnek tagjai azok, akik egyébként a parlamenti választhatóságokat elveszítették. Ebben az esetben azt mondani, hogy nemzeti egységre és konszenzusra épülő alkotmányozási folyamat történik, ez szerintem nem felel meg a valóságnak. De az, hogy miben veszünk részt, és miben nem veszünk részt, szerintem ezt előre nem lehet eldönteni. Én a, most megint, ha már a demokratikus ellenzéknél tartunk, a késő Kádár kornak a tapasztalatait hoznám ide, amit én magam egészen fiatalon éltem csak meg, tehát igazából másodlagos forrásokra vagyok kénytelen támaszkodni, de a Kádár rendszerről sem gondolta senki, hogy legitim. Mindenki tudta róla, hogy illegitim, de reggel mindenki felkelt, betartotta a kreszt, az egy jogszabály volt, amit a Kádár rendszer tartott, de mindenki betartott, az adókat befizették, a buszon vettek jegyet, ettől függetlenül a politikai ellenállásnak számos lehetőségével éltek.
1: Frakcióvezető, köszönöm szépen az interjút, és várjuk máskor is.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az NK botrány miatt vonult ki az ügyészség, és lefoglaltak eszközöket, elsősorban kommunikációs eszközöket a Fidesznél. Hogy hogyan zajlik ez pontosan, mi történhet ilyenkor? Réti László korábbi nyomozó fogja remélem elmondani nekünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hogy működik egy ilyen lefoglalás? Hirtelen jönnek? Van előjele?
2: Hát ennek ez a lényege, hogy hirtelen mennek. Ugye a tegnapi hírekben is többen kiemelték, hogy nem volt előre bejelentve. Ez erről szól. Nem fogják előre bejelenteni, hiszen eltüntethetnek bizonyítékokat, hogyha tudja a lefoglalást szenvedő, hogy úgymond közeledik a hatóság. Ez soha nem egy adhok cselekmény, amikor informatikai eszközökről van szó. Ezt gondosan meg kell tervezni. Mondok egy példát. Nem fogok kimenni nyomozóként vagy ügyészként úgy, hogy csak rendőröket viszek ki, oda szakértőket kell kivinni, hiszen nekem mutatnak egy szerverparkot, én mit látok? Van egy óriási fal, villóznak benne a lámpák, és 4000 kábel kígyózik. Tehát ehhez különleges szakértelem kell már a helyszínen is.
1: Kinek van joga, mi alapján indul el egy ilyen csapat? Uh-huh. Hogy működik ez a gyakorlatban?
2: Erről mindig határozatot hoznak a kutatás elvégzéséről. A jogalapot egyébként a büntetőeljárási törvény fogja megteremteni. Nyilván ilyenkor van előtte egy eligazítás, meghatározzák, hogy pontosan kinek mi a feladata, mik azok az adatok, amiket keresnek az adott helyszínen, és aztán utána így indul a csapat, majd bekopognak, hogy jó napot kívánok, itt egy házkutatási határozat, és ezt szeretnénk végrehajtani és lefoglalni az adatokat, vagy adott esetben akár magát a szervert is.
1: Olvasni lehetett azt is, hogy a NAV-val közösen történik ez. Hogy zajlik az együttműködés egyébként a szervek között?
2: Jellemzően ez már parancsnoki szinten szokott elindulni, majd maga a végrehajtás az operatív szinten. Tehát a két szervnek a meghatározott szintű vezetői ilyenkor egyeztetnek, megbeszélik, hogy ki mit hoz, mit tud hozzátenni, milyen adatai vannak, amik segíthetik ezt az eljárást, és ezután ez akár azt is jelentheti, hogy a két szerv közösen megy ki és végzi el a házkutatást, vagy éppen a lefoglalást.
1: Mitől függ az, hogy ki az, aki kezdeményez, ki az, aki elvégzi a feladatot? Gondolok itt arra, hogy olvashattuk, hogy Bács-Kiskun megyéből indult ez az ügy. Gondolom nem az ottani nyomozók azok, akik eljárnak. hogy működik ez a része?
2: A legjobb tudomásom szerint az ügyészség nyomoz ebben az ügyben, tehát ők hoznak egy határozatot, ilyenkor a rendőrséget felkérik arra, hogy legyenek ott a helyszín intézkedésnél, hiszen egy ügyészségen nincsenek, mondjuk így, minden ügyészségen nincsenek nyomozók, akik ezt a papírmunkát a helyszínen elvégzik, nincsenek helyszínbiztosítók, magyarul egyenruhás járőröket oda ki kell vinni, hogyha bármilyen olyan atrocitás van, vagy ellenállás, akkor ezt megfelelően lehessen kezelni. Tehát az ügyészség hoz egy határozatot, az ügyészek jelen vannak, akik ennek az ügynek a gazdái, de természetesen a rendőrséget bevonják a segítségre.
1: Ugye az alapja ennek a kutatásnak az NKA botrány. Ilyenkor a nyomozás erre fókuszál, vagy közben, hogyha találnak bármi egyéb mást, bármilyen egyéb más ügyben, akkor külön ügyet indítanak? Vagy mi történik? Vagy hát azzal nem foglalkozhatnak, csak akkor, hogyha abban is megalapozott a gyanú?
2: Ez egy érdekes kérdés. Jellemzően célhoz kötötten történik egy házkutatás, tehát tudjuk, hogy mit keresünk. A házkutatás megkezdésekor felszólítja a hatóság a házkutatást szenvedőt, vagy a kutatást szenvedőt pontosabban, hogy ezeket az adatokat, vagy ezeket a tárgyakat adja át. Ha ez megtörténik, akkor elvileg nem is kerül sor a kutatásra. De ha felmerülnek olyan adatok, hogy egyéb bűncselekményre utaló körülmények is lehetnek, akkor a kutatás során ezeket lefoglalják. Megint csak egy triviális példát hozok, hogyha mondjuk autólopás ügyében nyomozunk, iratokat keresünk, feltudjuk azt a házat, de találunk lőszert, lőfegyvert, akkor természetesen nem hagyjuk ott, hiszen arra, ha nincs engedélye az embernek, akkor ez egy újabb bűncselekmény.
1: A Fidesz ugye hangsúlyozza azt is, hogy pártnál ilyen nem fordul elő. Számít egy nyomozásnál, hogy párt, nem párt, cég, vállalat, miről van szó?
2: A büntetőeljárás nem tesz ilyen megkülönböztetést. Amikor erre sor kerül, akkor a szükségesség és az arányosság követelménye az, amit szem előtt kell a hatóságnak tartani. Ez azt jelenti, hogy csak azokat az adatokat hozzuk el, amikre szükségünk van. Az arányosság pedig azt jelenti, hogy ne sértsük magának a mondjuk vállalattal fogok például az könyvet, ne sértsük annak a vállalatnak az egyéb tevékenységét, hiszen ott lehetnek partneradatok, amik nem jók, ha kikerülnek, lehet egy számlázási rendszer, a banki rendszereik rajta vannak, tehát egy cégtől, ha elhozom a komplett szervert és informatikai eszközeit, akkor gyakorlatilag megbénítom a működését, hiszen nem tud számlázni, nem tud mondjuk bért utalni, nem tud áfát utalni, azért ezek elég komoly következmények.
1: Ilyenkor a lefoglalt eszközöket elhozzák, hova szállítják, kik vizsgálják, körülbelül mennyi ideig tart egy ilyen vizsgálat, mikor láthatjuk azt, hogy ez érdemi volt-e?
2: Hát ez hónapokat is igénybe vehet, főleg akkor, hogyha nagy mennyiségű adatról van szó. Jellemzően főszabályként a helyszínen másolással hozzuk el az adatokat, tehát egy külső merevlemezre kiírja a hatóság. Hozzá kell tenni, hogy ez nem feltétlenül lehetséges, hiszen vannak olyan esetek, és ez a kivételes, amikor magát a fizikai szervert is el kell hozni. Például az egész szerver titkosítva van, a helyszínen nem lehet kikódolni. Például maga a szerver az elkövetés eszköze, mondjuk gyermekpornográfiát tárolnak rajta, vagy egy zsaruló vírusközpontot üzemeltetnek. De elképzelhető, hogy el vannak rajta rejtve fájlok, vagy törölt fájlokat keresünk, vagy álnevesített fájlokat keresünk, akkor erre megint nincs a helyszínen idő. Ilyenkor el kell vinni.
1: Akkor ennek az ügynek mondjuk hónapok múlva derülhet ki, hogy mi az, amit találtak, nyilvánosságra hozzák-e ezt, egyébként ennek mi a szabályrendszere?
2: Nem mennék bele a találgatásba, hogy meddig fog tartani, szerintem nem lesz rövid, hiszen egy komplett szervert, ha elhoznak, és itt tudom, hogy levelező rendszert elhoztak, gondoljunk bele, hogy egy szervezetben, még egy kisebb vállalatnál is hány tízezer e-mail keletkezik mondjuk csak egy évben, tehát ezeket átnézni az nagyon komoly idő, még akkor is, hogyha mesterséges intelligenciát rá fogják tenni a keresésre.
1: Réti László, köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 16 évre csökkenteni a választójog korhatárát Magyar Péter. A miniszterelnök meggyőződése, hogy a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Az A Hang már évekkel ezelőtt a választójog korhatárának csökkentése mellett érvelt. Nagy Ádámmal és Szalóki Viktorral beszélgetünk.
2: És akkor elmondom, hogy Nagy Ádám nem Rogán Antal kabinetfőnöke, tehát...
3: Köszönöm szépen.
2: Igen, hanem ifjúságkutató és a fiatalok politikai szocializációjáról, a döntési autonómiáról és más médiakörnyezetről, ilyen kérdésekről sokat kutatott, meg egyébként írt, a Pedagógiai Társaság alelnöke, és itt van velünk Szalóki Viktor, aki az A-Hang vezetője, a civil kampányszervező, és ugye a demokratikus részvétel körében azért az utóbbi választásokon nagyon sokat tett ez a szervezet. Azért érdekes az, hogy mi az apropója a beszélgetésnek, mert friss hír, hogy az oktatási miniszter is megszólalt a 16 éves korhatár bevezetésének szükségességére, de hát ez már barlangrajz, mert önök 24.hu portálon 2021-ben írtak erről egy cikket, ugye, és ebben sürgették például ezt a szabályt, hogy ezt vezesse be még az előző kormány. Miért?
4: Valóban nem egy új keletű dologról van szó, és hogyha kicsit akár nemzetközi perspektívában is vizsgáljuk, akkor ezért látjuk, hogy más tőlünk, akár mondjuk nyugatabbra, de akár más kontinensen lévő országokban ezt a lépést már megtették. A mi álláspontunk az az, hogy, és a mostani helyzetre is ez bőven igaz, hogy egy demokratizálódási folyamatban, egy demokráciában az, hogy kik szólnak bele a közügyekbe, kik azok, akik döntenek, ezt a kört ezt nem szűkíteni, hanem minél inkább szélesíteni szükséges. És mi úgy gondoljuk, hogy az igazából, hogyha 16 éveseknek lehetősége van beleszólni, azzal végső soron egyrészt a demokrácia tud erősödni, és ezzel pedig maga a társadalmunk tud ebből az egészből profitálni, hiszen többen vagyunk, akik részt veszünk az országunk sorsának alakításában.
2: Igen ám, de más feltételeknek is kell teljesíteni a demokrácia erősödéséhez.
5: Nyilván ez nem magától megy, tehát hogy szükségesek azok a programok legyenek, amik megtanítanak ifjunti magunkat arra, hogy hogyan használjuk a demokratikus eszközöket, hogy mégiscsak mire való ez az egész dolog, tehát nem egyik pillanatról a másikra működik, de ha arra gondol egyfelől, hogy tulajdonképpen már ma is 16 éves a választójog, mert hogy ugye 18 éves korunkban választhatunk, de ha megházasodunk 16 éves korunkban, akkor nagykorúsítási eljárás után már szavazhatunk is, tehát hogy nem teljesen idegen ez a magyar...
2: Ám a házasságkötés, ez törvényes képviselői beleegyezés.
5: Tehát
2: ennek van egy ilyen engedélyszerű...
5: Van egy engedélyszerű kétség kívül, de hogy nem ördögtől való ez, tehát hogy bizony előfordulhat az, hogy valaki olyan is választ, aki nem 18 éves, egyfelől, másfelől meg ha arra gondol, hogy vannak nagymintás ifjúságkutatások is, hogy a magyar fiatalok 50-60%-a gondolja csak a demokráciát, mindennél jobbnak. Van, aki azt mondja, hogy tök mindegy, van, aki azt mondja, hogy egy diktatúra is megengedhető. Akkor azért az nagyon fontos lenne ezt a folyamatot minél inkább, hogy mondjam, csak társadalmasítani, vagy kiterjeszteni, hogy azért mégiscsak talán szerencsésebb demokráciában élni, mint egy ilyen kedves diktatúrában.
2: 10-15 éve kezembe akadt egy sárga könyv, az a címe, hogy a jó polgár, és az oktatásban tulajdonképpen polgárjogot is nyerhetett volna, de ugye aztán volt tankönyvkényszer, meg a központosítás, és ez valahol eltűnt, és azt olvasom a pontjaikban egyébként, 7 pontot javasolnak, ugye, hogy lehetne összekötni ezt a korhatár leszállítást egy teljes szemlélettel, de mik ezek a pontok, és miért pont ezeket kell meglépni ahhoz, hogy ne csak valami kampányszerű történet legyen ez a 16 év, vagy ennek a törvénybeiktatása?
5: Amiket mi javaslunk, azok egy része inkább a szakmai kompetencia, tehát miközben ugye a fiatalok önmagukban is egy olyan társadalmi csoport, akik akik figyelmet érdemelnek, emellé azért létezik egy szakma, ifjúságsegítő, ifjúsági szakember, akik többek közt abban támogatják, vagy támogathatják ezt a társadalmi csoportot, hogy ilyen demokratikus eszközöket hogyan és miképp használunk. Hadd mondjak egy példát, hogy ez érthető legyen. 2006-ban, amikor a tévészékházat sikerült a fiataloknak, vagy az ott tüntetőknek szétverni, akkor pont erről a problémáról beszélünk, nem ott abban a pillanatban és akkor, hanem az előtte levő 10 évben, amikor nem tanítottuk meg nekik, hogy mi a véleménynyilvánítás legitim, meg nem legitim formája, hogy nem tanítottuk meg neki, hogy az akarat érvényesítésnek mi a legitim, meg nem legitim formája. Ennek a megtanításáról szól a többi 7 pont, tulajdonképpen, vagy a 7 pont, ennek jó része szakmai javaslat, meg elvárva a kormánytól azt, hogy értse meg, hogy ez egy szakma is, de a legfontosabb, ami a fiatalokról közvetlenül szól, az, hogy értsük meg, hogy az segíti a demokráciát, hogyha nem egyszerre, nem azonnal, nem feltétlen minden választáson, de a 16 éves korra érdemes gondolni.
3: Németország, Ausztria, Málta, ott már ez működik, Görögországban 17 a korhatár, és ezt hogy húzzuk meg, vagy miért nem pont 14? Tehát, hogy... Már a gimnazisták is már politizálnak.
4: Egyrészt igen, és nagyon sokszor elő szokott jönni az a kritika is, hogy hát egy 16 éves, túl fiatal, nem ért hozzá, könnyen befolyásolható. Az, hogy mondjuk vagy milyen különbség van 16 és egy 18 éves között, én nem gondolom, hogy egyébként olyan számottevő lenne. És valóban ugye azt látjuk a külföldi példákon, hogy vannak ezek a lépcsőzetességek, tehát például van olyan külföldi ország, ahol 16 éves, vagy 16 és 17 évesek szavazhatnak önkormányzati választásokon, tartományi választásokon, de 18 évesnek kell lenni ahhoz, hogy például a szövetségi szinten, tehát mondjuk országos választáson részt tudjanak venni, tehát mire oda kerül, hogy az ország sorsáról döntessen a szavazatával, addig már ezen a folyamaton részt vett maga a fiatal.
5: Hagy egészítsem ki egy mondattal, hogyha 16 évestől elvárjuk azt, dolgozhat, elvárjuk tőle azt, hogy tudja, hogy mit kezd az életével, hiszen ha középiskolába jár, akkor mi akarsz lenni, fakultáció, mindjárt felvételi van, ha dolgozik, ezeket mind elvárjuk tőle, akkor vajon miért nem fontoljuk meg azt, hogy egyébként az a lehetőség is meglegyen, hogy beleszóljon a közös dolgainkba.
3: Talán ez a legfőbb érve, amit a cikkükben felvetnek.
5: Büntetjük őket, büntethetőek a 16 évesek.
3: Így van. Ha kell, akkor adóznak is.
5: De. Még adóznak, hogy ne adóznának, hát már csak azzal is adóznak, hogyha nem tudom, a biciklirek az áfáját kifizetik.
3: Nagyon sajnálom, hogy ennyi időnk jutott erre a témára, viszont azt megígérem, hogy ezzel mi foglalkozni fogunk, mert azt gondolom, hogy a részvétel kiszélesítése, a tudatos polgár garanciája, a közjó meg az egyenes beszéd legfontosabb célja, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltak.
5: Köszönjük szépen.
3: És akkor tovább kapcsolunk egy tehetséges és okos műsorvezető, egy kiváló és szép műsorvezető stúdiójába, Paprika Kinga.
6: András, nálam már rég nem kell bevágódnod. A legkiválóbb kollégámat hallották. Szervusz, jó estét kívánok, és köszönöm ezeket a kedves szavakat. Hát az Aktuálban ma többek között például Hankó Balázsról is fogunk foglalkozni, aki többé-kevésbé azt fogalmazta meg a Gödöllői Híreknek adott interjújában, hogy ő bizony parancsra cselekedett, illetve hát végrehajtotta a kormányzati akaratot, amikor szétosztott 10 plusz 7 milliárd forintnyi kulturális finanszírozást, ami ugye a kormányváltás után nyilvánosságra került, és nagy balhé kerekedett belőle. Többek között például ez is szerepel a ma esti témáink között, de szó lesz ügynökaktákról, illetve Orbán Viktor újonnani megjelenéséről, ugye az elveszített választás óta most először nyilatkozott meg ilyen terjedelemben, úgyhogy várom önöket szeretettel.
3: És hogyha rám hallgatsz, akkor felvetett, hogy Bajár Zsolt lázadást kiáltott. Nem csak nemzeti ellenállás, van lázadás is. Tehát ilyen szempontból ezt javaslom az egyik kérdésnek, de én outsider vagyok. Köszönöm szépen. A nézőknek pedig a figyelmet. Holnap is lesz egyenes beszéd, és szeretnénk, hogyha itt lenne velünk Vitézi Dávid, erre van is ígéretünk, úgyhogy a Baros tervről önök első kézből hallgathatnak információkat. Jó éjszakát, viszlát!

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától.

0: Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Napok óta tüntetések vannak Ukrajnában, és most úgy tűnik, hogy a tüntetők nyernek. Hogy mit jelent ez pontosan, azt Németh András fogja nekünk elmondani, a HVG újságírója, külpolitikai szakértő. Köszönöm, hogy itt vagy. Mert hogy napok óta olvashatjuk azokat a híreket, hogy egyébként elsősorban fiatalok vonulnak utcára, ami már eleve furcsa lehet számunkra, hogy egy háborúban álló országban még nehezíti a helyzetet az is, hogy tüntetés van, de összefügg a kettő, szóval mi történik pontosan, és mi az, amit most Zelenszkij feladott és engedett a tüntetőknek.
2: Igen, valóban tüntetések zajlanak, és ami számomra még inkább érdekesebb, hogy ugye azért folyamatosak az orosz támadások is, tehát egy olyan helyzetben tüntetnek, amikor tulajdonképpen állandó életveszélyben vannak, amikor több ezer ember van az utcán, akkor bármikor becsapódik egy rakéta, egy drón, ott tömegesen lehetne meghalni. Tehát ugye az történt alapvetően, hogy pár nappal ezelőtt Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök leváltotta a miniszterelnököt, és ment vele a kormány is, és komoly meglepetésre egyébként le lett váltva Mihajlo Fedorov védelmi miniszter is, akiről annyit érdemes tudni és kell tudni, hogy ő az, aki tulajdonképpen megcsinálta ezt a reformot, a drónhadviselés bevezetését, a digitalizációt, amivel Ukrajna az utóbbi hónapokban jelentős sikereket ér a fronton. Ennek a leváltásnak a hátterében az állt, hogy összekülönbözött a katonai vezetés, amelyik tulajdonképpen a régi hadviselést folytatta volna, és benne van egy kis korrupció is, tehát a csatornákat ők féltették, hogy elveszítik. A másik oldalon voltak a fiatalok, akik tényleg látják azt, hogy hogyan lehet egy erősebb ellenfél ellen sikeresen fellépni. Amikor ez a leváltás megtörtént, akkor szintén meglepő módon, legalábbis a hatalom számára meglepő módon ezrek, tízezrek vonultak az utcára, hogy tiltakozzanak, és valóban úgy tűnik, hogy meghátrál Zelenszkij, tehát ugye a katonai vezetésnek a legfőbb emberét, a főparancsnokot, Olekszandr Szirszkijt leváltotta pár órával ezelőtt, és komoly cserék lesznek ott. Ez még nem teljes győzelme egyébként a tüntetőknek, mert Fedorovot nem helyezték vissza a védelmi miniszteri posztra. Az én forrásaim szerint ez nem is nagyon fog megtörténni, valószínűleg egy másik posztot fog kapni, csak ő ugye eléggé harcias, tehát neki felajánlották a miniszterelnöki posztot is, azt sem fogadta el, mert azt mondta, hogy ez is egyfajta felfelé buktatás lenne.
1: No igen, pont ez jut eszembe, miközben beszélgetünk, hogy ha tüntetnek ezrek az utcákon azért, akik egyébként közben mondjuk minimum a családtagjaik a fronton vannak, vagy már elvesztettek valakit abban a háborúban, amit Oroszország folytat, és az a célunk, hogy az a valaki kerüljön vissza, Fedorov, aki ezek szerint a tüntetők úgy látják, hogy sikereket érhet el, vagy fordíthat esetleg a 4,5 éve tartó háborúban, akkor megelégedhetnek-e a tüntetők azzal, hogyha Fedorov A. félre lesz állítva, B. felbukta,

0: tiltják.
1: Én úgy gondolom, hogy ez a tüntetés folytatódni fog, viszont azért az is fontos, hogy Fedorov tényleg egy meghatározó személyiség, de azért nem csak ő volt ott, tehát azért ezt egy ember nem tudja megcsinálni, nem lehet fél év alatt megteremteni olyan drónipart, amelyik évente 4 millió drón gyárt, tehát azért ott vannak mások is, ami nagyon fontos, hogy elindult ezzel párhuzamosan a fiatalitás is a Védelminisztériumban, az egész államvezetési rendszerben is tényleg ilyen tök fiatal gyerekek, lányok szervezik a dolgokat, tehát ez egy megállíthatatlan folyamat, csak számomra az egy nagyon furcsa kérdés, hogy tudott legalább átmenetileg győzni az öreg gárda, tehát annyira látszik, hogy mi a jövő útja a háborúban, tehát én arra gondolok, hogy itt tényleg egy becsontosodott rendszernek a reformja zajlik most, amit tényleg nem lehet majd megállítani, de ugye tényleg, ahogy említetted, háború van, tehát ez minél lassabb ez a reform, annál több lesz az áldozat, tehát azért kellene, hogy ez a folyamat gyorsan menjen, és még egy dolog, hogy ugye előtte beszéltünk arról, hogy Zelenszkij nem először hátál azért meg, tehát egy évvel ezelőtt pontosan, amikor aláírta eredetileg azt a törvényt, amivel csökkentette a korrupció ellenes hatóságok jogkörét, azt ugyan egy ilyen tüntetési hullám hatására visszamondta. Tehát ez azt jelenti egyrészt, hogy ő hajlandó azért meghallgatni az ukrán társadalmat, másik oldalon pedig az ukrán társadalom rettetesen aktív. Azért volt ott két forradalom is, voltak ezek a tüntetések is, tehát ez tulajdonképpen irigylésre méltó, hogy ennyire tüntetnek a saját igazukért ezek az ukránok.
0: Hát az is mutatja szerintem, hogy 4,5 éve kitartanak. Igen. Ebben a háborúban. Hol tart most a háború, mit lehet tudni?
1: Ez annyiból érdekes, hogy tulajdonképpen alapvetően két frontja van ennek a háborúnak, van ez a drónfront, ahol Ukrajna nagyon eredményes, tehát folyamatosan támadják az orosz energetikai létesítményeket, infrastruktúrát, és ezzel közel vitték a háborút az oroszokhoz. Tehát Vlagyimir Putyin elnök 4,5 évvel ezelőtt tett egy olyan nem hivatalos ígéretet, hogy lesz ez a kis háborúcska, pár nap alatt győzünk, de ti ezt nem fogjátok megérezni. Ezt az ígéretet egyértelműen most már nem tudja betartani, rettetes energia, illetve benzinhiány van, Moszkva környékén robbannak föl hatalmas raktárak, katonai létesítmények, tehát az orosz lakosság ezt látja, és ennek egyrészt lelki hatása is van, mert látják, hogy 4,5 év után sehova nem jutottak, másodszorban a hétköznapjai sokkal nehezebbek, a Krím-félszigeten, amit ugye 2014-ben foglalt el Oroszország, ott már nem csak benzinből van hiány, hanem más termékekből is, és ami szintén a második vonulata ennek a háborúnak, azért van egy szárazföldi front, ahol Oroszország változatlanul nagyon lassan, de halad erőre, tehát ott Kosztanivka és pár település környékén szinte áll a front, azért valamennyit haladnak erőre az oroszok.
0: Hetek óta nem hallunk esetleges tárgyalásokról, nemhogy békéről, tűzszünetről. Ez hol tart? Ez most teljesen füstbe ment?
1: Én nagyon régóta nagyon pesszimista vagyok, tehát én változatlan úgy gondolom, hogy ez a háború valamelyik fél teljes vereségéig fog tartani. Ez Ukrajna esetében lehet egy katonai vereség, hogy elfogynak a katonák, Oroszország esetében pedig az, hogy a gazdaság csődbe jut. Én nem hiszek abban, hogy ezelőtt lenne tartós tűzszünet vagy béke, valóban a tárgyalások állnak. Az amerikaiak számára, akik ugye közvetítettek, ők alapvetően Irán vannak elfoglalva, az Európai Unió sem túl aktív ezekben a tárgyalási erőfeszítésekben, már csak azért sem, mert az oroszok továbbra sem hajlandó a kompromisszumra. Tehát ők azt mondják, hogy persze mi tárgyalunk, csak tessék az összes követelésünket teljesíteni, így pedig azért nehéz.
0: Picit beszéljünk akkor ennek kapcsán Amerikáról is, mint külpolitikai szakértő. Egyrészt Trump most hogyan áll hozzá ehhez az egész orosz-ukrán helyzethez, ebből látszik-e bármi az elmúlt hetekben? Másrészt most azt olvasni, hogy újabb vámokkal dobálóznak. Mi van most Amerikában a fókuszban? Mindjárt itt a félidős választás.
1: Igen, tehát lehet, hogy valamilyen szinten el akarja terelni a figyelmet Iránról, ami egyértelmű kudarc, bár ő ezt nem ismeri el. Most már tudjuk, hogy gallononként $4 az átlagár az USA-ban, az amerikai pedig erre nagyon érzékenyek. Egyébként nagyon érdekes, amennyiben változik Trump álláspontja az ukrán háborúval kapcsolatban. Most, hogy látja, hogy Zelenszkijék győznek, teljes mértékben úgy tűnik, hogy kezd egy ukrán barátabb állásfoglalást célra jutni, például azzal is, hogy lehetővé teszi az, hogy Patriot légvédelmi rakéták licenc alapján az ukránok is gyártsanak ilyen rakétákat. Megint tett egy pár megjegyzést Putyin elnökre. Tehát változik az amerikai álláspont, és még nem annyira támogató, mint régen a demokraták alatt volt, de ez mindenképpen kiegyensúlyozottabb. A vámok pedig ugye hát Európa is, meg Kanada is a központban van. Ez a kanadaiak elleni vám tarifa emelés, ez megint egy mutatja azt, hogy Trump mennyire alkalmatlan elnöknek, tehát hogy azért akar vámokat bevezetni, mert átmegy az erdőtüzek füstje az USA-ba. Tehát ezek teljesen hajánál előfog rángatott dolgok.
0: Németh András, köszönöm.
1: Én is köszönöm.
2: Szétfoszlott emlék, az utcára csend lép, szívemben reszkett.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Csökkent az alapkamat, ez volt a várakozás. Szakértők azt mondják, hogy az a kérdés, hogy hogyan tovább a következő hónapokban, hogy mire számíthatunk, ezt remélem elmagyarázza nekünk Balási Zsolt közgazdász, a Hold alapkezelő portfólió kezelője. Jó reggelt kívánok!
2: Üdvözlök mindenkit!
1: Ilyenkor mindig a bejelentés előtt van egy ilyen a gazdasági szempontból előzetes várakozás. Ez a mostani döntés úgy tűnik, hogy ebbe belesimul, csak azt mondják, hogy az a kérdés, hogy a következő hónapokban mi lesz. Miért annyira fontos? Nem örülünk a jónak?
2: Hát örülünk a jónak, csak ugye már örültünk a jónak, tehát a 400 fölötti euróforint az most 360 környékén van, és már csodálkozunk, hogy milyen gyenge, mert 350 is volt. Igazából most ugye az MNB az azon balanszírozik, hogy hogy alakul épp a hormozi szoros, és ennek megfelel az infláció, de Magyarországon itt nagyon jól alakul az infláció, hogyha ettől eltekintünk. Tehát, hogy csupa olyan mikro dolgokkal foglalkozik, miközben azzal a dologgal, ami a piac szerint egy mamut. Tehát ugye a forint 400 környékéről most 360 környékén jár. A kötvény hozamaink 7% környékéről lejöttek 5% környékére április 12 után. Ugye, tehát a piac azt mondta, hogy Magyarországon történt egy óriási dolog, az, hogy a Fidesz, ami egy gazdasági, politikai és társadalmi károkozója volt az országnak, az eltűnt. Na most ezt jelzi minden instrumentum, minden magyar instrumentum, és mindenki észrevette, csak az MNB nem. Tehát Magyarországon az alapkamat az pont ugyanott jár, mint hogyha a Fidesz nyerte volna a választásokat. Úgyhogy az, hogy az MNB egy ilyen nagyon késői kamatvágásokkal megpróbál utána menni annak, amit a piac azonnal beárazott április 12 után, ez egy ilyen, hát ilyen nagyon, ez olyan, mint a hitelminősítők. Ugye a hitelminősítők is mindig mennek a piacra, tehát amikor a hitelminősítő már ide vagy oda minősíti akármelyik devizát, akkor a piaci emberek már rég mind legyintenek, hiszen a piac azt már rég beáraszta. Na most az MNB az ilyen nagyon óvatosan, hát pont úgy, mint egy ilyen konformista nagy intézmény, szépen elkezdi vagdosni a kamatot, és valószínűleg, ha nincs valami óriási összeomlást, akkor szépen a következő egy évben akár 150 bázispontot is vág majd a kamaton, és valószínűleg, tehát ennek megfelelt a mostani 25 bázispontos kamatvágás, vagyis hát ennek az iránynak, úgyhogy senki nem lepődött meg. De hát az MNB nagyon lemaradva ahhoz képest, amit a piac üzent.
1: Hogyha gazdaságról beszélünk, akkor ugye mindig minden várakozás előtt az van, hogy ideges a piac. Hogyha itt egy nagyobb léptékről van szó az MNB részéről, akkor annak milyen kockázatai lehetnek? Tehát mi az oka az óvatosságnak, hogyha gazdasági oldalról vesszük?
2: Hát igazából, ha bármilyen kockázat lehet, az MNB reputációs kockázat. Tehát mondom, tehát ha a piac egy szót se szólt volna, ugye ez a 360 forintos euró, ez azért az exportőröknek nagy kárt okoz. És az ugye egy elég a gerince a gazdaságnak. Tehát nekem jó, mert én most épp Horvátországban nyaralok, én örülök a 360 forintos eurónak.
1: De hát meg az importnak is jó.
2: Igen, ugye az exportőrök azok, akik nagyon nagy versenyre vannak kényszerítve, ők azok, akiknek a kés tényleg ott van a nyakukon. Az importőr az szépen tovább hárítja a fogyasztót, tehát az inkább az inflációban fog megmutatkozni, hogy mi most 10%-kal olcsóbban tudunk elvileg mondjuk iPhone-t venni. De az exportőr az, aki tényleg késéren táncol, mert neki ott kell versenyeznie a világgal, és hogyha nem tud fölmutatni. Tehát ugye volt egy ilyen felmérés, ahol a exportőr cégek 17%-a mondta azt, hogy ha még 3 hónapig 350 környékén marad az euró forint, akkor ők csődbe mennek. Tehát, hogy ők azok, akik tényleg késéren táncolnak ebből a szempontból. És hát ugye nem lenne baj, hogy 360 euró forint. A baj az, hogy néhány hét alatt került oda. Tehát ugye ezt nagyon nehéz lekövetniük ezeknek az exportőr cégeknek. És ugye mi történt volna akkor, hogyha az MNB mondjuk azt mondja, hogy hát itt tényleg óriási változás volt, ezt üzeni a piac, vágunk azonnal április 13-án nyilvánosztúzás 100 bázispontot. Egy ilyen váratlan akkor mi történt volna? Akkor a forint nem ment volna 350-ig, hanem mondjuk 365-370 környékén megállt volna az erősödés, és akkor ez így mindenkinek kezelhető. Ugye a gazdaságban a volatilitás a baj, tehát az a baj, hogyha hirtelen történnek változások, azt nehezen követik azok, akiknek az éppen rossz. Ezt lehetett volna elkerülnie egy gyorsabb vágással, és hogy ugye valami ilyes, tehát igazából nem kockáztatna az ember. De mi történne, hogyha most váratlanul 50 bázispontot vágtak volna tegnap vagy tegnap előtt, akkor egy nagyobb gyengült volna a forint. Tehát akkor most lehet, hogy 3.65 környékén lejárnánk, vagy 3.67 környékén járnánk, ami ugye hát a 400 irányából nézve még mindig egy óriási erősödés, senki nem zavarna.
1: Mindeközben a parlament előtt, illetve dolgoznak az idei költségvetési módosításon is, vagy terven is, meg a jövő évén is, erről már Kármán András beszél, és ő például két dolgot mindenképpen szeretne, az egyik az, hogy szigorodjanak a költségvetés tervezésének szabályai, meg aztán, hogy egyszerűsödjön a hazai adórendszer, erről korábban egyébként már más szakértővel beszéltünk. Ez a tervezés, szabályzat, szigorítás, ez egy kiszámíthatóbb gazdasági környezetet hozhatna, mert ugye az elmúlt években azért az Orbán kormány alatt megszoktuk, hogy akár 4-5-ször módosítják menet közben azt a bizonyos azévi költségvetést.
2: Igen, tehát azért a gazdaság szempontjából nem a költségvetés tervezése a fontos, az inkább a politika szempontjából fontos. Azok, hogy eltűnnek ezek a különböző ilyen-olyan adók, eltűnének végre az ársapkák, tehát ezek azok, amik sokat segítenek a kiszámíthatóságon, eltűnne az adhok törvényozás, tehát ezek a dolgok. És egyébként pont a költségvetésre visszatérve, tehát a forint mitől gyengült vissza most, ugye 360-ig, ugye emögött három ok van. Az egyik az, hogy ugye Hormuzban megint van egy kicsit nagyobb feszültség, és ez Magyarország szempontjából a gázár esetén a legérdekesebb. A gázár az a, hogy egy hónap ezelőtt 40, az, amit én nézek, mindegy milyen metrika, 40 környékén járt, és most 60. Emögött nem is annyira a hormuzi feszültség van az, hanem hogy mindenki most elkezdte visszatölteni a tározókat Európában, vásárolják a gázt, fölment az ára. Na ez egy nagy forintgyengítő tényező, hiszen a magyar gazdaság számára az egy óriási teher, hogy mennyibe kerül az energia, amit nagy részt importálunk. A másik, hogy a forint is egy ilyen momentum trade lett, tehát mindenki megszerette a forintot. Április 12 után mindenki a magyar eszközökre ugrott rá, akár kötvények, akár forint, hát a részvények kevésbé. És ebben lett egy óriási túlpozícionáltság, és akkor jött egy-két rosszabb hír, és mindjárt rátérek a rosszabb hírre, és akkor könnyebben tudod gyengülni. Tehát ezért van ez a 360 fölötti euróforint megint. És akkor a harmadik az pont a költségvetés. Tehát a költségvetésről ugye kijöttek már az új kormánytól, mondjuk úgy tervek, mondták, hogy Fidesz 8% lett volna az idei költségvetési hiány, ez a Fisza párt, ez mit tudom, az EU pénzekkel, stb. Mondjuk 7% alá talán le tudja szorítani, és jövőre olyan 6%-ot terveznek, ugye ez még csak egy nagyon előzetes kalkuláció, de szerintem ebben még benne sincs az, amit a Tisza kormány is megígért a választások előtt, hogy majd osztogat. És ez egy, na itt bukhat el az egész. Az, amit láttunk eddig, hogy mindenki nagyon örül azoknak a folyamatoknak, amik Magyarországon történt április 12 óta. De ez látszik az összes eszközben. Ez egy óriási pozitív spirál, az euró bevezetés, ugye az erre ráerősít. Az is egy óriási olyan dolog, ami megerősíti a bizalmat, a kiszámíthatóságot. De most, ha ez azon bukik el, de ez azért nagy rész pszichológia, tehát nagyon sokat segít Magyarországnak, hogy lejöttek a kötvényhozamok, kevesebbet kell fizetnünk a hiteleinkért. De még mindig ugye Magyarországon most 5,75-re vitt el az MNB az alapkamatot, a lengyeleknél ez 3,75, tehát 200 bázisponttal többet fizetünk még mindig, miközben ők nem tervezik bevezetni az eurót. Az ECB-nek, ugye a központi banknak 2,5% az alapkamata, tehát valójában még az is lehetne a cél, vagy 3%. Tehát, hogy sokkal lejjebb lehetne minden, és ez a pozitív spirál, ez mindenhol visszahatna a gazdaságra, és egy helyen tud ez megtörni, hogyha itt is megint elkezdődik valamiféle osztogatás. Tehát, hogyha ez a költségvetési hiány, amit most mondjuk idén 8% lenne, jövőre mondjuk 6-7 környékére leviszik, ez nagyon kevés. Tehát, hogy azt kell észrevenni, hogy a piacok bizalma az törékeny, és pont egy ilyenen elbukhat, és ezért én remélem, hogy ezek a költségvetési összerakások, ezek szigorúbbak lesznek annál, mint amit előzőleg hallottunk, mert itt most óriási a tét.
1: Itt függ össze majd igen a politika és a gazdaság érdeke. Balázsi Zsolt, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, jó pihenést!
2: Köszönöm szépen!

hagy. Nyomom még vége lesz egyszer ennek a verbális boxfightnak. Nyugi papa hiába verszel, oda tartom a másik orcámat. A haláltól sem félek már, mikor eljön a tesóim ott várnak. A földinek nem érek már, csak a mennyei országnak.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Tudnod kell, mindig szerettelek, de sosem mondtam el. Elkésett szavak, mint mindig neked. Kérlek, szoríts egy kis helyet,

senkinek, csak neked, Istenem, hadd legyek embere, tengere, áll. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Rájöttem, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

az élő víz. Tudod, kaptam én ezt úrra, mert nem hallott vallás, ez az élő híd. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű, vigasz, minden hibákat

amikor a szív nem háborúktól hangos. Otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác, ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsát.

béke. A Margit hídon sétálunk a zenével, béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

sem. Törékeny szíve megszakadt a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcukat. Egy régi dal a szallagon, és több a zavaj már,

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Az évezred üzlete. Globális nézettségi rekord a foci VB-n. Szívhangrendelet. Érintettek beszámolói a rendelet hatásáról. Analóg forradalmárok. Kiábrándulás a tech világából.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidéző adását hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatnák, ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben, ezúttal 2025. október 13-áig. Ezen a napon jött a hír, hogy az Európai Bizottság minél előbb a végére akar járni azoknak a feltételezéseknek, amelyek szerint egészségügyi biztosa Várhelyi Olivér a magyar szolgálatokkal együttműködve próbált volna beszervezni uniós alkalmazottakat, hogy információkat adjanak át a brüsszeli állandó képviselet javára. És szintén 2025. október 13-án a Spirit FM vendégváró című műsorában Róna Jegon esztergomba kalauzolta a hallgatókat.
3: A vendégvárót hallják, jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok, Kocsis Andrea a mai szerkesztő, és van nekünk egy remek célpontunk, az egykori királyi város, ami kikötőváros is, meg egyházi központ is. Na, tudja meg, célpontunk az egykori királyi város, ami kikötőváros is, meg

0: kérdése, de ezt már mindjárt elmondja nekünk Gétolt Franciska, irodalmi muzeológus, kurátor. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Az emlékház április 1-től október 31-ig látogatható.
0: Úgyhogy szedjük össze magunkat, van még 3 hetünk, igaz?
1: Igen, hát a legszebb időszak, Hamvas azt mondta, hogy aranynapok. Igaz, hogy ő nem járt a házban, de a nyugat első, második és harmadik nemzedékének a nyomait, és leginkább az aláírásfalon a nevüket megtalálhatjuk.
0: Az a legenda, nem tudom ez mennyire igaz, vagy az, ami a nevében van, ahogy mondtam, hogy legenda, hogy annyi pénzt keresett Babits a Dante fordítással, az isteni színjáték fordítással, amit még ma is használnak, és hát ebben a formában lehet megvásárolni a könyvesboltokban is. Szóval, hogy annyi pénzt kapott érte, hogy abból vette a nyaralót Esztergomban, igaz ez?
1: Igen, az megelőzi a történetet, hogy ügyvéd barátjukat megbízták azzal, hogy forgassa meg egy kicsit a pénzt a tőzsdén. Tehát csodák csodájára mindig az a részvény ugrott ki, ahol az ő papírjuk volt, és akkor egy idő után megsokszorozódott az összeg.
0: Ja, hogy így.
1: Hát tanakodni kezdtek, hogy ruhát vásároljanak a feleségének, Török Szofinak, vagy pedig egy maradandóbat, egy házikót, és akkor döntöttek annál, hogy mégiscsak egy házikó lesz a megoldás.
0: Ez a ház, ez a maga sorsát megjárva úgy járt, mint ahogy a szocialista években sok-sok hagyaték, tehát gyakorlatilag szinte romba dőlt. Ki hozta rendbe, és mennyire sikerült rendbe hozni? Tehát mennyire az, ami akkor volt?
1: Babits Mihály halála után 20 esztendővel lehetett először emlékház. Ez 1960-ban. Utána az itt években, 60-as években is újították föl. És aztán a nagy megújulás az 2008-2009-re esett. Akkor irányítottam én ennek a kiállítás megújításának a munkáját. Természetesen a nagy nevű Petőfi Irodalmi Múzeum szakértelmével együtt. Úgyhogy amit ma bent látunk, az hát felidézi a régi 20-as, 30-as éveknek a hangulatát.
0: De hát akkor ezek szerint a bútorzat például nem maradt meg, és hát olyan sok tárgyunk sincsen talán pontosan Babitstól.
1: Igen, nagyon, igen, pont ez az oka, hogy sok mindent pótolni kellett. Na de a fénykép hagyaték, az viszont nagyon-nagyon gazdag. Az Keresztúri Dezső, Ilyés Gyula és Bas Lóránnak köszönhető, hogy ezt mindezt megmentették, és bekerült a Széchenyi könyvtárba. És hát ezt vissza kell tulajdonképpen olvasni a fotókat, visszanézni, és a régi tárgyi hagyatékot ebből azonosítani. És most hát a Babitsház nem csak egy emlékhely, hanem egy igazi élő műhely is, mert még mindig ott tartunk, hogy nyomozzuk a fotókat. Van egy kiváló munkatársam, dr. Gábor Lászlónak hívják, akivel addig megyünk, amíg vagy meg nem találjuk csodák csodájára az eredeti tárgyat, vagy be nem azonosítjuk, hogy honnan származhatott, mi volt az eredetie, és hát ezen a munkánkon dolgozunk most.
0: Mennyire élt ott Babits, és mit lehet tudni az ottani életformájáról, életmódjáról? Munkahely volt ez számára, az ihlet helyszíne, vagy valóban a kikapcsolódás egy nyaraló?
1: Babits Mihály van, hogy márciustól október végéig Esztergomban élt. Ilyen formán mondhatjuk Esztergomi házára, hogy a második otthonának is nevezte. Innen szerkesztette a Nyugatot, és amikor nagyon fontos volt, akkor természetesen Budapestre utazott, kávéházi megbeszélésekre is, de azért élénk postaforgalmat bonyolított innen, úgyhogy amit csak lehetett levél útján beszélt meg, vagy hát egyeztetett a kollégáival.
0: Hajóval közlekedett vajon? Vagy hogyan?
1: Igen, ez a bejegyzés, hogy hajóval és vonattal is, tehát hogy is, hogy honnan tudjuk ezeket ilyen pontosan, arra pedig Török Szofi naptára adja meg a választ. A felesége olyan, hát 95% pontossággal, majdnem minden napukhoz bejegyezte, hogy mi történik velük. Tehát ez egy nagyon izgalmas, és az OSK-nak a MEC forrásán elérhető gyűjtemény. Ha valakit az érdekel, keresse meg, mert azt, hogy például bedült a házunk fala, vagy megharapta az ujjamat az egér, az egy hétköznapi történés sorozat, de ezen felül irodalomtörténeti eseményekről is hírt ad, számot ad ez a naptár.
0: Amikor Babits 41-ben meghalt, Török Szofi el is hagyta ezt a házat? Vagy ugyanúgy használta tovább?
1: Nem szeretett már oda menni, mert azért azt tudjuk, hogy Babits utolsó éveit erősen hát, szomorította, és megnehezítette a betegsége, ami nem csak a daganatot jelentette, ugye tudjuk, hogy gégát rákban szenvedett, hanem számos más testi nehézség.

0: elküszködött, így a felesége ezekre a hónapokra nem szívesen emlékezett. És rohanmentővel utaztak végül, vagy ott mentek, siettek gyorsan, 1940. augusztus 2-án Budapestre, így hát ott maradt ebben a szobában ez a rémület tulajdonképpen.
1: Érthető, hát ez igen gyakori, hogy ugye az özvegy nem tér oda-vissza, ahol gyakorlatilag minden arra emlékeztető, hogy hogy éltek ők ott korábban. Most viszont, ha mi megyünk oda, akkor igazából mi az, amire felhívja a figyelmünket? Mire összpontosítsunk? Menjünk végig, nézzük végig a képeket?
0: Képeket, és hát mindenképpen az ott született versek, amelyek forgathatók is, kézbefoghatók, mert tavaly az emlékháznak a 100-as évfordulója volt abban az értelemben, hogy 100 éve vásárolta meg Babits Mihály ezt a kicsi házikót, és ennek örömére a város megjelentetett egy nagyon szép gyűjteményt, egy könyvnyi versről van szó, hát érdemes a szövegekkel együtt nézni és élvezni ezt a sétát, és hát természetesen a páratlan kilátást, ami a, nem csak a történelmi Magyarországnak az egyik legszebb kilátása, ugye túlparttal együtt egész kilátás, hanem a magyar történelemnek is, ugye Szent István korabeli látképével együtt teljes ez a babicsi látkép.
1: Örök panoráma és hát egy örök zseni Babits Mihály, úgyhogy akkor ezt ajánlottuk elsőként Esztergomból. Géthold Franciska, nagyon szépen köszönöm. Kijövünk egy kicsikét ám a városból. Pont az a lényege annak a helynek, amit most megismertetünk önökkel, hogy nem a városban van, a városhoz tartozik. A Búbánatvölgyről van szó, az ottani tavakról, az ottani hangulatról, arról a mindenről, ami mint egy külön világ jellemzi ezt a területet. Telcsinec Milán, a Vasas Horgász Egyesület elnöke kalauzol bennünket a Búbánatvölgyben. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
1: Ugye jól mondom, hogy ott nem egy tó van, ott tavak vannak a völgyben.
2: Igen, van egy völgyzárógátas tórendszerünk, melyet korábban az Egyesület, a megújult Vasas Horgász Egyesület alapítói kezdtek el kétkezi munkájukkal, a Magyarországos Horgász Szövetség és a város segítségével, meg tóépítési jegyekkel 1900-as évek elején kitermelni a tőzeget. Ekkor 1974-ben elkészült az első tó, melynek a neve a Mini tó lett, majd ezt követően elkészült a Kerek tó, ami magának a tórendszernek az első tavát képzi. Ez egy ilyen tőzeglápos területen alakult ki, négy tó követi egymást, és a végpontjaként a Dunába folyik be a patak. Van még itt a völgy felső szakaszánál a Bíróréti tó. Ez már nem teljesen Búbánatvölgyhöz tartozik, de még szokták ennek a kis maradványaként emlegetni. Ez is, ez ugyan a római korból származik, körülbelül akkor volt egy ilyen gát rendszer, amit elárasztottak, és akkor abból lett ez a Dédai tó nevezetű víz.
1: Tulajdonképpen, mert hogy egyáltalán nem búbánatos dolog oda menni, miért így hívják? Van ennek története?
2: Van ennek egy, tehát több története is van, de az alapvető története az 1570-es években az Oszmán Birodalom idején a törökök nagyon sok hadjáratot indítottak Magyarországon, és hát Esztergomot sem kímélték. Ez egy, mint ahogy előbb is mondtam, egy ilyen tőzeglápos, nádas, sásas terület volt, és a támadások alatt Esztergom lakossága meg a környékbeliek erre a területre menekültek, mert hogy itt jól el tudtak bújni ezekben a zegzugos, ingóványos területeken. Hát sajnos egyszer a nagy vérengzésnek köszönhetően elég sok halálos áldozata lett, és így ebből eredően kapta a Búbánatvölgy nevet. De hát azért nem kell még annyira sietnünk, mert 1945-ben a II. Világháború idején is, és amúgy az is egy, hát nem mondanám, hogy szép kiránduló pont, de érdemes megtekinteni a 100 katona sírját, ez a Szamárhegy oldali részen található, itt is a vérengzések miatt, ez is egy ilyen jellegzetes kirándulóhely, valamint a völgynek a végén, ami már inkább egy kicsit a Vaskapu részhez tartozik, ott a Vaskapu urának lányát Fárinak hívták, és ő megismerkedett egy parasztlegénnyel, akiben nagyon szerelmes lett, és volt egy forrás itt a völgy alsó részénél, ott az apja rajta kapta őket, megölte a lányát, és amikor eltemette Fárit, a sírból forrás fakadt. Tehát és ezért kapta ezt a nevet, hogy Fári kút, és hát a legenda szerint minden évben Fári halálakor, a Fári halálának napján véres hab folyik a forrásból, de valószínűsíthető, hogy tehát ezen a területen elég nagy a vastartalom, és valószínű ez miatt kapja ezt a vöröses szint, amire itt gondol.
1: Ne vegyük tehát, annyira komolyan, igen.
2: Igen.
1: Mit lehet csinálni a búbánat völgyben? Azon kívül, hogy az ember kellemes környezetben sétál, de hát ott azért nyaralók vannak, elég szépen beépült sok utcával, nyilván egy-két kisebb vendéglővel. Ezen túl
2: számos kiránduló túra útvonal van, akár körtúrákra is, mint például a Hideglelős keresztre felmenni, a Rókasziklához, Enyedi halálához, a Szamárhegynek a tetőpontjára. Van a Szamárhegy és a Helemba sziget közötti résznél egy úgynevezett kőszínház, amit a Szamárhegy felső pontjáról lefele menet lehet megközelíteni. Ez egy picit már elhagyatott, de itt régen színház működött, csak sajnos már nem volt rá úgy igény. Horgászni lehet a négy tóból a Kerektavon. Itt van egy Kerektavi Természetház elnevezésű épületünk, ami a Vasas Horgász Egyesületnek a tulajdona. Ezt a Magyar Turisztikai Szövetséggel és a Pilisi Parkerdővel együtt egy konzorciumba sikerült megépítenünk. Ennek mi vagyunk a kizárólagos tulajdonosai. Itt különböző tematikus programok, környezetvédelmi, természetvédelmi oktatások. 40 éve minden hétfőn, tehát a szószoros értelmében minden hétfőn gyerekeknek horgászakört tartunk az alelnök úrral, Oszvald Zsolttal. Úgyhogy számos, most például a hétvégén volt egy magyar halaknapi rendezvényünk, ez minden évben meg szoktuk tartani, hasonló rendezvényekkel szoktuk színesíteni ezt a területet, és hát mindemellett finom ételekkel várunk mindenkit a természetházba.
1: Ez most nem annyira aktuális, talán ha egyszer befagyna a tó, de ezekben a tavakban fürdeni lehet-e, illetve korcsolyázni lehet-e, ha véletlenül befagy?
2: Alapvetően a Kerektó folyását tekintve a második tó a nevéhez méltan fürdőtóként működött még, hát még az én gyerekkoromban, így a 90-es évek elején, de nem volt fürdőtó, csak annak nevezték el. Ezt egy időben próbálták, hogy újra fürdőtóként működhessen, de sajnos nem felelt meg a napi követelményeknek, így megmaradt, mint halnevelő tó. Ez alatt a Duna parton volt egy, bocsánat, a Duna parton volt található egy szabad strand, ami volt igazándiból itt fürdésre alkalmas hely, de magában a tavakban nem lehet. A téli időszakban, befagyás tekintve, abban az esetben, hogyha megfelelő vastagságú jéggel rendelkeznek a tavak, és erre a kezelő engedélyt ad, tehát kiírja, hogy sportolásra alkalmas, akkor lehet rajta korcsolyázni, szoktak is egyébként rajta jéghokizni, korcsolyázni, de sajnos az utóbbi időszakban ez már nem annyira lehetséges a telek miatt. Tehát a legutóbb 2017-ben volt kiváló jégminőségünk, 68,5 cm volt a Kerektónak nagyon sok pontján a jégvastag.
1: Az nagyon durva. Milyen mély a tó?
2: Körülbelül 50-60 cm-től 2-20 cm-ig a zsilip irányába, tehát ez a Kerektó. Az összes többi tó valamivel picit sekélyebb, de ugyebár ott hallgazdálkodási tevékenységet folytatunk csak.
1: A búbánat völgyek, hogyha az ember ott megáll valahol és elkezd sétálni, szívesen fogadják az idegent, vagy egy kicsikét inkább tartanak tőle, hogy ki miért mászkál ott? Mennyire zárt világ ez? Voltak éppen erre kérdezek rá.
2: Korábban lehet, hogy zártabb világ volt, mint most. Azt azért tudjuk, hogy nagyon sokan költöznek Budapest agglomerációjából erre a vízi kisvidéki területre, mert hát azért ez sokkal nyugodtabb, komfortosabb, természetközelibb. Úgyhogy én azt tudom csak mondani, hogy mindenkit nagyon szívesen látnak, segítőkészek, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez nem befolyásoló tényező.
1: Hát és lehet önöknél horgászni, az sem akármilyen szempont, úgyhogy akkor ajánljuk ebből a megközelítésből is a Búbánatvölgyet, meg az Egyesületet, a Vasas Horgász Egyesületet. Önökhöz kell fordulni, hogyha valaki megpróbálna, hogy mit fog a Búbánatvölgyben, igaz?
2: Igen, számos helyen elérhetőek vagyunk, van honlapunk, van Facebook oldalunk, itt mint Kerektó, Búbánatvölgy, megtalálnak minket, és mindenben nagyon szívesen segítünk mindenkinek.
1: Telcsinec Milán, köszönöm szépen, elnök úr!

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Magyarország segít. Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a Multidéző adását, 2025. október 15-éig ugrunk az időben. Október 15-e az Ölelés világnapja, egy olyan kezdeményezés, amelynek célja a szeretet, a bizalom és az érzelmek nyílt kimutatása. A nap lényege, hogy emlékeztessen bennünket az emberi kapcsolatok fontosságára és a fizikai kontaktus pozitív pszichológiai hatásaira. 2025. október 25-én a Spirit FM Mi és Más című műsor sorában. Márton György vendége Németh Dávid tanácsadó, a Dead System ügyvezetője volt, akivel arról beszélgettek, hogy már a pályaválasztás előtt érdemes mélyen megismerni a mesterséges intelligencia világát.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más valamennyi kedves nézőjét, hallgatóját itt a Spirit FM-en, Spotify csatornánkon, YouTube-on, vagy bárhol máshol, ahol belefutnak ebbe a műsorba, és köszöntöm a stúdióban Németh Dávidot, AI tanácsadó, AI tartalom előállító, AI agent fejlesztő, minek nevezzelek még.
3: Sziasztok, én is nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát jó sok dolgot elmondta, hogy mivel is foglalkozom. Ugye nekem ugye a fő irány, amit csinálunk, az az AI-jal kapcsolatos tartalomgyártás. Ugye ingyenesen edukálunk embereket különböző csatornákon, mint például YouTube-on, TikTokon, Instagramon is akár, illetve ezen kívül különböző cégeknek segítek, hogy hogyan és miként tudják magát az AI-t beépíteni a folyamataikba. Ugye tanácsadással és fejlesztéssel is segítjük itt a magyar KKV szektort.
2: Ebben a műsorban mindenkitől meg szoktam kérdezni, hogy mióta foglalkozik az AI-jal, már ha foglalkozik vele, gondolom esetben ez egyértelmű, foglalkozol vele, de mióta és hogyan kezdted el?
3: Én 2022. szeptemberében kezdtem el használni az AI-t, amikor megjelent a ChatGPT. Én ugye szoftverfejlesztést tanultam az egyetemen, és egyből, amikor megjelent, már a legelején láttam, hogy hát nagyon-nagyon jól meg tudja oldani a beadandókat, tudja segíteni az egyetemi munkát.
2: Tehát még akkor egyetemista voltam.
3: Igen. És onnan mindig is volt bennem egy ilyen vállalkozói véna, és akkor ott egyből rájöttem, hogy ezt az új technológiát nagyon jól tudják a magyar vállalkozások is használni, és innen indult az egész sztori. Elkezdtem először tartalmat gyártani AI-jal kapcsolatban, többféle social media csatornán, illetve ugye utána meg elkezdtük a fejlesztéseket, illetve segíteni a cégeket.
2: És régen volt az a mondás az egykori angol tanárról, akit éppen oroszból képeztek át, hogy egy-két héttel járt a diákok előtt. Nálad ez hogy van? Mennyivel előzöl meg most már minket?
3: Én azt gondolom, hogy eléggé nagy mértékben, ugye mi, vagyis én is elsősorban külföldről nézem a új információkat, új rendszereket. Ugye nagyon sok olyan rendszer van itt az AI-ban, ami magyar nyelven még nem megfelelően működik, de ugyanúgy ezeket a rendszereket mi már teszteljük ugye az angol nyelvű felhasználásra, illetve egyéb más felhasználásokra is, és ugye emiatt van egy ilyen, hát azért szerintem egy fél éves előny biztos, illetve ugye azt ki kell mondanunk, hogy azért még itt a magyar KKV-szektor, illetve a magyar lakosság nagyon kis része tart ott, hogy akár a saját feladatait segítő AI agenteket hozzon létre. Szerintem ugye a legtöbb ember itthon még csak tényleg a ChatGPT-t használja, tesztelgeti. Én is, hogyha megnézem a szüleimet, akkor tényleg egy szerződést átnézetnek a ChatGPT-vel, éppen lefotozzák, hogy mit főzzenek, ma ötletelnek. Szóval szerintem ez az alapfelhasználás. Nyilván, hogy mi használjuk ezeket és segítjük a cégeket, az viszont azért jóval előbbre jár.
2: Valószínűleg a te szüleid már tudják, de könnyen lehet, és másoknak sem a szülei, sem esetleg még ők maguk nem tudják, hogy mi az az AI agent.
3: Az AI agentek azok tulajdonképpen olyan rendszerek, amik valamilyen feladatot fognak tudni ellátni. Ugye ezeket úgy kell elképzelnetek, hogy az AI nem csak választ tud adni, mint mondjuk amikor egy ChatGPT-t használtok, hanem tulajdonképpen hozzá fog férni az AI különböző más rendszerekhez is. Például hozzá tudod kötni ezt a rendszert mondjuk az e-mail fiókodhoz, és akkor automatikusan az AI nem csak mondjuk egy draft e-mail választ fog tudni megírni, hanem például el is fogja tudni küldeni ezt az e-mailt, azaz úgy kell elképzelni, hogy ez az AI agent, ez hozzáfér különböző rendszerekhez, és azokban fog valamilyen fajta cselekvést végezni, és ugye így tulajdonképpen egy teljes emberi munkakört fognak ellátni ezek a
2: mennyire
3: rendszerek.
2: Mennyire kell félnünk attól, hogyha helyettem válaszol egy levélre, vagy akkor butaságot válaszol, vagy ilyet, amit én nem írnék le?
3: Igen, alapvetően ugye ezeket a rendszereket nagyon jól és könnyedén lehet tanítani, ugye meg tudjuk nekik adni például az előző leveleinket, meg tudjuk adni, hogy milyen stílusban beszélünk általánosságban, és ezeket szépen maga ez a rendszer meg fogja tanulni, és akkor úgy fog tulajdonképpen adaptálódni a mi stílusunkhoz, de általánosságban itt a céges felhasználásoknál mindig azt szoktuk mondani, hogy jó, hogyha van egy emberi lépés a folyamatban, azaz tényleg ezért jó, hogyha mondjuk a AI ügynök nem automatikus elküldi a választ, hanem mondjuk csak legenerál egy ilyen draft választ, mondjuk egy vázlatot a Gmail fiókunkba, amit akár mi, vagy akár az ügyintéző kollégánk fog tudni majd elküldeni.
2: És azt nyilván be lehet állítani, hogy ne küldje el magát.
3: Természetesen, ugye itt meg lehet mindenféle beállítást el fogunk tudni végezni, úgyhogy ezek teljesen személyre szabható rendszerek. Ugye vannak nagyon könnyen létrehozható kisebb rendszerek, amik tényleg mondjuk csak kategorizálják az e-mailjeinket, illetve hogy ezt is addig lehet fejleszteni, hogy már eléggé komoly nagy skálán mozgó rendszereket hozunk létre.
2: Kategorizálja az e-mailemet, akkor gyakorlatilag felülírja azt, amit mondjuk a Google-ben amúgy, vagy Gmail-ben amúgy is ott van, hogy nem tudom, fontos, meg
3: igen,
2: ajánlat, meg
3: ez
2: egyéb.
3: Tulajdonképpen igen, úgy kell elképzelni, hogy mondjuk van egy, mondjuk ha valaki egy cégvezető, akkor be tudja állítani, hogy mondjuk a számlát tartalmazó e-maileket gyűjtse ki a rendszer. És akkor full automatikusan az AI be fogja olvasni az összes e-mailt, elolvassa, hogy mit írtak az e-mailben, milyen csatolmány van benne, és akkor ennek megfelelően például a csatolmányban található számlát feltölti a Google Drive-unkra, vagy akár max az e-mail csak áthúzza a számlák mappába, és akkor ugye ez is egy olyan folyamat, amivel egy olyan cég munkáját, aki mondjuk kap egy hónapban 5000 számlát, azért nagyon meg tudja könnyíteni.
2: És mennyire kell attól tartani, még maradva a levelezésnél, hogy így az AI látja, hogy mi van az e-mailjeimben, de ki látja még?
3: Ez egy olyan kérdés, amire azért még eléggé nehezen tudnak a szakemberek is válaszolni. Általánosságban, ugye ezt nyilván minden cégnek azt szoktuk mondani, hogy egy adatbiztonsági szempontból ezt meg kell érteni először, hogy hogyan működik ez a technológia. Nyilván vannak azok a modellek, például a DeepSeek, ami tudja mindenki, hogy Kínában tárolja az adatokat, Kínába küldi az adatokat, azoknak nem adunk meg olyan információkat, de általában az szokott itt lenni az irány, amit a cégek követni szoktak, hogy például nézzük meg a Google-nek az AI rendszerét, a Gemini-t, alapból is már a Google-be van a levelezésünk, alapból vetően is már az összes minden adatunk a Google Sheets-be, Google Drive-ban van, látja ugyanúgy a Google, és ugyanúgy ott van náluk az adat, szóval hogy maga az AI-nak beadjuk ezeket az adatokat ökoszisztémán belül, ez általában nem szokott probléma lenni a cégeknél, és nagyon sok olyan magyar nagyvállalat vagy szervezet is van, aki ez alapján működik például, szóval hogy ez szokott lenni itt az áthidaló lépés.
2: Mit látsz, hogy mennyire van érdeklődés erre a magyar vállalatok között, és azon belül mondjuk a KKV-k közt?
3: Én azt látom, hogy egyre inkább nagy az érdeklődés, tényleg már az látszik a piacon, hogy az emberek értik már, hogy mik ezek a rendszerek. Már szerintem túlléptük azt a fázist, hogy csak azt értjük meg, hogy beszéljünk az AI-jal, érjünk neki egy üzenetet és ad egy választ. Erre szerintem egy tök jó indikátor az, hogy ugye YouTube-ra is, amiket gyártok tananyagok, nagyon sok ember nézi őket, egyre többen folyamatosan nézik őket, illetve LinkedIn-en is van olyan posztom, ahol például egy AI agentet posztoltam ki, ami 100 000 elérés generál LinkedIn-en, ami azért egy brutális nagy szám, úgyhogy csak magyar piacra magyarul írt poszt volt. Szóval emiatt én azt látom, hogy nagyon gyorsul be a piac, és egyre többen érdeklődnek.
2: És ez körülbelül, tehát nem tudom, magyar vállalkozások hány százaléka lehet, amelyik már használ valamire agentet?
3: Hát én itt mindenképp ketté szedném, ugye azok a vállalkozások, akik AI-t használnak, az már szerintem eléggé sok, mert a legkisebb egyéni vállalkozó is még mielőtt létrehoz mondjuk egy Facebook posztot, megkérdezi az AI-t. Szóval nagyon sok ilyet ismerek, hogy ők így használják. AI agentet szerintem még eléggé kevés vállalkozás használ. Én körülbelül azt mondom, hogy egy ilyen 5% környéke lehet azoknak a vállalkozásoknak a szám, akik ilyen rendszereket használnak.
2: Főleg a kisebbek vagy a nagyobbak?
3: Szerintem még a kisebbek, ugye mivel náluk ezek az adatbiztonsági kérdések, ezek nem annyira fontosak még, vagyis azt gondolják, hogy nem fontos. Ugye nyilván, amikor nagyvállalati szinten végzünk egy AI bevezetést, akkor ott azért nagyon sok ilyen adatbiztonsági kérdés van, de a kicsiket általában ez nem szokta érdekelni. Pont ezért is van egy eléggé nagy versenyelőnyük abban, hogy milyen gyorsan tudják adaptálni az AI-t, mert megfogják, berakják, tetszik, nem, és gyorsan tudnak lépni. Szóval szerintem inkább rájuk a jellemző, hogy most elkezdték ezeket használni.
2: Ha mondjuk a levelezésemet szeretném így automatizálni, meg a számlakezelést, amit így említettél, ez egy kis vállalkozásnak mekkora beruházás lenne?
3: Alapvetően egy ilyen beruházás az nem egy olyan óriási összeg, ami nagyon jó ugye itt az AI megoldásoknál, hogy ugye ezeket akár könnyen az ember magának is meg tudja építeni. Nagyon sok olyan vállalkozót ismerek én is, meg akikkel dolgoztunk, hogy ők azt mondták, hogy én nem egy készrendszer szeretnék, hanem meg szeretném érteni, hogy hogyan tudok magamnak egy ilyen rendszert felépíteni. Pont ezért ugye most nyár közepén létrehoztuk a webshopunkat, a Dead System Shopot, ahol tulajdonképpen oktatóanyagokat árulunk, amiben megtanítjuk mondjuk a Anyten, az az egyik ilyen legnépszerűbb AI agent építő platform, illetve maga egyéb más rendszereknek a működését. Nyilván egy ilyen beruházás, hogyha valaki meg szeretné ezt tanulni, az akár 20-30-40 ezer forintból már tök jól kihozható. Alapvetően, hogyha az ember egy készrendszer szeretne vásárolni mondjuk egy e-mail kategorizáló AI agentet, azok ilyen pár százezres tételek szoktak lenni általában.
2: És kik tanulnak tőletek?
3: Nagyon sokan tanulnak, egyre inkább azt látom, hogy nagyon sok fiatalt érdekel, szerintem amiatt van, mert már észrevette a piac, hogy minden cégnek fog kelleni valamilyen belső szakértő, aki fog tudni majd ebbe ugye segíteni az adott cégeknek, úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog, illetve igazából nagyon sok cégvezető is tanul nálunk, szóval azt is látjuk, hogy egyre több olyan cégvezető van, aki odajön, tanul, érdeklődik, illetve van például a legidősebb ügyfelem, ő egy 70 éves néni, aki AI agenteket épít a saját webshopja számára, úgyhogy tényleg ez egy kortalan szakma.
2: És mit, igen, ez kicsit elvetted a kérdésem élét, hogy mindenkinek érdemes, nyilván mindenkinek érdemes, de mondjuk te aki ebbe benne vagy, és te szoftver oldalról jöttél, milyen képességeket igényel? Az, hogy valaki maga építsen, tanítson.
3: Alapvetően ugye az ezeknek a rendszereknek a sajátossága, hogy ezek az úgynevezett no-code, low-code eszközök, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy úgy tudsz létrehozni különböző programokat, hogy nem kell hozzá semmilyen programozói tudás. Ugye,
2: de neked van?
3: Nekem van, igen, nekem van. Nyilván ez egy nagyon, nagyon erősen könnyítő tényező, de alapvetően akikkel dolgozunk, 99%-nak semmiféle szoftveres háttere nincs, és ők is szépen meg tudják érteni, hogy hogyan működnek ezek a rendszerek. Ugye kicsit ezeket úgy kell elképzelni, mint egy ilyen folyamatábrának a felépítése. Az ember szépen egymás mögé rakja azokat az alkalmazásokat, amin szeretné, hogy az adat átfoljon, meg amik tulajdonképpen automatizálva legyenek, és akkor amik után ezekre mindenkre rácsatolja a saját fiókját, onnantól kezdve ezek már olvasni fogják ezeket, és onnantól kezdve a parancsnak megfelelően a belőle érkező adatot fogja felhasználni az AI, és azzal fog valamit csinálni. Tehát
2: gyakorlatilag ilyen, amikor építettenék, hogyha már építettem volna, akkor így leírnám, hogy kedves eszköz, légy szíves, csinálj nekem egy olyan kategorizáló rendszert, amiben lesznek olyan folderek, hogy nem tudom micsoda, 1, 2, 3, 4, és akkor ezt csináld?
3: Ez még egy lépéssel hátrébb van, amúgy már most is vannak olyan rendszerek, amik így létre tudják hozni ezeket a folyamatokat. Egyelőre még ez úgy néz ki, hogy te válogatod ki, hogy melyik alkalmazás, és kijelölöd, hogy ezt a mappát figyeld, és a következő modulnak, ami ugye ez az AI modul, annak meg pontosan így magyarázod el, hogy akkor rakd ebbe a mappába a levelemet, hogyha abban a számla van. És ezt már megért, és akkor ezt el fogja végezni.
2: Tehát gyakorlatilag azért így nagyjából így magyarul.
3: Nagyjából igen. Igen.
2: Közben, hogyha az ember újságot olvas, vagy híreket olvas AI-ról, akkor azt látjuk, hogy a nagy LLM cégek egytől egyig jelentik be, hogy ilyen és ilyen agenteket fejlesztenek ők, amik rövidesen elérhetőek lesznek, vagy már elérhetőek, csak még Magyarországon, vagy az EU-ban nem elérhetőek. Ez a két dolog itt a szemben, az egyik, hogy ez mennyire rontja a ti üzleteteket. A másik meg, hogy ez mennyire fogja átalakítani ezt az egész piacot?
3: Én azt gondolom, hogy ezek az AI agentek, amiket mondjuk létrehoz egy ilyen vállalat, az a mi munkánkat nyilván könnyíteni fogja, de ami nagyon fontos, hogy mi nem csak egy fejlesztő cég vagyunk, szóval nem abból az oldalból fogjuk meg ezt a teljes dolgot, hogy jó, fejleszünk valamit, hanem ugye ide hozzátartozik az is, hogy kell egy stratégia, kell egy bevezetési terv, kell egy cél, hogy tulajdonképpen mit akarunk elérni az AI segítségével, és ugye ehhez kell különböző applikációkat, felhasználási eseteket választani. És ugye itt ugyanúgy előjön ez az integráció szerep, hogy tök jó, hogyha mondjuk van a ChatGPT-nek egy e-mail kategorizálója, ami már beépíthető egy standard rendszerbe, hogy a céges folyamatoknak a 99%-a az nem sablonizálható, és nem fog tudni a ChatGPT létrehozni egy olyan agentet például, ami a adott cégnek az adott CRM-ével lévő adott folyamatot fogja elvégezni, úgyhogy itt mindig lesz egy ilyen rendszerintegrátori szerep, illetve ugye ami nagyon fontos, hogy ugye azt a tendenciát követjük mi, és azt látjuk a piacon, hogy egyre több cég szeretné, hogy ezeket ők maguk megtanulják cégen belül, és hogy itt van egy óriási nagy oktatási szerepünk is, hogy tényleg átadjuk ezt a tudást a dolgozóknak, és onnantól kezdve ők maguk is tudják ezeket építeni.
2: Ez érdekes. Tehát akkor gyakorlatilag a cégek maguk akarják ezt megtanulni.
3: Igen. Egyelőre még nem, még nem minden magyar cég így gondolkodik, mert ugye eddig azt szokott... Igen, eddig ugye az volt a tendencia, hogy mindenki szoftverfejlesztő cégekkel dolgozott, ahol a szoftverfejlesztő cég elvitte magával a problémát és hozott rá egy megoldást, de most már egyre több helyen azt látjuk, hogy azt szeretnék tőlünk is, hogy gyertek ki egy napra, közösen kezdjük el építeni a problémát, látják az embereim, hogy mit csináltok, és elkezdenek utána ők is építgetni, tesztelgetni. És 2-3 napot eltöltünk így együtt, akkor már láthatjuk, hogy ennek mérhető eredménye van, és a projekt is halad, illetve ők maguk is, ugye az ott dolgozók is tanulják ezeket a rendszereket.
2: Hát ez egy egészen új világ, mert eddig a szoftvert, azt azért tényleg csak szoftverfejlesztők tudták fejleszteni. Ezeket az AI eszközöket, pláne, hogy így egyszerűsödnek, úgy hallom tőled, de hát valamennyire úgy is látom, hogy ezeket egyre inkább mi magunk átlag felhasználók is tudjuk kezelni.
3: Így van. Ugye egyre többet halljuk ezt, hogy a programozás nyelve az a magyar nyelv lesz, és ez már tényleg így van. Te is említetted még itt a műsor előtt, hogy az egyik YouTube videómat megnézted, amiben pont
2: többet azt... is megnéztem, az egyikbet próbáltam lemásolni.
3: Igen, ahol pont azt magyaráztam, hogy van egy applikáció, ez a bolt.new nevezető applikáció, amivel simán az ember szöveg alapján tud saját weboldalt létrehozni, és ezt is már igazából bárki ingyenesen el tudja kezdeni tesztelgetni, és itt is már látszik, hogy egy gombnyomással lefejleszti az ember, egy gombnyomással kiposztolja, szóval hogy tulajdonképpen így is már létre lehet hozni weboldalt. Nyilván ugye ezt is azért jó, hogyha az ember több időt tölt vele, nem csak mondjuk 5 perc alatt próbálja ezt létrehozni, de hogy alapvetően már ilyen rendszerek is vannak.
2: Igen, és nem nyom meg más gombot, ahol egyszer csak kódsorok jelennek meg, és így néz ki a fejéből, hogy na most ezzel mit kéne nekem kezdeni. Mert én így jártam.
3: Igen. Hát erre jó, hogyha ilyenkor megkérdezzük az applikációban található AI ügynököt, hogy mit csinálják, és akkor az AI megmondja, hogy mit írjunk az AI-nak.
2: Igen, ez mondjuk az AI-nak egy elképesztő dolga. Tehát én fényképezőgépet 1000-szer próbáltam megkérdezni, hogy segítsen, hogy mit hogy kell beállítani, és nem válaszolt soha, az AI megszokott.
3: Igen, pontosan.
2: Ha ez így halad, ugye az AI-tól leginkább azért szoktunk félni, egyrészt, mert mindent tud rólunk, másrészt azért szoktunk félni, mert elveszi a munkánkat. És mondtad ugyan, hogy a rendszerintegráció az nyilván meg fog maradni, meg nyilván testre kell szabni dolgokat, de De azért felmerül a kérdés, hogy ma nagyon sokan vannak az AI szakértő szerepben, legalábbis ahhoz képest, hogy mennyien használják az AI-t, hogy az ő szerepüket mennyire fogja ez negatívan érinteni?
3: Mármint maga az AI szakértőkét?
2: Igen, hát az AI szakértőkét, azokét, akik eladnak egészen apró szolgáltatás automatizációkat, hogyha a vállalatoknál lesznek emberek, akik megtanulják.
3: Én azt gondolom, hogy maga ez a teljes piac át fog eléggé alakulni, hogy én azt gondolom, hogy egy AI agent építése mondjuk egy 5 év távlatában ugyanolyan alaptudás lesz mondjuk egy irodai környezetben, mint az, hogy valaki megfelelően tudja az Excel-t használni. Hogy szerintem...
2: Már amennyiben az ma egy meglévő alapkészség.
3: Igen. Pont annyira igen. De hogy szerintem ez így nyilván át fog ebbe az irányba alakulni. Az, hogy ugye mennyi szakértő van a magyar piacon, azt én is egyre jobban veszem észre, hogy eléggé sokan adják elő, hogy ők szakértők. Szerintem ugye ez pont amiatt fog csökkenni, mert szerintem itt lesz egy olyan fajta visszaesés a keresletben, hogy egyre kevesebb cégnek fog kelleni pont ezért belső szakértő, mert megoldják ők maguk, kiképzik magukat, és akkor el fogják kezdeni ők ezt vinni cégen belül. De ettől függetlenül szerintem ez a stratégiai vízió, milyen appokat válogatunk, és hogy valamilyen fajta tanácsadás fog kelleni ezeknek a cégeknek, és tudni fognak a tanácsadók, AI specialisták ugyanúgy segíteni nekik majd.
2: Nyilván egyébként az is lenne a következő, hogy van, nem tudom, hányféle AI alkalmazás van ma, de gondolom, hogy milliós nagyságrendűre tehető ezeknek a száma, hogy ezek között egyrészt hogyan lehet naprakésznek maradni, aminek te nyilván a feladatod valamilyen szinten, másrészt hogyan lehet eligazodni, hogy én szeretnék egy olyan dolgot, hogy jó, megkérdezem az AI-tól, majd ő mond valamit, megkérdezem egy másik elelemtől, majd az mond egy valami mást, és akkor ebből én ki ötletelem, hogy melyik tetszik nekem, vagy mi lesz az iránya ennek.
3: Jelenleg ugye én úgy tartom karban magamat, és úgy látom a legújabb újdonságokat, hogy én folyamatosan ugye a cégeknél kint piacon dolgozok tulajdonképpen, és ugye nagyon sok megkeresést kapok, és ezekre én folyamatosan nézem, hogy mi az a jobb és jobb megoldás, amivel az adott problémát meg lehet oldani. Úgyhogy alapvetően én emiatt mindig így látom, hogy mik a legújabb applikációk, amik megjelennek, ugye ez nagyon sok kutató munkát végzek emiatt. Ugye ezen kívül, ami még egy nagyon fontos dolog szerintem, ahol nagyon sok hasznos dolgot lehet tanulni, az a YouTube, hogy én azt látom, hogy például nagyon-nagyon-nagyon sok hasznos tartalom van a külföldi YouTube-on, illetve egyre több a magyar YouTube-on is, ahol az AI-ról oktatnak. Én is például, amint megjelenik valami új felhasználás, új applikáció, amit mondjuk cégeknél már használok én, egyből gyártom rá a videót, és ezt posztolom a csatornámra is. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ilyen forrásokból érdemes ugye tanulni. Ezen kívül nyilván fontos, hogy mindig az ember tesztelje le ezeket az applikációkat, mert minden AI app valakinek lehet, hogy tök jó, valakinek meg lehet, hogy egyáltalán nem jó. Ugye ennek függvényében érdemes letesztelni ezeket, mindegyikhez van például egy ingyenes időszak, amikor lehet ugye ezt használni, úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez tök jó.
2: És mindegyik megbízható, biztonságos is?
3: Én azt szoktam mondani, hogy ezek a nagyok, ezek megbízhatóak teljesen, ugye egy óriási nagy befektetők vannak e mögött, úgyhogy ezeket nyugodtan lehet használni. Viszont pont amit mondta, hogy AI applikációból nagyon-nagyon-nagyon sok van, úgyhogy ezért érdemes figyelni, hogy mit használ az ember.
2: Volt már olyan, hogy te fejlesztettél valamit, lett egy eredmény, és az teljesen más lett, mint amit te vártál?
3: Ugye előfordul ez a halucináció.
2: De nem halucinációra gondolok, hanem hogy nem tudom, úgy rendszerezett valamit, hogy kijött valami egész. Erre nem is gondoltam.
3: Ja, ilyen ötletelés irányból. Igen, az nagyon sokszor elő szokott fordulni, ugye pont amikor valamilyen kutatómunkát végez az ember, vagy mondjuk valamilyen ötletemet átbeszélem az AI-jal, akkor tud nagyon jó dolgokat adni, amire az ember nem gondol. Úgyhogy erre is például tök jó lehet, hogyha az ember szeretne új dolgokat kutatni.
2: És ezeket te hogy csinálod? Mert te ezeket nyilván készségszinten csinálod, mi hallgatók egy része, meg valószínűleg nem. Tehát mit mondanál, hogyha most ez lenne a feladat?
3: Általában ugye mindenki szokta ezt mondani, hogy fú, nagyon fontos, hogy jó promptot írjunk, így írjunk, ugye a prompt az a parancs, igen, amit adunk az AI-nak, nagyon fontos, hogy jó parancsot adjunk az AI-nak. Én általánosságban ezt mindig úgy szoktam elvégezni az AI-jal ezeket a feladatokat, hogy elmondom neki, hogy mit szeretnék, nagyon egyszerűen szeretnék egy új szolgáltatást, ami ezzel kapcsolatos, és ezután megmondom az AI-nak, hogy kérdezz ki, és gyűjtsd össze tőlem az összes információt, amire szükséged van, annak érdekében, hogy a legjobb választ ad, és ilyenkor az AI szépen elkezd kérdezni, föltesz 10 kérdést, mindegyiket szépen megválaszolom, és ezek után az AI-nak már van egy olyan kontextusa, hogy a legjobb választ adja, úgyhogy én nem töltök el azzal időt, hogy próbálom előre megfejteni, hogy mi az, amit írnom kéne, tényleg ennyit mondok, hogy kérdezz ki. Mm. És nekem ez egy ilyen tök jó dolog, amit tulajdonképpen én felfedeztem, mindig azt mondom, kérdezz ki, gyűjtsd össze, amire szükséged van, és elkezd kérdezgetni.
2: Ezt próbálgattam én is egyszer, csak az a baj, hogy amíg a kreatív oldalt kérdeztem, utána megkérdeztem, hogyha befektető lennél, akkor mit mondanál erről, és ott elvette a kedvemet az egész projekttől, amivel dolgoztam addig, de az agentet fejlesztünk, akkor vélhetően ott nem fogja azt mondani, hogy ne csináljuk, mert soha nem térül meg.
3: Igen, igen, ott nem. Nyilván. Hát tulajdonképpen ugye ezeknek a modelleknek maga a működése sem, hogy mindig kénytelenek választ adni. Ha kértek valamit, nem fogja azt mondani, hogy ezt hagyjad, ez nem egy jó.
2: Nem, nem, csak hát feltett, mint befektető, három olyan észrevétele volt, ami alapján láttam, hogy na jó, hát ez az irrealitást elég rendesen karcolja, amire gondoltam, úgyhogy abba hagytam. De visszatérve erre, hogy mondjuk egy ilyen beruházás, ami 10, 20, 50, 100 ezer vagy 1 millió forint, ez körülbelül mennyi idő alatt és hogyan térül meg?
3: Általánosságban itt ugye mindig azt szoktuk nézni, hogy mekkora munkát vált ki. Mondok egy egyszerű példát, van egy magánklinika, akivel dolgozunk, náluk ugye probléma volt például az, hogy minden hétvégén óriási nagy mennyiségű e-mail áradat jött be, és ugye ebben nyilván nagyon sokféle különböző e-mail volt, aki azt írta, hogy a random e-mailre válaszként, hogy köszönöm, doktor úr, minden rendben van, valaki meg nyilván azt írta, hogy továbbra is fáj a fogam, holnap feljelentem önöket, ha nem válaszolnak, és ugye az egy feladat volt náluk mindig hétfőn, hogy mondjuk ezeket az e-maileket nézzék végig. És ugye erre meg tudjuk mondani, hogy ez a feladat, ez például egy embertől elvett 5 órát reggel, és hogyha mondjuk erre létrehozunk egy olyan AI agentet, ami minden hétfőn le fog futni, be fogja olvasni az összes e-mailt, kiválogatja mondjuk a 5 darab ilyen negatív e-mailt, akkor ezzel már azt tudjuk mondani, hogy jó, akkor ő csak azt az 5 negatívat nézi meg, a többit csak átpörgeti nyugodtan, hogyha szükséges, de hogy tulajdonképpen ezzel mondjuk itt ki tudunk váltani egy 5 órás folyamatot, és akkor ebből tudunk majd számolni, hogy akkor mennyit vált ki egy ilyen rendszer.
2: És mit láttok, ahol bevezettek ilyen automatizmusokat, ott egyébként csökken a dolgozók száma, vagy más tanul, más
3: igen,
2: csinálnak?
3: Igen, ő csökken, van olyan ügyvédi iroda, akivel dolgoztunk, ahol például 10 ügyvéd helyett most 3 dolgozik az adott munkakörben, mivel annyira meggyorsította őket az AI.
2: Gondolom a másik hét meg nem lett AI fejlesztő.
3: A másik hét meg nem lett AI fejlesztő, hanem kikerült újra a munkaerőpiacra, és ez majd egy érdekes kérdés lesz, hogyha nem csak egy ügyvédi iroda fog mondjuk ebbe a irányba elmenni, hanem mondjuk 100 darab, akkor mi lesz azzal a 700 emberrel? Szóval ez egy rendes, fontos kérdés, amit szerintem mindenképp majd kezelni kell idővel. Nagyon sokan mondják, hogy tök sok új munkahely fog teremtődni, de én ebben nem igazán hiszek.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg, változékony idő lesz sok napsütéssel, lemondott a legfőbb ügyész. Megnyílt a Strobl a Lajos életmű kiállítás a Képzőművészeti Egyetemen. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. A képviselők emellett megvitatják az ügynökakták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Létvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. Feladata a kormányzati közpénz felhasználása, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, valamint a visszaélések feltárása és megelőzése. A tisztviselő korában a NAV-nál dolgozott, főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás Elleni Hivatallal. Korábban a NAV-nál dolgozott, főosztályvezetőként irányította az együttműködést.

0: iskolából jutott katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Online tájékoztató sorozatot indított a Heimpál Gyermekkórház a Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a szakemberektől. A ma délután 3 órakor kezdődő adásban a gyerekek nyári étkezéséről lesz szó. Életműkiállítás nyílt a 170 éve született és 100 éve elhunyt Strobl Alajos tiszteletére a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A 45 szoborból álló tárlat bemutatja a századforduló meghatározó szobrászának örökségét, köztük kevéssé ismert alkotásait, valamint egy életnagyságú 3D nyomtatott szobrot. A kiállítás szeptember 19-éig látogatható. Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. Mától a Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni. A kifelé vezető oldalon lezárják a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szél Kálmán tér Csaba utca és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: tartunk.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
2: Köszöntöm Önöket! Nyílt levelet írtak a szakszervezetek a miniszterelnöknek, több mindent szeretnének elérni, leginkább például azt, hogy egyeztessenek és kérdezzék meg őket több dologról, például a sztrájk jogi szabályozásról, és persze a bérekről is, hogy mi minden másról, ezt megtudhatjuk most Zlati Róbertől, aki a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, és itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Miért van szükség egy nyílt levélre, és nem rögtön egyeztetésre?
3: A nyílt levél címzetjét legalább tudjuk, a miniszterelnöknek írtuk ezt a levelet. Sajnos egy olyan szemét, akivel ezekről az ügyekről konkrétan, egy szakmai felelősről, egy államtitkárról, nehogy Isten egy miniszterről, de az már eldőlt, hogy ilyen konkrét miniszter nincsen, egy államtitkártól, helyettes államtitkárról még nem tudunk. Ezért írtuk a miniszterelnöknek ezt a levelet, és hát igazából ugye a levél tartalmáról gondolom fogunk beszélni, és annak a témáit, hogy mikről kellene beszélni, ugye ezt fogalmaztuk meg, de természetesen azt is, hogy most már minél előbb legyen olyan személy, akivel erről témákról tudunk beszélni a jövőben.
2: No, összefoglaltak jó néhány témát, amelyek fontosak lehetnek. Melyek a legégetőbbek, hogyha szakszervezeti munkavállalói oldalról vesszük?
3: Igen, itt felsoroltunk néhány nagyon fontos és általános témát, és azt is elmondom, hogy a levelünknek a végén természetesen azt is megfogalmaztuk, amit már egyébként többször és több ágazatban is megfogalmaztak a kollégák, hogy nagyon sok olyan téma van, amelyről ezen kívül kell majd még beszélni, illetve szeretnénk beszélni. Az első és legfontosabb, amiről most szó esik ebben a levélben, az, hogy valóban a szociális párbeszédet meg kell erősíteni, és meg kell kezdeni az ezzel kapcsolatos, vagy ezen keresztüli egyeztetéseket, hiszen az előző kormány idejében valóban ezek az egyeztetések, sok esetben látszat egyeztetések voltak. Itt tényleg az lenne a legfontosabb, hogy ilyen egyeztetések érdemiek legyenek, És az, amit mi írtunk, az az, hogy most, hogy elkezdődött, illetve arról van szó, hogy alkotmányozás is lesz az elkövetkezendő időszakban, évben mondjuk. Itt a lehetőség arra, hogy ezeket a rendszereket, ezeket a formákat, formulákat alkotmányosan is megerősítsük a jövőben.
2: Miért van arra szükség, hogy ez alkotmányba kerüljön?
3: Hát, hogy alapjogként szerepeljen, és hát ugye, ahogy az alkotmány egy erősebb jogi felhatalmazást ad, egy erősebb jogszabály, ugye a módosítása is nehezebb, és éppen ezért nem lehet olyan könnyen változtatni ezeken, ezért szükséges, hogy alkotmányba rögzítve legyen, hogy létezik ilyen érdekegyeztetés, hogy erre joga van a munkavállalóknak, illetve a munkavállaló képviselőinek, természetesen ugye a munkáltatókat is beleértve.
2: Vegyünk végig akkor néhányat ezek közül. Például a szakszervezeti tagság státuszának garantálását kérik. Ez mit jelent a gyakorlatban?
3: Hát az, hogy egyébként szintén alkotmányosan szeretnénk ezt. Hát az, hogy valóban a munkavállalónak legyen joga, és ne csak a szavak szintjén, és legyen büntetve mondjuk az, hogyha valamelyik vállalkozásnál ezt a jogot nem biztosítják, hiszen erre vannak már példák, és ez se legyen csak egy ilyen farrahány borsó, hiszen valóban jogszabályok Magyarországon ezt valamilyen szinten biztosították, de nem olyan erősen, hogy ezt ne lehessen megszegni, és ne lehessen úgy munkavállalókat, tisztséget vállaló embereket elküldeni egy vállalattól, hogy az mondjuk fájjon is esetleg a munkáltatónak, amikor ezt a kérdést próbáljuk rendezni. Nagyon sok hosszú eljárás folyamán nem sikerül visszaállítani a munkaviszonyt, és nem sikerül a szakszervezetet megerősíteni. Erre lenne szükség a jövőben. És hát ezzel együtt természetesen a sztrájk jognak a kérdése, amit azt hiszem, hogy ön is említett, ez is egy fontos kérdés, hiszen ez is kiüresedett az elmúlt időszakban. Vannak olyan ágazatok, ahol szinte lehetetlen a sztrájk, és apróbb jogszabályokkal, a kormányrendeletekkel tiltották meg azt, hogy sztrájkolhassanak a munkavállalók.
2: Segítsen egy picit látni nagyban a képet, hogyha arról beszélünk, hogy szakszervezet, akkor az elmúlt több mint 10 évben önök, a szakszervezetek is, meg sokan úgy véleményezték ezt, hogy igazából kiüresedett ez az intézményrendszer. Mert hogy hiába próbáltak volna érdeket képviselni, nem volt, aki meghallgassa önöket. Mi lenne a lényege a szakszervezetnek? Engem csak akkor képvisel, hogyha tagságot fizetek? Kell ma még tagdíjat fizetnem ahhoz, hogy engem képviseljenek?
3: Nagyon jó a kérdés azért, mert mi szakszervezetként természetesen azokat a munkavállalókat képviseljük elsősorban, akik belépnek a szakszervezetbe, de a magyar jogszabályok sajnos azt biztosítják, hogy azt is biztosítják, hogy akik nem szakszervezeti tagok, sajnos ugyanazokban a kedvezményekben, vagy eredményekben részesülnek, mint amelyeket a szakszervezetek elértek. Ugye azt említette az előbb, hogy kiüresedett a rendszer, ez igazából a makroszintű érdekegyeztetésre szabad mondani, hiszen a munkahelyeken, ahol vannak szakszervezetek, ott mindenképpen folyamatosak voltak az egyeztetések, és folyamatosak voltak az eredmények is. Itt a makroszinten igazából csak a minimálbér megállapodások környékén látszott az, hogy valamilyen egyeztetés folyik, és eredménye is volt, hiszen a megállapodások legtöbbször, legalábbis a mi támogatásunkat tekintve legtöbbször megszülettek. De az évközben, és amiről szól ez a dokumentum is, egy olyan érdekegyeztetésre van szükség, ahol a szakszervezeteket a munkavilága, de egyébként az ország ügyeiben is meghallgatják, és ez tudja befolyásolni adott esetben a kormánypártot, vagy úgy általában a politikát. Erről lenne szó, és erre lenne szükség a jövőben is. És még egyszer, a munkavállalók egészét képviseli tulajdonképpen a szakszervezet, azt a 4 milliónál is több munkavállalót is tulajdonképpen, de ténylegesen ha legszűkebbre vesszük, akkor a tag létszámot, illetve a tagokat képviseljük, de ez már akkor nem igaz, amikor kollektív szerződéseknek a lefedettsége tekintetében megszámoljuk a munkavállalókat, hiszen egy kollektív szerződés Magyarországon, de egyébként általában a világ vannak kivételek is, de általában a világban az egész vállalatra vonatkoznak.
2: Kicsit 22-es csapdájának tűnik ez az egész, hiszen hogyha én azt érzem munkavállalóként, hogy kiüresedett ez az intézmény, nem hallgatják meg őket, miért fizetnék tagdíjat, egyáltalán érdekel, hogy körülbelül milyen összegről beszélünk, amikor tagdíjról van szó, és vice versa, számítanak arra, hogyha elindul egy párbeszéd, akkor például többen lépnek be, vagy fizetnek tagdíjat egy szakszervezete esetében?
3: Erre mindig számítunk, és ezekre teszünk is lépéseket, hiszen a szervezés az folyamatos. Abban kell bízzunk, hogyha érdemi tárgyalásokra kerülhet sor, és látványosabbá tud válni a szakszervezeti munka a makroszinten is, akkor persze többen tudnak csatlakozni. Volt egy kérdése a taglétszám, vagy a tagdíj vonatkozásában. A tagdíjra azt tudom mondani, hogy a maximális összeg ennek a fizetésnek az 1%-a. Sok olyan szakszervezet van, több olyan szakszervezet van, ahol ennél kevesebb egyébként a tagdíj. Azt lenne jó látni a munkavállalóknak, hogy ez a tagdíj, ez adott esetben többszörösen is vissza tud jönni, hiszen amikor egy munkáltató ajánlatot tesz a bérfejlesztésre, és bocsánat, hogy rögtön itt a bérre kanyarodok, vagy elsősorban a bérre kanyarodok, hiszen a tagdíja szemben ez állítható, akkor sokszor a többszörösét sikerül a munkáltatókból kihajtani, kisajtolni, kierőszakolni, mint a tagdíj, és ez szerintem a bukszában...
2: Lefordítom, hogy igazából, ha 1%-ról beszélünk, akkor mondjuk pár ezer forintról van szó, csak hogy mindenki értse. Nagyon röviden, most írtak egy nyílt levelet, gyakorlatilag bele a semmibe. Mit várnak ettől, és mi van akkor, hogyha semmilyen reakció nem érkezik, ahogy mondjuk a korábbi években?
3: Én nagyon remélem, hogy ez nem a semmibe ment, mert hát ez nem csak egy nyílt levél, és nem csak a sajtónak küldtük meg, hanem konkrétan a miniszterelnöknek is. És tényleg mindenki azt várja a kormányváltás, vagy a kormány megalakítása óta, hogy ez a szereplő is, vagy ezek a szereplők is, akik a munkavilágával foglalkozzanak, meglegyenek. Valóban eltelt már 2 hónap, és sokan joggal mondhatják azt, hogy ez már túl sok, és már nem lehet tovább várni. Mi sem szeretnénk igazából tovább várni, de talán jobb az, hogyha megtalálják a megfelelő szemét, vagy a legmegfelelőbb szemét, mint hogyha egy olyan embert hoznak erre a terepre, akinek igazából nincsen tapasztalata ezen. Nem tudom, hogy így vagyunk-e, illetve hogy ez a személy konkrétan már megvan-e, vagy ki az, de az információink szerint színesben lehetünk, és hamarosan elkezdődhetnek ezek a tárgyalások, és remélem, hogy valóban így lesz, és valóban érdemiek lesznek ezek a jövőben.
2: Visszavárjuk akkor. Zlati Róbert, köszönöm.
3: Én is köszönöm, szép napot mindenkinek.

0: Úgy tűnik, hogy nagy a baj, ami az aszályhelyzetet, a folyóinkat, tavainkat érinti, hogy mekkora. Erről beszélgetünk Orbán Zoltánnal, akit én magam először köszöntök az új titulusban, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivőjeként. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, üdvözlöm a nézőket is. Bocsánat, nem szóvivő vagyok hivatalosan, mert bár ugye annó így jelentett be a miniszter úr, de nincs ilyen státusz.
0: Na és akkor mi vagy munkatárs?
1: Nem, sajtófőnök.
0: Sajtófőnök.
1: Igen, de fontos ez, hogy ne érje szó a ház elejét.
0: Jó, mindjárt javítjuk is a titulust szerintem. Gyorsan a kollégák el fogják intézni. Hát most nem olyan vidám a témánk, mint ahogy korábban általában a madarak kapcsán szoktunk beszélgetni. Beszéltünk már arról a héten, hogy a paksi atomerőműben például micsoda problémát okoz az, hogy a dunavízállása alacsony. Friss hír, tegnap olvashattuk, hogy előkerül egy második világháborús hajóroncs, mert annyira alacsony a vízállás.
1: Igen.
0: Nagyon nagy baj van, ami a környezetet érinti. Beszéljünk előbb a Dunáról. Milyen státusz van most, mit tudsz erről mondani, és aztán beszéljünk a Balatonról, Velencei tóról. Mekkora a baj?
1: Hát a baj alapvetően mondjuk a Velencei tó esetében nyilván nagyon, nagyon látványos. Hogyha megnézzük mondjuk ezeknek a tavaknak a természetes vízjárásait mondjuk ilyen 200 éves periódusban, akkor ami most tapasztalható, abban semmi különleges nincsen. Mert hogy Magyarországon a természetes tavaink alapvetően a sekély vízű vízállású tavak közé tartoznak. Ugye az 1848-49-es szabadságharc alatt volt csata is a kiszáradt Velencei tónak a medrében. Nekem a pozícióban újként, de a témában nem újként, az lát meg, hogy az emberek meglepődnek. Ugye több mint 15 éve beszélek én is erről, hogyha nem változtatunk, akkor baj lesz. És most meg olyan hitetlenked válnak az emberek, hogy jaj, mi van? És egyébként még mindig nem fogtuk föl. Ezt onnan lehet tudni, hogy most reggel jöttem ugye a taxival be, és egyetlen egy poros autót nem láttam. Tehát ugyanúgy mossuk még le az autóinkat. Autómosásonként mondjuk nem tudom, 50 és 150-300 liter víz, attól függ, hogy milyen rendszerben mosunk, és pazaroljuk el az ivóvizet, az édesvizet erre. Tehát ez egy ilyen nagyon összetett kérdés, és nagyon jó volt, bocsánat, az előző riport, hogy mi közöm ehhez. Hát ott elmondta a kolléga, hogy szinte a semmibe mennek a dolgok, mert hogy most áll fel a minisztérium. Én ezt, ugye az utcáról jövek, kerültem be ebbe a rendszerbe, nulla államigazgatási gyakorlattal, nulla minisztérium gyakorlattal, és elég tudathasadt a dolog, mert ugye látja az ember, hogy dolgozik a parlament, látja az ember, hogy a miniszterek pörögnek, nyilatkoznak, főleg a miénk, ugye Gajdos László miniszter úr, a miniszterelnök úr az meg felfoghatatlan, hogyan fér be neki egy napban 72 óra, és akkor azt gondolják teljesen jósan az emberek, hogy akkor alatta a minisztérium készen, most állunk föl. Tehát ugye például, hogy a víz, hogy mi a helyzet Magyarországon a vízzel, itt érintettsége okán elsősorban a vízügyi igazgatóságoktól kapjuk az információt, mert ott folyamatosan mozognak, de a minisztériumi szinten a helyettes államtitkárok azok, hogy most jönnek még csak be sokszor.
0: És gyakorlatilag azt tegyük hozzá, hogy még nem állt fel ezek szerint teljesen a minisztérium, köszönjük ezt a műhelytitkot, majd megírjuk, de mindeközben már havária helyzet van gyakorlatilag, ugye a kormány gyakorlatilag első sajtótájékoztatóján is szó volt már az aszályhelyzetről, és látjuk a sokkoló képeket egyébként.
1: Igen, vízmegtartás, víz nélkül, Budapest. Igen, ezt kérdezik az emberek, hogy már két hónapja itt, vagy három hónapja már az új kormány van, és miért nincs víz? Most elállok egy nagy titkot, ugye nem csodatevők a miniszterek és a miniszterek dolgozók, tehát ha nincsből nem lehet mit csinálni. Tehát egyszer, hogyha nincs a folyókba víz, hogyha nincs eső, nincs csapadék, abból nem lehet megtartani. Ráadásul ugye most ugyebár úgy tűnik, hogy nem történik semmi, ez nem így van. Tehát most például a víz kapcsán most mérik fel a vízügyi igazgatóságok bevonásával a magyarországi vízkincset. És nem csak a felszíni vizeket, az viszonylag gyorsan megmondható. Tehát a vízügyi igazgatóság napi szinten, minden nap 10 órakor van egy országos tájékoztató, egy nagyon komoly több oldalas anyagot minden nap elkészítenek, hogy hány millió köbméter víz van a víztározóban, tehát mindent is tudnak. De például most fel kell mérni a közepes és mélyebb talajvízkészleteket is, és amikor ez elkészül, Azzal párhuzamosan más munkacsoportok pedig azt találják ki és dolgozzák ki, hogy amikor majd megjön a víz, akkor hogyan lehet ezt az egészet megtartani, hova tudjuk elvezetni.
0: Nyáron szerintem azért ismerjük annak a fogalmát, hogy vízkorlátozás, ha nem is országos szinten, de helyi szinten igen, például konkrétan tudom, Solymáron is volt, ahol van barátnőm, ott lakik, ilyen típusú korlátozás. Szükség van arra, hogy ezeket a szűkebb körű korlátozásokat akár országosra terjesszük ki? És akkor mondtál egy példát, hogy mossuk az autót, hogy nem tudom, várható olyan intézkedés, most nem az autómosásra vonatkozóan, hogy ezt vagy azt szigorítani kell, mert akkor a baj? Vagy igazából most még csak a baj felmérése zajlik?
1: Előfordulhat, hogy ez a helyzetbe következik. Mi például már gondolkodunk ilyen kommunikációs paneleken, hogy most mondok valamit, állok egy műhelytitkot, nem tudom, lesz vele valami, hogy a poros autó trendi. Ez most nevetségesnek hangozhat, de egyszerűen ezt így meg kell érteni, és ami nagyon fontos, és ami szerintem az egyik legaggasztóbb visszajelzés lesz, aminek már látjuk nyomait, hogy milyen hihetetlen rossz állapotban van, elhanyagolt állapotban van a vízközmű. Tehát a hihetetlen kincsnek számító ivóvíz, amit nagyon nagy költséggel megtisztítunk, annak most úgy tűnik, hogy legalább a 20%-a elfolyik az elhanyagolt csőrendszerről. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg a vízközmű hálózat állapota az kb. Hasonló, mint a vasúté. És ezen is azonnal kéne változtatni, mert a kevésből, amikor 20% elmegy a földbe, és akkor az mondjuk újabb csőtöréseket generál, tehát itt tartunk most.
0: Ez nem titok, szerintem ezt eddig is tudtuk, sokszor beszéltünk a vízhálózat régi csöveiről, de forrás nem volt rá, most lesz.
1: Lett volna rá egyébként forrás, mert az Európai Uniós támogatások ezekre hihetetlen pénzeket szántak, csak ezzel nem foglalkoztak, mert nem tudom.
0: Jó, máshogy kérdezem, most lesz rá pénz? Tehát várható, hogy
1: fejlesztés lesz? Ahogy látom, igen. Tehát kormányzati szinten, minisztériumi szinteken az alapvető utasítás, logikusan, hogy minden Magyarországnak járó Európai Uniós pénzt haza kell hozni. Alapvetően ezen is dolgoznak a minisztériumok, és hát valahogy elhangzott, tehát itt nem voltak mézes hetek, ugye új kormány esetében van ez a 100 napos türelmi idő, például a minisztériumunk esetében semmilyen nem volt, mert még meg sem kapta a kinevezését a miniszter úr, már dolgozni kellett, és mondjuk ilyen idéző könnyű témák voltak, mint vízmegtartás víz nélkül, az aszbeszt helyzet 1,4 millió tonnányi szennyezett kővel, és akkor még mellé ilyen kikapcsolódásként a Samsung, illetve ezek a különböző akkumulátorgyárak és egyéb nagy ipari létesítmények. Nincs könnyű helyzet, de dolgoznak a minisztériumban, dolgozunk mi is folyamatosan, és amint lesznek pontos akciótervek, egyből közzé fogjuk ezeket tenni.
0: És várunk vissza. Orbán Zoltán, sajtófőnök.
1: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kultkikötő, miben segíthetek?
2: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
1: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális. Kult.
2: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
1: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
3: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Meleg, változékony idő lesz sok napsütéssel. Jövő hétre is összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését. Több mint 3000 milliárdos országos vasútfejlesztési program indul. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. A képviselők emellett megvitatják az ügynök akták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Móka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Étvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. 10 éves átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3550 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, melynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Már regisztrálhatnak azok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a

0: vásárolták, így a romantikus dráma világszerte eljuthat a nézőkhöz. A magyar mozikba pedig télen érkezik. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál szeptemberben tartják. Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért mai féltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervizútján állnak meg. Csatornaépítés miatt a Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni, a Tököli úton kifelé a Dózsa-György út után pedig útszűkületen kell áthajtani. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. A 8. kerületben a Leonardo da Vinci utcát lezárták a Nap utca és a Baros utca között, mert csatornát javítanak. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kultkikötő, miben segíthetek?
4: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
3: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális, kult.
4: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
3: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
5: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Lemondásom oka kizárólag az ügyészi szervezet érdekeinek szem előtt tartása, így fogalmazott Nagy Gábor Bálint a legfőbb ügyész lemondásával kapcsolatban. Magyar Péter pedig azt mondta, hogy egy újabb Orbán bábtól szabadult meg az ország. Mi az oka a lemondásnak? Innen indulunk Pulai Andrással, a Publikus Intézet stratégiai igazgatójával, aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
2: Szép reggelt!
1: Mi lehet a valódi ok?
2: Hát nyilvánvalóan egy politikai kinevezetről beszélünk, aki ugye Polt Péter örökösnek tervezett legfőbb ügyésznek a kabinetfőnöke volt. Ez egyáltalán nem volt messze a korábbi politikai kinevezettől. És bár láthatólag az elmúlt időszakban azért igyekezett megdolgozni a munkájáért, és tett olyan lépéseket, amelyek hát legalábbis abban az irányban mutattak, hogy az ügyészség az valódi munkát végez, de úgy tűnik, hogy ez nem volt fenntartható, és én szinte biztos vagyok benne, hogy valami politikai ok van a háttérben. Természetesen ő szakmai integritásról beszél, és a szervezet rövid és hosszú távú szakmai jövőképének a megőrzéséről. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez vagy kizárólagosan ez van a háttérben.
1: Orbán Viktor már illegitim rendszerről beszél, és ugye tusványos lesz a hétvégén, ahol szombaton ő megszólal. Általában korábban ugye mindig úgy néztünk erre újságíróként, hogy kétszer szólal meg a miniszterelnök, az akkori miniszterelnök hangsúlyosan. Mi várható tusványosan?
2: Hát ugye a tegnapi sajtótájékoztatóján, amit ugye az amerikai kirándulása után tartott, mint első megnyilvánulás, ugye nagyjából kicsikét irányított, hogy miről fog beszélni, és én azt gondolom, hogy azt a vonalat fogja tovább folytatni, mint amit a tegnapi sajtótájékoztatón elkezdett. Magyarul ezt az önkény, illegitim vonalat fogja tovább vinni és fogja kifejteni, és fog iránymutatást adni a saját politikusainak, illetve a saját szavazóinak arról, hogy mit kell gondolni erről a kérdésről, illetve milyen irányba kell és érdemes tovább menni. Feltételezem, hogy ezt ki fogja bontani, és nem gondolom azt, hogy vissza fog lépni. Én azt gondolom, hogyha valamilyen irányba ellép az eddigi állásponttól, az inkább egy radikálisabb, inkább egy erősebb kibontása lesz annak, mint amit eddig látunk ebben a kérdésben.
1: Van, aki feltette neki ezt a kérdést, ugye, hogyha illegitim ez a rendszer, akkor miért mennek be a parlamentbe, és ugye úgy fogalmazott, hogy egyelőre ott próbálják az érdekeiket érvényesíteni, és a másik oldalt képviselni, de vannak olyan vélemények is, hogy erősebbek lehetnek majd az általuk, a Fidesz által szervezett utcai megmozdulások. Te hogyan látod mindezt?
2: Hát addig, ameddig a Fidesznek a támogatottsága ilyen alacsony, és ugye nyilvánvalóan a mi utolsó mérésünk szerint 20%-os a Fidesznek a támogatottsága, a Tiszai pedig ilyen magas, a mi utolsó mérésünk szerint 73%-os a Tiszának a támogatottsága, az összevág egyébként a napokban megjelent korábbi egyéb adatokkal is. Nem látom azt, hogy az utcai megmozdulásoknak akkora ereje lenne, hogy azt a miniszterelnök tudná használni ilyen típus politikai célra. Ugye vegyünk csak egy példát, a Sándor Palota előtt tartott Sőjog Tamásért adott megmozdulás, azt szerintem inkább önmaga paródiája volt, és a Fidesznek a kinevetetésére volt jó, sem mint arra, hogy erőt mutassanak. Teszem hozzá, Sőjog Tamás, ugye hát a maga módján le is mondott erről az eseményről, ugye nem állt bele abba a harcba, amit a Tisza készített elő számára, és nem próbálta meg jogi és politikai eszközök keverékével a saját elmozítását későbbre tolni. Szóval még csak politikai értelmes, ilyen típusú politikai értelmesen volt. Szóval nem látom azt, hogy addig, ameddig a Fidesznek a támogatottsága 20-as szinten mozog, ami egyébként tényleg a rendszerváltás kezdő éveit, ugye emlékszünk arra, hogy mondjuk Fidesz érte 7%-ot választáson még 94-ben, tehát a 90-es évek közepét végét idéző szinten van, addig ennek én nem látom értékosultságát, és igen, nyilván az a dilemma felvetül, ami ugye felmerül, ami az elmúlt 16 évben is az ellenzék esetében felmerül, hogyha ilyen szűkek az eszközei, akkor mégis miért nem van bent lenni a parlamentben. A Fidesz is úgy döntött, mint ahogy az elmúlt 16 évben az akkori ellenzék is döntött, hogy bizony van értelme, mert ez egy olyan terep, amelyik amiben legalább valamiféle lehetőségük van arra, hogy kimondják a véleményüket. Szerintem egyébként a Fidesz egyel jobb helyzetben van, mint a korábbi ellenzék volt az elmúlt 16 évben, mert csak azért, mert ezt Magyar Péter is így gondolja. És a parlamentet egyfajta show-műsorra varázsolja, mint egyébként nagyjából mindent az elmúlt két-két és fél éves működése alatt. Magyarul ezzel ad a Fidesznek is egy terepet, hogy rebattáljon, hogy visszavágjon neki a saját politikai eszközeivel.
1: Úgy tűnik, hogy azok a témák, amelyek a mostani Atisza kormánynak fontosak, azok viszont jelentős részt átmennek a Fidesz szavazóknál is, és pont ugye a Publikus készített egy friss felmérést ezzel kapcsolatban, néhány témát kiemeltetek ezek közül, ma reggel jelent meg a Népszaván, például a vagyonvisszaszerzési hivatal. A fideszesek harmada is egyetért ezzel. Miket vizsgáltatok?
2: Így van, azt hiszem, hogy a Tiszának a 70 pluszos támogatottsága az megjelenik abban is, hogy azokat az ügyeket, amelyeket ők képviselnek, azokkal eléggé markánsan egyetértenek a szavazók. A Népszava megbízásából vizsgáltuk az alkotmányozásnak a kérdéseit, és ugye a 12 legfontosabb kérdésből 7-8-at, amelyet nyilván érdemes egy kutatásban vizsgálni, az vizsgáltuk, és az látszik, hogy annak a 7-8-nak, amit vizsgáltunk, nagyon magas mindenkinek a támogatottsága. Ahogy már kiemelted, a legmagasabb egyébként a vagyonvisszaszerzési hivatalnak a támogatottsága az 78%-os, és 18% az, aki nem szereti, nyilvánvalóan ez Fidesz szavazók egy részét, illetve bizonytalanok egy nagyon kis arányát jelenti. A legkevésbé támogatott, de még mindig 61% támogatja, parlamenti képviselők 12 évig, vagy legalább 3 cikluson át ülhessenek a parlamentben. Itt ugye a Tisza szavazóknak egy 10-12%-kal kevesebb arányát támogatja, mint a vagyonvisszaszerzési hivatalt. Simán van persze a Fidesz szavazók körül nagyjából senki. Bizonytalanok táborát is megosztott nagyjából 50-50 ennek az ügynek a támogatottsága, de ennek a legitimitásához sem fér kétség. És nyilván akkor még végigmondom a főbb dolgokat, ugye az alkotmánybíráknak a 70 éves felső korhatárát is támogatja, 74%, miniszterelnök maximum 8 éven keresztül kormányozhasson, szintén 74% támogatja, vármegyék, illetve a főispánok megszüntetését 70-71% támogatja, pontosan átnevezését, hogy pontosan fogalmazzak, Siok-nak a megbízatásának a megszűnését is majdnem 70%, 67% támogatja.
1: Az látható ebből, hogy például ez a 12 éves korlát a képviselők tekintetében itt sem a legtámogatottabb ezen kérdések között, sőt, hát több, ahogy ma hívjuk, óellenzéki képviselő szólalt meg ez ügyben, például Kunhalmi Ágnes, aki nehezményezte azt, hogy ő annó félreállt a választásnál, ahogy azt kérte a Tisza, arról volt szó, hogy ezt majd valamilyen módon meghálálják, ehhez képest kipöckölték őt a parlamentből.
2: Igen, és nyilvánvalóan nem csak Kunhalmi Ágnesnek, de annak a több tucatni, vagy akár 100 főnyi ellenzéki képviselőnek is, aki az indulását fontolgatta, és aztán végül visszalépett, ez egy valós, és én azt gondolom, hogy jogos fájdalma. De azért az látszik, hogy jelen pillanatban a szavazóknak a nagy része ezzel nem érte egyet. A Tisza párt szavazóinak mindössze 12% az, aki nem támogatja azt, hogy a parlamenti képviselők 12 évig maradjanak, vagy maximum 3 cikluson át maradjanak képviselők. Valami szolidaritást a Fidesz szavazóktól kapnak ezen képviselők, 17%-uk az, aki támogatja azt, és 81%-uk nem támogatja ezt a kérdést. Természetesen azt gondolom, hogy a Fidesz szavazóknak ez a 81% elsősorban nem Kunhalmi Ágnesért, Hadházi Ákosért vagy Szabó Tímeáért aggódik, hanem a Fidesz képviselőinek a 80-90%-áért, aki ugye nem fog tudni a következő parlamenti ciklusok egyikében sem képviselő lenni, bárpedig úgy tűnik, hogy nem fog tudni.
1: Pulai András, köszönöm.
2: Köszönöm én is.

0: Boga László adott egy interjút, aki az Egészségügyi Minisztérium fekvő és járóbeteg szakellátásáért felelős államtitkára, és bizony felhívta a figyelmet több olyan dologra, amelyet gyakorlatilag eddig is tudtunk, de ami fókuszába kerülhet a Tisza kormánynál, hogyha egészségügyről és első lépésekről beszélünk. Kincses Gyula egészségügyi szakértő vendégem, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Körülbelül az interjú tartalmával egyetért, van benne új dolog? Tehát beszéltek benne várólistáról, pszichiátriáról, arról, hogy mondjuk hogyan lehetne átcsoportosítani az egészségügyi dolgozókat.
1: Sajnos legfeljebb bővíteni tudom a leltárt, nem pedig szűkíteni. Bármerre nézünk, az egészségügyben mindig valamilyen konfliktussal, problémával, hiánnyal találkozunk. Ugye a másik államtitkár, Porpáci Krisztina államtitkárasszony, szintén egy héten belül mondta azt, hogy az alapellátás jelenlegi rendszere nem tartható fent. Tehát általában nagyon komoly problémák vannak. Ennek két alapvető okát látom. Az egyik, amit nem tudom, hogy hányszor el kell mondani, hogy hihetetlenül nemzetközi szükséglethez képest is, meg nemzetközi összehasonlításban is nagyon keveset költött tartósan magyar kormány egészségügyre. Ugye egyedül 2021 környékén értük el az 5%-át a közkiadásoknak a GDP-ből, de miért? Covid miatt lezuhant a GDP, tehát könnyebb volt a százalékot megemelni, másrészt a Covid kiadásokat is ebbe tették. De amúgy 4,2-4,6% között ingadozik, ez a V4-ek átlagánál is kevesebb. Tehát önmagában ki kell mondani, hogy ennyi pénzből nem lehet tisztességes ellátást nyújtani. A másik probléma, hogy megpróbálták az ellátórendszer szerkezetét gyakorlatilag megőrizni. Ugye kórházat nem zárunk be, praxist nem zárunk be, stb., mert az politikai kockázat, és ezért különböző trükkökkel kénytelenek a működés látszatát fenntartani az intézmények, és ezek a szabályok valóban teljesen kaotikus helyzeteket tudnak idézni. Valójában ma, épp múltkor beszélgettünk erről államtitkár úrral, hogy senki nem tudja, hogy akkor ki, hol dolgozik, hány jogviszonyban, milyen módon, mert muszáj. Ugyanakkor, ha belegondolunk, ugye a Muga államtitkár úr is mondja, hogy a működés fenntartásához külsősöket kell igénybe venni, akik drágábbak. Most akkor mi lenne, hogyha azt a pénzt odadnák annak az egységnek, hogy ne drágábban külsősökkel kelljen a működés fenntartani, hanem saját dolgozóikat tudják megtartani. Tehát ilyen irányú változásokra lehet számítani, de egyáltalán általában az ellátórendszernek azt a modernizációját, ami követi a technológiai fejlődést, mert ugye a probléma másik gyökeréről nem beszéltünk, hogy hihetetlenül fejlődik az orvostudomány. Másfajta technológiákkal kell és lehet ma már gyógyítani. Nem kell annyi kórházi kezelés, rengeteg dolgot meg lehet ambulanter oldani, meg lehet gyógyszerrel oldani, amit régen műtéttel, meg tartós kórházzal oldottunk meg. Na most ezt nem követi le az ellátórendszer működése és szerkezete, és ezért van ez a össze-vissza hazudozunk, foltozgatunk, toldozgatunk helyzet.
0: Egy iszonyatosan komplex problémáról van szó, ahogy azt ön is felvázolta, és körülbelül azt szoktuk meg, hogy az egészségügy az egy ilyen feneketlen kút, és politikai szempontból igen, bármilyen mondjuk radikális változtatást szeretne valaki elérni, az rögtön politikai kockázat. Mennyiben lesz más a feladata ennek a mostani Tisza kormánynak?
1: A feladat abszolút más, mert most már nem lehet tartósan ezt a spanyol falat tartom, meg elmondom, hogy jó ez így, csak majdnem, hanem muszáj egy átfogó reformot lépésről lépésre elindítani. Valóban nem lehet egy lépcsőben megoldani, mert ez az újabb ellátási zavarokat okozna, de Hegedűs Zsolt végig arról beszél, hogy nyíltság, transzparencia, párbeszéd. Tehát először el kell jutni oda, hogy a szakmán belül megegyezni, hogy merre megyünk, utána legalább ilyen fontos, vagy fontosabb, hogy a lakossággal, a betegekkel megbeszélni. Hogy igen, ha megszűnik az az osztály, akkor és arrébra kell menni, akkor nehezebb a nagymamának elvinni a húslevest, de jobb ellátást fog kapni. És mi a fontosabb, hogy közel legyen egy szakmailag nem megfelelő ellátás, vagy az, hogy mindenki tisztességes, szakmailag korszerű ellátást kapjon. Tehát ezekről kell egy párbeszédet indítani, és tudom, mert különböző baráti kapcsolatok miatt tudom, hogy érdemi munka folyik, csak azt is tudom, hogy ugye nem volt ilyen, hogy egészségügyi minisztérium. Tehát nincs apparátus, aminek a tetejére át kellett az embereket ültetni, és azok teszik a dolgukat. Tehát ezért egy picit csúszásban van ez a folyamat kívülről nézve, amiről beszéltem, mert fel kell építeni magát a minisztériumot, az apparátust ahhoz, hogy ilyen működés előtt tudjon állni.
0: És arról nem beszélve, hogy bármilyen intézkedést hoznak, annak a látszata az, ha valahol az egészségügyben hosszú távú csak.
1: Igen, de nem szeretem ezt a szót, hogy gesztus politizálás, de erre is szükség van. Tehát vannak olyan dolgok, ilyen volt például a kamerák leszerelése. Ez GDP arányosan nem egy komoly összeg. Valójában ettől nem lesz se több házi orvos, nem lesz se több nővér, tehát ilyen szempontból mondhatnám azt, hogy ennek nincs semmi jelentősége, de nem igaz. Komoly jelentősége van, mert azt üzeni, hogy nem ez a rendőri megfigyelem, és majd akkor aki rossz lesz, azt megverem típusú vezetés van, hanem egy a kollégákat partnernek tekintő, szakmaiságukban hívő vezetés állt fel, amik együtt akar velük működni. Tehát ilyen irányban már vannak elmozdulások, és vannak mérhető vagy látható eredmények, de természetesen ezek még nem tudnak a működésben vagy a létszámhiányban megjelenni.
0: Amikor arról kérdezték az államtitkárt, hogy hol a legkritikusabb a helyzet, akkor gondolom nehéz volt kiválasztani, de azért felsorolt néhány területet, például a sürgősségi ellátás, vagy a gyermekgyógyászat, amiről azt gondolnánk, hogyha valamire, akkor első körben figyelünk oda, pszichiátria, sőt egyes szakterületeknek külön vezetőket, felelőseket is meghatározott. Ön ebből a nem kicsi listából melyiket tartja most a legkritikusabbnak, ami azonnali beavatkozást igényelne a mindegyiken túl?
1: Talán azért a sürgősséget, mert a többi területen lehet átszervezéssel, járóbeteg, fekvőbeteg terület átalakítással valamit csinálni. A sürgősséget nem. A sürgősségnek annak működni kell.
0: Ott nem lehet.
1: Igen, így van, így van. Tehát ezért azt tartom kifejezetten fontosnak. Ugyanakkor az is természetes, hogy a sürgősségi ellátás sem tekintendő, vagy kezelhető csak a sürgősségi osztályok tekintetében. Tehát az alapellátási ügyelettől kezdve a mentőkig ezt végig kell gondolni, és főleg ugye sok helyen a sürgősséggel az a baj, hogy felveszik a beteget, mert sürgős volt, ellátták, de nincs hova tenni. Mert nincs hova átadni a beteget, tehát azért ez se ennyire egyszerű kérdés, de ezt gondolom fontosnak, és nagyon üzenetértékűnek tartom azt, hogy a pszichiátria bekerült a bevallott problémák közé. Ez nem azt jelenti, hogy eddig nem volt az, csak valamilyen nem is szemérmesség, hanem valamilyen furcsa attitűd miatt régen ezt nem, hát a azok nem normális. Szóval
0: volt egy, volt,
1: igen, igen. Azért mondom, hogy ez nagyon fontos, hogy a mentális egészség visszakapja, vagy megkapja azt a figyelmet, ami az ország állapotában és a közbeszéd és az egyáltalán az emberek életminőségében megilleti.
0: Ki kérik az önvéleményét?
1: Bocsánat, tehát azért volt ez a... Mert miért kérnék ki? Tehát nincs olyan pozícióban, ami ezt kellene. Ettől még természetesen vannak beszélgetések, és természetesen aktív kapcsolaton van az orvosi kamara csoportjaival, akiknek a véleményt viszont kikérik, és azon keresztül az én véleményem is eljut.
0: Kincses Gyula, köszönöm.
1: Én is köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: $3500 milliárdos vasútfejlesztés indul, hogy mik ennek a részletei, mi az új benne, mi az, amit legelőször láthatunk, erről is beszélünk Feld Mártonnal, aki a Magyar Közlekedési Klub elnökségi tagja, és Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
2: Reggelt kívánok!
1: Egy nagyon hosszú sajtótájékoztatón nagyon sok külön tétel hangzott el, nem fogjuk sorra venni, ígérem. Mi volt az, ami új volt benne szakértőként?
2: Két dolog. Egyrészt maga a jelenet. Én az elmúlt 20 évben elég sok ilyen miniszteri tájékoztatót hallottam, és eszembe jutott például 2009, amikor talán a Bajnai kormány minisztere azzal kezdte a működését, hogy neki az a feladata, hogy 40 milliárdot kivonjon a közösségi közlekedésből, és sok hasonló ilyet láttam. Ehhez képest nyilván öröm volt látni, hogy miniszter meg a miniszterelnök a vasútfejlesztését jelenti be, mint fő prioritásnak. A projektlistát elnézve, itt azért jellemzően olyan projekteknek a továbbviteléről van szó, melyek már korábban elindultak. Persze tanulságos, hogy az elmúlt 4 évben alig történt valami, ezért jellemzően csak előkészítési projektekről van szó, tehát itt azért jelentős a késés. Ami talán újdonság, és mindenképpen bizakodásra ad okot, új szemléletű projekt, ez a Kazincbarcika és Tiszaújváros közötti tramtrain fejlesztés, vagy például az Egerváron áthaladó vasútvonalnak a fejlesztése. Ezek olyan dolgok, amelyek eddig hát vagy egyáltalán nem, vagy részben voltak csak benne ebben a listában, ezek mindenképpen új szemléletet tükröznek. De azért szükség van még több ilyenre.
1: Lassan megszokjuk a szót, hogy tramtrain, de ez mit jelent valójában, miben más?
2: A tramtrain rendszerek azok olyan vasúti rendszerek, amelyben a jármű az tud közlekedni a városi villamoshálózaton, és utána ki tud menni a nagyvasútra is. Jellemzően nagyobb elővárosokban szokták használni ezt olyan helyen, ahol a kiinduló és a célvárosban is van valamilyen villamoshálózat, vagy ha nincs, akkor szükséges, mert mondjuk például Kazincbarcika jó példa arra, hogy a vasútállomás nagyon messze van a városközponttól, és akkor így a villamosnak a városi feltáró képességét és a vasútnak a gyorsaságát lehet egyesíteni.
1: Karácsony Gergely üdvözölte a sajtótájékoztató tartalmát, és mondta, hogy nyilván ez a fővárosnak is sokat hozhat a közlekedés az infrastruktúra szempontjából. Miért?
2: Önmagában az, hogy vannak projektek, tehát ugye az elmúlt években azt hallgattuk, hogy az összes budapesti projektet lehúzták. Más kérdés, hogy vidéken sem nagyon történt semmi a Mohácsi hidat leszámítva. És hát nyilván ezek nagyon régi tervek, amiknek a tovább viteléről szó van, akár a 3-os metró meghosszabbítása, akár a híveknek a fejlesztése, ezek nyilván ezek vitathatatlanul lényeges dolgok, és ha ezek végre tényleg elindulnak, akkor nyilván abból a főváros is jelentősen tud profitálni.
1: Amikor a vasútról van szó, akkor általában nyilván a személyközlekedésre gondolunk, hogy mennyit késnek a vonatok, hogy nincsen légkondi, nincsen WC, stb. De a sajtótájékoztatón azért külön kiemelték a teherforgalmat is, mert hogy minden mindennel összefügg, és hogyha ebben az irányban is sikerülne fejleszteni, az mondjuk segítene nekünk autósoknak is, hogy az autópályákról átterelje a forgalmat. Ez jó irány?
2: Persze, mindenképpen jó irány. Ráadásul ugye konkrétumok is valamilyen szinten elhangzottak ezzel kapcsolatban. Nyilván persze erre egy külön stratégiát kell írni, tehát most egy ilyen tájékoztatóban minden részlet nem kerülhet bele. Ugye ami nagyon fontos, ez a vonali kapacitás növelés, tehát hogy több kitérő legyen, több állomási vágány legyen. Érdemes összevetni például, hogy a 70-es években felújított Lánchíd-Nyíregyháza vonal, ahol még a szovjet időkben nagy teherforgalom volt, ott milyen sűrűséggel vannak például kitérési lehetőségek, és mondjuk a Győr-Budapest vonalon, hát utóbbin sokkal kevesebb, és ez számottevő probléma. A kerülőirányok fejlesztése Budapest környékén nagyon fontos, hogy olyan kerülővonalakon, ahol jelenleg nincs felső vezeték, vagy más műszaki probléma van, ott tudjanak másfele is menni a tehervonatok, illetve hogy miből lesz az áru. Tehát ugye ki lett emelve ezen tájékoztató, hogy az iparvágányokat fejleszteni kell, hogy valahonnan egyáltalán el tudjon indulni az áru. A Magyarország a 100 kilométerre vetített aktív iparvágányok tekintetében az utolsók között gúlog Európában. Úgyhogy ebben mindenképpen előre kell lépni, illetve hát számos dolog van. Ugye itt az egyes kocsi fuvarozás támogatásának újraindítása is szerepelt a célok között, ez mindenképpen jó dolog. Ugyanakkor fontos, hogy azért ebben a szegmensben az innovációt, az új mozdonyokat, az automata kapcsolókészülékeket kell elsősorban támogatni, nem pedig egy ilyen közepesen vagy rosszul működő rendszernek a fenntartását.
1: Volt olyan is, aki kritizálta egyébként magát a bejelentést, például, hogy a 3500 milliárd, hogyha 10 évre bontjuk le, akkor nem is olyan sok ebben az iparágban, vagy voltak már korábban is nagy bejelentések, és nem lett belőle semmi. A kormányzatnak mi lehet az első feladata, vagy hol lehet először láthatóvá tenni azt, hogy valóban elindul egy ilyen típusú projekt, mi a véleménye?
2: Természetesen lehet mondani, hogy még több kéne, csak azért azt is figyelembe kell venni, hogy azért itt nyilván vannak tervezési, építőipari kapacitások, és ugye az, hogy az elmúlt 4 évben ennyire parlagon hagyták ezt az egész területet, ez nem úgy van, hogy csak így egy csettintésre, akkor most hirtelen felépülnek ezek a kapacitások, és akkor itten soha nem látott tempóba lehet előre haladni. Én azt gondolom, hogy azért 10 évre ez az összeg is meglehetősen ambiciózus. Ugyanakkor tény, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami nem annyira a pénzen múlik, tehát nem csak a fejlesztési dolgokkal érdemes foglalkozni. Ugye volt ebben a tájékoztatóban szó például a mellékvonalak kapcsán a lassú jelek felszámolásáról. Az nyilván részben pénzkérdés is, de legalább annyira gondolkodásbeli, szemléletbeli, illetve szervezetbeli történet. Önmagában ezekkel az ilyen soft dolgokkal is nagyon sokat lehetne segíteni.
1: A 3-as metró meghosszabbítása is szóba került. Erről mi a szakma véleménye?
2: Hát mindenképpen pozitív és régóta várt dolog. Én mondjuk speciál nem teljesen látom át, hogy ez csak Rákospalota Újpestig szerepel most ebben a projektlistában ez a projekt, hogy ez ugye Káposztásmegyerig volt eredetileg tervezve, hogy miért nem odáig megy, hiszen ugye alapvetően a kéregvezetésű, mélyvezetésű szakasza az ugye az Újpest központ és Rákospalota Újpest közötti, utána a felszínen menne tovább, tehát onnan már viszonylag olcsón tovább lehetne vinni, ráadásul a 14-es villamos pályája úgy lett kialakítva, hogy a metrót akár fogadni is tudja későbbiekben. Ez egy kicsit furcsa dolog, de nyilván, ha már csak a Rákospalota-Újpest vasútállomást eléri a metró, az is előrelépés.
1: Feld Márton, köszönöm.
2: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: A VMN oldalán olvastunk egy izgalmas cikket, ami felkeltette a figyelmünket. Ebben dr. Balog Anna, a legfőbb ügyészségi ügyész, egy ilyen hiánypótló kutatást készített, ami azt mutatja meg, hogy bizony, amikor gyermekpornográf felvételekről, digitális felvételekről beszélünk, akkor fiatalok is érintettek, és nem is kevesen, 10 elkövetőből, akiket elkövetőnek hívunk, 4 maga is gyermek. Egészen sokkoló adat. Reményné Csekő Borbála, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője, vendégem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: A cikket olvasva nyilván meglepődik az ember, hogy gyermekek is érintettek ebbe, aztán, hogyha végigolvassa a cikket, érthetővé válik szerintem, hogy sokszor a gyermekek, a fiatalok, azért elsősorban mondjuk gimnazistakorú gyermekekről beszélünk, nem is tudják, hogy mi a probléma ezzel. Vagy mondjuk olyan felvételekről van szó, ami viccesnek tűnik, hogy rögzítjük, vagy jónak tűnik, hogy rögzítjük, de beleegyezéses kapcsolat alapján történik. Neked mi volt az első benyomásod, amikor ezeket az adatokat láttad?
1: Hát talán az, hogy mennyire sokkoló az, hogy milyen tág ez a jogi tényállás, hogy mennyire széles az a kör, amit a gyermekpornográfia gyűjtőszó alá így be kell söpörni, és bár az áldozat szempontjából minden olyan helyzet, amikor egy intim képpel valaki visszaél, az félelmetes károkat és traumát tud okozni, de ha az egész folyamatot nézzük, és minden szereplőjét, akkor nagyon nem mindegy, hogy ez mondjuk egy konszenzuális gimnáziumi szerelemben született felvétel, ami egy hirtelen kattintással így kikerül mondjuk a baráti körből az osztálycsoportból a világhálóra, vagy egy rossz indulatú felnőtt hideg számító módon gyerekeket kihasználva, behálózva készít mondjuk anyagi haszonszerzés szempontjából, vagy a saját szexuális problémáiból adódóan kifejezetten rossz indulattal gyerekekkel visszaélve felvételeket, hogy ez bizonyos szempontból így az esetekben ugyanaz a gyermekpornográfia, és közben meg egészen mások a megoldások.
0: Az is érdekes volt szerintem a cikk kapcsán, hogy úgy tűnik, hogy nem tájékozottak a fiatalok abból a szempontból, hogy mi minek számít, hogy ne engedjem, hogy készítsenek rólam egy fotót, egy felvételt, bármennyire szerelmes valaki 16-17 évesen. Vagy hogyha hozzám eljut egy ilyen fotó, akár felnőttként, és én azt tovább küldöm, hogy Jézus, nézd, a gyerekedről mondjuk egy ilyen fotó terjed, már maga az is bűncselekmény, hogyha mondjuk az érintett szülőnek elküldi valaki. Mit tapasztaltok? Hogyan lehetne ezen változtatni, és ez, ami számomra kitűnik a cikkből, ez valóban így van-e?
1: Abszolút így van, és hogy az is nagyon elgondolkoztató, hogy úgy tűnik, hogy nem csak a fiatalkorúak, a gyerekek vannak vakon, hanem nagyon sokszor a gyerekekkel foglalkozó szakemberek és a szülők is. Tehát az, hogyha ilyen közös borzongás céljából én egy szülői közösségben megosztom azt, hogy XY a lányomról, fiamról ezt készítette, ezt küldte tovább, az már ugyanezt a bűncselekményt megvalósítja, illetve az is egy rossz út, ha mondjuk egy tanári kar csap fel így nyomozónak, és kezd el gyűjteni olyan képeket, amik gyerekekről szóló intim képek, amiket kizárólag a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság internet hotline-ja, illetve a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak a biztonságos internet.hu bejelentő felületén lehet bejelenteni és kezelni. És így nagyon nehéz edukációról beszélni, szóval, hogy fontos egyáltalán a szülőknek és a pedagógusoknak az edukációja, és akkor onnan tud ez tovább menni, hogy egyrészt a digitális szexuális nevelés valahogy alappá váljon, és az a fajta határvédelem, ahogy a gyerekek, fiatalok a saját határaikat tudják védeni, hogy tudjanak határozottabban nemet mondani, illetve vegyék észre, hogy ha a saját viselkedésük mások határait megsérti.
0: Az elmúlt most már években azért hangsúly volt azon, hogy mondjuk akár a gyermekvédelem területén milyen gondok vannak, és a gyermekekkel milyen problémák fordulnak elő. Ez most egy újabb olyan tanulmány lehet, ami felhívhatja valamilyen problémára a figyelmet. Nálatok az alapítványnál mi az, ami fókuszban van? Ti hogyan tudtok segíteni? Kiknek tudtok segíteni? Ki fordulhat oda?
1: De a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány lelkisegész szolgálatának a legmarkánsabb tapasztalata az elmúlt években, hogy a tizenévesek mentális egészsége az rohamosan romlik, minimum egy 5-6 éve folyamatosan romlik, és nagyon komplexek azok a problémák, amik ezek a számok mögött vannak, és például az egyik az, hogy az online terekben sincsenek biztonságban, illetve hogy a kortárs közösségekben sincsenek biztonságban. Tehát egyrészt a digitális nevelés, másrészt pedig a kortárs bántalmazás, a bullying és a cyberbullying elleni megelőzés és prevenciós programok, ezek nagyon reméljük, hogy prioritást kapnak.
0: A Covidot szokták emlegetni, mint robbanó pont, hogyha a gyermekek digitális biztonságáról beszélünk, illetve annak elvesztéséről, de azóta már eltelt jó pár év.
1: Hát igen, és mintha így futnánk a problémák után. Rengeteg olyan anyag van, a Kékvonalnak is vannak pedagógusoknak szánt segédanyagaink, kisfilmjeink, amiket be lehetne vinni az iskolába, és szerintem nem fair, nagyon sok gyerek és családdal szemben nem fair, ha csak a szülőktől várjuk azt, hogy változás legyen. Én abban gondolkodnék, hogy több lábon kell ennek állni. Egyrészt vannak olyan for profit szereplők, akik tehetnének még többet a biztonság érdekében, másrészt fontos egy nagyobb állami felelősségvállalás, fontos a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek a felkészítése, és természetesen a családé is.
0: Az elmúlt években azt tapasztalhattuk, hogy a civilek, vagy akik mondjuk akár ezt a digitális nevelést, megelőzést elindíthatnak, szinte ki vannak tiltva a közintézményekből, az iskolákból. Ebben az irányban várható változás?
1: Nagyon reméljük, hogy igen, és azt gondolom, hogy ez is az egyik lába tud lenni, hogy minél több olyan felvilágosító, prevenciós program kerülhessen be az iskolába, ami növeli annak az esélyét, hogy kevesebb legyen a tudatlanságból, felkészületlenségből elkövetett akár konkrét bűncselekmény is. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy sokkal nagyobb ereje tud lenni annak, hogyha a gyerekekkel nap mint nap találkozó felelős felnőtteknek az attitűdje és a felkészültsége változik, és erre is vannak már ilyen jó kezdeményezések, pedagógus továbbképzések és olyan programok, amikben tényleg az a cél, hogy egyetlen gyerek sem maradjon egyedül, hogyha elbizonytalanodik abban, hogy mit lehet és mit nem, vagy ha áldozattá válik egy akár online térben történő visszaélésnek.
0: Csekő Borbála, köszönöm.
1: Én is köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg, változékony idő lesz sok napsütéssel. Jövő hétre is összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését. Több mint 3000 milliárdos országos vasútfejlesztési program indul. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. A képviselők emellett megvitatják az ügynök akták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Móka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. 10 éves átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3550 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, melynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Már regisztrálhatnak azok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalítás című méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek. A tájékoztatóra magukkal kell vinni a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Magyar alkotófilmje is debütál az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Horváth Léli első angol nyelvű mozija, a Jegyzeteim a Marsról, a karakteres szerzői filmeket bemutató szekciót nyitja meg. A mozifilmet jelentős érdeklődés övezi, még az utómunkálatok idején több országban megvásárolták, így a romantikus dráma világszerte eljuthat a nézőkhöz, a magyar mozikba pedig télen érkezik. A 86-ban vásárolták, így a romantikus dráma világszerte eljuthat a nézőkhöz.

0: legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Pesti alsórakparton az Erzsébet híd és a Vigadó tér közötti szakaszon. Mindkét irányban sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Hős utcánál az Árpád híd felé a külső sávban. A Salgó-Tarjáni utcától lelassult a haladás. Zuglóban a Magyaródi úton befelé a Nagy Lajos király útja után baleset miatt sávlezárásra kell számítani. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Rákóczi hídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spiritfm.hu.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem.

Mindenki anyagi, nem valami boldog, és anyagi okból, anyagot boltol. Nincs a menedék, de van, ami pótol, katta bióba, vagy katta biótól.

0: ve çukurdik mersemim. Bütlit más napos van, bütlit fire.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Már

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
1: Napok hosszú sorban el, körbejáró szembogár, messze téved gondolat.
0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
2: Július 20-án volt 57 éve, hogy ember lépett a Holdra. Hát vagy igen, vagy nem, ugye azóta ezt már sokan kétlik. Erről is beszélünk Fogter Zoltánnal, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagászával. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Mert hogy onnantól kezdve, hogy ez megtörtént, vagy nem, elindultak a találgatások, hogy így volt-e, vagy sem. Na, mi a bizonyítékunk?
3: Igen, rengeteg kontó van a Holdra szállásokkal kapcsolatban, megtörtént a Holdra szállás, tehát rendkívül sok bizonyíték van amellett, hogy tényleg megtörtént. Többek között körülbelül az a 380 kg holdkőzet is, amit a 6 sikeres Holdra szállás során az Apollo program űrhajósai gyűjtöttek és visszahoztak a Földre. Ezek egyértelműen bizonyítják azt, hogy tényleg jártak ott űrhajósok a 60-as évek végén, illetve a 70-es évek elején, illetve hagytak ott olyan tükröket, olyan műszereket, amikkel az űrkutató csillagász szakma mind a mai napig tud dolgozni. Például a Föld-Hold nagyon pontos távolságadatot olyan tükrök segítségével mérik, amiket az Apollo program űrhajósai hagytak ott az Apollo program idejében.
2: Az egyik ok, amiért szkeptikusak, a nem hozzáértők, az az, hogy hát jó, hogyha már ott 57 év, tehát nem mostani időről beszélünk. Ha akkor ez sikerült, akkor miért nem járunk már azóta a Holdra így gyakorlatilag rendszeresen, akár turizmusként?
3: Igen,
2: miért
3: ezt nem? Rendkívül sokan felhozzák, és hát emögött főleg politikai döntések voltak így a 70-es évek elején. Az utolsó Holdra szállás 1972-ben történt decemberben.
2: Az sem a volt.
3: Az sem a volt, és igen, itt az fontos leszögezni, hogy nem csak csak egy sikeres holdra szállás volt. Mindenkinek az Apollo 11 van a fejében, Neil Armstrong és Buzz Aldrin ugye a holdra lép július 20-án, amerikai idő szerint, világidő szerint az júli 21 volt, tehát UTC-ben júli 21. De igen, tehát mindenkinek ez a két név van a fejében. Viszont utánuk még történtek holdra szállások, az Apollo 12, az Apollo 14, 15, 16 és a 17 sikeresen landolt a hold felszínén, a 13 az nem, ott a sztorit mindannyian ismerjük, hogy sajnos nem tudtak leszárni a mellékbolygónk felszínén, de hát élve visszajutottak, és ez mindenféleképpen egy siker. Javaslom mindenkinek a 90-es években a Tom Hanks főszereplésével készült Apollo 13. Amúgy Apollo 13 zseniális film, így van. Visszatérve, igen, tehát 72 az utolsó holdra szállás, és utána jött egy politikai döntés, tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államok vezetése úgy döntött, hogy nem akar több pénzt égetni a holdprogramra, mert túlságosan költségesnek ítélték meg, és az adófizetőket sem érdekelte már a kezdeti sikerek után így a holdra szállásoknak a jelentősége. Illetve történt még egy fordulat itt űrtörténelmi szempontból a 70-es évek elején. A holdért folyó versenyt a Szovjetunió elveszítette. Az N1 szovjet holdrakéta az nem volt olyan sikeres, mint az amerikaiaknak a Saturn V rakétája, viszont az űrverseny az valamilyen szinten folytatódott, még ha nem is olyan nagy intenzitással, mert 1971 áprilisában a Szovjetunió pályára állította az első űrállomást a föld körüli térségben. Tehát egy olyan űrlaboratóriumot, ahol emberek tudnak dolgozni és tevékenykedni. És azért ez közelebb van így a bolygónkhoz. És az Amerikai Egyesült Államok vezetősége is úgy látta, hogy a geopolitikai jelentősége az alacsony föld körüli pályának és a föld körüli térségnek az nagyobb, legalábbis akkor nagyobbnak ítélték, mint a holdat. És épp ezért 73-ban az amerikaiak is a maradék Apollo alkatrészekből, illetve a Saturn V rakéta utolsó indítása, pályára állították a saját űrállomásukat, a Skylab űrállomást, és ezzel elindult az űrállomások kora, ami később elvezetett a nemzetközi űrállomáshoz is. Tehát nem ért véget az űrverseny, meg az űrkutatás, csak a holdról áthelyeződött a fókusz a föld körüli térségre.
2: Látom, kicsit sem érdekel a téma, síróból az összes adat megvan, és ez az űrverseny a mai napig tart.
3: Így van.
2: De mielőtt erről beszélünk, azért picit emlékezzünk meg erről a holdra szállásról. Mi az az érdekesség mondjuk ezzel kapcsolatban, ha már ilyen lexikális tudás gyűlt fel itt velem szemben, amire mondjuk nem gondolunk, de nagyon izgalmas eleme volt ennek.
3: Tehát nagyon izgalmas elem, hogy itt több évnyi előkészület volt. Ugye 1961-ben jelenti be John F. Kennedy elnök, hogy akkor elindul a Hold program, és az évtized vége előtt embert fognak juttatni a Hold felszínére az amerikaiak, és nem csak, hogy embert fognak juttatni oda, hanem vissza is fogják hozni az űrhajósokat épségben. Na, ez nem volt garantált. Tehát ilyet még sose csinált senki előtte így az emberiség történetében. Ez mindenféleképpen az emberiség történetének egyik legnagyobb kalandja. 400 ezer ember dolgozott a Hold programon, tehát 400 ezer ember munkája van amögött, hogy az Apollo 11 a sikeresen leszállt a hold felszínén 69-ben, és itt egy érdekes dolog az, hogy azért nem volt garantált, hogy élve visszajutnak. Többek között az akkori elnök Richard Nixon például egy gyászbeszédet is írt arra az esetre, hogyha esetleg az űrhajósok ott maradnának, és nem tudnának mondjuk épségben visszaindulni. Tehát itt mindenre fel voltak készülve. Hál' Istennek épségben visszajutottak, és történelmet írtak így az egész emberiség nevében, mondhatjuk, hogy ez ténylegesen egy sikeres küldetés volt, nem csak amerikai, hanem tényleg emberiségi volumenű szinten is. Viszont valóban ez egy rizikós vállalkozás volt. Ami szerintem nagyon érdekes az az, hogy ott az Armstrong a leszállásnál a robotpilótának az irányítását az kvázi kikapcsolta, és kézzel történt meg a holdkomnak a leszállása, mert az eredetileg kijelölt területen, ahol leszállt volna a holdkom, ott túl nagy sziklák voltak, nem volt alkalmas a terület, és körülbelül 150 méterrel a hold felszín felett kézi irányításra állt át Neil Armstrong, és az ő zsenialitása és pilótai tapasztalatának köszönhető az, hogy a tépségben megtörténhetett a holdra szállás maga, és nem történt tragédia.
2: No, és most újra fókuszban a hold, halljuk az ilyen híreket, hogy gondolkodnak rajta, hogy hát akkor menni kéne akkor most megint, így több mint 50 év után, és hát van új versenytárs is, mert hogy eddig beszéltünk az amerikaiakról, az oroszokról, de ott van most Kína, akik úgy tűnik, hogy roham tempóban próbálják beelőzni Amerikát? Azt olvasom, hogy már nem is az a kérdés, hogy lesz-e új holdra szállás, hogy a kínaiak mennek el, hanem ki fog előbb menni.
3: Igen, most Jared Isaacman, a NASA-nak a mostani vezetője nemrég adott egy sajtónyilatkozatot, hogy tényleg verseny van, egy nagyon intenzív verseny, és a következő holdra szállást illetően hónapos időskeljú különbség van a között, hogy Kína vagy az Egyesült Államok fogja tudni megvalósítani a 21. század első holdra szállását. Igen, itt Kína nagyon-nagyon feltört az utóbbi években, évtizedekben, tehát Kínának a robotos hold programja az a 2010-es évek egyik legambíciózusabb űrprogramja volt, tehát robotokkal már többször leszállt Kína a hold felszínén, és valóban ők is tervezik a holdra szállást a 2030-as évek elején, tehát a jelenlegi céldátum Kínának az 2030, de könnyen lehet, hogy 2029 lesz belőle, hogyha ilyen intenzitással haladnak. Az Egyesült Államok most jelenleg ott tart, hogy az Artemis program, a lényegében a hold programjuk az pörög, és az Artemis 2 az idén megvalósult, ennek keretében 4 űrhajós megkerülte a holdat, az Orion űrhajó fedélzetén, és épségben visszajutott.
2: Ez milyen rossz lehet, nem, hogy csak integetik?
3: Hát igen, de gyönyörű szép látványban volt részük, például egy napfogyatkozást is megcsodálhattak az Orion űrhajó fedélzetéről. Viszont a következő holdra szállás a jelenlegi ütemterv szerint az 2028-ban esedékes amerikai részről. Ez az Artemis 4 küldetés lesz majd, hogyha minden a terv szerint megy. De nem biztos, hogy minden a terv szerint fog menni, mert azért ezekben az űrprogramokban vannak csúszások, előfordulhatnak kisebb-nagyobb bakik, amik akár hónapos, éves csúszást eredményeznek, és hogyha az Egyesült Államok kicsúszik a általa kijelölt céldátum idejéből, akkor könnyen lehet, hogy a Kína be fogja előzni őket. Igen.
2: Mint ahogy ez a csúszás, ez szerencsére számunkra is megtapasztalható volt, amikor ugye Kapu Tiborért szurkoltunk, és úgy volt, hogy megy, nem megy, megy, nem megy.
3: És ez még nem is volt nagy csúszás, tehát ott csak egy hónapnyi csúszás volt, itt meg évekről is tudunk beszélni.
2: Fogter Zoltán, élmény volt, köszönöm.
3: Nagyon szépen köszönöm én.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja. Hadd

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: A WWF-nek van egy olyan programja, ami kifejezetten a városokat célozza meg, és ez egy verseny, amelyben Ajka nyert. Amikor először olvastam, számomra meglepő volt, mert hogy én első között ott voltam a Vörösi Szap tudósításánál, hogy hogyan nyerhette meg ez a város, erről is beszélünk Csontos Csabával, a WWF éghajlatvédelmi programvezetőjeivel. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt,
1: de induljunk onnan, hogy mi pontosan ez a verseny? Verseny egyáltalán?
2: Ez egy barátságos verseny. 10 éve zajlik egy élő bolygó kihívás nevű esemény, amit a WWF hozott létre, WWF Svédország. Gyakorlatilag ma már 380-nál is több település szerte a világon csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez, és minden országban nemzeti bajnokot választottunk, így Ajka lett a magyar bajnok az idei évben, ami nem kis teljesítmény, hiszen 6 magyar város közül nyerte el ezt a címet, és hát ebbe a mezőnybe bekerülni már önmagában is kiemelkedő. Ők zászlós hajó települések, hiszen van fenntartható energia és klímaakciótervük, mondjuk azt, hogy klímatervük egyszerűen, amit nem csak megírtak és beraktak a fiókba, hanem folyamatosan felülvizsgálják, folyamatosan fejlesztik, és azok a döntéseket, amiket hoznak napról napra a Városházán, a terv alapján is készülnek, és ezért is lehet az, hogy ők lettek a befutók, mert nagyon szigorúan tartják magukat ahhoz, a célhoz, amit kitűztek.
1: No igen, egy picit hozzuk gyakorlati szintre ezt, hogy ez mit jelent a mindennapokban egy város életében. Ajkán például mi az, amit sikerült megvalósítani, amivel ők kiérdemelték ezt a címet?
2: Igen, Ajkán nagyon sok progresszív dolog zajlik az elmúlt évtizedekben. Például olyan társasház felújítási programot támogatott a város önerőből, ami példaértékű, és abban az időszakban, amikor állami források erre nem álltak rendelkezésre.
1: De itt most szigetelésről
2: beszélünk? Igen, hőszigetelésről beszélünk elsősorban, ami meg is látszik a hőenergiafogyasztásokon, hiszen a városnak majdnem az 50%-át távhővel látják el, ami amúgy nagyon dicséretes, ez egy nagyon magas arány, és folyamatosan csökkent a hőigény ennek köszönhetőleg, szóval ez már kézzelfogható eredmény. Az más kérdés, hogy nyilván a város a Ajkai erőműből kapja a hőenergiát, ahol most egyelőre biomasszát égetnek, és nagyon sok része ennek az energiának természetes erdőinkből származik, ami nyilván ebben a formában fenntarthatatlan, de összességében az látható, hogy ha az energiát sikerül megtakarítanunk, és nem fogyasztjuk el, az egy nagyon jó irány, és az Ajkai városvezetés ebbe indult el. Emellett közlekedésfejlesztéseket is, például biciklis, kerékpár útfejlesztéseket is végrehajtottak, nagyon sok zöld területük megújult, és az az igazság, hogy a legnagyobb projekt az még csak most jön, ha minden igaz, akkor a Tornapataknak a meder rekonstrukcióját fogják elvégezni, így a városi vízmegtartás és egy teljesen új rekreációs zóna jöhet létre több kilométer hosszan a városközpontban.
1: Így is kezdtem, ugye a Vörösi Szap katasztrófával, amire mindannyian emlékszünk, ami egy környezeti katasztrófa is volt egyben. Ez azt jelenti, hogy ha Ajka elnyer egy ilyen címet, hogy túl van ezen a katasztrófán igazából, vagy semmi köze egy ilyen címnek, egy ilyen múltban történt katasztrófának?
2: Alapvetően nagyon nehéz egy ipari, nehéz ipari városnak a múltját felülmúlni, és nyilván a katasztrófának az árnyéka és az emléke az mindig a környékben élő emberekkel, illetve a magyar emberek tudatában lesz. De én azt gondolom, hogy nagyon jó útra lépett a város, hogy elfelejtesse, vagy ne zűsön az embereknek eszébe Ajkáról, akkor a Vörösi Szak katasztrófa milyen gondokat, károkat okozott, akár a patak élővilágában, ugye ez egy alsó szakaszon történt, szóval magát a várost nem érintette ez a probléma. És hát az látszik, hogy nagyon elkötelezettnek kell lenni, és ami nagyon szimpatikus és pozitív, hogy Ajka folyamatosan bevonja a helyi lakókat, a városlakókat, hogy milyen fejlesztési irányokat keressenek, és szerintem ez példaértékű, és erre van most már a magyar embereknek nagyon nagy igényük, hogy az ő szavukat meghallgassák, és el tudják mondani, hogy milyen fenntartható fejlesztéseket szeretnének látni.
1: Ajka volt a győztes, de másik 5 település is részt vett, vagy megütötte a kritériumot? Mi egyáltalán a feltétele annak?
2: A feltétel az, hogy legyen ez a legyen klímatervük, és azt egy gyakorlatilag jelentéstételi monitoring rendszerbe az adataikat be tudják küldeni. Ez nem kis kihívás, ez egy nagyon bonyolult kérdőív, amit Ajka vállalt, és a másik 5 település is vállalt Magyarországról, hogy ők transzparensi átláthatóvá teszik azokat az adatokat, hogy hol tartanak most. És ez is az egyik legnagyobb probléma, hogy nagyon sokszor kitűzünk célokat, aztán elfelejtjük ellenőrizni, hogy jófele haladunk-e, és ez bizony, ez évről évre kell, hogy történjen. Nagyon sok változás a Covid óta, az energiaválság óta folyamatosan változik az energiafelhasználásunk, ezt nyomon kell követni, meg kell nézni, hogy azok az intézkedések, amik benne vannak a SZEKAB-ban, amik érintik nyilván a energiatakarékosságot, energiaszegénységet, klímaadaptációt, hogy milyen intézkedések valósultak meg, mik azok, amik elő vannak készítve, és mi az, amihez forrás kellene. És hogyha a többi magyar város is tudna erre erőforrást, humán kapacitást fordítani, hogy ilyen jellegű ambiciózus célokat meg tudjanak valósítani, akkor biztosan kézzelfogható és szemmel látható eredményeket tudnánk mind klímavédelmi szempontból elérni, mind a városok élhetősége szempontjából.
1: Csontos Csaba, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó. ...1879. július 19-én született Móra Ferenc. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik városhoz kötődik leginkább híres írónk munkássága? Start 1. Szegedhez. Start 2. Pécshez. Heti nyereményünk egy doboz, azaz egy havi Vertim testsúlycsökkentő Matrix a sikeres fogyás támogatására a vertim.hu webshop jóvoltából.
1: Foci után most hétvégén Forma 1, úgyhogy megint van mire figyelni, minek szurkolni, de hogyha valaki szeretne, akkor hogy jut oda, vagy hogy jut onnan el, erről is beszélgetünk majd a hivatalos partnerrel, a Főtaxi vezérigazgatója a vendége, dr. Károlyi Roland, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Én, mint rákospalotai lakos, pontosan tudom, hogy mivel jár ez, hogyha mondjuk szeretnék hazajutni, vagy mondjuk bejutni a munkahelyemre a forgalom szempontjából. A taxisokra nyilván ez hatványozottabban igaz. Hány embert várunk egy ilyen hétvégére? Hogyan készülünk?
2: Ja, a Hungaroring és a Forma 1 tájékoztatás alapján nagyjából 300 000 ember várható erre a négy napos verseny hétvégére. A mai a nulladik nap. Pénteken vannak időmérő edzések, csütörtökön, vagy szabad edzések pénteken, időmérő edzések, és vasárnap van ugye a fő rendezvény, a futam. Úgyhogy 300 000 ember várható, újból teltház lesz, tavaly is körülbelül ennyi nézőre számítottak, és ugye a Főtaxi a hivatalos partnere a Hungaroringnek, a Forma 1-nek. Mi tudjuk azt a VIP sávot használni az M3-as autópályán, ami egy gyorsabb megközelítést tesz lehetővé a látogatók számára.
1: No igen, mit jelent az, hogy valaki a partnere, a fő partner? Gondolom más taxit is lehet hívni, de
2: más taxit is lehet hívni.
1: Mindenhol azt látom, hogy főtaxi.
2: Így van. Ugye a főtaxi tavaly is egy olyan 9000 fuvart teljesített a négy napos rendezvénysorozat alatt a Hungaroringre és a Hungaroringról vissza a városba. Ezeket a fuvarokat zömében hibrid vagy elektromos autókkal teljesítettük, tehát több mint 50%-ában ilyen környezettudatos autókkal láttuk el a szolgáltatást, és idénre van is egy olyan vállalásunk, hogy ezt az arányt még egy pár százalékkal megemeljük.
1: Most is ilyen forgalomra számítanak, vagy nagyobbra?
2: Szerintem körülbelül hasonlóra lehet számítani. A csütörtöki nap, tehát az a nulladik nap, a nyitó nap lesz egy picit talán erősebb, mert több rendezvényt tartanak a mai nap során. Box utca látogatás, high speed teszteket, úgyhogy ez egy picit erősebb nap lesz, de a többi nap szerintem hasonló lesz a tavalyihoz.
1: No, nézzük a technikai részleteket, hogyha valaki szeretne kijutni a helyszínre, mert mondjuk olyan szerencsés, hogy van jegye, akkor rendeljek előre, ha igen, akkor mennyivel, vagy spontán is hívhatom, körülbelül mivel számoljak, hogy mondjuk nyilván tudom, hogy a főváros Rákospalotára hamarabb kim vagyok, mint mondjuk a második kerületből, de hogy SAC per KB, ez a VIP sáv, ez mekkora könnyebbséget jelent?
2: Több rendelési csatornát lehet választani, lehet telefonon rendelni, a dispatcher szolgálatokon keresztül. Föl vagyunk készülve arra is, hogy a rendezvényre azért nagyon sok külföldi fog érkezni, tehát a dispatchereink tudnak angolul is, tehát angolul is tudnak rendelni a kedves utasok, de tudnak applikáción keresztül is rendelést leadni. Az applikáció 5 nyelven kezelhető, tehát ez is egy komfortot okozhat a külföldi vendégek számára. Előrendelést is le tudnak adni, hogy azt becsüljük nagyjából egy ilyen 20 kilométeres távolság a város különböző pontjairól a Hungaroringet megközelíteni. Én azt javasolnám mindenkinek, hogy ne csak konkrétan egy futamra érkezzen ki, hanem akár már délelőtt is menjen ki, mert nagyon sok érdekes program van, ne hagyja az utolsó pillanatra, egy egész napos programot ott el lehet tölteni, és kellemesen lehet érezni magát a látogatóknak.
1: Igen, ezzel finoman kikerülte, hogy igazából önöknek sem annyira kalkulálható, hogy a brutális forgalom mit hoz az első időben.
2: Igen, nekünk sem 100%-osan, mert vannak azért lezárások, amikor a versenyzők érkeznek, vagy olyan VIP vendégek érkeznek, de egyébként ez a VIP sáv, ez jól használható, és egy sokkal gyorsabb megközelítést tesz lehetővé.
1: Na nézzük a visszautat. Amikor egyszerre több ezer ember szeretne hazajutni, és mondjuk jó eséllyel a taxit választja, mert mondjuk mert nem tud parkolni, oda jutni a kocsival, vagy mondjuk éppen alkoholt fogyaszt, hogy jól érezze magát. Szóval visszafele azt a tömeget hogyan lehet kezelni?
2: A visszafele úton pedig van egy utasfelvételi pontunk, ez a 8-as kapu közelében van, ami egy pár perces távolság csak a mi taxi utasfelvételi pontunktól. Ilyenkor több száz taxi szokott ott már fent várakozni a futam vége előtt, vagy az időmérő edzések vége előtt, és azt a mezőt azt ilyen gyönyörű szép sárgába borítja ilyenkor a főtaxi. Tényleg több száz kollega arra vár, hogy amikor jönnek ki az utasok, akkor minél gyorsabban, minél kényelmesebben haza tudjuk őket szállítani. Még a komfortfokozatot emelve ilyen hidratációs pontot, vagy ilyen refresh pontot is kialakítunk, kényelmi székeket helyezünk ki, egy kis zenei szolgáltatás is lesz, hogy a felfokozott jó hangulat megmaradjon várakozás közben is. Tavaly, amikor így beszéltem hogy a sorban álló külföldi, illetve magyar látogatókkal, akkor az nagyon kellemes tapasztalás volt, hogy akik sorozatban járnak versenyről versenyre, ők is azt mondták, hogy itt az egész hungaroringes lebonyolítás és a hozzá kapcsoló taxiszolgáltatás is kiemelkedő színvonalú.
1: Érdekelne az is, hogy milyen áron, fix áron vagy kilométer áron dolgoznak. Erre nincs időm megkérdezni, mert sokkal jobban érdekel engem, aki nem jutok ki, vagy nem megyek ki a Forma 1-re, hogy akkor felejtsem el a következő 4 napra a főtaxit?
2: Nem, városban is teljesíteni fognak természetesen kollégáink szolgálatot. Ezt meg tudjuk oldani úgy, hogy ez mindenki számára, aki taxit szeretne rendelni, komfortos legyen. Azért jellemző most ezekre a napokra, hogy azért kicsit kiürült a város, nyaralnak az emberek, nincs akkora mozgás a városban, de természetesen a városban is jelen leszünk. És még azt szeretném megemlíteni, hogy kint a helyszínen körülbelül 30 kollégám fogja segíteni a látogatóknak a taxihoz jutását, taxiba ültetését. Ők is angolul, magyarul nagyon profin beszélnek, nagy rutinjuk van benne, úgyhogy ők is segítik a mi munkánkat, és egy kis hostess csapat is fogja a tájékozódást segíteni a kilátogatóknak.
1: Jó munkát!
2: Köszönjük Dr. szépen!
1: Károly Roland, köszönöm! Önöknek pedig a figyelmet, köszönöm! Legyen nagyon szép napjuk, holnap várom önöket, viszontlátásra!
3: Támogatott tartalmat hallottak! Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Meleg változékony idő lesz sok napsütéssel, lemondott a legfőbb ügyész. Házkutatást tartottak az adóhivatali nyomozók a Családbarát Magyarország központnál. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. Házkutatást tartottak és elektronikus dokumentumokat foglaltak le a Családbarát Magyarország központnál egy költségvetési csalás gyanúja miatt évekkel ezelőtt megkezdett nyomozás részeként. A feljelentés annak idején a cég újonnan kinevezett vezetése tette, miután szabálytalanságokat találtak a támogatások elszámolásával kapcsolatban. A nyomozás az elmúlt években nem jutott érdemben előre. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Czakó Célbus Pál elmondta, az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják meg, jelente nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz, egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Etikai eljárást kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Turi Attila előzetesen egyeztetett a költő prózaíróval, aki korábbi nyilatkozata ellenére nem kíván lemondani akadémiai tagságáról. A szervezet vezetője emiatt döntött az etikai bizottság összehívása mellett. Szombaton rendezik a Nándorfehérvári diadalra emlékező egésznapos programsorozatot Szegeden. A hagyományos utcai fesztivál igazi középkori forgatag zenés-táncos felvonulással kezdődik. Az Alsóvárosi Ferences templomnál élő szerepjáték, gyermeklovagi torna, apródiskola, sárkányosvény interaktív játék, lovagi kézműves foglalkozás, solymáz bemutató és kígyóbűvölő is várja az érdeklődőket. A programot tűzzsonglőrök látványos bemutatója zárja. Másnap reggel a Ferences templomban ünnepi szentmisét tartanak a Nándorfehérvári diadal 570. évfordulójának tiszteletére. Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható.
3: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A most következő műsor

0: nyertes dokumentumfilm rendezője Podracka Lea a vonalban. Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Apám lánya, ez egy személyes történet, és nem csak attól személyes, mert önmagában a cím ezt sugallja, hanem mert az ön számára is személyes, ha én ezt jól tudom.
1: Így van, ez egy majdnem, hogy mondanám, hogy most már 30 évre visszatekintő problémakör, ami a családomban volt, és ezt próbáltam filmes eszközökkel feldolgozni.
0: Az hogyan van, hogy egyszer csak eltűnik az embernek a testvére? Az hogy lesz másnap? Mert hogy ja, ez a helyzet, ugye? Ez a kiinduló pontunk.
1: Így van, ez a kiinduló pont. Ez 27 éve történt, az, hogy lényegében egyik napról a másikra ő eltűnt. Akkor még egy nagyon fiatal, szinte gyerekről beszélünk, kislányról beszélünk. A kamaszkorának a végén volt, hanem 17-18 éves lehetett. Én tőle jóval fiatalabb vagyok, tehát én akkor abban az időben 8 éves voltam. Gyerekként nem nagyon sok, tehát nem fogtam fel túl sok mindent az ő eltűnéséből. Ugyan kérdéseim voltak a családtagok felé, és ők becsületesen válaszoltak is. Ami feltűnt, hogy már gyerekként is, hogy mindenkinek más válasza van arra, hogy hol van és mi történt vele. De ugye a gyerekeknél van egy ilyen, legalábbis nálam van egy ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzam. Tehát amit a felnőtt mond, az szent és sérthetetlen. És még hogyha a felnőttek különböző válaszokat is adtak a kérdéseimre, én akkor is ezt elhittem, és nem kérdőjeleztem meg, egészen addig, amíg, hát most már majdnem 10 éve megérkezett tőle az a bizonyos levél.
0: Egy levél, ami nem adott megfejtést, ha jól értem a helyzetet, mert hogy abból a levélből nem sok minden derült ki.
1: Hát én máig nem tudom, hogy mi volt ebben a levélben. Ezt a levelet ő az édesanyjának küldte, ugye nekünk közös az édesapánk, és az édesanyja erről a levélről nem beszélt. Tehát én ezt hónapokkal később tudtam meg, egy teljesen véletlen úton, módon, hogy van ez a levél, és lényegében kimondhatjuk azt, hogy ő életben van. Miután az elmúlt sok-sok évben az is felmerült, hogy ő már nem él. Ez a levél ténylegesen bebizonyította, hogy ő ott valahol van, valahol él, és én próbáltam ennek utána járni, de sajnos elég hamar kiderült, hogy ez a levél már nincs, mert hogy az édesanyja ezt, hát, kidobta, fogalmazzunk így.
0: A dokumentumfilm is, meg hát a történet is persze, részben Szlovákiában, részben Spanyolországban forgott, készült. Spanyolországban mi vitte?
1: Spanyolországban az egyedüli megfogható, és talán mondhatom azt, hogy ez nem volt legenda, tehát az egyedüli információ, ami elvezet a Spanyolországhoz az, hogy miután eltűnt a nővérem néhány évvel később, édesanyám kapott tőle egy levelet. Hogy miért az édesanyám, ez felmerülhet ez a kérdés sokak számára, miért nem a saját édesanyjának írt? Azért az én édesanyámnak írt, mert egyedül ő volt az egész családban az, még aki egyrészt foglalkozott vele, még akkor is, hogyha hívjuk így csúnyán, mostoha anyukája volt a nővéremnek, és ebben a levélben, ez a levél már nincs meg, viszont az kiderült belőle, hogy dolgozik, hogy próbálja összeszedni magát, és ez vezetett lényegében el engem Barcelonáig.
0: Hogy lehet az, hogy elmegy egy tizenéves lány, és nem keresik?
1: Hát ez volt a fő kérdés, és ez volt az egyik nagyon fontos kiinduló pontja annak, hogy úgy döntöttem, hogy ezt a filmet elkészítem. Egyrészt volt ez a sok-sok kérdés, ami az elmúlt sok évet így végig kísérte, hogy hol van, és hogy miért nem keressük őt. És ez már gyerekként is feltűnt, és gyerekként is feltettem ezeket a kérdéseket, hogy lehet az, hogy valaki nincs meg, valaki egyik napról a másikra eltűnik, és nem keressük őt. Meglepő módon ez a film számomra nem adott választ, megerősített bennem olyan kérdéseket, amikről már tudtam, vagy gondoltam, ugyanakkor nem vitte előbbre az eseményeket, és máig nincs lényegében nővérem és a többi családtag között semmilyen kapcsolat, kivéve az édesanyámat, akivel az eltűnése előtt is szoros kapcsolat.

0: kapcsolatban volt.
1: Megtalálta a nővérét? Vagy nézzük meg a filmet?
0: Megtaláltam a nővéremet, igen. De ettől még a filmet nézzük meg, mert azért ez sem volt egy egyszerű utazás, tehát nem egyik napról a másikra történt.
1: Hát egy ilyen kutatás, egy ilyen út, amin részt vett, és most nem a barcelonai utazásra gondolok, hanem arra a belső útra, az nyilván egy csomó személyes, meg családi traumát felszakít. Tudta, hogy mivel áll szemben, amikor elkezdte?
0: Hát ahogy korábban jeleztem, nekem már elképzelésem volt arról, hogy miért nem keresi őt senki. Tudtam, hogy nagyon sok mutogatás lesz, tudtam, hogy nagyon sok kérdés majd felmerül felém. Azt is tudtam, hogy egy ilyen mély kasban tapogatózom, amiben nem is olyan biztos, hogy ebbe jó belenyúlni. Számomra az ő jelenléte az, hogy már akkor tudtuk, hogy van, éle sokkal erősebb volt annál, mint hogy visszatartson néhány negatív gondolat vagy hozzászólás. Tehát így vettem egy nagy levegőt, és kezdetben kamera nélkül, de felkerestem a családtagokat, és feltettem azokat a bűvös és kevésbé kellemes kérdéseket, amire nagyon-nagyon sok éve vártam.
1: A film jól sikerült, hogy ez a történet jó véget ére, hát ez már nem biztos, hogy a mi dolgunk. Minden esetre azt az információt osztották meg akkor, amikor megkapták a díjat, már pedig kaptak díjat a 22. verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon, a legjobb magyar dokumentumfilmnek járó díjat, hogy ez a film a személyes kutatása, a lírai képi világ és a nyers érzelmek elegáns összefonódása. Ezt jó volt hallani, nem?
0: Jó volt hallani, és főként azért, mert én nem szeretem a szomorú filmeket készíteni, így mondom, hogy én nem tudok szomorú filmeket készíteni. És valahogy ezt a pátoszt mindig a magánéletben is próbálom humorral így szembeállítani, mert számomra úgy működnek igazán a dolgok, hogyha az érzelmi skála különböző részeit kapargatjuk, és a filmben is fontos volt nekem, hogy a néző ne úgy menjen ki a moziból, hogy élete legnagyobb tragédiáját felemlegeti neki ez a film, hanem ott legyen egyrészt a gyermeki humor, az, hogy van esély az újrakezdése, és valahogy talán ezt is fogalmazhatták bele ebbe a bűvös mondatba, hogy különféle érzelmi skálán mozgott a film, és ezzel diszponál.
1: Ez az első egész estés filmje, igaz?
0: Így van, ez az első nagy.
1: És akkor most, ezután, még az örömöket éli és a sebeket nyalogatja, vagy már jön a következő?
0: Jaj, ne. Általában egy filmkészítő párhuzamosan több projekten dolgozik, bár mindig elmondják, hogy lehet egyszerre több filmen dolgozni, de azt ajánlják mindenkinek, hogy egy film soha ne legyen ugyanabban a stádiumban. Én azt gondoltam erről a filmről, hogy számomra maga a gyártási folyamat, szépen fogalmazva azt, hogy leülök és beszélgetek a családtagjaimmal, ez lesz a legnehezebb. Mégis most így, hogy a film már eljutott a nagy közönséghez, én ezt az oldalát tekintem a legnehezebbnek. Egyrészt nem azért, mert hogy ki kell magamért állnom, és bármit bizonyítanom kell, mert nem kell semmit sem bizonyítanom, hanem ahogy az interjú elején is különféle prekoncepciókkal indultam neki ennek a történetnek, úgy egy nagyon hosszú és hozzáteszem lassú folyamat eredményeként rá kellett jönnöm, hogy valahol mindenkinek egy picit igaza van. Úgyhogy ezzel párhuzamosan én már elkezdtem más projekteken is dolgozni, ami a hangulatában és témájában nagyon távol áll a saját filmemtől, de talán jobb is, hogy egy kicsit elengedem ezt a drámaid utat, és hagyom, hogy a film megtalálja a saját közönségét, én pedig dolgozom a következőn.
1: Apám lánya, ez a film egy hete lehet látni a hazai mozikban. Éljünk a lehetőséggel, az alkalommal. Nagyon izgalmas történet. És hát köszönöm, Lea, hogy mesélt róla nekünk. Podrászka Lea az író rendezője a filmnek, meg hát a megélője is, az átélője a családja révén. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm szépen.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Alvással kezdjük, bármilyen furcsán is hangzik, a jó alvás titkával, mert hogy ezzel azért elég sokan bajlódnak, mindenki valamire tudja fogni, túlette magát este, stresszes volt a napja, tudja, hogy korán kell kelni, és emiatt már nem mer elaludni, és mindig valamire rá tudjuk fogni, hogy miért nem alszunk jól, de tényleg ezek-e az okok. Fodor Nóra az MCC Pszichológiai Iskolájának kognitív idegtudományi műhelyében kutat, és itt van most a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit.
1: Szóval magunkat csapjuk be, amikor ezekre fogjuk, vagy tényleg ilyen magyarázatok a valódiak?
2: Én azt gondolom, hogy ez is az igazság része lehet, ezek a felsorolt okok, de hogy ezek igazából csak a részletek, és maga a nagyobb kép az, amit érdemesebb nézni. Például, hogy ez lehet egy idegrendszeri adottság, hogy valaki jól vagy rosszul alszik-e.
1: Egyáltalán mi a jó alvás? A hosszú alvás a jó alvás, vagy a mély alvás a jó alvás?
2: Vagy a kettőnek leginkább a kombinációja. Viszont azt gondolom, hogy társadalmi szinten egyébként hajlamosak vagyunk a hosszú alvást ítélni jó alvásnak, de közben meg az is fontos lenne, hogy maga az alvás minőségünk milyen.
1: Erről mesél nekünk?
2: Igen, lényegében ez onnan tudjuk a leginkább visszakövetni az alvás minőséget, hogy megfelelő-e, hogy reggel mennyire ébredünk ki pihenten. Hogyha valószínűleg, vagy hogyha nem ébredünk ki pihenten, akkor valószínűleg nem annyira jó a megfelelő, vagy az alvás minőségünk. Persze ez abban az esetben érvényes, hogyha maga az alvás hozta egyébként pedig megfelelő lett volna, vagy volt. Illetve azt is érdemes lehet még nézni, hogy napközben mennyire omlunk úgymond össze, szóval mennyire ingadozik a hangulatunk, mennyire tudunk koncentrálni, mennyire vagyunk türelmetlenek esetleg másokkal, mennyire vagyunk mondjuk impulzívabbak a döntéshozatalban.
1: Hogyha én sokat alszom, hogy váratlanul sokat, és ugye az mindenkinél más, hogy mi a sok alvás, de erről is érdemes lesz beszélnünk, akkor én gyakran érzem úgy, hogy úgy ébredek, mint akit agyon ütöttek. Tehát túlalszom magam. Az például egy mihez köthető jelenség?
2: Ilyen is létezhet. Én azt gondolom, hogy itt is lehet valahogy az alvás mennyiségnek és az alvás minőségnek a kombinációjában valami, hogy nem megfelelő, az is attól is függ egyébként az alvás minőség, hogy valaki mondjuk éjszaka megébred-e, ki kell-e mennie mosdóba, a macska nyávog, vagy a légkondi, nem tudom, annak van valami zaja, ami felébreszt minket, még akkor is, hogyha egy fél percen belül visszatudunk aludni, az fragmentálja az alvásunkat, és mind-mind rontani fog az alvás minőségen. Hát, hogyha hosszúan alszik az ember, és még akkor sem kipihent, akkor érdemes lehet játszani egy kicsit a lefekvési és a felkelési idővel, akár egy fél órával mondjuk lerövidíteni, és megnézni, hogy úgy működik-e. De ez egy kicsit ilyen hosszabb távú játék lesz valószínűleg, amíg az ember kipróbálja, hogy mi az ő neki a működőképes.
1: Mennyit kell aludnunk? Ugye van ez a 8 óra munka, 8 óra alvás, 8 óra pihenés sláger, és a 8 óra pihenést azonosítjuk általában az alvás idővel, de ezt jól tesszük?
2: Ez egy átlagolt szám, ami nem rossz, mert hogy azt mondjuk, hogy a felnőtteknek átlagosan 7-9 óra közötti időtartamnyi alvásra van szüksége. De hogy amit nem szoktunk figyelembe venni, az az, hogy van egyébként egyéni alvás igényünk is, ami nagyon tud változni ember és ember között. Ezért van az, hogy van, aki azt mondja, hogy neki nem kell 7 óra, ő 5 vagy 6 óra alvással is nagyon jól tud funkcionálni. Ez valószínűleg így van. Mindenki a saját maga testét vagy szervezetét ismeri.
1: De az lehet elegendő, ha valaki úgy érzi, hogy 5 óra alvással ő megvan? Tehát az a szervezetének is elegendő, vagy csak ő maga gondolja így?
2: Hogyha megint csak, amiket korábban említettem, hogy neki ő kipihenten ébred reggel az 5 óra alvás után, napközben nem omlik össze érzelmileg, tud koncentrálni, tud rendesen funkcionálni, akkor nagyon valószínű, hogy neki elég az 5 óra alvás.
1: Ez mennyire szokás kérdése egyébként? Tehát ha valakit rendszeresen felébresztünk 5 óra alvás után, egy idő után elég lesz neki az 5 óra alvás?
2: Nem, sőt, hogyha ezt hosszú távon csináljuk, és alapvetően az egyéni alvás igénye nem 5 órára van beállítva, akkor valószínűleg a hosszú távú alváshiánynak a következményeit fogja magán tapasztalni. ami hát elég sok van belőle, és eléggé nem túl kecsegtetőek, úgyhogy hogyha ezt így kívülről valakit ennek a szenvedésnek teszünk ki, akkor az azért az annyira nem szerencsés.
1: Az viszont igaz lehet, hogyha ő saját maga átállítja egy kicsikét az életritmusát, annak meg tud felelni a szervezete is egy idő után, ugye? Tehát, hogyha valaki mindig koránkelő volt, de átalakul egy kicsikét az élete, akkor arra ő át tud állni.
2: Igen, át tud állni. Attól függetlenül mindenképpen vagy emellett is fontos lenne, hogy odafigyeljen a megfelelő alvás mennyiségre és alvás minőségre. De egyébként ez meg a kronotípus kérdése, amiről most beszélünk, hogy vannak ezek a pacsirták, illetve a baglyok, ahogy így el van terjedve a köznyelvben. Van ebben átmenet és rugalmasság, és igen, valamennyire tudunk átállni egyikből a másikba.
1: Igaz az, hogy nekünk valójában ilyen 16-17 fokos hőmérsékletű szobában kellene aludnunk, ehhez képest próbálunk 22 fokra fűteni?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. A 16 fok az szerintem már nagyon alacsony. Én a 19-21 vagy 19-22 fok közötti hőmérsékletet javasolnám az alváshoz, de ebben is lehetnek egyéni különbségek. Van, aki azt szereti, hogyha egy kicsit tényleg hűvösebb a szoba, amikor lefekszik, van, aki meg, hogyha kicsit is azt érzi, hogy fázik, akkor nem fog tudni elaludni.
1: Van, akinél ég egy kis lámpa egész éjszaka, hogy ne teljes sötétségben aludjon. Azt mondják, hogy ez például káros, de mindenkinél az?
2: Nem, egyáltalán nem, ez is teljesen egyéni különbség. Én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb lenne ezeket az egyéni különbségeket figyelembe venni az ilyen egyéni alvás szokásoknál, hogyha egyszerűen valakinek túl nagy distresszt vagy stresszt okoz az éjszaka, hogy teljesen sötét van, akkor valószínűleg tényleg sokkal nyugodtabban és jobban fog tudni aludni éjszaka, hogyha ég egy pici fény.
1: Mit okoz a kevés alvás? Azt mennyire lehet körülírni már egész pontosan, hogy a szervezetben milyen károkat okoz, hogyha rendszeresen kevesebbet alszunk, mint amennyit kellene?
2: Vannak hosszú és rövid távú következményei az alvás hiánynak. Hát a rövid távúakat szerintem mindenki megtapasztalja élete során saját magán.
1: Hát álmos vagyok.
2: Hát álmosak vagyunk, igen, ráadásul valószínűleg nem tudjuk a munkánkat annyira jól elvégezni, mert hogy dekoncentráltak vagyunk, valószínűleg sokkal több hibát vétünk. Mellette türelmetlenebbek leszünk a munkatársainkkal, a családtagjainkkal, nem gondoljuk át annyira, amikor döntést kell hozni, hogy miért is azt a döntést hozzunk meg, amit, hanem sokkal impulzívabban, hirtelenebben reagálunk mindenre. Egyébként valószínűleg többet is eszünk, amikor kialvatlanok vagyunk, ez egy nagyon érdekes...
1: Több energiára van szükségünk, nem?
2: Igen, és a szénhidrát felvétel általában megnövekszik a kialvatlan napokon, de egyébként hosszú távon mindenképpen érdemes tudni, hogy a krónikus alvás hiány az azért egy nagy rizikó tényezőt jelent a szív- és érrendszeri megbetegedésekre.
1: Ez már bizonyított.
2: Igen, ez bizonyított.
1: Na hát akkor ennek tudatában. Nagyon szépen köszönjük az eligazító mondatokat, Nóra. Fodor Nórát hallották, az MCC Pszichológiai Iskolájának kutatóját. Az alvásról beszélgettünk, de most még ne aludjanak, mert mi folytatjuk a műsort. Köszönöm szépen, Fodor Nóra. Viszonthallásra.
2: Köszönöm. Viszonthallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is forgalomkorlátozásra kell készülni. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervizútján állnak meg. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. Mától a Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni, a kifelé vezető oldalon lezárják a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szél Kálmán tér Csaba utca és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Tegnap megkapta Krasznahorkai László az irodalmi Nobel-díjat, amelyet október 9-én ítélt oda neki a Svéd Akadémia. Azt mondta a kuratórium elnöke, hogy az idei irodalmi díjat egy olyan szerző kapja, akinek műveiben a melankólia és az apokalipszis tűnik dominánsnak, ám ahol a művészet és az alkotás ereje mégis felülkerekedhet a sötét és erőszakos erőkön. Hát ez szép ez a mondat, és majdnem olyan hosszú, mint hogyha Krasznahorkai László írta volna. Jó, hát azért annyira nem. Úgyhogy most Szegő Jánoshoz fordulok, a Magvető Kiadó szerkesztőjéhez, hogy igaz, jó ez, pontos-e ez a leírás. Szervusz János!
4: Szervusz Egon, köszöntöm a hallgatókat. Veretes mondat mindenképp, talán egy kicsit veretesebb Krasznahorkai mondatainál, és azt hiszem azzal függhet össze, hogy a Nobel-díj indoklásánál azért minden esetben egy olyan humanista, tradíciójú indoklás kell, ami a olyan fogalmakkal operál, amik nem feltétlenül, tehát a lehet, hogy túl pozitívak, vagy nagyon erősen egy ilyen humanisztikus leírást adnak. Azért a krasznahorkai életműnek ezek valóban kulcsfogalmai, akár a melankólia, akár az apokalipszis, és az a kiegyensúlyozása ennek az indoklásnak, vagy laudációnak, hogy mindezeknek a sötét dolgoknak ellenére mi az a világosság, amit mondjuk jelent ez az életmű. Azt részben azért a beszéd, amit vasárnap elmondott, hát jelezte, igen, hogy ez egyáltalán nem egy egyöntetű világ, hanem egy nagyon összetett, hiszi az angyaloktól, az emberi lázadáson keresztül, az emberi méltóságig, Elon Musktól a föld alatti szellemeig, nagyon sok mindenkit és sok mindent megidézett Krasznahorka, és talán ez a folyamatos mozgás, imbolygás az, ami a legfontosabb. Úgyhogy azt gondolom, ez is egy olvasata az életműnek. Talán egy fokkal nem mondanám, hogy napközisebb, de talán egy kicsit ilyen didaktikusabb. Szerintem az életműnél sokkal gazdagabb, de akár Kertésznél, akár Beckettnél, tehát olyan szerzőknél, ahol azért a negativitás az egy meghatározott tapasztalat, és mindig egy olyan indoklást tudnak ezek a svéd akadémikusok, a tudósok mintájára alkotni, amik talán időtállóak, és ebből a szempontból nyilván ezek azért olyan fogalmak, amik Krasznahorkairól joggal juthatnak az olvasók.
3: Jó, hát azt mégsem mondhatták, hogy azért kapja a díjat, mert annyira szörnyű világot fest le rólunk nekünk, hogy felismertük igaz, magunkat
4: igen,
3: benne.
4: Igen, igen, meg az, hogy baromi jól ír, és ezért zseniálisan ír, és ezért magában tehát nyilván kellenek mindig ilyen segédegyenesek, de valóban azért ezek a szavak, akár az ellenállás, vagy akár a melankólia, pláne az ellenállás, meg az apokalipszis, ez mind eszünkbe juthat, és hát ez a várva várt beszéd szerintem ezeket a kíváncsiságainkat mind beigazolta, hogy mivel fog majd előrukkolni az író, hisz tényleg egy, mintha az életművének egy ilyen fugája, foglalata lett volna, nagyon sok olyan fogalmat, motivumot az angyaloktól, az embernek a összetettségén keresztül, a végén ezek a berlini megrázó jelenetek a leírásaig olyan, egy ilyen betekintés nyújtott, egy ilyen körpanoráma révén az életművébe, és abban, ami tényleg intenzíven foglalkoztatja évtizedek óta. Hiszen ez az utolsó jelenet, ez a berlini metró, ez több korábbi műveibe is megjelent már, és mintha ilyen folyamatos újraírással próbálná ezt a jó és a rossz közti örök eldönthetetlen dilemmát föl színre vinni, hogy itt a klossár és a rendőr között ki a jó és ki a rossz. De most egy olyan kérdésre válaszok, amit fel se tettél, ne haragudj.
3: De nem, ez tökéletes volt, és köszönöm szépen, hogy megválaszoltad, amit meg sem kérdeztem. Már csak azért is, mert Krasznahorkai Lászlónak a beszéde is abból a szempontból zavarba ejtő volt, hogy nem egy hagyományos beszéd volt, ahol ugye az ember szépen megköszöni mindenkinek, hogy díjazták őt, és mindent mosolyogva intéz. Ez egy nagyon súlyos beszéd volt.
4: Nagyon. Én pont amikor olvashattam Krasznahorkainak ezt a stockholmi beszédét, amit meg is jelentettünk a Magvetőnél, kíváncsiságból újraolvastam Kertész Imre 23 évvel ezelőtti Heuréka című beszédét. Nagyon izgalmas volt, hogy a különböző írók, mint egy ilyen portré festmény, hogyan dolgozzák ki ezt a beszédet, vagy hova helyezik a hangsúlyt, hogy ki az, aki inkább a saját magáról beszél, vagy arról, hogyan jutott el a Nobel-díjig, az írás művészetéről, az életrajzáról, és ki az, aki például, mint Krasznahorkai inkább olyan újabb kérdéseket tesz fel, és újabb dilemmákat mutat meg nekünk, amit jó, ha tudunk, vagy szerintem jó, ha tudunk, és mérlegelünk. Úgyhogy mind a kettő tökéletesen izgalmas, és nagyon jó szöveg, mint Kertészé, amit tényleg ajánlok újraolvasásra, vagy olvasásra, és Krasznahorkai is. Tehát az egyik az inkább tényleg történetet mond el, ott a Krasznahorkai pedig inkább tényleg víziót mutat nekünk, és nagyon, nagyon szíven ütött többeket, akikkel azóta beszélhettem, mindenkiben valahogy kavarog ez a beszéd, egyszerre van valami nyugtalanság, meg egy nyugalom is bennünk így a beszéd hallatán talán.
3: Hát ugye ő maga is azt mondta erről a beszédről, még így elöljáróban, első gondolatként, hogy a reményről akart beszélni, de a remény éppen kifogyott. Ezért beszél az angyalokról.
4: Igen, de végül az utolsó szava mégis az a beszédének, hogy talán mégiscsak a reményről beszélt. Tehát itt nagyon próbára teszi ezt a fogalmat, tényleg átviszi korokon, galaxisokon, meg mindenféle körülközegeken keresztül, és aztán mégis, mintha valahogy valahogy eljutnánk, hogy valamit talán mégis lehet mondani a reményről, csak nem mindegy, hogy mint egy Beethoven, kései Beethoven, hogy meg kell küzdeni a formáért is, meg azért a tartalomért is, ami ott van a mélyén, és hát tényleg, amikor az angyalokról ír, akkor azok a krasznarpői hősök jutottak az eszembe, akik szintén hasonló módon közlekednek a világban, meg tényleg nagyon izgalmas volt ez a hármas lépcsőzetes építkezés a szövegnek, azokkal a nagyon ironikus ellenpontokkal, amikor mindig kitér arra, hogy a lucfenyőből épült torony szobája nehezen fűthető, és miért is lejt. Tehát ez a magaslat és a mélység tényleg egyszerre volt benne a szövegben mesteri módon.
3: Elképesztő agyműködés az, ami ezeket a szövegeket előállítja, példátlan. Egyébként azon gondolkoztam, hogy valaki más is sokat nyert ezzel a Nobel-díjjal. Tar Béla, elképzelni nem tudtam azt, hogy a köztévén éppen manapság, amikor ugye Tar Béla hát nem kurzus szerzője a jelenlegi Magyarországnak, akkor Tar Béla maratonnal ünneplik Krasznahorkai Lászlót. Ugye Tar Béla kikerületetlen a filmes Krasznahorkai miatt, és hát ez így azt gondolom, hogy egy kerek egész élet valahol.
4: Engem is meglepett, és hogy vagy naív, jóindulatú olvasatom, vagy nem tudom, logok a mesék teljén, ez lehet, hogy tényleg egy ilyen ünnepi konszenzus pillanata akkor ennek a sokra hivatott magyar nemzetnek, vagy annak a biztonságának, mentális biztonságának, hogy a köztévé ezt a bőrzőt is hozta, hogy ezt a kongeniális filmet leadta, és én inkább azt látom egyébként, hogy ennek azok is próbálnak örülni, akiknek talán nincs annyira közel Krasznahorkai mondjuk az olvasópolcán, vagy lehet, hogy inkább csak ennek a nemzetközi sikerét érzékel, és nem annyira közvetlenül az írói életművet ismeri, de hogy én azt gondolom, hogy amiről meg pár hónapja beszélgettünk, szinte két hónapja, hogy ez milyen lehetőség az országunknak. Én egy picit azt látom, hogy minden borzalom ellenére is mellett ez talán egy kicsit így jobbá tesz helyzetet, tehát itt Gyulától látom Szentendrék, hogy azok a helyek, amikhez Krasznahorkai kötődik, nyilván Budapest azért élen jár ebben is, hogyan ünnepelte és hogyan ünnepli ezt a jeles eseményt, és hát ennek része, hogy a közmédia pont úgy viselkedik, ahogyan közmédiának kéne viselkednie, csak az már megint szomorú, hogy mi ezen miért csodálkozunk ennyire.
3: Hát ha egyszer majd nem kell.
4: Legyen-e, induljunk ki ebből, azt hiszem biztos, hogy azt láthatok, hogy Krasznahorkai ezt a csodálatos szöveget milyen gyorsan írta meg, hisz a bejelentés után ezt 2-3 héttel kellett megírnia, tehát te sportriporter vagy, úgyhogy stopper órával a kezedbe láthatod, hogy egy ilyen szöveget azért ilyen rövid idő alatt megírni, az egy elképesztően nagy teljesítmény. Sportértéke is van, azt gondolom.
3: Hát és annak a szövegnek a mélysége az igazi teljesítmény, mert blablát az bármikor lehet írni, de hát ez nem. Nektek kiadóként milyen feladat ez, és Krasznahorkainak szerzőként mostantól kezdve milyen feladat ez a Nobel-díj?
4: Hát szerintem az a legjobb, hogyha nem tekint erre feladatnak, mert az, mintha a kötéltáncos az valami olyan pontra nézne, ami kibillenti őt abból a törékeny egyensúlyából. Azért ez a Nobel-díj sok szerzőt megnyomott, azt láttuk az elmúlt évtizedekben, hogy vagy olyan elváráshorizontok kerülnek, vagy olyan zavarodott, túlzott érdeklődés, ami megnehezíti az alkotást, vagy utána a műveknek talán a befogadását teszi túl nehéz, és ilyen Nobel-díjasnak minden egyes szövege, már egy Nobel-díjas szerzőnek a műve. Én nagyon bízok abban, hogy az a maximalizmus és az a derű, mégiscsak ezt a szót használunk Krasznahorkaival kapcsolatban, ami őt jellemzés, ami őt ebbe a torony szobájában éppen tartja, ezt továbbra is ki fog tartani, mi pedig, mint kiadója, amúgy a Rév kalauzként mindent megteszünk annak érdekében, hogy a könyvei azok elérhetőek legyenek, és a lehető legjobb módon jelenjenek meg, és akinek bármilyen módon tudunk segíteni az olvasásban, olvasatban, azt meg fogjuk tenni. Tehát a közeljövőben is tervezünk mindenféle olyan programokat, rendezvényeket, amik még több olvasóhoz jutatják el ezeket a műveket, és hát nagy örömünk volt a Magyar Nemzetbiztonságát kiadni, imár ezzel a Nobel fémjelezte külön jelzéssel, és hát a stockholmi beszédet is, és várjuk a folytatást, de arról még egyedülre nem tudok, hogy milyen következő művel örvendezteti meg első körben a magyar olvasóit, és utána pedig a világ olvasópolgárait, de remélem, hogy az, ahogy elmúlt évek sok Krasznahorkai műve után ebbe a jó időszakában ez nem billenti ki, hogy a torony szobájába alkosson.
3: Mi pedig zárjuk azzal, ahogy ő zárta, hogy talán mégis van remény. Megemlítettük más összefüggésben, az előbb higgyünk ebben.
4: Legyen ez a végszó, főleg így karácsony környékén, amikor a sötétségből szépen átmegyünk megint talán, hanem minden bizonnyal a fénybe meg a tavaszba. Úgyhogy nagyon örülök, hogy így két hónap után, mert most már a diátvétele után is tudtunk beszélgetni erről
3: én
4: a
3: is,
4: csodáról. És
3: én is, János.
4: Térjünk majd időnként vissza, amikor kicsit így apad bennünk a jókedv, meg a remény, hogy ez egy mekkora dolog nekünk, azt hiszem magyar embereknek, olvasóknak.
3: Így van. És hát még azt is megjegyzem, hogy különben pedig más szerzőitekről is szívesen és örömmel, legalább ilyen szeretettel, mert hát igen, a Nobel-díj az egy csúcs, de Krasznahorkai is eddig is író volt, és ezután is az lesz.
4: Ez nagyon fontos, nem ettől lett jobb író, és azok a nagyszerű íróink, Bodor Ádámtól, Nádas Péternek, akik nem kaptak Nobel-díjat, azok ugyanolyan jó írók, mint október 8-án, meg 10-én is, és tudod, a számon bármikor szívesen beszélek veled ezekről a nagyszerű íróinkról.
3: János, köszönöm. A Magvető Kiadó szerkesztője Szegő János állt rendelkezésünkre Krasznahorkai Nobel-díj ügyben. Köszönöm.
4: Én is köszönöm, viszont hallásra, szervusz.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg, változékony idő lesz sok napsütéssel. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a kulturális alap titkos kifizetései miatt. Ma kiderül, kit vettek fel főiskolára, egyetemre. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Vári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. Újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt zajló nyomozás során, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán hozzátette, várják az ügyészség tájékoztatását, miközben a felelősség hárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. A tárcavezető hozzátette, abban bíznak, hogy minden jogosulatlan pénzfelhasználást be tudnak majd azonosítani, és sikerül is visszaszerezni. Hozzátette, hogy ősztől egy új áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Koncepciós eljárásnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított nyomozást Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Kilépett az óbudai Fidesz-KDNP frakcióból Malinás Sándor és Kozma János önkormányzati képviselők. Malinás Sándor közölte, hogy nem értett egyet a párt harmadik kerületi vezetésével és működésével, amelyet hátrányosnak ítél a közösségre és a kerületre is, ezért függetlenként folytatja munkáját. Mivel az önálló frakcióhoz legalább 3 fő kell, a kilépésekkel megszűnt a kerületi Fidesz képviselőcsoport. Ma este 8 órakor hirdették ki a felsőoktatási ponthatárokat. Idén 12 pontot partit szerveztek, a rendezvény központi helyszíne az ELTE Lágymányosi kampusza. Már délutántól programokkal várják a fiatalokat, számos egyetem is bemutatkozik, emellett könnyű zenei koncertek is lesznek. Több városban is tartanak hivatalos pontváró bulit, egyebek között Debrecenben, Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen és Szegeden. Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható. Holnap még előfordulhat kisebb eső, hétvégén ismét melegszik majd az idő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ahogy azt már a héten megtudhatták, Róna Jegont helyettesítem, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és mára is tartogattunk olyan gazdasági témákat, amelyekről érdemes beszélni. Nézzük is, mi lesz az első témánk. Kicsit a jövedelmet veszük, tartogattunk olyan gazdasági témákat, amelyekről érdemes beszélni. Nézzük is, mi lesz

0: jelenleg Magyarországon?
1: Alapvetően az előző 15 évben nőttek a jövedelmi különbségek Magyarországon. Jól példázza az, hogy 2010-ben a legfelső 10% a teljes jövedelem tömeg 20%-át vitte haza, 25-ben már a 24%-át, tehát csak nem a negyedét a teljes jövedelemnek egy szűk 10%-os csoport vitte haza, miközben a legalsó jövedelmi tizedben mindössze a teljes torta 3%-át vihették haza. Tehát drasztikusan elnyílt a jövedelem különbség ollója.
0: Az ember azt gondolná, hogy a különböző támogatási formák esetleg segíthettek azon, hogy mondjuk az olló ne nyíljon. Mi a tapasztalat a különböző lakhatási támogatási rendszer SZIA kedvezmények kapcsán, akkor mégsem értek megfelelően célba?
1: Igen, pont, hogy az egykulcsos személy jövedelemadóra való áttelés is részben hozzájárult ahhoz, hogy a jövedelmi különbségek elnyíljanak. Ez tovább fokozza, hogy a SZIA kedvezmények szintén a magasabb jövedelműeket támogatják, hiszen nagyobb kedvezményt tud igénybe venni az, akinek nagyobb is a jövedelme, és emellett a tőke és a kamat jövedelmek adóztatása is alacsonyabbá vált. Tehát alapvetően azt látjuk, hogy a kormány gazdaságpolitikája 2010 és 15 között a jövedelmi különbségek szétnyílásának irányába mutatott.
0: Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy még mielőtt abba a csapdába esnénk, hogy csak Magyarországra fókuszálunk, nézzük meg a környezetünket is, hogy mit mutat a régiós adatok alapján Magyarország, mit lehet abból kiolvasni, mennyire vagyunk hozzájuk képest rosszabb helyzetben?
1: Alapvetően azt látjuk, hogy a magyar adatok belesimulnak az EU-s, illetve nagyjából belesimulnak a visegrádi országok átlagába. Viszont egy nagyon fontos különbség van, mégpedig az, hogy nálunk a legszegényebbek, bár nagyjából a jövedelmi tortának ugyanannyi százalékát birtokolják, valójában sokkal kevesebbet keresnek, és itt bizony drasztikus különbségről van szó, pláne hogyha a csehekhez viszonyítjuk magunkat, ott egy legalsó jövedelmi tizedbe kerülő nagyjából dupláját keresi egy magyar legalsó jövedelmi tizedben lévőnek.
0: Azt is érdemes tisztázni, hogy nyilván nagyon nehéz ezeket az adatokat összegyűjteni és tanulmányozni, például akár azért, mert azért gondoljunk bele, hogy a tehetős rétegnek biztos vannak olyan vagyonelemei, amik nem feltétlenül kerültek ebbe a számításba bele. Jól feltételezem, hogy azért például a külföldi tulajdonú érdekeltségek, ingatlanok kicsit nehezítik azt, hogy valós képet kapjunk?
1: Igen, abszolút. Eddig ugye a jövedelmekről beszéltünk, de valójában a vagyonok területén még nagyobb az elnyílás, hiszen a jövedelem az kvázi egy ilyen egyszeri tranzakció, a vagyon pedig már ezeknek a havi jövedelmeknek egy agregátuma, és nyilván az, akinek magasabb a jövedelme, jövedelmének nagyobb részét tudja befektetni, kamatoztatni, pont emiatt azt látjuk, hogy a vagyoni egyenlőtlenségek még nagyobbak, és valóban, ahogy ön is mondta, még annál is nagyobbak lehetnek, mint amit a számok mutatnak, hiszen a vagyonelemek egy nagy része külföldön realizálódik. Gondoljunk csak bele, hogy valaki külföldön versenyről egy nyaralót.
0: És hát nyilván, amikor az ember ilyen adatokat összeollóz, összeszed és összeveti akár a régióba, akár pedig ugye a hazai korábbi évekkel és a jelenlegiekkel, akkor azért teszi, hogy valamit lássunk, és akár terveket lehessen szőni. Mit mutathat ez az új kormány számára? Milyen irányokba érdemes elmozdulni, akár a régiós tapasztalatok mit mutatnak? Hogyan lehet csökkenteni ezt a vagyoni egyenlőtlenséget?
1: Alapvetően a vagyon és a jövedelmi egyenlőtlenségek alján lévőket lenne érdemes célozni, tehát a legkisebb keresetűeket. Itt akár érdemes a kis nyugdíjasokra gondolni, akár a minimálbéresekre. Nyilván a minimálbér területén egy komoly feszültséget jelent az, hogy az előző években stagnált a gazdaság, és így bizony nehéz a vállalatoknak drasztikus minimálbéremelést kigazdálkodni, de valahogy mérsékelni kell a különbségeket, hiszen hogyha a fogyasztási csatornán keresztül szeretnénk élénkíteni a hazai gazdaságot, akkor szükségünk van a kiskeresőekre, hiszen a kevesebbet keresők a többletjövedelmük nagyobb részét költik el, ezáltal egy többletfogyasztás realizálható lenne, ami beindíthatná

0: magyar gazdaság növekedésének motorját is.
1: De akkor például gondolhatunk nagyobb támogatási rendszerre, háló kialakítására, hogy a felzárkózást segítsük? Tehát, hogy akkor lehet, hogy bár a költségvetés terheli, de mindez elősegítheti azt, hogy ez a szakadék csökkenjen?
0: Igen, azt azért látjuk, hogy a költségvetés egy rendkívül nehéz, kifeszített helyzetben van, tehát nincs egyszerű dolga a kormánynak, hogyha itt a konkrét transzferekre gondolunk. Itt úgy gondolom, hogy az adórendszert lenne érdemes valahogy úgy átgondolni, hogy a kisebb keresetűek, kisebb jövedelműek kevesebb terhet kapjanak a vállukra.
1: A vagyon kérdésével is az új kormány ugye sokat foglalkozik, és felmerült ugye annak lehetősége is, és nyilván úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatosan lesznek is lépések, hogy a vagyonosabb réteg nyúljon bele a zsebébe. Ugye a megvalósítása kérdés, de például ez is segítheti, hogy felülről is zárjon az olló.
0: Igen, ez abszolút segíthetné. Itt még konkrétumokat nem igazán látunk, de az egyértelmű, hogy ez egy viszonylag gyors beavatkozási pont lenne, tehát itt akár egy éven belül a vagyonokban érdemi ollózárulást láthatnánk.
1: És mi a tapasztalat a régióban? Van esetleg bármi, amit megfigyeltek, hogy ott miként tudják például az ilyen különbségeket csökkenteni? Ott is hasonlóan az adózáshoz nyúlnak, esetleg vagyonadót vetnek ki, vagy vannak-e más alternatív lehetőségek?
0: Szerintem egy fontos régiós különbség és egy magyar sajátosság az, hogy nálunk rendkívül magas az áfa, viszont alapvetően alacsony személyjövedelem adó van, sőt ez a személyjövedelem adó is bizonyos csoportok körében elengedésre szokott kerülni, gondoljunk akár a 25 év alattiakra. Tehát alapvetően a fogyasztást adóztatja a magyar gazdaságpolitika és a magyar adórendszer, és hogyha itt történne valamilyen hangsúlyeltolódás, mint ahogy a régióban is láthatjuk, ott nyilvánvalóan alacsonyabb az áfa és magasabbak a munkát terhelő adók, akkor ez logikusan azt vonná magával, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségek is csökkennének.
1: De ez nem lehet egy ilyen visszaható folyamat, hogy végülis ha azt veszük, az fogyaszt többet, akinek nagyobb lehetősége van erre, hogyha viszont a személyjövedelemadóhoz is hozzányúlunk, az áfához is, akkor az kioltja egymást?
0: Igen, az áfa csökkentéssel alapvetően a kisebb keresetűek járnának jól, hiszen ők azok, akik keresetük nagyobb részét költik fogyasztásra. Logikusan, akinek magasabb a jövedelme, ő többet tud megtakarítani, többet költ állampapírra és egyéb befektetésekre. Tehát alapvetően az áfa csökkentés mérsékelni a különbségeket. És az, hogy az FIA rendszert hogyan lehetne átalakítani, ez végül is egy értékválasztás kérdése. Tehát a nap végén, mint társadalomnak, mint politikai elitnek kell eldönteni azt, hogy kit adóztassunk és milyen mértékben. És egy másik oldala az adórendszernek pedig a vállalati adók. Itt is könnyen lehet, hogy lenne még tér arra, hogy innen gyűjtsön forrásokat a költségvetés.
1: Nagyon szépen köszönöm Mihály Máténak, a GKI kutatójának, hogy az elemzésüket akkor egy kicsit górcső alá vehettük, és informált bennünket az ismert adatokról. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen én is.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Már is folytatjuk a gazdasági műsorunkat, és azt hiszem, hogy sokunkat érdeklő témával fogunk tovább menni, hiszen a technológiai fejlődésről nagyon sokat beszélünk és hallunk, és arról is, hogy hányan gondolkodnak azon, hogy a saját szakmájukba hogyan tudnák magukat átképezni, vagy pedig hogyan tudnának nagyobb jövedelemre szert tenni a munkaerőpiacon. Ebben lesz segítségemre Philip Szabolcs, a Progmaster Stars alapítója. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Igaz az, hogy nagyon sokan keresik a kiutat, a lehetőséget a továbbfejlődéshez, és azért a technológiai fejlődés és az ezzel kapcsolatos kihívások adhatnak új perspektívát, lehetőséget.
2: Abszolút igen. A Progmastersnél azt látjuk, hogy az informatika iránt töretlen a lelkesedés és a keresett ennek a szakmának az elsajátítása, ugyanis az informatika az minden iparterületen jelen van már, és azért sokan érzik úgy, hogy az adott szakmájukat is akár megerősíthetik egy informatikai alaptudással, vagy éppen karriert építhetnek ezen a területen.
1: És hát például egy jogi, orvosi, pénzügyi vagy oktatási, műszaki területen dolgozó is elgondolkozhat, hiszen nagyon sokat hallok arról, akár a saját ismerettségemben, hogy egyre több cég küzd azzal, hogy különböző, alkalmazásokat, felületeket, adatbázisokat szeretnének létrehozni, és ugyanakkor nehézségekbe is tudnak ütközni, amikor mondjuk csak egy sima informatikussal beszélnek, hiszen ők nem annyira ismerik az ő szakmaterületük sajátosságát. Kihívás, hogy hogyan tudják egymást megérteni. Jól gondolom?
2: Abszolút igen, ez mind a két oldalról igaz, akkor könnyű együtt dolgozni egy informatikussal, hogyha az informatikus ismeri ezt a szakterületet, ahol a szoftvert fejleszti, tehát például egy jogi területre egy úgynevezett legáltek szoftverfejlesztéshez, nem árt, ha van a csapatban jogász, sőt még jobb, hogyha az egyszerre jogász és informatikus is. Ugyanígy az egészségügyben, vagy az orvosi diagnosztikai eszközök fejlesztésében is nagyon hasznos ez a kombinált tudás. És már régóta látjuk a pénzügyi területen is, a fintech cégeknél és bankoknál is, hogy aki rendelkezik pénzügyi tapasztalattal, és dolgozott mondjuk valamilyen banknál, és elvégez egy informatikai képzést, akár egy szoftverfejlesztő képzést, akkor utána már szinte senior kollégaként köszönthetik újra ezen a pénzügyi területen, hiszen neki nagyon erős domén tudása van. De ugyanakkor fordítva is igaz, hogyha valaki az informatika úgymond az első szakmája, akkor a különböző projektek által viszonylag hamar megismer többféle domént. Én 20 éve végeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen, és az elmúlt 20 évben hát legalább 8 ilyen szakterületet ismertem meg a különböző projektém által.
1: Mi a jellemző egyébként, az informatikus átképzi magát az adott szakterületre, vagy például most egy igazi lehetőség, hogy az adott területről, akár a pénzügyi, jogi, oktatási területről valaki elvégez egy IT képzést, és úgy kerül be a csapatba?
2: Inkább az utóbbi a jellemző, mi ezt látjuk nap mint nap. Jelenleg is 6-8 csoportunk fut, mint programozó, mint tesztelői szaktudást adva, és mivel az informatikai szakma igazából gyorsabban elsajátítható, mint mondjuk egy egészségügyi vagy élelmiszeri diploma, ezért könnyebb ilyen tapasztalattal aztán utólag informatikai szakmát elsajátítani és a kettőt összekapcsolni, mint fordítva.
1: Most, hogy valaki hallja ezt a beszélgetést, és ugye azt is sokszor mondjuk, hogy a fiatalok szeretik keresni a kihívásokat, az, hogy nem szeretnék, hogyha kiégnének a saját területükön, és mondjuk érdeklődnek, hogy képzeljük el, hogy mennyire felfutóban van ez a terület, hogy milyen számokat lehet mondani, egyáltalán lehet a számokba önteni?
2: Az informatikának a terjedése, fejlődése és beépülése különböző területekre töretlenül folytatódik. Itt konkrét számokat inkább fizetésben lehet kifejezni, ugyanis azt tapasztaljuk, hogy évről évre emelkedik a juniorok fizetése. Tavasszal készítettünk a több mint 1000 fős alumninkban egy kutatást, és az jött ki, hogy akik legfeljebb egy éve dolgoznak már ebben a szakmában, azoknak az átlag bruttó fizetése 833 ezer forint, ami magasabb a KSH által közölt 705 ezer forinthoz képest. De akik például 2-4 éve már benne vannak ebben a szakmában, azoknak már átlépte az átlagkereset a bruttó 1 millió forintot, akik már 4-7 éve dolgoznak, azoknak meg már bruttó 1,5 millió forint körül alakul a fizetése.
1: Mit lehet tapasztalni a megrendelői oldalról? Gondolok itt arra, hogy ugye nagyon sok helyen egy cégvezető a megszokott metódus szerint dolgozik, de most már egyre inkább érzi, hogy vagy elkezdő is fejlődni, fejleszteni, vagy le fog maradni a versenytársaihoz képest. Tehát akár gondolhatjuk azt is, hogy eddig nem annyian keresték ezeket a lehetőségeket, szoftverfejlesztéseket a hatékony üzemelés érdekében, de jól feltételezem azt, hogy most már azért egyre többen látják, hogy megkerülhetetlen, aki meg úgy dönt, hogy szeretné, hogyha hatékonyabban üzemelne, az pedig arra is figyel, hogy nem mindegy, hogy kihez fordul, mennyire fognak tudni hatékonyan és gyorsan haladni, gondolok arra, hogy tényleg értsen az ő szakterületükhöz.
2: A mesterséges intelligenciát nem lehet megkerülni, ugyanis maga az, hogy ez a technológia, mint eszköz bejött a szoftverfejlesztők, tehát az informatikusok készletébe is, és kétségtelenül hatékonyabbá teszi a szoftverek működését. Ez azt is jelenti, hogy olyan vállalkozók, akikről ön is beszélt, számukra lehetőség nyílt arra is, hogy olcsóbban készítsenek olyan szoftvereket, megfelelő szakemberekkel, amikkel versenyképesek tudnak lenni. Akár meglévő dobozó szoftvereiket leválthatják egyedi szoftverekre, és ehhez persze szükség van megfelelő szakemberre, viszont ő azért most gyorsabban, hatékonyabban tud jobb minőségű szoftvereket készíteni, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt.
1: Van arra adat, akár külföldi minta alapján, hogy körülbelül mire várnak, hogy mennyi új állást hozhat mindez?
2: Érdekes ebből a szempontból figyelni az amerikai munkaerőpiaci helyzetet, és az amerikai munkaerő statisztikai hivatal kiadott egy előrejelzést, miszerint 2024 és 34 között az informatikai szektorban az átlagnál nagyobb mértékben fog emelkedni a foglalkoztatottság. Tehát ott egyértelműen látszik már ez a tendencia, hogy amíg a nagy technológiai cégeknél természetesen van egy ilyen kompenzáció, amit így eljutnak a hírekbe, de egyébként nemhogy nincsenek munkanélküli tapasztalt informatikusok a piacon, hanem az várható, hogy továbbra is nőni fog itt a munkavállalók száma.
1: Hát akkor remélem, akit érdekelnek az új kihívások, azok utána néznek, hogy mint merre lehet lépdelni. Filip Szabolcsnak, pedig a Progmasters társa alapítójának nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm a beszélgetést.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Mai adásunk végéhez érve a sportról fogunk beszélgetni. Nagyon sokat hallhattunk róla, nyilván itt volt most a VB, ami miatt szintén sokat beszéltünk a sportról, de ugye önmagában is sokat hallunk arról, hogy vajon hogyan tud jól futni a sport. Hiányzik belőle a pénz, vagy sem? Hogyan lehet üzleti modellel megfelelően alátámasztani? És hát egy kutatás kapcsán keressük meg Dabasi Balást, a PwC Magyarország sporttanácsadási csapatának menedzserét, a kutatás vezetőjét. Üdvözöllek itt nálunk.
2: Üdvözöllek én is, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Ugye ez mindig egy ilyen kardinális kérdés, amikor főleg férfiak összejönnek és beszélgetnek a sportról, hogy vajon mi hiányzik a régió sportjából ahhoz, hogy az úgy rendben legyen. A kutatásod pontosan mire fókuszált?
2: A kutatásunk az nem egy új dolog, azt érdemes illeszögezni, hogy ez a 9. alkalom, amikor a PwC globálisan elvégzi a sportiparági felmérését. Idén két nagyobb újítással készültünk. Ugye jellemzően eddig sportvezetőket kérdeztünk meg arról, hogy hogyan látják a sportiparágat különböző területek mentén. Idén nem csak a sportvezetőket, hanem a szurkolókat is megkérdeztük. Nagyon érdekes dolgok jöttek egyébként ki, hogy a két érintetti csoport hogyan látja ugyanazt a kérdéskört, illetve ami talán még inkább érdekes a hallgatóknak is, az az, hogy idén egy sokkal átfogóbb képet szerettünk volna adni arról a régióról, amiben ugye Magyarország is elhelyezkedik. Azért tartjuk ezt jelentősnek, mert ugye ez a régió bizonyos szempontokból máshogy működik, máshogy fejlődött, mint mondjuk egy nyugat-európai régió, és ez a sportra is erősen rányomja a bélyegét. Ugye itt a felvezetőben említetted azt, hogy milyen állami szerepvállalás van a sportban, és hogy ez a befektetés ez mennyire térül meg. Igazából a kérdőív, illetve a felmérés ezekre a kérdésekre szeretett volna választ adni egy ilyen erősebb régiós fókusszal.
1: Ha a régió sportvezetőivel beszélgettetek, akkor a kutatásban mi rajzolódik ki? Ők miként látják? Elértük a plafont, vagy lehet-e növekedni? Ők hogyan látják itt a közeli jövőt, akár 3-5 év távlatára?
2: Abszolút lehet növekedni. Olyannyira, hogy következő 3-5 évben 6,6%-os növekedést várnak a régióban, ami ugyan egy picit elmarad a globális várakozásokról, ugye 7,4%-ot vártak a globális sportvezetők. Ugyanakkor, ha megnézzük azt, hogy mondjuk egy GDP növekedés sem, mire számítanak a cégvezetők, ami ugye egy másik PwC-s kutatáson belül egy vezérigazgatói felmérésben készítettünk el, ott 1,8%, tehát nagyságrendileg egy ilyen négyszerese a sportban lévő növekedési várakozása GDP várakozásnak, úgyhogy a növekedés abszolút kilátásban van. Ezen belül is egyébként a női sport maga 22%-os növekedési várakozásával messze felülmúlja az átlagos sportiparági növekedést. Ez is egy nagyon érdekes terület, hogy ez miért van. Ebbe is gondolom bele fogunk menni majd a beszélgetés során. Kérdezted azt, hogy megtérül-e a sportba irányuló befektetés. Ugye hazánk és egyébként a régióra is jellemző ez a nagyon erős állami szerepvállalás, illetve finanszírozási függőség. Hazánk az különösen kiemelkedik, ugye mi a GDP 0,7%-át költjük átlagosan évente a sportra, ami körülbelül a kétszerese az EU átlagnak. Ez nagyjából mondjuk 2020 óta évente átlagosan egy ilyen 450 milliárd forintot jelentett, aminek a nagy része az jellemzően a versenysportra ment el. Ez is nagyságrendileg egy ilyen 90%+ volt, és sajnos ugye ez a tendencia, és ez talán a régióra is erősen igaz, hogy a fizikai aktivitási mutatónk az régió szinten, de Magyarországon különösen alacsony. Ugye a WHO ajánlása alapján, ugye ez a rendszeres testmozgás, amit a WHO ajánl, mindössze 27%-unk az, aki teljesíti ezt az ajánlást, ugye az EU-s átlag az 41%, tehát messze elmaradunk ettől az átlagtól, de egyébként a V4-ek átlagától is. Tehát amit talán az egyik leghangsúlyosabb fejlesztési irány lehet nemzeti szinten, az az, hogy hogyan lehet a fizikai aktivitást növelni, hogyan lehet a szabadidősportot elérhetőbbé tenni, illetve az embereket ösztönözni arra, hogy mozogjanak. És itt ugye a megtérülési oldalon az, hogy az egészségügyi költések, illetve a várható élettartam is javuljon, az mind olyan dolog, ami a fizikai aktivitás növelésével is elérhető.
1: Ugye nagyon érdekes dolog, hogy én emlékszem arra az időszakra, amikor a társadalom azt várta el, hogy az állam igenis szálljon bele és hasítson nagyobb szeletet a sportfinanszírozás tekintetében. Most viszont abszolút azt lehet érezni, hogy most már nagyon szeretnék, hogyha nem az államtól várná a sport területe a megoldást, hanem tényleg most már a sportban tevékenykedő szakemberek valahogy olyan üzleti modellt raknának össze, hogy ez fenntarthatóbbnak tűnjön. Mi rajzolódott ki nektek a kutatásból ebben a vonatkozásban? Hogy lehet fenntartható sportot szervezni?
2: Fenntartható sportnak nyilván több része van. Ugye amire a források jelentős része elköltése került mondjuk az elmúlt 10-15 évben, az ugye egyrészt a sportinfrastruktúra. Ugye az látszik, hogy rengeteg magas minőségű sportlétesítményt sikerült felépíteni, elég csak az MVM Dome-ra gondolni, Nemzeti Atlétikai Centrumra, számos stadion épült. Ugye ezek mind jellemzően olyan létesítmények, amik a versenysportot szolgálják ki, illetve nagy sportesemények rendezésére alkalmasak. Ugye ezeknek a létesítményeknek az egyik legnagyobb kihívása az az még mindig sajnos, hogy hogyan lehet kihasználni őket jobban, hogyan lehet gazdaságilag is fenntarthatóban üzemeltetni ezeket. Ugye itt több létesítménynél az a legnagyobb kihívás, hogy egyrészt nem tudjuk elég eseményen megtölteni, illetve itt az üzemeltetési oldalon, az üzemeltetési hatékonyság, kezdve az energiahatékonyságtól, azon keresztül, hogy milyen szervezettel üzemeltetjük ezeket a létesítményeket, illetve egészen pontosan hogyan használjuk ki mondjuk egy teljes létesítmény portfóliónak a szinergiáit. Ezek mind olyan területek, amikben azért bőven van még tartalék az egész régióban és Magyarországon is. Egyébként a felmérésből is az rajzolódott ki, hogyha megnézzük azt a statisztikát például, hogy globálisan 36%-kal nagyobb hajlandóságot látnak a sportvezetők arra, hogy üzleti alapon sportlétesítményekbe fektessenek a befektetők. Ugye ez is azt mutatja, hogy ez az erős állami szerepvállalás ez azt okozta, hogy az állam beruházott sportlétesítményekbe, viszont a piaci befektetők még nem látják azt, hogy ezek a létesítmények ezek hogyan tudnak megtérülni. És hogyha megnézzük azt, hogy átlagosan mondjuk ezek a létesítmények Magyarországon milyen működési eredménnyel mennek, hát itt egy-két kiválasztható multifunkcionális aréna, mondjuk a Papp László, vagy az MVM Dome is kezd ugye ebbe a körbe bekerülni, azért jellemzően azt látjuk, hogy ezek mínuszosan működnek. Tehát, hogyha az egyik legégetőbb problémát kéne mondanom, akkor talán ez az infrastruktúra üzemeltetés lenne, amit most meg tudnék fogalmazni.
1: Akkor gondoljunk itt például arra, hogyha van egy sportlétesítmény, ahol nyilván az élsportolók edzenek, akár meccseznek, mérkőzések vannak, a szabad geppeket, időpontokat kiadni, máshogy hasznosítani, és akkor az például egy bevételi forrás lehet. Jó fele kapizsgálok?
2: Abszolút, igen. Tehát ez az egyik nagy lehetőség, hogy hogyan tudjuk ezt a lakosság számára elérhetőbbé tenni. Erős kapcsolódás van ahhoz a területhez is, amit az elején elmondtam, hogy ugye a fizikai aktivitás hogyan tudjuk növelni, hát úgy, hogy a meglévő létesítményeinket elérhetőbbé tesszük a lakosság számára. Ugye a másik ilyen hangsúlyos terület, amit az előbb említettem, az, hogy hogyan tudjuk növelni az eseménynapokat, hogyan tudjuk vonzóbbá tenni a létesítményeinket külföldi és hazai produkciók számára, hogyan tudunk minél több fizetőképes, vagy minél nagyobb fizetőképes közönséget bevonzani ezekbe a létesítményekbe. És akkor a másik oldala az ugye az, hogy az üzemeltetési hatékonyságot hogyan tudjuk javítani, tehát itt elég csak megint csak az energiahatékonyságot tudom felhozni példaként. Ugye mi a PVC-n belül több olyan projekttel is foglalkozunk, ahol azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet sportlétesítményeknek javítani az üzemeltetési hatékonyságát, és például az energiahatékonyság kapcsán egészen elképesztő számokat látunk. Rengeteg olyan energiahatékonysági beruházás van, ami egy-másfél éven belül megtérül, és onnantól kezdve ugye folyamatosan egy csökkentett üzemeltetési költséggel tudnak menni a létesítmények, tehát ez egy olyan versenyelőny tud lenni, ami ugye nemzetközileg is vonzóbbá tudja tenni ezeket az arénákat, létesítményeket, és ugye ezáltal az árazást is lehet úgy alakítani, hogy még vonzóbbak lesznek ezek akár külföldi előadók számára is.
1: Hogyha valaki megnyitja a kutatásotokat, akkor például azt olvashatja, hogy innovatív, diverzifikált bevételi modelleket keresnek a befektetők. Mire gondoljunk? Mi az, hogy diverzifikált? Például a nagyobb merch bevételekre kell készülni, hogy egyre fontosabb lesz, hogy a sportlétesítményben székelő sportcsapat úgymond ilyen téren is elinduljon egy másik bevételi forrás fele?
2: Abszolút igen, tehát azért az látszik globálisan is, hogy egészen nagy, még mindig egy egészen nagy kereskedelmi és streaming forradalom történik. Ugye itt akár hogyha a közvetítéseket nézzük, ami az egyik legnagyobb piaci alapú bevétele a sportkluboknak, illetve a ligáknak is. Itt is ugye látunk egy olyan tendenciát, hogy ugyan még mindig a tradicionális, tehát a lineáris tévé az, ami érdekli az embereket, és ami a bevételeket adja. Ugyanakkor erősen eltolódik már a streaming és a közösségi média felé is a fogyasztás. És ugye az egy nagy kihívás, és egyébként a felmérésünk is erre világított rá, hogy ugye a befektetői oldal már keresi azokat a lehetőségeket, amik már a fiatalabb célközönséget, tehát azt a célközönséget tudja bevonzani, akik még nem feltétlenül, vagy nem olyan formában fogyasztják a sportot, ahogy lehetne. Itt például egy érdekes adat volt a felmérésből, hogy ugye az új versenyformátumok esetében a cégvezetők jelentős része, tehát 61%-a gondolja azt, hogy a befektetők az új innovatív formátumokat, tehát az ilyen akár a 3x3-as kosárlabdára gondolhatunk, akár újfajta.
1: Tehát ami kicsit a gyorsabb, modernebb, fiatalok gyorsabb, számára modernebb, kedvelőbb igen, dolgokat igen, jelenti.
2: Viszont ugye a sportfogyasztók, szurkolóknak a 77%-a még mindig a tradicionális, tehát az ilyen klasszikus formátumokat preferálja. Ennek nyilván az az egyik oka, hogy előregedő közönség fogyasztja a sportot, és ez az egyik ilyen legnagyobb kihívás, amit egyébként már a nagy nemzetközi szervezetek is látnak. Elég csak a sporteseményekre gondolni, például az olimpiára. Ott is ugye folyamatosan új fiatalos sportágakat próbálnak meg beilleszteni a programba, vagy próbálják feldobni ugye az eseményeket olyan elemekkel, mint például a mostani foci VB-n Zlatan Ibrahimovics bevonása, ami szerintem egyébként egy zseniális húzás volt. Ugye ugyanezt megcsinálták az olimpián is még 2024-ben Snoop Dogg szereplésével. Uh-huh. Tehát ezek olyan elemek, amikben látszik, hogy próbálkoznak azért a nagy nemzetközi szervezetek is ebbe az irányba elmozdulni, de a fiatalokat, illetve ezt az új célközönséget még nehézkesen sikerül egyelőre bevonni.
1: Ugye mindig azt mondják, az áthidaló korszak a legnehezebb, amikor még az idősebb generáció számára megszokottat is biztosítani kell, de már a fiatalokra is lőni kell, és most jó értelemben lőni kell, úgyhogy ez igazi kihívás. De említettük a beszélgetésünk során a női sportot. Nézzük, hogy a régió vonatkozásában mit lehet elmondani? Ugye nagyon pessimisták voltak sok-sok évvel ezelőtt, hogy a női sport legyintettek. Senki nem akarta őket közvetíteni, még az is csoda volt, ha a hírekbe bekerültek. Most mi a helyzet?
2: Most már egyel bizakodóbbak a felső vezetők is. Ugye ez a 22%-os növekedési várakozás is ezt mutatja. Ami egyébként egy érdekes különbség a globális, illetve a régiós adatok között, az az, hogy sokkal erősebb fókuszt tulajdonítanak jelenleg a női sportban a sportolóknak a fejlesztésére. Tehát ebből az is látszik, hogy azért a régióban jellemzően egy jó pár évvel le vagyunk maradva bizonyos trendeknek a követésében. Ugye az látszik, hogy például globális szinten, akár hogyha Észak-Amerikára gondolunk, a női sportban már olyan befektetések, olyan koncepciók vannak, amik a piaci alapú működés már jól tudják támogatni. Ugye elég csak például az Észak-Amerikai női jégkorong ligára gondolni, de egyébként már fociban is elképesztő nézőszámokat tudott generálni a női sport. Itt a régióban még ez a piaci alapú működés, ez nem teljesen van meg. Ugye ennek elsősorban talán az az oka, ami ez az erős állami szerepvállaláshoz is kötődik. Ugye a piaci alapú logika az általánosságban véve a régióban még nem annyira jellemző, viszont az egy érdekesség, hogy amikor meglátják a női sportban rejlő potenciált, akkor azzal viszont tudnak is élni. Ugye itt például egy érdekesség, hogy a női sportban a szurkolói lojalitás sokkal erősebb, mint mondjuk a férfi sportban. Tehát ez az egyik ilyen fontos elem, hogy miért érdemes a női sportba is befektetni. A másik pedig az, hogy, hogy a női sport az alapvetően nem egy helyettesítő terméke a férfi sportnak, hanem egy teljesen új célközönséget tud megszólítani. Tehát, hogy erre több felmérés is van, hogy egy új célközönség, illetve lojálisabb szurkolók. Ha én egy szurkolót nagyon meg tudok szólítani a női sporttal, akkor a szponzorom számára egy sokkal nagyobb értéket tudok azon az egy szurkolón keresztül szerezni, mint mondjuk egy férfi szurkolón keresztül, és erre kezdenek rájönni a befektetők is, a jogtulajdonosok is, csak ez egy olyan terület, ami még azért bőven van mit fejleszteni.
1: Csak megerősíteni tudom mindezt, hiszen nőként én is azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban egyre inkább fordulok a sport felé, és tájékozódom, és mondom azt magamról, hogy bevonható vagyok ebbe én is. Úgyhogy reméljük, hogy ez így is lesz a jövőben másoknál is. Dabasi Balázs, neked pedig nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk erről az izgalmas témáról beszélni, és szerintem még hosszasan tudnánk, de a műsoridőnk elszaladt, de szerintem vissza fogunk majd rátérni. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
1: Ez volt tehát már a több-kevesebb. Remélem, hogy most is tartogattunk hasznos információkat, és hát ez volt a szerda, de egy csütörtökön ismét én várom a hallgatókat, maradjanak velünk, hiszen a további tartalmaink is tartogatnak izgalmas beszélgetéseket.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Meleg változékony idő lesz sok napsütéssel. Ősztől áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszerek árát a kormány. Hétvégén rendezik a Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölt a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy ez volt az egyik vállalása a Tiszának a kampányban. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek jelenleg a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoznak. Az áfamentessé tétel azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több, illetve drágább gyógyszert szednek tartósan. A Honvédségnél hamarosan elkezdődik a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálata. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, azokról a katonákról van szó, akiknek a jogállása a szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es átalakításával alapvetően megváltozott. A nyugdíjat felváltotta a járandóság, amely eltérő szabályok szerint működik. A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hetekben megkezdték azon katonák helyzetének rendezését is, akiket korábban a fiatalításra hivatkozva méltánytalanul bocsátottak el a Magyar Honvédségtől. Ősszel kerülhetnek vissza a javító intézetek a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelemhez. Az erről szóló egyeztetések már zajlanak a BVOP és a Szociális és Családügyi Minisztérium között, írja a HVG. A lapnak Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, ezzel visszaáll a korábbi fenntartói rendszer. A szakmai munkát ugyanakkor megújítják. A cél, hogy több odafigyelés, támogatást, összetettebb segítséget nyújtsanak a javító intézetekben élőknek. A Tisza tartósan alacsony vízállása miatt átmenetileg betiltották a szórásos temetéseket a folyó kijelölt szakaszain, írja a 444.hu, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szoljon hírportálra hivatkozva. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság jelezte, hogy a mostani hidrológiai helyzetben a folyó öntisztuló és sodró képessége jelentősen lecsökkent, ezért Szolnok belterületén és a teljes Tisza tavon a hamvak szórásával járó búcsúztatókat el kell halasztani, vagy más helyszínt kell választani. Tegnap a Tisza vízállása mínusz 302 cm-rel történelmi rekordot döntött Szolnokon. Hétvégén rendezik a 41. Forma 1 Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A hivatalos program holnap reggel a Forma 3-asok és Forma 2-esek szabad edzéseivel kezdődik. A főfutamot vasárnap 15 órakor tartják, a mogyoródi hétvége eseményeit az M4 Sport élőben közvetíti. Az M3-as autópályán Mogyoród térségében már most megnövekedett forgalomra kell készülni az előkészületek miatt. Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható.
3: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
9: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy ismét itt vannak. Minket választottak. Van egy új téma, majd mindjárt kiírjuk. Hankó Balázs interjút adott egy vidéki portálnak, és ebben kitért a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos botrányára, ami már több mint botrány, ugyanis hatan börtönben ülnek, tegnap pedig az ügyészség a Fideszre csapott le, és adatbázisokat, szervereket foglalt le ebben az ügyben. Nos, az NKA vezetője Hankó Balázs kulturális miniszter volt az Orbán kormányban. Ő nem rács mögött ül, ellentétben hat korábbi munkatársával, hanem a parlamentben. Viszont azt állítja, hogy nem ő döntött el, hogy ezt a 17 milliárd forintot ki kell osztani állami támogatásként a kultúrában, hanem ez egy kormánydöntés volt, neki ezt végre kellett hajtania. Aki esetleg nem tudja, hogy miről van szó, a támogatás nagyon nagy részét Fideszhez közeli celebek, előadók, aki esetleg nem tudja, hogy miről van szó, a támogatás nagyon

0: követni. Ehhez képest most a kormányra tolja a felelősséget. Kérdés, hogy egy kormányban egy minisztert kiutasíthat arra, hogy 17 milliárd forintot osszon ki majd a kampányban. A kérdésem költői volt. A többi téma változatlan. Erzsébettel kezdünk, illetve folytatjuk. Jó napot kívánok, parancsoljon!
1: Jó napot kívánok! Bejöttem otthonról, de azért itt vagyok kocsiba.
0: Igen.
1: Úgyhogy annyit hozzátennék ehhez a Hankó Balázshoz, ugye, hogy most már szinte minden, amit eddig felderítettek, illetve legalábbis gyanúsítanak, szinte minden oda vezet, hogy minden Orbántól indul ki. Tehát én nem is tudom, hogy gondolom, hogy ezt bizonyítani kell, de nyilván, hogy senki nem fog ő helyette börtönbe vonulni. És gondolom, hogy ez előbb-utóbb el fog érni odáig. A másik, hogy most csak ezzel kapcsolatban, még a benzinnel kapcsolatban van még egy gondolatom, de azért ezzel szemben elmondom, hogy a Fidesz úgy csinál, mintha ő nyerte volna meg most ezt a választást. Tehát úgy az emberei is ugyanúgy megkapják a propagandát, amit nyomni kell, ha szegény Magyar Péter éved, akkor addig-addig kell szajkózni, amíg eljut az utolsó faluig is. Szóval ez ugyanaz, egyszerűen nem tudják, nem értik, hogy miért vesztették el ezt a választást. Tehát ezért, mert nem bírjuk már elviselni a propagandát, és ez ugyanazt csinálják. Tehát nem tanultak belőle, hanem nyomják. A másik a benzinnel kapcsolatban, hogy sokan felháborodnak, hogy miért nem 480 a benzin, hát akkor a Trumpot kell szidni, mert ugye ő indította ezt a háborút, és azóta is háborúzik, és azért nem tudják levinni a benzinnek az árát, ugye, mert nyilván, hogy ha drágábban jön az olaj, akkor nyilván, hogy nem tudják levinni.
0: Igen.
1: Ennyit szerettem mondani.
0: Köszönöm. Úgyhogy szépen.
1: A másik, hogy türelmet kérek mindenkitől. Végül is 4 hónapja van kormányon ez a kormány. Elértük azt, hogy végre nem mondják meg, hogy mit csináljunk. Szabadon dönthetünk mindenről. Mindenki legyen türelemmel. Fog hibázni még sokat a kormány, de legalább korrigálják. Ennyi. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen Erzsébet, hogy hívott. Kezdjétsokrom, közben néztem az olajárat, ha már Erzsébet szóba hozta. Igen, a helyzet az, és mindjárt önök is láthatják, ha tükrözöm, hogy megint meredeken fölfelé indult az olajár. A háború előtt ilyen 70 dollárok körül mozgott egy hordó ára, aztán a csúcs időszakban felment 116 dollárra, aztán amikor elkezdődtek a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között, és jó hírek jöttek, akkor lement megint 80 dollár alá, és most talán meg tudjuk mutatni önöknek, megint 94 dollár 65 cent. Szóval, ha valaki azt állítja, hogy itt kell keresni a magas benzinár okát, vagy a probléma gyökerét, akkor szerintem sem jár messze a valóságtól. Józseffel folytatjuk, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget. Más dolgokról szeretnék beszélni, de talán nem baj.
0: Persze, bármiről.
2: Ja. A helyzet az, hogy azt hiszem, hogy egy másik csatornán, mint ha most látnék sajtótájékoztatót közlekedéssel kapcsolatban. És ott a közlekedési miniszter úr fölhozta a kamion szállítással kapcsolatos helyzetet. Na most ez azt szeretném hozzáfűzni, hogy annak idején még dolgozó éveimben volt némi információm azokról a tárgyalásokról, amiken egy kollégám annak idején részt vett, évente kétszer vannak ilyen MÁV kormánytárgyalások, vagy az idő, tehát kétszer voltak, ez a MÁV finanszírozását megállapító tényező tulajdonképpen, és a háttérben az esetleges szolgáltatás javítás, meg egyéb témák voltak a igazi feladatok. Szóval ilyenkor már közlekedtek ezelőtt, hát talán 10 éve, Kiskundorosban, a Hegyesfalon viszonylatban kamionvonatok. A kamionvonatokat úgy kell érteni, hogy körülbelül egy olyan 30 kamion fért fel egy vonatra irányonként. Naponta azt hiszem 5 pár volt, a 150 kamiont jelentett oda, 150-et vissza. Ebben volt egy ilyen kísérő kocsi a személyzetnek is, tehát viszonylag kényelmesen utazhattak, autópálya M5-ös, M0-as, M1-es vagy M7-es nélkül. Pesten volt egy állapot.

0: állomása Budafokhároson. Na most annak idején a kormány államtitkára ezt megbízható annó már, hát már nem dolgozik a MÁV-nál a kollega, de a szava az 100%-ban hiteles. Ő részt vett egy ilyen tárgyaláson, és a kormány akkori államtitkára mosolyogva azt mondta, hogy ők azért nem támogatják ezt a kamion közlekedést, mert a kormánynak kell az üzemanyag áfája és az útdíj. Na most én nem akarom ezt környezetvédelmi oldalról pedzegetni, de azért akik kamionos környezetben élnek, már a településekre gondolok, azok nagyon jól tudják, mit jelent az óriási kamionforgalom, ami rázudult a vasútra. Ennek Nyugat-Európában komoly kultúrája van, nálunk is egyébként ráadásul az osztrák vasút is adott hozzá kocsit. Nem akarom én ezt részletezni, mert nyilván nem sokan szakmabeliek ebből a témából, de csak azt akarom hozzáfűzni, hogy ez a kamion közlekedés a sok vonatkozásban pozitívan megváltoztatná, akár még környezetvédelmi szempontból is a közlekedés stílusát. Ezt csak a mostani sajtótájékoztatók kapcsán mondtam, és akkor is áttérnék a kormányra.
1: Bocsánat, csak annyi, hogy ha jól értettem, Vitézi Dávid arról beszél, hogy ez a kormány szeretné a kamion forgalmat, vagy fuvarozást átterelni vasútra. Én ezt a mondatot csíptem el.
0: Igen. Na hát ez a lényege annak, amit annak idején a akkori államtitkárelvtárs azt mondta, hogy nekik kell az útdíj, meg az üzemanyag áfája. Szóval de a szemlélet az ennél a kormánynál is, hála Istennek, ezen a téren is más. Hát az egyéb vastag dolgokról nem beszélek, mert nem ezért telefonáltam igaziból. Én, hát korábban már ki volt szűrhető az, hogy én erősen támogattam ezt a kormányt, és azért a fideszes hallgatóknak mondanám, hogy hallottak valaha olyasmit Orbán Viktortól, olyan stílusú beszédet, mint amit Magyar Péter produkált Polgár Judit személyével kapcsolatban. Önkritikus volt, őszinte volt, emberi volt. Az Orbánéknál ez a fajta stílus egyszerűen kivihetetlen volt. Csak a cinizmus és a gőgösség jellemezte a stílusukat. Én a Magyar Pétert többek között ezért is megdicsérem, már nem, mint hogyha nagyon szükség volna az én dicséretemre, de ha jól belegondolok, ez alapján, a beszéd alapján gondolom én, hogy egyfajta önkritikát is gyakorolt, egyfajta példát mutatott a közvélemény felé, hogy milyen típusú államfőt szeretne ő. Mert én ebből a Polgár Judit sztoriból én azt láttam ki, azt éreztem ki, hogy körülbelül keresi azt a szemét, aki olyan stílust vehetne föl, tehát egyfajta sajátosan civil ellensúlyt, amilyet egyébként egy igazi köztársasági elnöknek, ugye nekünk ilyen annak idején talán Gencz Árpád volt, aztán sokáig semmi. Hát aztán a múltkor sikerült beszélnem egy kolléganővel foci ügyben, aki láthatóan, hát is mondjam, kínosan hallgatott ez alatt.
1: Itt a fórumban?
0: Itt a fórumban, igen.
1: Értem.
0: Meg is kérdeztem tőle, hogy ő szakembere vagy sem, csak nagyon bosszantott az akkori helyzet, de most is azt mondom, hogy a magyar foci fényévekre van ezektől a meccsektől. A foci EB-t lehet sikerként könyvelni, de a foci EB is úgy következett be nekünk a bejutás egyáltalán, hogy fölemelték a létszámot. Most igen, üzleti alapon a világbajnoksággal is foglalkoznak, hogy annak is föl kell emelni a létszámát. Nagy valószínűséggel el tudom képzelni, hogy uram, bocsá, lehet, hogy akkor mégiscsak bejutunk a világbajnokságra, ha 20 csapattal több lesz. De mondom, emögött üzlet van. Aztán favorizáltuk itt annak idején, legalábbis sokan favorizálták az M4-en ezt a norvég győzelmet a brazilok fölött, ami egyébként nagyon dicséretes. De nekem eszembe jutott, hogy 1966-ban is volt egy brazil-magyar meccs VB-n. Simán? Hát nem simán. 3-1-re győzött a magyar válogatott, olyan klasszikusokkal, mint Mésző Kálmán, Albert Flórián, Benne Ferenc. Benne rugott egy olyan gólt, amit csak a mai fiataloknak mondanám, ha véletlen majd egyszer-kétszer bejátszanak, hogy a fél brazil védelmet és a világhírű kapust is gyakorlatilag hülyére vette, és úgy elfektette. És ezek a játékosok az időtájt volt ilyen, hogy világválogatott. Világválogatott kerettagok voltak.
1: Igen.
0: Na most mondjunk egy játékost, egyetlen egyet. Még a Szoboszlait sem érzem úgy, hogy világválogatott kerettag lehetne.
1: Hát ez szubjektív, az ilyenfajta összeállítás, de azért a Liverpoolnál az évjátékosa lett, ami óriási dolog, és ő lőtte a szezon gólját, tehát azért ő szerintem ott lehetne, de...
0: Elismerem én a Szoboszlai személyét, nem ezért akartam
1: mondani. Sőt, azt hiszem a Premier League éves aranycsapatában vagy válogatottjában benne van.
0: Ő, szimpatizálok én a játék stílusával is, meg sok mindennel, ilyen szempontból nem akartam én egy csöppet, sőt, inkább örömmel nézem, amikor játszik. Na, de hát ő nem az egész magyar labdarúgás.
1: Persze.
0: Egy ember.
1: Ez ő kevés, igen.
0: És abban a pillanatban, hogy most a magyar fociból láthatóan menekülnek ki a külföldiek, az annyival mindenképpen jó lesz, hogy a magyar fiataloknak is egyfajta nagy szerencsésebb szűrőt ad az ügyben, hogy hát talán többen jutnak az első csapatok környékére.
1: Hát meglátjuk, eddig az volt a probléma, hogy nagyon nagy pénzt fizettek az NB1-ben, nagyon kis teljesítmény mellett is. Nyilván voltak, akik próbáltak fejlődni és tudtak is, de azért alapvetően nagy pénz kis foci. Most, hogy a Fidesz megbukott, és jóval kevesebb pénz megy majd, remélem, állami pénz legalábbis, kíváncsi vagyok, hogy ez most pozitív hatással lesz, tehát elkezdenek hajtani, vagy mint régen az NDK-s sportolók, meg a rendszerváltás előtt itt a Puskásék, vagy pedig még jobban lemegy a színvonal, ezt még nem, én nem látom el magam előtt a jövőt.
0: Én a VB-ről csak még egy mondatot aztán be is fejezem. Az argentin foci az nem olyan, amit a VB döntőben láttunk, sőt, nem, pláne nem olyan, amit a VB döntő utáni képekben láttam.
1: Hát pedig az az volt, nem akarok önnel vitatkozni, amit műveltek ezek az argentinok, mint én, na mindegy, nem jellemzem őket, nagyon ellenszenvesek voltak.
0: Ez a mérkőzés szerintem sajátosan rossz felfogást jelentett, hát, mert azért az argentin foci az hát az egész VB-n kilódott tulajdonképpen, meg szerencsés is volt a sorsolásuk.
1: Igen.
0: De az, hogy így kibuktak magukból, az teljesen példátlan. Szóval remélem is egyébként, hogy lesz következménye. Most én ajánlatot szeretnék tenni a ügyészségnek, vagy a magyar rendőrségnek. Nem azért, mert hogy én ilyen nagy ember lennék.
1: Fél percünk van, igen, de jó, figyelek.
0: Gyorsan elmondom. Ha visszajátszák a Lázár infókat, a Lázár mondott egy olyan dolgot annak idején, hogy ha lesz olaj, lesz arany, vagy fordítva. Ha nem lesz olaj, nem lesz arany.
1: Igen.
0: Lázár info hangzott ez, nagyon remélem mások is emlékeznek.
1: Nem titkolták ők, hogy az aranykonvojt azért kapcsolták le, mert az ukránok elzárták a barátságot.
0: Én az ügyészség helyében, mondom, idézőjelben mondom, megkérdezném a Lázárt, hogy a nagy nyilvánosság előtt milyen meggondolásból mondta ezt.
1: Ennyi igen, volt a mondat. Rendben. Köszönöm szépen, József, hogy hívott. Hát rajta van az ügyészség az aranykonvoj ügyön. Van is már egy gyanúsított Hajdú úr szemében, és még van 3-4, akit meg kell hallgatni. Köszönöm, hogy hívott. Még a foci VB-re egy másodperc erejéig visszacsatolnék, ugyanis a Magyar Nemzet egy korszakos cikkel hangolt a világbajnokságra, egy pár héttel a VB előtt írtak egy cikket. Szeretném, hogyha meg tudnánk mutatni. Szóval az volt a Magyar Nemzet cikkének a lényege, hogy a magyar labdarúgó válogatottnak 40 éve senki nem lőtt gólt világbajnokságon. Szóval, hogyha kollégáim segítenek, akkor önök is látják, hogy nem kamuzok. Köszönöm. Itt van, hogy kilőtt nekünk utoljára gólt világbajnokságon, tehát 40 éve senki nem lőtt gólt, és ez hibátlan és vitathatatlan tény. Nem tudom, hogy önök szerint az állítás erejéből levon-e bármit az, hogy 40 éve nem voltunk világbajnokságon, de most reklámszünet jön.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúthíd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervizútján állnak meg. A villamos pályakarbantartása miatt péntekig a 3-as villamos a Mexikói út és az Örsvezér tere, illetve a Gubacsi út, Határút és a Sörgyár között közlekedik. A Fehérúti Ipari Park megállót nem érinti. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota, Mávtelep és Kőbánya alsó vasútállomás között, a 62 a villamos pedig az Örsvezér tere és Kőbánya alsó vasútállomás között. Pótlóbusszal lehet utazni az Örsvezér tere és Kőbánya alsó vasútállomás között. A 37 a villamos rövidített útvonalon jár, nem érinti a Sörgyár megállót, valamint az Őrház és az Éles Sarok között mindkét irányban a Sörgyár irányú vágányon közlekedik. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Annával folytatjuk. Kezi csókolom.
3: Jó napot kívánok, Ferenc, és üdvözlöm a nézőket is. Este néztem önöknél ezt a médiapiacot, azt hiszem így ilyen műsor volt, a Melszer Tamás volt a vendég, a Boros Tamásnak, és hát nagyon felbosszantott engem az, hogy elég sokszor emlegette a Melszer Tamás, hogy gonosz ember Magyar Péter, és egyszerűen nem válaszolt rá. Boros elhallgatta, vagy nem figyelt oda, nem tudom. Legfeljebb visszakérdezhetett volna tőle, hogy az nem gonosz, aki 16 évet tönkretette az országot esetleg, vagy egyéb más csaval. Ez nem tetszett nekem, hogy nem reagál semmit, elmondta, többször elmondta, és nem szólt vissza neki semmit.
2: Értem.
3: Úgyhogy...
2: Nem tudok ezt hozzászólni, én a saját magam által vezetett műsorokért tudok felelni, meg nem is láttam ezt, de ha láttam volna is.
3: Én direkt azért néztem meg, mert az a Mencet a más volt, ott nem mondom, kíváncsi vagyok, mert őre lehetne inkább mondani, hogy gonosz, de hát mondom, megnézem. És hát még az, hát egyébként egyensúlyoz valamennyire ez a Boros Tamás, úgy veszem észre többi műsorokban is, de én úgy gondolom, hogy ő inkább jobb oldalra húzott a választás előtt, mert egyszer megbeszélték Nagy Attilával, a műsorban láttam azt is, hogy inkább azt szeretnék, ha a Fidesz nyerne. Tehát ezt ők kimondták ott.
2: Igen. Most egyébként ez joga van, illetve mindenkinek joga van arra, hogy ahhoz, hogy bárkire szavazzon, bárki győzelmért szurkoljon.
3: Persze, persze. Én ezt megértem, azért mondom én is, hogy most nekem ez nem tetszik, és próbálom most
2: nekem győzni. Értem.
3: És még azt szeretném mondani, hogy hát megérdemlik a fideszesek szerintem ezt a jó kis a mondásokat Magyar Pétertől, mert gondoljuk el, hogy ő mit kapott tőlük 2,5 évig, sőt, még a mai napig is állandóan a Hír TV-be, tehát róla van szó. Úgyhogy én nem sajnálom őket, és örülök, hogy Magyar Péter ilyen, mert ha nem lenne ilyen, akkor egész biztos, hogy ezek így is szemtelenek, de még jobban elszemtelenednének én szerintem. Tehát meg kell neki kapni a magukét, én, nekem az a véleményem.
2: Hát egyrészt az, hogy ezt mondjuk így leveri rajtuk Magyar Péter, amit ő kapott verbalitás szintjén, az egy dolog, de azért voltak itt súlyosabb történetek, például amikor a titkos szolgálatokkal, vagy azokat bevonva, legalábbis ez az állítás, megpróbálták bedönteni a Tisza pártot, az ennél sokkal súlyosabb, az nem egy erkölcsi kérdés, az bűncselekmény, hogyha ez tényleg így volt. Szóval, hogy itt ilyen dolgok voltak, az államhatalommal megkísérelni, ellehetetleníteni egy demokratikus pártot, ez nagyon sötét korokat idéz.
3: Így van, azért mondom, hogy megérdemlik, mert ők ahogy viselkedtek, tehát most visszakapják, kérdezzék ők azt tulajdonképpen. Ez a harmadik pont pedig, hát én szerintem szégyen, hogy ezt mondta Orbán Viktor. Pontosan ő.
2: Ezt nem csak mondta, leírta, és valami ellenállási mozgalmat hirdetett.
3: Hát ő képvisel.
2: Majd meglátjuk, hogy minek tudnak ellenállni, de hát nem, ő jelentette be, hogy Magyarországon ő illiberális demokráciát akar, tehát nem szabad elvű demokráciát, hanem valami nem tudom mit. Ehhez képest most, hogy elbukta a hatalmat, most hirtelen ő lett a legnagyobb demokrata, legalábbis hát a szavak szintjén, de ehhez is joga van igazából, ez mind belefér. A köztörvényes dolgokat kell kinyomozni, ha voltak esetleg ilyenek, én nem tudom, hogy voltak-e. Néhányan vannak börtönben, de hát...
3: Biztos, hogy voltak. Nagyon sok volt, biztos. És én szerintem a székháznál is, mikor várták oda a tüntetőket a tévészékháznál, ők azt se bánták volna, ha ugyanaz történik, mint 2006-ban szerintem. Tehát örültek volna, hogy elfoglalják, hogy mit tudom én, a tévén ott valami buli lett volna, úgyhogy ők csak letagadják, hogy nem ők szervezték. Én szerintem.
2: Melyikre tetszik gondolni?
3: Hát amikor a tévét, ugye mikor lekapcsolták, és akkor utána a TV1-et, és akkor oda szerveztek, ugye tüntetőket, de nem nagyon mentek egy páron csak.
2: Ja, hát akkor 26-an voltak, de állítólag az valami tévedés volt, visszaéltek a véd vonal, vagy mi, van egy ilyen fideszes szervezet, aki mindenkit megvéd, egy ilyen jogi hálózat, szóval, hogy állítólag nem ők szervezték, mondták utólag, amikor 26-an jelentek meg, hanem csak visszaéltek a nevükkel, ezt nem tudom. Hát egyelőre tömeghatásról még nem beszélnék.
3: Ez biztos, hogy nem igaz. Én elhiszem, hogy ők szervezték. Ugyanúgy, mint 2006-ban is, amikor a tévészékházat ott szétverték. Tehát azért mondom, hogy őtőlük mindenki telik, Korbántól mindenki telik. Én azt hallottam, hogy diákkorában is például, ami másnál neki megtetszett, ő azt megszerezte. Tehát nem ő maga, hanem volt egy kicskása, tehát ilyen hangok is voltak. És én azt is elhiszem, hogy 2002 után sokat járt a Kaposvárra, mert olyan mondta, aki ott dolgozott. Tehát
2: és az, ami a gond, hogyha Kaposvárra jár valaki sokat?
3: Hát a kórházban, nem mondom tovább, csak a kórházban. Azért mondom, hogy ez biztos, hogy igaz volt. Igaz volt.
2: Hát én ilyen pletykákkal nem foglalkozom.
3: Persze,
2: hát tudom, hogy vannak mindenféle pletykák. A bizonyított dolgoknak hiszek, a többinek nem.
3: Ezt egyszer mondta a Hír TV-ben is valaki, hogy azt hiszem a kommentben, hogy tudjuk, hogy milyen hírek keringtek, akkor valaki megemlítette, szóval erre célzott akkor is, csak ugye nem mondták ki nyíltan.
2: Értem.
3: Úgyhogy én sajnálom az én Magyar Pétert, mert mi az, hogy ő gonosz ember, amikor játékokat hittod a gyerekeknek, vagy hordták a tűzifát, vagy valami, és akkor így ilyenre mondja ez a szerencsétlen Mencse Tamás, hogy gonosz ember.
2: Hát ez egy ilyen érzelmi kategória, vagy pszichológiai kategória, hogy gonosz. Politikailag nem értelmezhet. Nem azért választunk politikusokat, mert gonoszak vagy nem gonoszak, hanem hogy jól vezessék az országot. Tehát egy kormánnyal kapcsolatban szerintem az az érdemi kritika, hogyha rámutatnak arra, hogy itt és itt és itt rossz döntést hozott, hibázott, netán lopott, csalt, hazudott, mint mondjuk volt erre példa már, még a Tisza kormány esetében nem, de korábban igen. Tehát ez értelmezhető, de az, hogy most valaki gonosznak tart egy másikat, biztos. Hát, joga van kifejezés. Ehhez, csak nincs, nem értelmezhető. Én nem tudom értelmezni.
3: Hát meg egy csúnya kifejezést, tehát azért ilyet mondani egy miniszterelnökre, hogy gonosz, holott az ő miniszterelnökem ilyen volt. Tehát az össze kéne hasonlítani. Az, hogy ő ilyen vehemensen beszél, meg mit tudom én, szóval ilyen, de egyébként nagyon jó a stílusa, én szeretem, mert érdekeseket mond, és nem ismétli sokszor magát, mindig másról beszél. Tehát sokkal jobb, mint mikor Orbán Viktor állandóan csak a háborúról beszélt, meg mit tudom én, a ukránokról, meg minden. Tehát
2: valahogy most, hogy mondja, ez az ukrán téma teljesen kikopott a Fidesznél, most nem ukránoznak, pedig hát a helyzet Ukrajnában alapvetően nem változott, ugyanúgy zajlik ez a háború. És most nem ukránoznak, nem tudom.
3: Már nincsen azért kampány, már azért biztos.
2: Hát, hogyha ezt komolyan gondolták a kampányban, akkor mi attól, hogy ők megbuktak, mint kormány, attól még a helyzet nem változott meg. Az oroszok ugyanúgy próbálkoznak, ugyanúgy nem sikerül, de lövik egymást oda-vissza.
3: Hát igen,
2: most igen. Valahogy nem téma, hogy elviszik Ukrajnába a fiainkat, pedig ez volt az ígéret, hogyha nem ők maradnak. Csak így most, hogy említette, eszembe jutott, hogy most az önkény az új ukrán. Most minden nap az önkényről beszélnek, erről írnak, de se ukrán, se Soros, se gender, nem is tudom, mi történt itt.
3: Hát igen, valamit kitalálnak mindig azért, hogy támadásba lendüljenek, így van. Hát nagyon szépen köszönöm, Ferenc.
2: Köszönöm szépen, hogy hívott.
3: További jó munkát.
2: Köszönöm, kezi csokolom. Péterrel folytatjuk, jó napot kívánok.
4: Szép jó napot kívánok, Ferenc. Örülök, hogy újra együtt tudunk beszélgetni itt az ATV-n keretén belül.
2: Igen.
4: Én egy érdekes témával szeretnék kezdeni, úgymond visszamennék a 2010-es évre, amikor a Fidesz egy gránit szilán törvényt alkotott. Azt mondta, hogy ez egy gránit szilán törvény, ez nem fog megváltozni. Hát lássunk csodát, csak 16-szor változtatta meg a saját kényezkedve szerint.
2: Csiszolta, gyémántra, hát a gránit szilárdságból gyémántra csiszolta.
4: Így is mondhatjuk, Ferenc, hogy csiszolt rajta, hogy még fényesebben csillogjon ez a gránit szilán. Csak éppen az az érdekes, hogy akkor nem zavarta őtet, hogy az ellenzék nélkül, tehát ugye az ellenzék nem szavazta meg, ő megszavazta a többségre hivatkozva, hogy ő nekik többségük van, meg lehet szavazni. Na most egy érdekes dolgot szeretnék. Most, hogy ez a 17. törvényt ugye a Tisza párt bealkotta, akkor miért nem vettek részt a parlamenti ülésen, és nyomtak volna egy nem gombot?
2: Nem akartak asszisztálni az önkény uralom elkezdéséhez. Ennyi.
4: Ezt így is lehet értelmezni. De úgy is értelmezhető, hogy hallgatólagosan ő egyetértettek ezzel a törvénnyel. Mert ha én nem veszek részt valamibe, akkor gyakorlatilag így is mondhatom, hogy ők egyetértettek ezzel a törvénnyel.
2: Hát de nem erről van szó, valójában hevesen támadják a Tisza tevékenységét, és leginkább az önkényuralmat, ami Orbán Viktor szerint szombaton már nem egy jövőbeni negatív forgatókönyv, hanem maga a valóság. Tehát aki esetleg nem tudja, szombat este óta önkényuralom valósult meg Magyarországon, legalábbis Orbán Viktor így látja. Tehát ez már a negyedik nap, amikor önkényuralomban él a nemzet.
4: És akkor nem volt önkényuralom, mikor Orbán Viktor leváltotta a legfelsőbb bíróságnak az elnökét például, vagy leváltotta az államügyészt is ugyanúgy, és ők megtehették, mondván, hogy hoztak egy olyan hát ilyen fű alatti törvény, hogy 70 év fölöttiek nem vehetnek részt ebbe a munkakörbe. Milyen érdekes, az nem voltunk önkény.
2: Az nem volt, nem.
4: Mert ezt ők csinálták.
2: Igen, hát te pont ezért nem önkény. Tehát amit ők csinálnak, az jogállami, demokratikus és a nép akaratát megvalósító intézkedés. Amit más csinál, az önkény. Hát ez a definíció.
4: Csak van egy választási
2: csak érdekesség. Nyilván.
4: Jó, tudom, Ferenc. Van egy választási érdekesség. A Tisza párt sokkal nagyobb arányba kapta meg a felhatalmazást, mint a Fidesz valaha is. Mert a Fideszes a felhatalmazást azzal kapta meg csak, hogy egy olyan választási törvényt hozott, ami választási törvény őnekik úgymond akkor kedvezett. Csak a Fidesz most a saját csapdájába beleesett, mert ez a választási törvény megmaradt, nem tudták megváltoztatni, így a nép akarata a tisztott kormányon keresztül sokkal jobban érvényesül.
2: Egyébként kiszámolták, hogyha nincs ez a torzított választási rendszer, amit a Fidesz saját magára, a saját maga jó helyzetbe hozására alakított ki, tehát ha korrekt, arányos választási rendszer lenne, akkor is kétharmadot szerzett volna a Tisza. De erre is van magyarázat, azt mondták, hogy a 3,4 millió Tisza szavazat és a 2,1 millió Fidesz szavazat, az körülbelül olyan, mint egy futballmeccsen, ha valaki szoros mérkőzésen 4-3-ra veszít. Úgyhogy magyarázatból szerintem egyszerűen kifogyhatatlan.
4: De van, de a futballmeccs szerint akkor is a 3 pont aznak a nyertes csapatnak jár.
2: Igen, de majdnem ők nyertek. Tehát ha az a lövés a kapufáról nem kifelé pattan, és nem gömbölyű a kapufa, hogy Hofi Géza mondta, hanem szögletes, akkor lehet, hogy befelé pattan, és akkor már mindjárt 4-4, és jön a hosszabbítás, és 11-esekben ők a legjobbak. Tehát majdnem, hogy ők nyertek, csak egy picivel nem. De nem akarom elviccelni, de körülbelül ez a 4-3-as vereség futballnyelvre lefordítva, ez már a vicc kategória szerintem. Viszont időnk lejárt, úgyhogy köszönöm szépen, Péter, hogy hívott. Most be kell rekesztenünk a fórumot, de a Deles híradó után majd ismét jelentkezünk. Legyen szép napjuk addig is, a viszontlátásra.

0: műsor ajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Délután már több napsütés várható. Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelemhez. Ma este hirdetik ki az egyetemi főiskolai ponthatárokat. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, ez volt az egyik vállalása a Tiszának a kampányban. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek jelenleg a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoznak. Az áfamentessé tétel azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több, illetve drágább gyógyszert szednek tartósan. A Honvédségnél hamarosan elkezdődik a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálata. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, azokról a katonákról van szó, akiknek a jogállása a szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es átalakításával alapvetően megváltozott. A nyugdíjat felváltotta a járandóság, amely eltérő szabályok szerint működik. A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hetekben megkezdték azon katonák helyzetének rendezését is, akiket korábban fiatalításra hivatkozva méltánytalanul bocsátottak el a Magyar Honvédségtől. Ősszel kerülhetnek vissza a javítóintézetek a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelemhez. Az erről szóló egyeztetések már zajlanak a BVOP és a Szociális és Családügyi Minisztérium között, írja a HVG. A lapnak Gyurko Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, hogy ezzel visszaáll a korábbi fenntartói rendszer, a szakmai munkát ugyanakkor megújítják. A cél, hogy több odafigyelés, támogatást, összetettebb segítséget nyújtsanak a javítóintézetekben élőknek. Ma este 8 órakor hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Idén 12 pontot partit szerveztek. A rendezvény központi helyszíne az ELTE Lágymányosi kampusza. Már délutántól programokkal várják a fiatalokat, számos egyetem is bemutatkozik, emellett könnyű zenei koncertek is lesznek. Több városban is tartanak hivatalos ponthatárváró bulit. Egyebek között Debrecenben, Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen és Szegeden. Szombaton Balatonszemesen állítják fel Freddie Mercury első magyarországi köztéri szobrát. A Queen Fesztiválon idén több jubileumot is ünnepelnek. 80 éve született Freddie Mercury, a zenekar budapesti koncertje pedig 40 éve volt. Az ingyenes rendezvény programjai között lesz több Queen számokat játszó zenekar koncertje is. A hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, ezért már mától erősebb forgalomra kell készülni az M3-as autópályán az előkészületek miatt. Felhős az idő országszerte, a délnyugat és északkelet közötti sávban többfelé esik az eső. Délután fokozatosan csökken a felhőzet, és a gomoly felhők mellett több órás napsütés lesz. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet záporzivatar. A szél ma és holnap is erős marad. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a déli műsorsáv minden kedves nézőjét. Hankó Balázs azt mondja az NK-a pénzekről, 17 milliárd forint, hogy kormány döntés volt, végre kellett hajtania. mármint hogy szétosszák ezt a pénzt. A hatóságok arra hívják fel a figyelmet, pontosabban Molnár Áron színész, hogy Fidesz közeli celebek, előadók kapták a legnagyobb részét ennek a pénznek, és a Fidesz támogatása érdekében rendezett különféle eseményeket finanszíroztak ebből a 17 milliárdnyi közpénzből. Az NKA vezetője Hankó Balázs volt, mint kultúráért is felelős miniszter. Egy tegnapi interjúban azt mondja, hogy nem ő találta ki ezt az egészet, hanem a kormány. Érdekes fejlemény. A második témajavaslat, hogy a vidéki prókátorral, Fülöp Botond ügyvéddel is találkozott Magyar Péter, és azt írta, hogy ő az az ember, aki nélkül valószínűleg nem lett volna rendszerváltás. Ő az, aki kirobbantotta, pontosabban az információt megosztotta a sajtóval a kegyelmi botrányról, arról, hogy Novák Katalin kegyelemben részesítette K. Endrét. Orbán Viktor azt mondja, hogy a küldetésük, hogy helyreállítsák a demokratikus jogállamot, és ezért ellenállást is szerveznek. Valamint arról is beszámolt a Fidesz elnöke, hogy az ügyészség a Fidesz összes szerverét elvitte, amikor tegnap rajta ütöttek, vagy lecsaptak a pártra, szintén az NKA botránnyal kapcsolatban. Azért jön képbe a Fidesz, mint említettem, mert hogy Fideszes támogatja az NKA botránnyal kapcsolatban. Azért jön képbe a Fidesz,

0: gravitációs energiatermelés. Ezzel kapcsolatban érkezett egy nézői levél, és ez a nézőnk felvenni a kapcsolatot, és azt mondja, hogy tud is segíteni ennek a bizonyos feltalálónak, csak mi nem tudjuk utólag kikeresni, hogy ki lehetett. Úgyhogy ha hallja ezt a műsort, akkor jelentkezzen, adja meg a nevét, telefonszámát, elérhetőségét, és akkor összekötjük ezzel a nézővel, aki tudna neki segíteni, tehát a gravitációs energiatermelő találmányában. Istvánnal kezdünk, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a Lazsánszky urat, szerkesztő úr, hisz egy kicsit eltűnt, nem volt a fórum részében benn, de én vártam, hogy természetesen a szabadságát tölti, és visszakerül.
0: Igen, szabadlábon vagyok továbbra is.
1: Én remélem, hogy még szabadlábon is leszünk mindketten. Igen. Hát azt hozzá merném tenni, mert azért itt elhangzott olyan dolog is, hogy azért őszintének kell lenni. Az ember elfogadna egy ilyen köztársaság elnököt is, mint ön, meg a Somos urat is, amit javasoltak itt az ATV-n. Ezt komolyan mondtam, mert ez egy olyan őszinte beszéd, akarok félrebeszélni, mint a miniszterelnök úr, aki azt mondta, hibáztam, elnézést. Így van, elkapkodta egy kicsit, ezt öredelmesen be kell vallani, de én előttem attól függetlenül 5-ös osztályzatot kap, hisz olyan munkafolyamatot végeztek, hogy ez csak köszönet. Ez alatt a rövid 3 hónap alatt itt, amit tevékenykedtek. Kedves szerkesztő úr, én ebbe a Hankó Balázs ügybe azért nem mennék bele, mert 2019-ben is én említettem, hogy milyen csalások mennek. Igen. De kérem, azt nem lehet elfelejteni egyik napról a másikra. Tehát ezt tudomásul kell venni. És én itt szeretném felhívni nyomatékosan a figyelmet, amit önnek is elmondok, hogy hát most már érdemben majd új főkapitányul lett, úgy érzem majd az én ügyem is porondra kerül, és kapok rá érdemi választ.
0: Hát az jó lenne, mert már évek óta beszélünk erről, hogy tehát az ön településén ön szerint visszaélnek az önkormányzatban, főleg a polgármester a helyzetével, és magáncélra használ különféle közösségi tulajdonban lévő tárgyat, eszközt, és ön hiába tett panaszt, ha jól értem, eddig semmi nem volt. Nem történt.
1: Abszolút nem is tettek semmit, de én azért voltam az a bátor, aki fölmerte szólítani az új főkapitányunat, és nagy tisztelettel fogadott, vissza is hívott.
0: Tényleg?
1: Így van.
0: Tehát akkor beszélt személyesen az új rendőrkapitánya?
1: Így van.
0: Hát az elég nagy előrelépés.
1: Nagy előrelépés, és várom türelmesen, hogy az ő intézkedését meg fogom kapni.
0: Szuper.
1: Egyben nagyon szeretnék itt a egyéb dolgokhoz hozzászólni. Azért egy kicsit úgy sérelmesnek tartom, hogy 141 fővel megnyerte a Tisza a kormányzást, és kérem szépen, még mai nap is nem tanulunk belőle. Én a szívemből kérném, ha hallja ezt a műsort, a Rétvári Bence volt belügyi államtitkár, hogy egy picit próbáljanak meg ma uralkodni magukon, hisz olyan viselkedési módszert mutatnak ők be, amit sajnos, ha ők lettek volna, akkor még durvább lett volna az egész. Én egy rövid érintést mondok önnek. Nagyon tetszett a egyenes beszédbe Rónai Egon úrnak a kérdése. Azt a nevet is lehet említeni. Nagyon jól tapogatta, mert én is tudnék róla mondani egy-két dolgot. Igen, itt hogy hova kerültek azok a sok pénzek, azok az X személyek, akik ez a településeken is végigment. Igen, és ezt nem véletlen mondom. Nagyon jól kerítette, hát egy kicsit szégyeltem magam, igaz? Ugye általának az emberkének is szégyeni kéne magát, hát hogy olyan szerződések, meg egyéb dolgok, szóval én erről nem is akarok most regélni, de én azért hajtottam és hajtom ezt az egész dolgot, mert abban a térségben, ezt én a tisztelt szerkesztő úrnak már mondtam, az 5-ös Dél-Fehér megye, 5-ös számú választókerületében, ott bujkál a parlamentben a képviselő úr, egyik székből a másikba ül, amoda ül, elmide ül, de még az érzelmi munkában nem vettem

0: észre, hogy szólt volna esetleg a választópolgárok nevében is, vagy tett volna valamit, de bizony, bizony, nagyon-nagyon sok dolog van a füle mögött, úgyhogy nem csak azért, mert hogy rám azt mondta abba az időben, hogy ne szavazzanak rá, mert egy beteg ember, hát azért főszerkesztő, én azt szeretném kérdezni, hogy honnan van tudomása, hogy kinek milyen beteg?
1: Hát igen, ez szenzitív adat, hogyha ezt most ő szó szerint érti, és nem csak sértegetni akarja önt, vagy embertársát valaki, és úgy rámondja, hogy beteg, hanem hogy konkrétumot próbál említeni, akkor ez felvet kérdéseket, ezt nem tudhatja egy kívülálló.
0: Igen, és azért elmerem önnek azt mondani, hogy én tudom, hogy fél ez a falu. Nagyon fél. És félnek nyilatkozni is. És én csak egyet kérek. Semmi többet nem kérek. Az önkormányzatot tessék felülvizsgálni. Hova tűntek el a vízminőségi javító pénz? Hova tűnt el a napellen pénz? Sorolhatok. Rettenetes sok.
1: Igen, de mit mondott önnek az új kapitány most, hogy sikerült beszélni, hogy akkor megnézi az ön bejelentését, feljelentését? Tehát ígért mindent valami érdemi kérni. Választ?
0: Igen, mindent be fog kérni, és tájékoztatni fog.
1: Na, hát az szuper. Akkor igazából ez egy lépés a pozitív igen. irányba. Igen. Azt nem mondom, hogy a győzelem felé, mert nem tudjuk, hogy mit állapít meg a vizsgálat, de hogy eleve már...
0: Nagyon szeretnék önnek elmondani. Gajdos László miniszter úr a tegnapi fórumban is bent volt, ugye nagyon helyesen nyilatkozott, hogy hát most már a Pol Péter volt ügyészt is felelősségre lehet vonni. Szerkesztő úr, igen, mert én az előző rendőrségét csak egyet kaptam, azt a választották, mert különben semmit nem adtak, hogy a főügyész nem tartott a bűncselekménynek. Hát ha ön meglátná azokat a területeket, ahol ezek a hulladékok kint vannak, azért akkor mondaná valamit, hogy ez, hát ez természetes, hogy ez bűncselekmény. Mi az, hogy nem bűncselekmény? Na most igen. Én egyetértek Vajdos László úrral is, meg természetesen nem fogom adni. Őt is tájékoztattam, meg tájékoztatni fogom még a további lépésekről is. És egyet engedjen meg, és megköszönöm a türelmét, meg az emberségét is mindegyőjüknek, mert le a kalappal önök előtt, és hogy itt nagyon sok ember véleményét hallom.
1: Igen.
0: Az egyenlőbeszédet végignézem, az ATV Extrát végignézem, ma például a kormány infóment végignéztem, mindent végignézek. De egyetértek az új parlament felállásával és a miniszterelnök úrral. Le a kalappal előtte, gratulálok neki. És önnek is köszönöm szépen, hogy meghallgatott.
1: Köszönjük István, hogy hívott. Sok sikert, akkor majd tájékoztasson, ha kap érdemi választ a bűnügyekben. Köszönöm, további szép napot, minden jót. Irénnel folytatjuk, kezicsókolom.
2: Jó napot kívánok. Én más nem szeretnék máshoz hozzászólni, csak ahhoz, hogy hallom önöknél, sokan betelefonálnak, hogy kicsi a nyugdíj. Igen, tényleg kicsi. De ezzel a nyugdíjjal az a baj, hogy amitől megállapították a nyugdíjunkat, akkor mi nem fizettünk be. Én elég idős ember vagyok, én Bóravalós helyen dolgoztam. Igen. És bizony háromszor annyit kerestem naponta, mint amennyi hónap végén volt a fizetésem. Aki nem tesz vére az öregségére, az sajnos így járt. De először nézzenek bele az emberek a saját maguk lelkiismeretébe. Azok a fiatalok, akik most 2 órára meg 4 órára vannak bejelentve vállalatokhoz, azok mit gondol, mennyi pénzt fognak kapni öregségükre?
1: Nagyon keveset.
2: Talán annyit, mint mi.
1: Az a kérdés, hogy önként mentek abba bele, hogy 2 vagy 4 órára legyenek bejelentve?
2: Önként, persze, mert zsebbe kapják a többit. Ugyanúgy, ahogy mi mentünk önként, abból lettünk taxisok, lettünk fodrászok, lettünk vendéglátósok, mi is zsebbe pakoláztuk a pénzt. És van, aki gondoskodott öregségéről, volt, aki nevel gyermekeket. Na, de a gyerekeknek semmi bajuk nem lesz, ha a szülőknek hozzájárulnak a megélhetésükre. Hiszen a szülők nekik laktak félre, vagy nekik vettek lakást, vagy autót, vagy tanították. Én ezzel kapcsolatban szerettem volna csak szólni.
1: Köszönöm szépen, Irén. Köszönöm, kezicsókolom, további szép napot. Igen, teljesen reális, amit Irén mond. Tehát aki tudta, hogy papíron keveset keres, egyébként pedig jól keresett, és esetleg nem gondoskodott magáról előre, hát arra mondhatjuk, hogy igen, miért nem gondolkodott előre, azt nem mondom, hogy vessen magára, de akkor ott talán ő az első számú hunyó. Viszont vannak olyanok, akik sokat dolgoztak, be voltak jelentve, és mégis kicsi a nyugdíjuk, és őket viszont nem vádolnám azzal, hogy miért nem gondoskodtak magukról. Vannak megint mások, akik pedig önhibájukból vannak nagyon alacsony nyugdíjon, viszont olyan helyzetben vannak, hogy önként vagy segítség nélkül abból a helyzetből már nem tudnak kitörni. A magyar államnak velük is kell valamit kezdeni, nekik is mentővet kell dobni. Úgyhogy ahány sors, annyiféle eredmény, például a nyugdíj ügyében. Van még idő a szünet előtt is egy telefonálásra, legalábbis az elkezdésére. Úgyhogy telefonáljanak bátran, de addig mondom, hogy ez a Hankó Balázs interjú, ez nagyon beszédes, hogy tehát ő tulajdonképpen parancsra cselekedett, a kormány döntött el, hogy ki kell osztani ezt a 17 milliárd forintot is. Egyébként azt mondja a volt miniszter, hogy ez a 17 milliárd, ez a kultúrára szánt támogatásoknak az 1%-a, ha jól értem. Szóval, hogy akkor brutális összegek mentek kultúrára. A kérdés az, hogy miért olyan Fidesz közeli celebeknek, előadóknak juttatták, akik nyíltan vállalták a párt szimpátiájukat, és nem csak otthon vagy magán beszélgetésekben, hanem a színpadról is. Ez már így neccesebb. Közben befutott Miklós, jó napot kívánok, üdvözlöm.
3: Jó napot kívánok, Miklós vagyok.
1: Azt kérném, hogy akkor csak beszéljünk arról egy percben, hogy miről fogunk beszélni, mert aztán viszont jön a reklám.
3: Jó, a közlekedéssel kapcsolatban, főleg az e-rollerekkel, de egyébként motorautó szintén, meg hát egy-két mondattal reagálnék a Orbán Viktornak a nagy bemondásaira, ha lehet.
1: Persze, abszolút. Jó, köszönöm. Akkor ez volt a promó. Most jön a reklám, és akkor innen folytatjuk Miklósra.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúthíd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervizútján állnak meg. A villamos pályakarban tartása miatt péntekig a 3-as villamos a Mexikói út és az Örsvezér tere, illetve a Gubacsi út, Határút és a Sörgyár között közlekedik. A Fehérúti Ipari Park megállót nem érinti. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota, Mávtelep és Kőbánya alsó vasútállomás között, a 62 a villamos pedig az Örsvezér tere és Kőbánya alsó vasútállomás között. Pótlóbusszal lehet utazni az Örsvezér tere és Kőbánya alsó vasútállomás között. A 37 a villamos rövidített útvonalon jár, nem érinti a Sörgyár megállót, valamint az Őrház és az Éles Sarok között mindkét irányban a Sörgyár irányú vágányon közlekedik. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Miklóssal folytatjuk. Parancsoljon.
3: Köszönöm szépen. Az e-rollerekkel kapcsolatban szeretném mondani, hogy engem nem érint, vidéki vagyok, sok szempontból nem érint, de egy fantasztikus találmánynak találom a mai világban, amikor az elmúlt 50 évben hát olyan mennyiségben nőtt a gépkocsik száma, hogy az minden képzeletet felülmúl, és természetesen a parkolóhelyek ugyanígy nem tudnak szaporodni, mint ahogy a gépkocsik, úgyhogy azt hiszem világszerte ez iszonyú problémát okoz. Lehet belőle politikai játékot játszani, hogy miért nincsen parkolóhely, de azért nincs, mert sok az autó. És én a szabályozást persze természetesen muszáj szabályozni, főleg amikor fiatalok, jó kis tüzes legénykék ottan kipróbálják, mit bír az a szegény roller. De már évek óta foglalkoztat a kérdés, hogy miért kell az autóutakra a közlekedés, tömegközlekedésbe beengedni olyan speedmotorokat, olyan autókat. Én nem vagyok mai gyerek, de hogyha egy olyan autóba ülök bele, akkor én nekem is elnehezülne a pedálon a lábam, hogy ugyan már mit tud ez az autó. Nem lenne észszerűbb szerintem, ha a gyártót köteleznénk arra, hogy limitálják azt a sebesség korlátot, amit ez az autó, tehát az országba nem mehetünk 130-nál, lehet, hogy most már 140-nél gyorsabban, akkor ennél gyorsabban nem mehessen az az autó. És akkor én nem esek abba a bűnbe, hogy ezt akkor is kipróbálom, ha a fene-fenét teszik.
2: Viszont vannak országok, ahol nincsen sebességhatár, ott például, akkor gyártsanak többféle országra autót, ugyanabból a modellből?
3: Hát nem tudom, na, szakember nem vagyok. Azt hiszem, hogy Németország az, ahol szabadon lehet gurulni, de hát gyártanak ugyanabból a modellből jobbkormányos, balkormányos, meg én azt hiszem, hogy nem értek hozzá, de úgy tudom, hogy a sebességet lefolytani, azt gyárilag megcsináltathatom még a saját autómon is, de nem értek hozzá. De biztos van rá megoldás, és tehát hát azt gondolom, hogyha az embernek oda teszik a lehetőséget, az ördög ügyvédjében van egy ilyen jó monológ, hogy itt van, tessék, de nem használhatod. Tehát ez szerintem egy hibás hozzáállás, vagy egy könnyebben kivéthető dolog lenne, hogy ne lehessen egy e-rollerrel 60-nal száguldani, blokkolják le 30-ra és kész. És nem azt kéne, hogy kitiltjuk, mert egy csodálatosan dolog azért, mert helyet spórol, energiát spórol, nem szennyezi úgy a levegőt, stb. Hát erről ennyit szerettem volna mondani, a másik meg a Orbán Viktornak a demokráciáról való mondata.
2: Igen, aggódik az elnök úr.
3: Ó, nagyon-nagyon-nagyon, és feladata, hogy visszaépítse a demokráciát. Hát nekem ez egy kicsit olyan, mint amikor kiszól a gödör alukba. Elképesztő, hogy mernek ilyet mondani, és ugye a legjobban arra vagyok kíváncsi, hogy ő ezt el is hiszi, vajon vagy hogy van.
2: A másik ez érdekes dolog, lenne tudni, igen.
3: Tehát ez elképesztő. Tehát amit a médiával csinált, ahogy bánt az újságírókkal, tehát le a kalappal azelőtt, majd belenéztem megint a kormányinfóba, le a kalappal azelőtt, ahogy ezeket a kormányinfókat levezetik, ahogy az újságíróknak válaszolnak. Azt a töménytelen munkát, amilyen tempóval és az ország építésére, és nem holmi alcsúti kis vasúttal játszunk, vagy ne játszunk dolgokat. Tehát az egész világ úgy megváltozott egy pillanat alatt, és azt látja az ember, hogy viszik előre a dolgokat, és akkor jönnek az Orbán Viktorok is, Krien, meg a Havasi Bertalan, és mondanak olyan hajmeresztő dolgokat, hogy én remélem, hogy ezzel tovább csökkentik a pártfogóiknak a számát. A harmadik apróság a Gajdos László, amit mondott, hogy azt hiszem, ha jól emlékszem, hogy el lehet számoltatni Pór Pétert.
2: Igen, hogy most már, hogyha nyugdíjba megy, akkor nem lesz mentelmi joga.
3: Igen, de és erre a Pór Péter azt felgálta, hogy
2: konkrétumokat kér, konkrét állításokat fogalmazom, meg hát van egy pár...
3: De ő nem rágalmazott, ő azt mondta, hogy el lehet számoltatni. Most azt, hogy el lehet számoltatni, és valaki tiszta, akkor is el lehet számoltatni.
2: Persze, nem is értem, hogy a jog területén működő ember miért nem azt mondta, hogy igen, örülök neki, végre bármit meg lehet tőlem is kérdezni. Pór Péter ezt egyből támadásnak vette, és ezzel kicsit lebuktatta magát.
3: Igen. Tehát én nem láttam ott semmiféle olyat, hogy valamit mondott volna, hogy elloptad, elcsaltad, elhagyudtad, hanem el lehet számoltatni. Hát el lehet számolni, és ha minden rendben van, akkor minden rendben van. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is, Miklós, hogy hívott. Minden jót. További szép napot. Hajnalkával folytatjuk. Kezicsókolom.
4: Jó napot kívánok. Elnézést, hogy én a tegnapi parlamenti vitához szeretnék hozzászólni.
2: Jó, az persze, parancsolj.
4: Tegnap a családi pótlékkal kapcsolatban beszéltek. Most mondom azt, hogyha összefog a társadalom, és nem az érdekel valakit, hogy fideszes, vagy Tiszás, mert a tiszások azok tényleg ott vannak, hogy nem címkézik föl a 100 000 forintos beiskolázás segényt, hogy ez fideszes vagy tiszási gyerek kapja. De akkor a fideszesek is működjenek együtt, mert ebben úgy látom, hogy a parlamentben egyetértés van.
5: Igen, nem szavazat nélkül szavazták meg ezt a 100 000 forintot.
4: Így van, nekem, ez már tetszik. Na most van egy olyan téma, amivel mindenki összefog. A gyerekek témája. Mi lenne akkor, ha megtudja egy fideszes képviselő, hogy létezik olyan család, ahol egy kereső van, mert az egyik kereső ilyen akármilyen munkát végez, a másiknak meg nincsen munkahelye, hogyha ilyet megtud, akkor bejelenti a DK. Szerintem ezzel nem fog meg, szerintem a Tisza se fog megsértődni, ha egy ilyen bejelentést kap, és biztos vagyok benne, hogy nem fogják törölni a létszámból azt a gyereket, akinek az egyik szülője munkanélküli, a másik szülője meg dolgozik. Tehát ugyanúgy egy gyerekes ellátott, tehát ugyanúgy egy
5: értem, mint egy egyszülős, mint egy egyszülős családban, mint erre utal, nem? Családban, tehát van két szülő, de az egyiknek nincs bevétele.
4: Abban, hogy a felmérésben tudassuk azzal, hogy én itt ismerek, igaz, hogy én fideszes képviselő vagyok, de én ismerek egy ilyen gyereket, aki elveszne a társadalomban, hogyha nem fogadnánk föl. Tehát ha egyetértünk benne, akkor az ellenzéknek is szabad közös jelzést leadni a másiknak. Ezzel nem sikert vagy ellentétet fog, tehát ne a gyerekeket címkézzük azzal, hogy én fideszes képviselő vagyok, és tudok róla, hanem igenis, az is gyerek, ő is kerüljön bele. Na most igen. Még egy probléma van. Ez furcsa, és van egy ismerősöm, aki egy éves korában egy agyi történés miatt gyakorlatilag iskolába se tudott járni, mert állandóan mentővel vitték el az agyi történései miatt, mentővel vitték el az iskolából, tehát még írni, olvasni sem tanult meg. Az gyámja tulajdonképpen az egyik körzeti orvos, és gyakorlatilag időnként, tehát neki nincsen nyugdíja, ő nem kap családi pótlékot, tehát olyan ellátást kap csak, aminek nincsen címkéje. Na most az érdekes, hogy ő tulajdonképpen valamilyen szinten el tudja látni magát, tehát van neki gondnoka tulajdonképpen, és tudja a gondnoka is, hogy el tudja látni magát, de igazándiból például bevásárol, kap valamilyen juttatást az önkormányzattól, de gyakorlatilag el se tudja olvasni, hogy mi van a címkére írva, tehát hogy mit főzzön magának, mert főz magának, de gyakorlatilag nem tudnak semmit róla tulajdonképpen, és gyakorlatilag annak a körzeti orvosnak, aki a tulajdonképpen a gyámja valamilyen szinten, annak a körzeti orvosnak kell intéznie mindenféle ügyét, de ugyanakkor egy nagyon kedves, nagyon aranyos, nagyon közvetlen nénike, és semmilyen gyakorlati, semmilyen ellátás gyakorlatilag nem kap. Illetve kap az önkormányzatról, mert tudnak róla.
5: Hát akkor most kap, vagy nem kap, vagy mi az ön javaslata?
4: Hát, hogy az ilyen embereknél is valamilyen lehetőség legyen, hogy az, aki elvállalja fölötte a gyámságot, őt is egy kicsit vegyük már segítség, tehát ő is kapjon valamilyen segítséget.
5: Világos, hát lehet, hogy a legjobb az lenne, hogyha maga ez a személy, aki vállalja ezt a gyámkodást, vagy gyámságot, ő jelezni, hogyha neki segítségre van szüksége. De lehet, hogy orvosról lévén szó.
4: Lehet, hogy ez meg is van egyébként.
5: Vagy megvan, vagy nem tart rá igényt, mert meg tudja oldani. Rendben.
4: Lehet, hogy ebben önnek van igaza.
5: Nem tudjuk a részleteket, igen. De igen. Az nemes dolog, hogy segít embertársának ez a bizonyos orvos.
4: És elmondanám, hogy attól, hogy egy gyerek egyszülőssé válik azban, hogy a szülők, tehát megtudok róla valamit, attól még lehetne segíteni egymásnak, hiszen mindenki elfogadta.
5: Igen.
4: A másik, hogy viszont ugyanakkor viszont vannak az egyetemi főiskolai diákok, akikről viszont semmilyen segítség nincs.
5: Nyilván úgy tud haladni a kormány, hogy a legsürgetőbb lépéseket hozza előre, aztán ahogy lesz majd pénz, ha lesz a költségvetésben, akkor tehet következő jóléti intézkedést. Úgyhogy...
4: Jó, köszönöm szépen a válaszát. Viszont
5: köszönöm.
4: Szép napot Kedi kívánok.
5: Csokolom. További szép napot. Zsuzsával folytatjuk. Jó napot kívánok.
6: Jó napot kívánok, én Baranyai Zsuzsa vagyok, és nagyon örülök, hogy visszahívtak, és gyorsan mondom, mert tudom, hogy kevés az idő. Én komolyan mondom, el tudok csodálkozni, és engem egy ember tud igazándiból kiakasztani, és az Orbán Viktor. Hát most megjelent, úgyhogy nagyon örülök neki. Tegnap volt egy frakcióülés, mindjárt hírterennyében, és ott elfogadtak egy dokumentumot, aminek az a címe, hogy ellenállási nyilatkozat.
5: Igen.
6: Hát én nem tudom, hogy ő miben akar ellenállni, bár elmondta ebbe a délelőtt pont átkapcsoltam, és azt megmondom, most tényleg leülök és meghallgatom, mert megint nagyon előadta magát, hogy hát aki a demokráciát és a szabadságot akarja, akkor az természetesen csatlakozik ehhez a úgynevezett ellenállási mozgalomhoz.
5: Hát minél többen, annál jobb.
6: Igen. És én, ami nagyon tényleg ki vagyok akadva, hogy mindenki tudja ezt az NK botrányt, hogy ugye mi történt, ezt most nem fogom ecsetelni, mert rövid az idő. És képzelj el, azt mondta, hogy effektíve ez egy koncepciós eljárás a Tisza részéről, ahol áldozatok vannak.
5: Annyiban változott meg a helyzet április 12-e óta, hogy... ilyen véleményeket megfogalmazhat, csak ezek már nem esnek olyan súllyal a latba, mint amikor ő volt a miniszterelnök.
6: A délelőtt,
5: hát ezt mondom.
6: Nem tudom, hány óra volt, és a pályázatokkal kapcsolatban pedig leírtam a mondatot, mert nagy embereket tudja, csak pontosan szabad idézni, hogy semmi rosszat nem tettek az NK pályázatok elbírálói.
5: Én azt javasolnám az elnöknek, hogy kérdezze meg azokat, akik visszaküldték a pénzt, hogy ha nem történt semmi rossz, akkor miért rezeltek be olyan szinten, hogy visszaküldték a pénzt, ami nyilván jól jött, az a pár milliócska is. 5-10-20-at kaptak, 100-at. Tehát, hogy akkor, hogy 2,5 milliárd értékben a 17-ből már eddig visszaküldtek önként, hogyha minden jó volt. Lehet, hogyha tudna velük beszélni, akkor esetleg tisztulna a kép, hogy talán mégse volt minden olyan jó.
6: Nekem eleve, amit ő csinál, az valahogy nem tiszta, mert nem elég, hogy itt voltak ezek a nagyon nagy úgynevezett problémák a Fidesz berkén belül, és kint a VB-n ott tök jól el volt, és még annyit mondott egy pár mondatot, de már a végén már úgy voltam bele, hogy tényleg már ugye elnevettem magam, hogy hát úgy képzeljük, mert valaki megkérdezte az egyik újságíró, hogy milyen pénzem volt kint, mármint hogy kifizette, és azt válaszolta, hogy természetesen magánúton volt, ő fedezte a költségeit, és hogy még az a szerencse, hogy 4 évenként van csak VB, mert ember, hogy ő ezt nem győzné.
5: Hát igen, tényleg szerencse, hát hogy négy évenként van.
6: Hát gyűjtök itt a, behirdettem itt a önöknél a fórumban.
5: Rendben, várjuk az adományokat.
6: Számmal, hogy így várjuk a, az adományokat. Akkor volt szóljuk.
5: Bocsát, viszont időnk lejárt, Zsuzs.
6: Igen, ennyi volt.
5: Köszönöm
6: akkor
5: szépen.
6: Akkor ennyit szerettem volna, és én is köszönöm.
5: Kezi csókolom, további szép napot, kedves nézők. Ennyi volt a déli fórum. Négykor jövünk, ha minden igaz, az ATV Extra. Ötkor pedig itt az ATV-n. Viszontlátásra.

0: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.
1: Nem csúszik az este.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Délután több órás napsütés várható. Ősztől áfamentessé teszi a receptköteles gyógyszerek árát a kormány. Több százan kerültek kórházba Tokióban a hőség miatt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, hogy ez volt az egyik vállalása a Tiszának a kampányban. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek jelenleg a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoznak. Az áfamentessé tétel azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több, illetve drágább gyógyszert szednek tartósan. Rendben találta a nagy élelmiszeráruházláncok akciós árazását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A jogszabály szerint egyebek között a kedvezményes mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely a leárazás előtti hónap legalacsonyabb ára kell, hogy legyen. Külön szabályozás vonatkozik a kimért nem előre csomagolt termékekre. Az ellenőrzés 15 féle tartós élelmiszer kategória összesen 300 termékére terjedt ki. Az új uniós génkezelési szabályozást bírálja 3 hazai civil szervezet. Levélben szólították fel a kormányt, hogy védje meg az ország GMO-mentességét és a rendelet miatt forduljon az Európai Unió bíróságához. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az engedélyezési kockázatértékelési és jelölési szabályok lazábbak, ami mind nehezíti a GMO-s termékek felismerését. Magyarország az áprilisi EU tanácsi szavazáson 5 másik közép-európai tagállammal együtt nemet mondott az NGT rendeletre. Nem futnak be hajók az ukrán Fekete-tengeri kikötőkbe az orosz támadások veszélye miatt, döntöttek a hajó tulajdonosok. Ukrajna 2023 óta gabonájának nagy részét a Fekete-tengeri szállítási folyosón exportálja. Az elmúlt hetekben azonban fokozódtak az orosz támadások az ukrán mélyvízi kikötők és a nemzetközi hajók ellen. Vasárnap Odessa közelében egy kukoricát szállító hajót ért orosz rakétatámadás. Közben Ukrajna is fokozta a támadásokat az Azovi-tengeren és a Fekete-tengeren közlekedő hajók, a többi között olajszállítók ellen. Hőség sújtja Tokiót, egy nap alatt csak nem 500-an kerültek kórházba, és több mint 3600 alkalommal kérték a tűzoltók segítségét. Az ország középső részén több városban is 40 fok körüli a hőmérséklet. A Szigetországban a tavalyi volt az eddigi legforróbb év, a legmelegebbet 41,8 fokot a Tokiótól északra fekvő Isesakiban mérték. Itthon felhős az idő országszerte, a délnyugat és északkelet közötti sávban többfelé esik az eső. Délután fokozatosan csökken a felhőzet, és a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet záporzivatar. A szél ma és holnap is erős lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották.
2: Na várjál! Honnan is kezdjem el, hogy megértsétek, hogy az ég az néha ad, néha meg csak úgy elvesz.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Sokszor felmerül a kérdés, hogy mi is az az evangélium? Miért is jelentene bármi jót az, hogy valaki meghal? Mi értelme volt Jézus Krisztus halálának? Erre a kérdésre próbálok meg most válaszolni. Figyelj!

mint amikor az ember a teremtőjével jár. Mert csak és kizárólag ő tudja azt, hogy mire van valójában szükségünk, és képessé válhatunk ezáltal, hogy fölülemelkedjünk a testi vágyainkon és a romlott ó természetünkön. Dicsőség ezért Istennek, most

0: nevében. Amen.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Szedék! Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu. Műsorajánló.
1: Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától.
2: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Ősszel kerülhetnek vissza a javítóintézetek a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelemhez. Lemondott Nagy Gábor Bálint, legfőbb ügyész. Felhős az idő országszerte, többfelé esik az eső. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, hogy ez volt az egyik vállalása a Tiszának a kampányban. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek jelenleg a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoznak. Az áfamentessé tétel azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több, illetve drágább gyógyszert szednek tartósan. Ősszel kerülhetnek vissza a javítóintézetek a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelemhez. Az erről szóló egyeztetések már zajlanak a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága és a Szociális és Családügyi Minisztérium között. Gyurkó Szilvia, gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, hogy ezzel visszaáll a korábbi fenntartói rendszer, a szakmai munkát ugyanakkor megújítják. Lemondott Nagy Gábor Bálint, legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétmári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. Újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alaptámogatásai miatt zajló nyomozás során, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, várják az ügyészség tájékoztatását, miközben a felelősség hárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. A tárca vezető hozzátette, abban bíznak, hogy minden jogosulatlan pénzfelhasználást be tudnak azonosítani, és sikerül is vissza szerezni. Hozzátette, hogy ősztől egy új, áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Ma este 8 órakor hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Idén 12 pontot partit szerveznek. A rendezvény központi helyszíne az ELTE Lágymányosi kampusza lesz.
2: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Sok napsütés lesz, nem futnak be hajók az ukrán Fekete-tengeri kikötőbe az orosz támadásoktól tartva. A pusztító tüzek miatt Franciaországban több mint 10 000 embert evakuáltak. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az Európai Unió először vezet be büntető intézkedéseket az orosz árnyékflottát segítő hajókkal szemben. A 21. szankciós csomag emellett tartalmazza azt is, hogy egy évre befagyasztják az orosz olaj árplafonját, megakadályozva Moszkvát abban, hogy profitáljon a piaci megrázkodtatásokból. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy az új intézkedés csomag további 32 orosz bankot, kriptovaluta vállalkozást és olajkereskedelmi platformot vesz fel az Unió tranzakciós tiltó listájára. Nem futnak be hajók az ukrán Fekete-tengeri kikötőbe az orosz támadások veszélye miatt, döntöttek a hajó tulajdonosok. Ukrajna 2023 óta gabonájának nagy részét a Fekete-tengeri szállítási folyosón keresztül exportálja. Az elmúlt hetekben azonban fokozottak az orosz támadások az ukrán mélyvízi kikötők és a nemzetközi hajók ellen. Idehaza a kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbeszt mentesítéshez, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ebből azok a települések kaphatnak majd forrásokat, amelyek azbeszt térképpel rendelkeznek és garanciát vállalnak arra, hogy rendszeresen mérik a határértékeket, és erről 3 havonta jelentést adnak a kormánynak. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter pedig azt írta a Facebook oldalán, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelnek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Franciaországban több mint 10 000 embert, köztük sok turistát evakuáltak a Bordeaux-tól nyugatra, mintegy 2 000 hektárt felperzselő tűz miatt. 8 üdülőközpontot és 3 kempinget ürítettek ki. A helyenként több mint 40 fokos újabb hőhullám miatt az olaszországi Szicíliában is súlyos a helyzet. A szigeten számos erdőtűz pusztít, amelyek közül a hatóságok szerint sokat gyújtogatás okozott. A sziget középső részén egy település több mint 100 lakóját evakuálták, egy kórház betegeit pedig egy másik kórházba szállították át. Olaszország más régióiból is jelentettek komoly erdőtüzeket. Országszerte felhős az idő, a délnyugat és északkelet közötti sávban többfelé esik az eső. Délután fokozatosan csökken a felhőzet, és a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet záporzivatar. A szél ma és holnap is erős lesz. A zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidéző adását hallják. Visszautazunk az időben, ezúttal 2025. november 5-éig. Ezen a napon új polgármestere lett New Yorknak a 34 éves Zorán Mamdanir, baloldali jelölt, New York történetének legfiatalabb polgármestere, egyben a nagyváros első muzulmán vallású polgármestere lett. És szintén 2025. november 5-én a Spirit FM Mi és Más című műsorában Márton György vendége, Donát Fruzsina, a Binks értékesítési vezetője volt, és arról beszélgettek, hogy szükséges-e a paradigmaváltás a kereskedelemben.
3: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más valamennyi kedves hallgatóját a Spirit FM-en, nézőinket a YouTube csatornánkon, hallgatóinkat a Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy bárhol máshol belefutnak ebbe a műsorba, és köszöntöm a stúdióban Donát Fruzsinát, a Binks értékesítési vezetőjét. Ma elsősorban nem neobankról lesz szó, de arról is kicsit, illetve online kereskedelemről és mesterséges intelligenciáról, úgyhogy köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Én köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit.
3: Kezdjük azzal a szokásos kérdéssel, hogy te magad hogy viszonyulsz a mesterséges intelligenciához, mennyire használod, ha igen, akkor mire, ha nem, akkor miért nem?
4: Hát az igazság, hogy engem eléggé beszippantott a mesterséges intelligencia. Mindemellett ilyen közepesen erős felhasználónak gondolom magamat, ha van egy ilyen képzeletbeli skála. Az azt jelenti, hogy jó pár alkalmazást használok most már napi szinten.
3: De ezeket munkára, vagy magánéletben?
4: Minden, teljesen vegyes, tehát munka és magánéletre is, magánéleti kérdésekre is, tehát Perplexity, ChatGPT, ezek ilyen alapok, ha most lehet ilyen márkaneveket nyugodtan mondani, és kifejezetten egy-egy funkcióra, funkciospecifikus megoldást is, mondjuk prezentáció készítésre, vagy akár képgenerálásra, ez utóbbit azért kevésbé. Van olyan, amiért fizetek is, tehát nem csak az alapszolgáltatást használom, de nem 0-24 órában mindenre, de azt veszem észre, hogy gyakorlatilag napi szinten használom, és napi szinten már egy jelentős mennyiségben.
3: De alapvetően azért hívtalak ide, mert te nagyon jól értesz az online kereskedelemhez, vagy elkereskedelemhez, ahogy nevezzük, és ilyen szeptember végén durrant be az a nagy hír, hogy az OpenAI elindított egy robotizált vásárlási platformot, mondjuk úgy, amit egyelőre mi még nem érhetünk el, mert csak Amerikában működik, és még ott sem mindenki érheti el. Platformot, mondjuk úgy, amit egyelőre mi még nem érhetünk el, mert csak Amerikában

0: amit említettél, itt ugye az alapvető különbség ahhoz képest, hogy mondjuk hogyan történik hagyományos értelemben egy online vásárlás, meg ennek a segítségével, hogy ahelyett, hogy mondjuk én most hogyan vásárolok, kitalálok valamit, hogy kell egy új színes tévé, elkezdek nézelődni, keresgélni fogyasztói véleményeket, review-kat, árösszehasonlító oldalakon böngészek, és utána még az árösszehasonlító oldalakat is összehasonlítom, és utána valahogy legalább 4-5-6 forrásból igyekszek összetenni azt, hogy az én preferenciáimhoz képest mi lenne a legoptimálisabb megoldás, melyik webshop mennyire adja, milyen szállítási feltétel, stb. Ezt az összes keresési forrást, és ezt az összes keresési feladatot, ami nem kicsi időigényű, ezt teljesen helyette megcsinálja az AI. Tehát ez egy nagyon nagy szignifikáns különbség, hiszen ő ezt a nagy keresési feladatot mind elvégzi helyettem, úgy, hogy ő konkrétan az én preferenciáimra ajánl releváns találatokat, ami akár mindezeket a kritériumokat magába foglalja.
1: Sőt, nálunk otthon hagyomány, hogy ezeket még az én párom, aki egy nagyon lelkiismeretes vásárló, ő egy kis Excel táblába szokta kivezetni, na már ezt is meg tudja csinálni, hogy egyből úgy kapom meg.
0: Igen, és hát az említett cikk szerint ezek tehát nagyon specifikusan tudok keresni. Az AI ténylegesen akkor tud segíteni a vásárló élmény javításában, hogyha én tudom használni az AI-t, tehát meg tudok neki fogalmazni egy pontos úgynevezett promptot vagy parancsot, igen, amivel kérek tőle egy ilyen lekérdezést. Tehát tudom azt mondani, hogy én szeretnék olyan futócipőt listázzon nekem, ami ilyen-olyan márkájú, és ennyi forint alatti, és 39-es, és stabil lábra való, és kék. Tehát rengeteg, ezt egy kereséssel, ha simán Google-ben keresek, akkor ezt így nem fogom tudni összeszedni, és releváns ajánlatokat ad, állítólagosan szponzorációmentes találatokat, tehát teljesen az alapján rangsorolja ezeket a találatokat, amit úgy gondol, hogy én nekem, mint vásárolnak hasznos, elérhető, gyorsan elérhető, tehát egy minőségi vásárlási élményhez juttat hozzá, nem pedig azért, mert egy fizetett hirdetési találatból kerül előre egy lista.
1: Igen, ez mindenképp egy óriási változás a jelenlegihez képest, és az, hogy ez nekem fogyasztónak miért jó, az szerintem viszonylag logikus, nem kell végigböngésznem egy csomó oldalt. Mit fog csinálni ez a kereskedői oldallal? Mit tud csinálni egy kereskedő, hogy ezután talpon maradjon?
0: A kereskedő szerintem ott tud itt, ugye miért jó az a kereskedőnek, mert ma már 7-800 millióan heti szinten használják csak a ChatGPT-t. Tehát valami elképesztő tömegek vannak, akár napi vagy heti szinten keresve, kérdésekkel valamilyen szinten jelen, valamilyen mélységben jelen a mesterséges intelligencia csatornáin. Tehát van egy tömeg, aki nekik fontos lehet, hiszen egy potenciális vásárlói bázis. Na most ők úgy tudnak szem előtt lenni, hogy minőségi kínálatot nyújtanak, tehát még jobban kicsiszolják a termékkínálatokat, a leírásokat, még vonzóbb szállítási adatokat, vagy szállítási lehetőségeket biztosítanak, még több fizetési megoldás, tehát egyszer jobbak lesznek, ez az egyik része, amit egyébként AI nélkül is egyfajta folyamat, és emellett úgy tudnak közel kerülni ehhez a tömeghez, akik AI-on belül keresnek, hogy integrálódnak ezekhez a lehetőségekhez. Tehát, amit te is említettél, ez az instant checkout, vagy agentic commerce megoldásoknál, hogyha nyílt protokoll van, ahhoz gyakorlatilag lehet integrációval csatlakozni, tehát létrejön egy technikai integráció, és a másik lehetőségük, hogyha minél több adatot adnak meg magukról, minél több releváns adatot osztanak vissza ezeknek az AI megoldásoknak, akkor esélyük van előrébb kerülni.
1: És hát nyilván ez nem egyedül a ChatGPT fog ilyen megoldással kijönni, hanem vélhetően az összes többi nagy, így vagy van, talán kisebb szolgáltató is.
0: Hát ahogy a nagy vezető...

0: AI megoldások már a saját böngésző verziójukkal szép lassan előállnak. Ugye itt merül fel a kérdés, hogy mi lesz a Google sorsa, vagy hogyan alakul a keresés, és egész valószínű, hogy mindenki részt akar venni ebben a megoldásban. Itt jegyzem meg érdekességként, hogy Kínában a Tencent vagy WeChat megoldás, ami már x éve működik, az nem használ feltétlenül még a vásárláshoz AI, de egy picit hasonló a struktúra, nem teljesen, ugye? Amit az előbb említettél, az az instant checkout megoldás, az OpenAI megoldása, amit a Stripe-pal együtt csinált, hogy gyakorlatilag az a lényeg, hogy egy chat beszélgetésen belül én tudok keresni és vásárolni is. Nem is megyek ki a chatből. A WeChat-nél pedig ott is egy chaten belül vagyok, csak ott a mechanizmus más, ott sok kis pici applikáció van, ott van egyfajta ajánlás, vagy közösségi ajánlás, megjelenik egy ilyen kis alkalmazás, amiben vásárolok, és ugyanígy egy másik alkalmazás a fizetés, az egyfajta ilyen megoldás ökoszisztéma, tehát sok kis buborék van egy nagy cseten belül, de egész hasonló egyébként.
1: Jó, és nézzük, hogy mekkora biznisz ma az online kereskedelem? Már úgy értem, hogy mekkora hányad a mondjuk a magyar kereskedelmi forgalomnak.
0: Hát körülbelül még mindig 10% körül van, nem egészen 10%.
1: Ragaszkodunk a fizikai boltokhoz, vagy milyennek az oka, hogy csak 10%? Ha csak.
0: Igen, ez kérdés, hogy csak vagy nem csak. Én azt gondolom, hogy ennek sok lehet, vagy válasza van, vagy megoldása van, vagy oka van. Van egy kulturális ok, hogy szeretjük megnézni a dolgokat a boltba, ott hisszük el, szeretjük felpróbálni. Van egyfajta bolti élmény, amit szeretünk. Nagyon sok mindenki imád mai napig még shoppingolni. Na most a Covid alatt volt egy nagy kilövés, ott nagyon magas volt ez a szint, és utána volt egyfajta visszarendeződés, az emberek örültek, hogy vissza tudtak menni a boltokba. Na most ez a 10% ez egy érdekes dolog, mert azért nem úgy van, hogy ma csak boltba vásárolok, vagy csak mobilon, vagy csak weben, hanem az ember vásárol. Vagy itt van, vagy ott van, vagy amott van, ezek a csatornák össze-vissza tudnak tekeregni. Az a jó kereskedő, az a ügyes kereskedő, aki ezt úgy működteti, hogyha van boltja és webshopja és mobil alkalmazása is, hogy én bárhol legyek, azt ne vegyem észre, hogy akárhol is vagyok, hanem legyen egy sima vásárlási élményem. Tehát, hogy ennek a végén esik be mondjuk így a kosárba a maga a vásárlás, az egy dolog, de itt bárhol történhetnek döntési pontok.
1: Igen, az mondjuk teljesen érthető, ameddig nem tud a mesterséges intelligencia erre valamilyen megoldást. Mondjuk én egy cipőt biztos, hogy szívesebben veszek úgy, hogyha felpróbálhatom, mint hogyha csak úgy tippelem, hogy hát kb. Ekkora szokott lenni a lábam.
0: Hát erre ugye úgy tudnak nemzetközi szinten, vagy úgy tudnak reagálni a boltok, hogy, és ez leginkább a nemzetközi szereplőknél erős, de azért már itthon is javuló tendencia van, hogy nagyon könnyűvé teszik a visszárózás folyamatát. Tehát, hogyha nekem ez nem gond, hogy egyébként csereberélnék el, sokan csinálják azt, hogy több számban rendelnek ilyen cikkeket, ruhát, cipőt, és amelyik jó, azt megtartják, a másikat visszaküldik, ennek nem örülnek biztos a kereskedők.
1: Én valahogy úgy éreztem, hogy ez olyan kínos. Tehát most rendelek egy 44-est, egy 44-es felest, meg egy 45-öst ugyanabból.
0: Hát több pedig gyakori megoldás, és nagyon, nagyon kényelmes így ruhát vásárolni, tudni kell a méreteket, az nagy érdemes, de szóval ez teljesen eltérő, hogy ki mit preferál. A trendek alapján az offline vásárlásnál az élmény, a vásárlás élmény fog inkább majd megmaradni, meg az a pár személy közi alkalom, amikor mi diskurálunk az eladóval, ha egyáltalán szeretnénk, és a gyors, meg a marad, vagy a funkcionális megoldások pedig az online területére korlátozunk.
1: Nekem például egy nagy kérdés a mesterséges intelligencia, mikor tud oda belépni, hogy vele tudjak úgy diskurálni, mint egy jó eladóval. Mint egy sima eladóval úgy igen, de mint egy jóval. Tehát aki mondjuk azt is meg tudja mondani, hogy neked ez a jó, ez fog jól állni, ez megy a, nem tudom, korodhoz, hajszínedhez, vagy a arcbőrödhöz.
0: Ezt már ma is tudja egyébként szerintem a mesterséges intelligencia. Itt az, hogy mi mennyire jól tudjuk ezt a lehetőséget használni, ez több tényezős. Az egyik az, hogy mennyire tudjuk kezelni, ténylegesen használni. Tehát én meg szoktam kérdőjelezni azt, kétkedek azért abban, amit ő kiköp válasznak, de lehet vele diskurálni, hogy én ezzel a részével nem értek egyet, mit gondolsz, vagy, és így tovább. És akkor így tud ez egyfajta élő párbeszéd is alakulni, de minél specifikusabb kérést intézek hozzá, annál pontosabb választ tud adni. Tehát ebbe azért a végletekig el lehet menni. Most még azért nyilván, tudom én, vannak furcsa válaszai, néha hibás dolgokat, vagy butaságokat is mond, de hát a Google-ön is találunk butaságokat, tehát meg emberek is tudnak hibázni. Úgyhogy...
1: Nem is erre gondoltam egyébként, hogy nyilván lehet sok minden, csak valamiben lehet, hogy csak én vagyok így, hogy valamiben még azt gondolom, hogy a, nem tudom, mondjuk a drogériában egy jó eladó, az jobb választ fog adni, mert ő jobban érti. De lehet, hogy nem.
0: Hát nekem az a tapasztalatom, hogy a drogériákban már nagyon minimálisan látok eladókat, ha igen, akkor ők maximum a polcot rendezgetik, bár még én egy viszonylag tudatos vásárló vagyok, tehát nem szoktam annyira tanácsot kérni, én előtte informálódom, én már valószínűleg egy más típusú felhasználó vagyok. De abszolút adom, tehát, hogy nyilván kell lenni egy ilyen formának. Tehát egy tipikus példa a chatbotok. Tehát nagyon sok mindenki, sok szolgáltatónál elérhetőek chatbot szolgáltatások, ott van a kis ablak, már mindenki ismeri a jelét, és el lehet kezdeni pötyörészni, de valljuk be, hogy nagyon-nagyon kevés az a szolgáltat, ahol tényleg érdemi válaszokat kapunk. Tehát ott én megőrülök, ha nem tudok élő emberrel beszélni, általában nagyon dühítő tud lenni.
1: Na erre gondoltam, hogy mondjuk az a chatbot mikor lesz olyan, hogy tényleg érdemi választ tud adni. Tehát, hogyha mondjuk meg tudja mondani, hogy a futócipőből melyik lesz jó az én következő tünetemre, nem csak az, hogy ez a kék tetszik, az a kék nem tetszik.
0: Hát ez attól függ, hogy hogyan és milyen okosan úgynevezett tanítják fel a chatbotokat. Tehát az a tapasztalatom, hogy azok a cégek kerülhetnek versenyelőnybe az AI területén, akik tényleg időt, energiát, fáradtságot, tanfolyamokat nem kímélve megértik, hogy hogyan tudják beintegrálni ezeket a megoldásokat az életükbe. Jó esetben stratégiai szinten gondolkodnak róla, és tényleg a legfelsőbb vezetői szinten képviselik, és akkor jól tud lenni a chatbot is, jó esetben, mert valaki úgy foglalkozik vele, hogy az működőképes legyen. Itt azért megemlíteném a biztonsági kérdéseket, ami nem feltétlenül teszi ezt annyira egyértelművé, hogy hogyan és miként használják a cégek ezeket a megoldásokat.
1: A chatbotban mi a biztonsági kockázat? A boltnak van kockázat, vagy
0: hát
1: nekem?
0: Mindenkinek. Jó, nem az a legnagyobb kockázati forrás, de alapvetően lehetnek olyan. Tehát biztosnak kell lenni abba, hogy a chatbot nem köp ki olyan adatot, ami mondjuk szenzitív adat tök véletlenségből, tehát azért ezeknek ilyen zárt rendszerbe kell működni, és ezt azért nem egy helyen, hanem valószínűleg sok osztályba kell leszabályozni, vagy részlegen. De én már láttam olyan chatbotot, ami nagyon jó, nagyon profi.
1: És meddig tud meddig kell megváltoztatni? Ugye van csomó olyan helyen, vásárolunk, vagy nem tudom, a Netflixen nem vásárolunk, hanem filmet nézünk, de mondjuk a Netflix ajánlórendszere, bár most olvastam, hogy teljesen meg fog változni, de ami most van, az már viszonylag jól ismeri, hogy nekem mi tetszik, azt ajánlja. Vannak ilyen webshopok is, amik azt ajánlják körülbelül, amit úgy gondolnak, hogy szoktam, legalábbis amit meg szoktam nézni. Hát erre való felkészülés egy webshopot mennyire terhel meg? Mennyire nehéz ezt előállítani?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon nincs más választásuk a webshopoknak, tehát ez az AI egy olyan paradigmaváltás valószínűleg, És most lett csupaszítva a nagy hype-ről, ami az egész körül van, mert azért nagyon sok van. És beszéltünk AI washingról is, és sok mindenről, de ha ezt lecsupaszítjuk, még akkor is egy nagy paradigmaváltás valószínű. Már az jelzi, hogy mennyi ember használja a mesterséges intelligencia akármilyen formáit, tehát itt lehet kezdőszint, közepes, meg nagyon magas fokon, de hogy elkerülhetetlen lesz. Na most valaki a fejére húzhatja ezért a, hogy szokták ezt mondani, a zsákot, de, vagy a homokba dughatja a fejét, de attól az AI még van, lesz, és már a mi már az én édesanyám is beszélget, egy kicsit próbálkozik, pedig nem fiatal. Jó, nyilván ő nem egy tipikus példája a generációjának, de én azt gondolom, hogy ha az emberek használni fogják, az butaság lesz, ha valaki úgy dönt, hogy ebben nem akar részt venni. Lehet az, hogy nem fog odaérni csak később, akkor az egy versenyhátránya lesz, de előbb-utóbb meg kell lépni. Tehát az internet is annak, hogy megváltoztatta a vásárlási szokásainkat, a hagyományos vásárlásból új csatorna, alacsony belépési küszöb a kereskedőknek, a globális kereskedelem elérhető lehetősége. Ma már nem nagyon tudnánk meglenni internet nélkül, és a vásárlás is azért...
1: Nehezen.
0: És szerintem hasonló bele fog épülni az emberek életébe. Lehet, hogy nem mindenre fogunk AI-t használni, de szerintem azért eléggé.
1: Eleve mondjuk, amikor én vásárolok, nem is feltétlenül kell, tehát ott nem is feltétlenül én használom az AI-t. Ott szinte ő használ engem.
0: Hát igen, ez lehet, van
1: tehát sok ahhoz nem kell tudni kérdés. Nagyon AI-ul, hogy azt mondjam, hogy ezt és ezt szeretnék venni, mit ajánlasz. Aztán lehet, hogy ahhoz, hogy pontosan azt vegyem, amit szeretnék, ahhoz már igen, de ahhoz, hogy elinduljak e felé, ahhoz olyan őrületes tudás nem kell?
0: Nem. Őrületes tudás nem. Tényleg nagyon érdekes, hogy mennyire fog úgymond tiszta maradni ez az ajánlói rendszere. Én itt nekem azért vannak kérdőjeleim, mert már a tisztaságot úgy értem, hogy csak relevancia alapján, tehát azért ez, a világ nem így működik, hogy ez egy ilyen vett tiszta dolog marad.
1: Hát lesznek releváns dolgok, és még relevánsabb.
0: És még relevánsabbak, és kérdés, hogy még relevánsabbak, hogy érik el ezt a pozíciót. Igen.
1: Ugye a másik útkor olvastam egy cikket, aminek az autókereskedés totális átalakulásáról szól, vagy az autó vásárlási folyamatról. Ez nekem egyébként egy teljesen megmagyarázhatatlan dolog, hogy szeretem az autókat, csomószor kattintok különböző autós hirdetésekre. Miért kell nekem feltétlenül mindig letölteni egy árlistát, ha kíváncsi vagyok rá, hogy valami mibe kerül? És miért teszik ezt velem a kereskedők, mert ettől nem lesznek sokkal szimpatikusabbak? Erre te tudsz magyarázatot?
0: Hogy miért
1: igen, de azért miért is odaírva, ha nem is a hirdetésben már, hogy nem tudom, ez a zöld autó 6 kerékkel ez ennyibe kerül, de hogy legalább mondjuk egy-két kattintás után miért nem találom meg, hogy mégis 5 millió vagy 60 millió?
0: Én azt gondolom, hogy ez talán... remélem nem tévedek, de kicsit hasonlít nekem a ingatlan értékesítésre. Tehát ha ott egy ügynök segítségét veszük igénybe, és fölhívsz egy ügynöket, vagy ő hív fel téged, mindig mindenképpen akar veled személyesen találkozni. Szerintem ennek a személyes találkozás meggyőzés tárgyalás technikának lehet valószínűleg egy ilyen upsell hatása, vagy egy jobb magyarázó hatása, hogy megpróbálják megértetni veled élő szóba, jobban megismerve téged, hogy pontosan mik a te gyenge vagy erős pedáljaid, és jobban el tudják magyarázni, hogy miért annyit kérnek, amennyit mondjuk egy ügynök a közvetítési díjért, vagy egyébként miért tudnak rá beszélni egy magasabb prémium szegmensű autóra. Nem véletlenül szokták ugye a tesztvezetéseket is javasolni, mert ott már beleszeretsz az autóba, ha tényleg jó az autó. Szóval szerintem a személyes ráhatásnak a terét akarják itt behozni. Kérdés, hogy mennyire profi az értékesítő vagy az ügynök, tehát azért itt tudnak lenni kérdőjelek. Én azt gondolom, hogy az autóvásárlás az annyiban egy speciális szakma, hogy ott azért nagyon sok speciális ilyen műszaki adat is van, amit azért nem biztos, hogy rögtön értek.
1: Nem én már a tévével is így vagyok.
0: Igen, és azért lehet, hogy ott nem árt, ha valaki ezt elmagyarázza, de azért egy kicsit utána nézek, utána olvasok, hogy elektromos autó specifikációt kb. Meg tudom én is érteni, hogy el tudjam dönteni, hogy nekem az jó, vagy nem jó a saját életemhez. Tehát nyilván itt is az AI-nak ott lesz a hozzáadott értéke, hogy olyan paramétereket tud egy alapkeresésnél figyelembe venni, amihez nekem vagy személyesen kell egy autószalomba elfáradni, vagy 40 ezer helyről összekeresni, azért az idő meg fáradtság, és ezért nem találod az árlistákat, mert ha megtalálnád, akkor lehet, hogy olyan döntést hozni, hogy ó, nekem nem kell ez az autó, ilyen drága, és közben nem érted, hogy lehet, hogy mit tud, vagy miért jó az nekem.
1: Igen, ez lehet, csak na mindegy, nekem ez nem nagyon szimpatikus ebben a rendszerben. Én ezért még általában a használtautó.hu-n meg szoktam nézni, hogy kb. Mennyibe. Legalább, hogy valami elképzelésem legyen róla, hogy jó, nem új, hanem fél évesen mennyibe kerül.
0: Igen.
1: És mondjuk pont az egy kérdés nekem, hogy mondjuk az ilyen oldalak, mint a használtautó.hu, vagy az árukereső, vagy hasonlók, őket hogyan érinti majd a mesterséges intelligencia, őket kiiktatja, vagy ugyanúgy megmaradnak, csak nem ott fogom keresni, hanem beírom magamnak, hogy olyan autót szeretnék, ami nem tudom, 2 és 3 év közötti, 50 és 40 ezer kilométer között futott, 160-180 lóerős, vagy 75-80 lóerős automata, elektromos ablak, és mindent leírok, hogy mi van benne. Esetleg csak azt nem mondom meg, hogy milyen autó, meg megmondom, hogy tudom elektromosan tölteni, vagy nem tudom, akarom, nem akarom, stb. És akkor a végén kiad 5 találatot.
0: Hát ha onnan indulok ki, hogy a mesterség, elkezdek keresni, én szeretnék egy autót, és igénybe veszem a mesterséges intelligencia valamelyik verzióját, akkor nagy valószínűség, és ha jól specifikálom, akkor nagy valószínűséggel ő figyelembe veszi ezt az adatot is, egy árösszehasonlít oldalt, mint forrás. És ő ez alapján is javasol nekem majd. Tehát ilyen módon használja. Én megadhatom akár egy prompton belül is, hogy én nekem ilyen is, ilyen is, ilyen is, ilyen autó kell, vedd figyelembe ezt a forrást, és berakhatom, hogy, tehát én önmagam is használhatom forrás megadásként, hogy irányítsam a felé, de nagy valószínűség szerint miután a mesterséges intelligencia az árfaktort le tudja hozni több egyéb tényező mellett, ezért így önmagában szerintem nem nagyon lesz egy idő után létjogosultsága csak az ár összehasonlító oldalaknak, hiszen az ár egy nagyon fontos, de csak egy faktor a döntésemben. Ha én nekem ezt tálcán kínálja az egyéb döntési faktorral együtt egy megoldás, akkor minek menjek én oda külön föl? Tehát szerintem vagy ők találják ki, hogy hogyan tudnak tagozódni ebbe a rendszerbe, akár mint adatforrás, vagy szerintem így nem biztos, hogy hosszú ideig fognak élni.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a multidéző adását.
3: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Ez még mindig a Multidéző adása, ezúttal 2025. november 7-ére ugrunk vissza az időben. Ezen a napon a Fehérházban fogadta az amerikai elnök Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnököt és küldöttségét. És szintén 2025. november 7-én a Spirit FM Generátor című műsorában Somodi Solymos Eszter dr. Kolossa Józseffel, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének vezető fenntarthatósági tanácsadójával épít észre beszélgetett a fenntartható épületekről.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt valóban a generátor, én pedig Somodi Solymos Eszter vagyok, és ahogy ígértem az elmúlt héten, most egy kicsit speciális területre elvezünk, hiszen oly sokat beszéltünk már ebben a műsorban az energiatermelésről, arról, hogy hogyan lehetünk energiahatékonyak, vagy kicsit elevesztünk a tudomány valamely ágára, és eddig, ha végiglapoztam, hogy mi mindenről beszéltünk ebben a műsorban, akkor érintőlegesen már a háztartások energiahatékonyság volt szó, viszont arra gondoltam, hogy kicsit beszéljünk az épületekről, hogy azok milyen lehetőségeket rejtenek magukban, vagy milyen fejlesztési lehetőségekben lehet gondolkodni, akár mi a háztartásban élők, hogyan szemlélhetjük ezeket a kérdéseket, de azt is, hogy a fejlesztők miben gondolkodhatnak, és hát mi is az, hogyha egy épületnél azt mondjuk, hogy fenntarthatóság és zöld. Ebben lesz segítségemre dr. Kolossa József, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének vezető fenntarthatósági tanácsadója, aki egyébként építész, és úgyhogy üdvözlöm itt nálunk.
3: Én is üdvözlöm a önt is, és a hallgatókat is, nézőket is. Örülök, hogy itt vagyok, várom a kérdéseket.
2: Hát ugye már a felvezetőmben említettem, hogy kicsit az épületeket vesszük górcső alá, és amikor a beszélgetésünkre készültem, akkor nagyon sokszor szembe találkoztam a fenntartható, karbonsemleges, energiahatékony szavakkal. Ön hogyan látja, hogy mit is értünk az alatt, amikor azt mondjuk, hogy zöldítjük az építőipart, zöldítjük az épületeket?
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés így pont az elejére, mert nagyon sok tisztázni való van szerintem a köznyelv, az más dolgokat használ, mint a szakterület, és a szakma is nagyon sokat változott az elmúlt időben, és ez a nagy zaj, hogy mindennek a szinonimájaként használunk, ez valójában téves, és egy kicsit félrevezető is. 1987 óta van hivatalos definíciónk a fenntarthatóságra. Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy ne használjunk föl semmi olyan erőforrást a Földön, ami a jövő generációktól elveszi a lehetőséget, ugyanúgy, hogy ők is megéljék a saját életüket. Na most ehhez az átfogó definícióhoz képest egy tanulmány szerint már nem, 87-ben volt ez, már 95-ben több mint 210 darab fenntarthatósági definíciót számlálunk, tehát egy mindenki a sajátját mondja, attól függően, hogy teszem azt egy építőanyaggyártó, vagy egy gépészeti eszközgyártó, és ezért nagyon sok mindenre rámondjuk, hogy fenntartható, rámondjuk, hogy zöld, holott valójában nem feltétlenül az. Hogyha most húzunk egy vonalat, és ebben a zéró karbonság tulajdonképpen maga a vonal, amiről beszélünk, az egy ilyen hosszú évtizedes desztillációja ennek a gondolkodásnak. Most azt gondoljuk fenntarthatónak, amelyik, építés gazdaságról beszélek jellemzően, igen. Aminek a károsanyag kibocsátás és a üvegházhatású gáz kibocsátás, ezek magyarán a karbon kibocsátása, egyenérték kibocsátása, ez nulla, vagy legalábbis relatív nulla, tehát erről is majd még tudunk beszélni, nem akarok hirtelen túl bonyolult definícióba keveredni, de a zéró karbonság van legközelebb a mostani tudásunk szerint egy fenntartható építéshez. És ez nem egyezik azzal meg, hogy valaminek mondjuk zöld területei vannak, vagy zöld megoldásai vannak, és nem egyezik meg azzal feltétlenül, hogy csak energiahatékony.
2: Amikor ebbe az irányba elkezdenek a szakemberek gondolkodni, akkor utána azt szoktuk hallani a nyilatkozatoknál, hogy nagyon összetett, hogy valóban elinduljon az építőipar és a megrendelő gondolkodása ebbe az irányba, hiszen ahhoz, hogy valaki tudatosan éljen és ebbe az irányba mozogjon, nagyon sok mindenre van szükség. Gondolok itt a szabályzásra, a technológiára, és arra, hogy egyáltalán talál-e hozzá szakembert vagy gárdát, akik ezeket ismerik. Hogyha ezeket vesszük végig, akkor mire lenne szükség, és akkor most fókuszáljunk Magyarországra, hogy valóban láthatóan ez a zöldítés elinduljon az építőiparban.
3: A HUGBC-ben, a Fenntartható Építés Egyesületében tavalyi évben megcsináltuk nagyon széles átfogó bevonás mentén az zero-carbon úti tervet. És ez azért fölvezető válasz a kérdésre, mert első helyen az építésgazdaság az építésben résztvevőknek az értékláncának az összes szereplőjét vagy szereplőcsoportját feltártuk. Ezt teljesen önkényes csoportosítás mentén, de 18 nagy csoport van, tehát amikor a magyar építésről beszélünk, hogy egy épület hogy lesz zöld vagy nem zöld, vagy fenntartható vagy nem fenntartható, az 18 szereplőcsoportnak a együttes munkájáról van szó. Ebben a szereplőcsoportokba beletartoznak a jogszabályalkotók, tehát mondjuk az országos szinten a kormányzat, helyi szinten mondjuk a helyi önkormányzat, de beletartoznak például ingatlan értékbecslők, a tervezők, a kivitelezők, a fejlesztők, még a biztosító társaságok is, és aztán innentől kezdve még a teljes vertikum, akivel találkozunk egy építés folyamán. És tekintettel arra, hogy ez a fenntarthatósági kérdés, ez egy szempontrendszer, ez nem egy N plusz egyedik valami, amit meg kell csinálni ahhoz képest, amit normálisan így szoktunk, úgy szoktunk, hanem egy egészen komplex megközelítés, egy világnézet, ha szabad így mondani. Ezért minden szereplőnek az együttes lépésére szükség van. Nagyon sokszor azt mondják az emberek, hogy hogyha a szabályok kikényszerítenék, akkor biztos úgy lenne. Igen ám, de hogyha hiába kényszerít a szabály valamit, egy építfejlesztőt, hogy fenntartható épületet csináljon, ha nincsen megfelelő építőanyag. Hiába van építőanyag, hogyha nincsen tervező, aki betervezze, vagy tudjon róla. És ráadásul ott van maga a vásárló, ne felejtsük el, hogyha a vásárló alacsonyabbra értékeli a piaci értékét egy ilyennek bármi okból kifolyólag, vagy az értékbecslő azt mondja, hogy ez nem ér annyit, lásd Magyarországon például a vályogházak,
2: abszolút, igen.
3: Akkor onnantól kezdve hiába kapálózik egy fejlesztő, hogy én szeretnék vályogházakat építeni, nem fogja üzletileg kijönni a matek, és innentől kezdve elesik az egész. Tehát mi a Fenntartható Építés Egyesületében azon dolgozunk, hogy ez a szemléletformálás, ez minden szakterületre elmenjen. De említettem például a biztosítókat, és ez egy exkluzív, vagy egy különleges, pikáns dolog, hogy például egy nagyobb beruházásnál, hogyha valaki szeretne újrahasznosítani, teszem azt egy tartószerkezeti elemet, egy pillért, hogy ne újat tegyen be, hanem már, hogyha a biztosító nem ad rá fedezetet, azt mondja, hogy hát ez ki tudja, hogy ennek milyen a szilárdsága, ki tudja, milyen a tartó képessége, és nem biztosítom be, erre konkrét példa van, akkor a fejlesztő és a kivitelező rögtön nem választja az újrahasznosított elemet, hiszen fedetlen lesz, nem lesz biztosítása a munkájára.
2: Nagyon érdekes dolgokat nyitott meg, úgyhogy megpróbálom rendezni a gondolataimat. Amikor arról beszél, hogy 18 pontra lehet bontani ezt az úti tervet, 18 szereplő
3: csoportra
2: lehet, akkor azért felmerül az emberben a kérdés, hogy ez egy hatalmas feladat, tehát hogy azért ennyi szereplőcsoportot összefogni és arra ösztönözni, hogy elkezdjenek közösen gondolkodni és tenni ennek a érdekébe, nem lehet könnyű. Van priorizáció, hogy melyik irányba hogyan kell lépni, és ha minden igaz, akkor az úti tervben is azt hiszem a 2050 van meghatározva, nyilván azért, mert azért ennyi ágban elindulni ebbe az irányba nem azonnal történik.
3: A 2050 az egy nemzetközi keretmegállapodás, amit Magyarország is aláírt a klímasemlegességgel kapcsolatosan, és ezért a 2050. De van 2030-as közbenső mérföldkő is, tehát ez egy dolog. De összességében az, hogy ez egy hatalmas feladat, igen, de az, hogy a hatalmas feladat lassan vagy gyorsan megy végbe, az már nem egyértelmű. Mondok egy példát, amikor én gyerek voltam, akkor egyáltalán nem volt kirívó eset, mondhatni, nagyon ránk se szóltak, mondjuk, amikor az autóban utazva gyerekként a szendvics csomagoló anyagot, ezt a kis plastikot, vagy anyagot, kidobtuk az ablakon.
2: Igen.
3: Osztálykirándulásokon külön műsorszám volt az, hogyha kidobjuk a vonat ablakán a papírt, a szemetet tulajdonképpen, akkor ez hány ablakkal később jön vissza a vonatba, hát ez ilyen fizikai áramlástani kérdés. Na most a mai világban ez elképzelhetetlen. Tehát az, hogy ma így megyünk, és így kihajítunk valamit az ablakból, ezt nem csináljuk. De nem azért nem csináljuk, mert mindent kamerára vesznek, és egyszer csak jön a büntetés, vagy én nem tudom micsoda, hanem azért nem csináljuk, mert nem csináljuk.
2: Hát már látjuk annak hatását most már, hogy de, a hulladék mit művel ez, a környezetünkben.
3: De szerintem nincs az a megértés feltétlenül mindenkiben. Egész egyszerűen ez egy ilyen szokásrendszer, egy kulturális alapvonal, hogy a szemetet nem dobom ki, csak a megfelelő helyre is. Ugyanígy alakul a szelektív hulladékgyűjtés is, hogy hát nem is tudom, pár évvel ezelőtt még mindent behánytunk egy helyre, most már eléggé sokan gondoljuk úgy, hogy ezt külön kell gyűjteni. És ezt azért hoztam példaként, mert miután egy szemléletről van szó, ez nagyon gyorsan át tud fordulni. Hogyha ki az a mondás igazzá válna, hogy nem azért építünk fenntartható módon, mert ezt kötelező, hanem azért építünk fenntartható módon, mert fenntartható módon építünk, akkor ennyi. Akkor tulajdonképpen a vásárlók is ezt keresnék, a vásárlók igényeit a fejlesztők is így próbálnák kielégíteni, és az építőanyaggyártók meg hát azon serénkednének, hogy az anyagukat építsék be, tehát legyen fenntartható karbonsemleges építőanyag.
2: A kezdő lépések mindig a legnehezebbek. Nyilván azért, mert ez egy plusz figyelmet igényel akár a résztvevő cégek től is, viszont az is igaz, hogy amikor valami újjal kezd el dolgozni az ember, ott kevesebb az ismerete, meg kell azt tanulni, és akkor itt hozzon be azt a szempontot is, hogy az elején mindig minden drágább, amikor valami újba fognak, és hát azért azt nem tudjuk elvitatni, hogy a pénz beszél mindig, sajnos, és ebben az értelemben is, hogy képzeljük el a fenntartható építkezés irányába, támogatás nélkül ez nem beindítható, vagy pedig el lehet azt érni, hogy a gazdasági matek is úgy jön ki, hogy de megéri, lehet, hogy nem holnap, de mondjuk 10 év múlva már azt mondod, hogy ez egy jó befektetés volt.
3: Én azt gondolom, hogy ma már tart ott a technológia, és tart ott a szakmai tudás, hogy igenis megéri. Tehát szerintem a matek már jó. Azzal együtt, hogy azért van még most is egy ilyen furcsa, kavart helyzet, hogy látunk nagyon nem fenntartható épületeket, például most is találkoztam egy olyan irodaházzal, ahol ebben az érdekes őszi szakaszban van olyan szárnya, homlokzata az épületnek, ahol már hűtenek, még mindig hűtenek, klimatizálnak, de ugyanebben az épületben a másik oldalon fűtenek. Na most, hát ennél pazarlóbb dolog nem nagyon létezik szerintem, amikor hűtünk is és fűtünk is egyszerre, ez egy tervezési rémálom, de hogy most azért van még ez a átmeneti helyzet, mert nagyon, nagyon jól él, vagy sokáig él még az így szoktuk, úgy szoktuk. Uh-huh. Tehát a tervezői oldalon is nagyon sok építésziroda van, meg mérnökiroda, akinek hát most engedtessék meg, de fogalmuk sincsen arról, hogy mit hogyan kéne megcsinálni. Innentől kezdve az ő terveik már nem is tartalmazzák a szempontokat, innentől kezdve a kivitelező se tud mit csinálni, közbeszerzésen elnyerte, nem válthatja ki, nem terveztetheti át, de megjelentek már bőven, és nagyon gazdagon megjelentek azok a fejlesztők, és kivitelezők és tervezők velük együtt, akik nagyon profik, tehát ilyen világélvonalbeli szinten tudnak optimalizálni, pazarlásmentesen. És a matek attól is függ egyébként, hogy milyen idősávra számolom. Tehát, hogyha valaki úgy fejleszt házat, és ott húzza meg a marzs vonalat, hogy megépítem, eladom, és akkor hogyan s mint van, akkor sok esetben a nem fenntartható építőanyagok még most is olcsóbbak, de hogyha valaki mondjuk magának vesz házat, és ő számolja a megtérülést, akkor nagyon sok esetben kijön az, hogyha a bekerülési költségéhez hozzászámolom az üzemeltetési, mennyibe kerül fűteni, hűteni, vízellátás, okos otthon, akkor már megéri a matek, hogyha az ő zsebére számol, és aztán, hogyha pedig összehasonlítom a minőséget is, tehát hogy milyen mondjuk egy komfortosság szempontjából a gyerekem mennyire lesz beteg, hogy az asztmája kiújul-e, vagy éppen nem, akkor viszont nincs is kérdés. Tehát amikor oda jutunk, hogy a fenntartható épület az egészségesebb, jobb környezetet ad, ez minden vitán felül áll.
2: Ugye kardinális pontnak említette, hogy mennyire fontos, hogy a tervezők is már ezzel a tudattal dolgozzanak. Akkor így például az Egyesület is abba az irányba gondolkodik, hogy nagyon fontos, hogy az oktatásba is minél hamarabb beintegrálják ezeket az új nézőpontokat, az új lehetőségeket, hogy ne csak betonba téglába gondolkozzanak a tervezők, és meglássák a lehetőséget a fenntartható tervezésben is.
3: Abszolút, abszolút. És a fiatalokkal nagyon könnyű szót érteni. Tehát ők egyrészt rezonálnak azzal, hogy egy friss tudással ők tulajdonképpen piacképesebbek lesznek, tehát ez egy evidencia. Másrésztről a fiatal generációk már nemzetközibbek, tehát nem csak azt figyelik, hogy tudnak betagozódni a helyi viszonyok közé, és így megfelelni esetleg az öregebb generáció elvárásának, hanem ráadásul a saját életükről is szó van, tehát pontosan tudják, hogy a bolygónak a jövője, a klímaváltozás, klímaválság, ez hogyan s mit tudnak ők hozzátenni, van egy ilyen nagyon komoly jó szándék. Na most a fiatalokkal nincs is semmi gond, hanem megint csak a rendszerek tehetetlenségében látom a problémát, hogyha van egy kialakult tananyag, akármelyik építészkart nézem, nagyon nagy különbségek vannak egyébként országosan az építészképzőhelyek fenntarthatósághoz való hozzáállása tekintetében. Mindenki elmondja, hogy ők fenntartható dolgokat tervez, vagy oktatnak, ez oké, de hogyha megnézzük a gyakorlati dolgokat, akkor nagy a szórás. Szóval a lényeg, hogy az a nem mindegy, hogy a fenntarthatóságot teszem azt plusz egy tantárgynak veszem, tehát az így szoktuk, úgy szoktuk, nagyon masszív tananyaghoz képest még van, bejön plusz egy óra, egy kredittárgy, egy valami, vagy egy lencseként nézem, amin keresztül minden más nézek. Mert ott paradigmaváltás áll elő. És én szerintem ebben még nagyon sok tennivaló van.
2: Ha az oktatásról, az új generációról továbbugrunk, akkor viszont a következő nagy kérdés mindig az szokott lenni, hogy vajon a szabályzásban mekkora változás kell idehaza, mi az, ami segíthetné a szakemberek munkáját?
3: Sokan azt várják el a szabályozástól, hogy egyfajta ilyen korbácsként kényszerítse a folyamatokat a megfelelő irányba, de hát azért legyünk őszinték, pláne itt Magyarországon, mi azért tudjuk, ha jön egy szabály, akkor azért szerintem ilyen 10 emberből 6-ban biztos megfordul, hogy jó, de ezt hogy kellene kijátszani, tehát hogyan tudom nem betartani. Már hogyha egybeesik az elképzeléseimmel, akkor semmi gond, de ha nem, akkor mit tudok tenni ez ellen? Úgyhogy ilyen szempontból szerintem a szabályozás úgymond korbácssága, vagy ilyen funkciójától nem kell túl sokat várni. Viszont a szabályozásnak van egy másik oldala, amiről nagyon keveset szoktunk beszélni, mégpedig az, hogy mennyiben akadályozza ezeket a folyamatokat. Tehát mennyiben teszi lehetetlenné mondjuk egy ilyen fenntarthatóságra való átállás, és ebben rengeteg tennivaló van. Tehát egy jogszabály akadálymentesítés, egyébként szerintem az minden kormány, mindenkori kormánynak a szándékával egybeesik ez a bürokrácia csökkentéses téma. Most nagyon nagy szükség lenne rá. Mondok egy konkrét példát. Tehát amikor belvárosi szituációban azt látjuk, hogy mondjuk reggel, napközben, irodaházak parkolójában dugig van, mert hiszen ott dolgoznak az emberek, de estére kiürül a város, és kiürül a parkoló, stb. Akkor miért írja elő azt a jogszabály, hogy a lakóházaknak is meg kell csinálni a parkolóhelyet, és az irodaházaknak is meg kell megcsinálni a parkolóhelyet. Miért nem engedi azt a szabályozás, hogy teszem azt egy megépített, nagyon komoly mélyépítési betonszerkezetet használjunk ide is, oda is, hogyha időben ez amúgy is pont kiegészíteni egymást. És ezt mondhatjuk, hogy jó, hát ez egy fantázia, de hogyha megnézzük számszakilag, hogy mi beton, mi környezetterhelést okoz az, hogy duplikáljuk kvázi a parkolóhelyeket, az valami brutális.
2: Nekem egy másik példa is eszembe jutott, aztán majd segítsen, hogy hogyan lehet ezt továbbvinni. Nagyon sok településnél hallottam problémaként azt, hogy nagyon szélsőséges időjárásra nem feltétlenül számoltak a régebbi tervezők. Mostanában ugye nagyon gyakori, hogy nincs eső, aztán hirtelen nagy mennyiségbe lezúduló csapadékkal találja szemben magát egy település, és azokat a bizonyos csapadékvízelvezető csövek átmérőjét még annak idején nem úgy tanulták, hogy akkorával kéne számolni, mert nem az volt. Most itt a fenntartható épületek tekintetében például mennyire kell ezeket a sokféle típusú számokat átgondolni, hogy ami előírás volt, az mennyire hozható ezeknél az új típusú épületeknél?
3: Nagyon jó a felvetése, és igen, felül kell vizsgálni, de én még a mondatának az első feléhez szólnék hozzá, mert a fenntarthatósági kérdéseknek alfa-omegája a várostervezés. Tehát pont az villámárvizek, ezeknek a kezelése, és engedje meg, hogy egy lapot húzzak a kérdésére, mert azt említette, hogy ha a villámárvizeknek az ehhez tartozó elvezető rendszerek cső átmérője. Na most, hogyha fenntartható város szeretnénk, akkor nem szabad elvezetni a vizet. Uh-huh. Tehát már maga a cső is sok esetben probléma, mert hiszen pont arról van szó, hogy aszályosodunk, sivatagosodunk bizonyos részeinkben Magyarországon. És ehelyett ez a nevezett szivacsváros modell lenne a helyes, ahol is amennyire lehet ezeket a vizeket bent tartjuk a rendszerben, és a növényeinknek a javára, köztetek javára fordítjuk. Na, ilyen szempontból a városaink teljes mértékben rosszul vannak, de nem azért, mert a elődeink alkalmatlanak voltak, nem volt szempont.
2: Igen.
3: Nem merült föl. Most viszont szempont, és a várostervezőknek nagyon komoly feladatuk van ebben a témakörben, és itt megint az oktatás. Azt gondolom, hogy itt nagyon sok tennivaló van ebben a kérdésben. De visszatérve az épületekhez és azoknak a, úgymond a szabványosított adatoknak a kezeléséhez, a klímaváltozáshoz, illetve a fenntarthatósághoz való illesztett tervezésnek egy nagyon fontos első fázisa a klímaadaptációs kérdések, és ez a dolog átvezet egy olyan másik területre is, ami az adatvezérelt tervezéshez megy. Most akár városi, vagy akár épület szempontok szerint. Úgy szoktuk hagyományos tervezésben ökölszámok vannak, valami fajta adatsorokra, átlagokra, statisztikára épülnek ezek a megállapítások. Hogyha valaki igazán optimalizált, és a adott helyhez illeszkedő házat akar, akkor a helyi adatsort kell figyelembe venni, és ott egyébként nagyon sok gazdasági megtakarítás is adódhat, hiszen könnyűszerrel belátható, hogy mondjuk a Mátra tetején egy épületnek a környezeti hatás csomagja, a mikroklímája, lehűlés, napos órák száma, egészen más, mint teszem azt a kuncságban. Tehát, hogy, és hogy az adatsorok nyilván bizonyos értelemben azért különböznek, tehát már eleink is figyeltek erre, de ez az egész dolog nagyon konkrétan le tud menni részletgazdag számokra. A fenntartható tervezésnek tulajdonsága az adatvezéreltség, hogy azt mondjuk, hogy, hogy precíziósan próbáljuk. És ebben benne vannak a predikciók is, tehát itt már az AI is kicsit befigyel.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Sok napsütés lesz. A kormány áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket szeptembertől. Hőség sújtja Tókiót. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Európai Unió először vezet be büntető intézkedéseket az orosz árnyékflottát segítő hajókkal szemben. A 21. szankciós csomag emellett tartalmazza azt is, hogy egy évre befagyasztják az orosz olaj árplafonját, megakadályozva Moszkvát abban, hogy profitáljon a piaci megrázkódtatásokból. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy az új intézkedés csomag további 32 orosz bankot, kriptovaluta vállalkozást és olajkereskedelmi platformot vesz fel az Unió tranzakciós tiltó listájára. Nem futnak be hajók az ukrán Fekete-tengeri kikötőbe az orosz támadások veszélye miatt, döntöttek a hajó tulajdonosok. Ukrajna 2023 óta gabonájának nagy részét a Fekete-tengeri szállítási folyosón keresztül exportálja. Az elmúlt hetekben azonban fokozottak az orosz támadások az ukrán mélyvízi kikötők és a nemzetközi hajók ellen. Idehaza a kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbeszt mentesítéshez, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ebből azok a települések kaphatnak majd forrásokat, amelyek azbeszt térképpel rendelkeznek és garanciát vállalnak arra, hogy rendszeresen mérik a határértékeket, és erről 3 havonta jelentést adnak a kormánynak. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig azt írta a Facebook oldalán, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelnek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Holnaptól vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozások miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Hőség sújtja Tókiót. Egy nap alatt csaknem 500-an kerültek kórházba, és több mint 3600 alkalommal kérték a tűzoltók segítségét. Az ország középső részén több városban is 40 fok körüli hőmérsékletet mértek. A Szigetországban a tavalyi volt az eddigi legforróbb év. A legmelegebbet 41,8 fokot a Tókiótól északra lévő Iszaszekiban mérték. Országszerte felhős az idő, a délnyugat és északkelet közötti sávban többfelé esik az eső. Délután fokozatosan csökken a felhőzet, és a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet záporzivatar. A szél ma és holnap is erős lesz. A zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Veszik vagy Isszák, a borműsor itt a Spirit FM-en, Somodi Sörmös Eszter szerkesztén, nem is akárhogy ezt a mai műsort, mert összefűzi a témákat. Lesz egy rendezvény július 30-án Budapesten, a Glass of Jazz Szabadon című rendezvény. Ez az apropója annak, hogy hívunk vendégeket ide a műsorba, mert például Hága Balázs a kancellárbirtok képviseletében épp úgy ott lesz, mint majd következő vendégeink, tehát velük is találkozhatnak, ha erre az eseményre ellátogatnak. De Hága Balázzsal így telefonon keresztül akár már most is. Jó napot kívánok!
3: Szép napot kívánok, üdvözlök mindenkit, a kedves hallgatókat is.
2: Ez egy fiatal pincészet, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy a kancellár birtokról még nem hallott, akkor gondolom nem sértődik meg, hanem inkább egy kóstolót kínál számára.
3: Így van, a kancellár birtok ez egy tulajdonképpen egy családi pincészet. 20-25 hektáron termelünk csodálatos borokat, és hát a somlai borok hírét próbáljuk egy kicsit erősíteni nemzetközileg és a hazai vizeken is.
2: Mi ennek a somlai borok? Mi a különlegességük?
3: A különlegességük az mindig a talajban keresendő, de ugyanúgy a mikroklimája a hegynek is rendkívül különleges gyakorlatilag, tehát itt észak és délnek nincs akkora jelentősége és szerepe például fekvésben, mint a többi borvidékünkön. Egy kis borvidékről van szó, viszont rendkívül erőteljes, de ugyanakkor nagyon behizelgő vulkanikus struktúrája van a boroknak, és ettől egy karakteresebb, mind a könnyebb, mind a prémium vagy felső kategóriás borokat is meg lehet találni ugyanitt fehérben, illetve most már vörösben is.
2: Egy csomó borversenyen indítják a finom nedűt, és hát nem is akárhogy szerepelnek, sorra hozzák az érmeket. Berlin, Brüsszel, London, ezeket sorolják a saját oldalukon. Ez egyébként azon túlmenőleg, hogy egy plecsni a címkén, meg azon túlmenőleg, hogy nyilván dicsőség és jó érzés, üzletileg is hoz valamit?
3: Abszolút, tehát a vásárlókat valamilyen szinten ugye motiválja, mi csak admirálisoknak szoktuk hívni a borokat, mert már lassan annyi van rajtuk, de igazából nem versenyborokat készítünk, tehát itt mi még mindig megmaradtunk annál, hogy hithű és nagyon könnyen elérhető borokat készítsünk mindenki számára, amit élvezettel tud fogyasztani.
2: Azért van, amikor nagyon durván betalálnak, ott van a nagy somlói Jufark 21-es évjárata, hát az tényleg úgy néz ki, mint hajdanában a szovjet tábornokok, hogy váltól derékig mindenhol van egy plecsni.
3: Igen, hát a helyzet az, hogy egyrészt örülünk, másrészt pedig kíváncsiak is vagyunk mind a hazai, mind pedig a nemzetközi megmérettetéseken is, akár elismeréseknek, akár pedig a kritikáknak. Tehát ezért is indítjuk a borainkat a versenyeken, de úgy tűnik, hogy jó irányba haladunk, mert elég sok. Ezért is indítjuk a borainkat a versenyeken, de úgy tűnik,

0: már hosszú évezredek óta ugye ebben a kategóriában foglal helyet. Itt gyakorlatilag az, amire mi törekszünk, az mindig az volt, hogy egy határozott és őszinte minőséggel tudjunk a polcokon megjelenni, illetve az asztalokon.
1: Van egy különleges boruk, remélem, hogy ízében is különleges, de a gondolatiságában biztosan, mert a mesterséges intelligencia segítségével komponálták, és ezt nem, hogy eltitkolják, hanem ez a neve is, tehát jelzik is, hogy Somlai, és ott az AI, az AI betű naggyal van írva, tehát ott a mesterséges intelligenciára rá is hívják a figyelmet. Mitől más ez? Mit tudott hozzátenni?
0: Gyakorlatilag az alapborainkat ugyanúgy készítettük, mint az összes többi prémium tételünket. Itt annyi történt, hogy promptoltuk, tehát megkérdeztük róla tulajdonképpen a mesterséges intelligenciát, hogy a mi verziónkkal szemben ő hogy állítaná össze a házasítást ennél a küvénél, és igazából az egyetlen különbség a miénkhez képest, tehát az inverse küvéhez képest, annyi volt, hogy az egyik az furmint alapú, másik pedig jufark alapú házasítás, tehát ez a két fajta szerepel benne nagyobb mennyiségben, és hát ugye az inverz is innen jött, hogy mi a jufarkra gondoltunk, tehát a jufark szőlőfajtára, hogy esetleg ez adhatná gerincét a bornak, míg az AI a furmintot javasolta.
1: Ennyi, és igaza lett.
0: Hát az igazság... Honnan tudhatjuk ezt meg, igaz? Hát nézd, a boraink még elérhetőek, tehát nem nagy mennyiségben készültek ezek a borok, de ettől függetlenül még mind a kettő elérhető. Én azt gondolom, hogy a kedves hallgatók és ugye a vásárlóink is ezt össze tudják vetni adott esetben, hogy nekik melyik ízlik jobban. Nekünk is egy csodás utazás volt, mert ahogy érleltük ezeket a borokat, tehát nem rögtön dobtuk piacra, változnak a vélemények, hogy melyik jobb. Egy kicsit olyan, mint egy Forma 1, tehát hogy kivezet éppen orrhosszal. Tehát most jelen pillanatban szerintünk pont az inverz vezet. Úgyhogy...
1: Izgalmas játék volt?
0: Abszolút, tehát rengeteget tanulunk ezekből, illetve a pincészetnek a borkészítés, illetve a szőlő termesztési technológiája is azért nagy részben alapul modern technológiára, illetve kutatásokra. A saját területeinkről is rengeteget tanulunk évről évre, tehát és ezeket dokumentáljuk, rögzítjük is, tehát hogy van miből dolgozni.
1: Hát egy óriási előnyük mindenképpen marad a mesterséges intelligenciával szemben, hogy meg tudják kóstolni a végtermékeket. Ő meg nem.
0: Így van.
1: Neki csak az ötlet jut.
0: Így van, hát ugye az információ, ami rendelkezésére bocsátottunk, tehát az alapján hozott meg egy döntést vagy választ. Ez egy kicsit azért komplexebb egy bornál, tehát én nem félek attól például, hogy a borászokat gyorsan lecseréli a mesterséges technológia, vagy az intelligencia, mert... ez gyakorlatilag véleményem szerint kivitelezhetetlen.
1: Viszont kóstolni a végén mégiscsak nekünk kell, és ne azt kell, hogy nekünk legyen ízletes.
0: Pontosan erről szól a dolog, így van.
1: Ha eljönnek Budapestre a Glass of Jazz rendezvényre, ott mire számíthatunk önöktől, és mire számítanak önök tőlünk?
0: Én azt gondolom, hogy amit mi tudunk az asztalra tenni, az gyakorlatilag szinte az összes borunk, ami jelen pillanatban forgalomban van, tehát mindent meg fognak tudni kóstolni a kedves látogatók. Vannak könnyebb, közepes, illetve prémium kisebb tételes boraink is, tehát ezeket érdemes végig kóstolni, itt az olasz Rieslingtől a furmintig, a házasításainkig. Van egy díjnyertes édesborunk is, most az Ilona küvé, tehát ezt is egy késői szüretelt bor, tehát egy édesbor, ezt is meg lehet kóstolni. Vörösboraink vannak. Amire pedig mi számítunk, az, hogy minél többen megjelennek, és lehető legtöbb emberhez el tud jutni a kancellárbirtoknak a híre, illetve a lehetőség szerint a jó híre, és a borainknak a jó híre is.
1: Hát ezügyben csak nem fogunk csalódást okozni, én bízom a borkedvelőkben. Hága Balázs, köszönöm szépen, a kancellárbirtokról, a borokról, meg sok érdekességről hallhattunk. Köszönöm.
0: Én köszönöm szépen. Viszontlátásra.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Folytatjuk a sort méghozzá oly módon, hogy megint valaki, aki jön Budapestre erre a bizonyos az előbb már emlegetett Glass of Jazz Szabadon című eseményre. Méghozzá az Olivér borműhely képviseletében. Tóth Tamás, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Tóth úr, hogyha az Olivér név, a borműhely névadója, ön meg az alapító, meg a borász, szóval a A-tól Z-ig minden, akkor ki az Olivér?
2: Ő a kisfiam.
1: Gondoltam.
2: Őróla neveztem el a borászatot, elég fiatalon lett így keresztapa, úgyhogy ő a névadó.
1: Jár is egyébként a pincékben?
2: Nem azt mondom, hogy túl nagy lelkesedéssel, de azért elő-elő fordul, igen.
1: De hát ezt azért is kérdezem, hogy lesz-e kire hagyni majd ezt a egyébként szépen épülő szárnyaló borműhelyt.
2: Én bízom benne, hogy előbb-utóbb majd megérkezik nála is az a igény, hogy szeretne a borral foglalkozni úgy, mint az édesapja. Ezt most még nem látom jönni, de remélem, hogy meg utoljára.
1: Hát lehet, hogy egyelőre a bringa meg a labda az fontosabb, de hát ebben nem tudom, hogy a hány éves, de a fiatalkorban lehet, hogy ez jobb is így. Viszont a mátrai borvidéket képviselik majd itt Budapesten ezen a borkóstolón, és hát úgy egyébként is. Milyen a mátrai bor? Hogy látja?
2: A mátrai bor, nyilván én elfogult vagyok, és annál sokkal komplexebb és sokszínűbb, mint amit szerintem az emberek vagy az átlag fogyasztóknak a tudatában van. Ez köszönhető annak is, mármint ez a viszonylag kisebb tudás, hogy régebben a tömegtermelésen volt a hangsúly a borvidéken, sajnos ez most is jellemző. Ezáltal a minőség nem feltétlenül volt szembetűnő. Mi, ilyen, akik ott dolgozunk, ilyen kisebb borászatok, kézműves borászatok, igyekszünk ezt a képet megváltoztatni, de hát nyilván, hogy ez egy hosszú folyamat és nehéz görögös út.
1: Az, hogy mit tud ön ez hozzátenni, persze nyilván ebből a szempontból azért is kérdés, mert egyúttal az a borműhely helyét is kijelöli.
2: Igen, én igyekszem ezt az említett komplexitást, azt, amit a vulkanikus talaj, a vulkanikus termőtalaj, terroár tud adni a borokban, és ezáltal a fogyasztók felé közvetíteni ezeket a mély ízeket és ásványos jeleket. Ezeket próbálom, igyekszem a boraimban is megjeleníteni, és például úgy, hogy én minden boromat reduktívan készítem, tehát mellőzöm a hordóhasználatot. Én úgy gondolom, hogy így a terroár jellegét, magát a gyümölcsöt jobban át tudom adni a fogyasztónak.
1: Miért borműhely? Miért nem pincészet, borászat jelent ez a különbségtétel valami valódi különbséget? Úgy látja?
2: A borműhelyben a műhely szó az, ami igazán hangsúlyos, mert szeretek kísérletezni, és kísérletezem is. Nem csak bizonyos fajtákkal foglalkozom, hanem igyekszem minden olyan fajtát és minden olyan borstílust megragadni, ami engem érdekel, és úgy gondolom, hogy nagy örömmel fogyasztják majd a vásárlók is. Ezért kísérletezem, ami azt jelenti, hogy én a pétnáttól, ami egy gyöngyöző, vagy egy nyerspesgőnek megfelelő bortermék, a narancsboron át, egészen a klasszikus értelmezett rozéig, meg vörösborig mindent készítek, és igyekszem ezt így eljutatni a fogyasztókhoz.
1: Mennyit segít abban, hogy milyen ízek jöjjenek ki a borműhelyből, az, hogy szomeliéként is dolgozott, tehát talán a legtöbb borásznál jobban ismeri a fogyasztói ízlést.
2: Hát igen, a fogyasztói ízlést azt lehet, hogy ismerem, de sajnos a fogyasztói szokások azok jelentősen megváltoztak azóta, mióta én a szomeliér foglalkozásomat felhagytam és a borkészítéssel kezdtem foglalkozni. Sajnos negatív irányban egyre kevésbé, tehát kisebb a vásárlóerő, kevésbé érdeklődnek a borok iránt. Szűkül az a réteg, ami keresi az igazán jó borokat. Nyilván, hogy amikor szomeliéként dolgoztam, vagy a szomelié képesítést megszereztem, nagyon sok remek bort kóstoltam, és így rögzültek ott ízek és stílusok, amik, hát ha nem is próbálok másolni a munkámban, de azért segít, egy vezérfonalat ad ehhez nekem.
1: Mit hoz Budapestre nekünk kóstolóba, hogyha itt lesz a Glass of Jazz, csak megtaláltam a nevét, szóval a Glass of Jazz szabadon 2026 eseményén?
2: Hozok egy kiváló kínmentes rozét a 25-es évjáratból, hozom a legújabb kékfrankosomat, ami hamburger technológiával készült. Nagyon fontos megjegyeznem, hogy a borműhelyben minden bor kézi munkával készült, tehát csak és ként felhasználásában kerül palacba.
1: Vagy de mondott az előbb valamit, ott álljunk is meg, milyen technológiával készült? Hamburger?
2: Hamburger, igen.
1: Az milyen?
2: Ez egy rétegezett feldolgozási módszert takar, tulajdonképpen a termésnek a 30%-át bebogyózzuk az edénybe, megtapossuk, megroppantjuk, ott elindul egy erjedés, és arra rátesszük az egész fürtöt, letakarjuk, és az a maga az erjedés a magában a szőlőszemekben megy végbe, és ez csak a préselésnél tárul fel, és egy ilyen nagyon gyümölcsös, kevésbé taninos, júliható, visszafogott alkohol bíró, nagyon gyümölcsös bort ad.
1: Ez, hogy mondjam, csak biztatónak tűnik így első hallásra.
2: Egyébként ez próbál reflektálni a fogyasztói igényre. Manapság már a jóihatóság, a gyümölcsösség, az nagyon, nagyon fontos, nagyon keresik a vásárlók.
1: Hát igen, a könnyű borok lett a divat, ez kétségtelen, ezt minden borász újra és újra megerősít ebben a műsorban is.
2: Igen, nincs már időnk sem egyébként sajnos arra, hogy komolyabb borokat fogyasszunk, hiszen azért annak, ha nem is kell alkalom, de valamilyen alkalom, ami mégiscsak kell, hiszen sok esetben egy nagy bort dekantálni kiillik legalább, vagy pedig esetleg egy étellel párosítani, és egy komplex élményt tud akkor adni. Erre nagyon kevés idő van szerintem a hétköznapokban, viszont arra, hogy egy jó pohár, gyümölcsös, rozét, ropogós fejlet, vagy egy szép kékfrankost elfogyasztunk a Mátrából, arra azért tudunk találni egy kis időt, akár a hétköznapokban is.
1: Úgy legyen ebben az esetben is, ahol majd július 30-án a Glass of Jazz szabadon Budapest 2026 eseményen lehet találkozni önnel is és a legjobb borokkal az Olivér borműhelyből. Tóth Tamás, köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm a megkeresést.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Említettük már a mai műsorban, hogy lesz egy esemény, egy rendezvény, ahogy azt mondani szokták a borbarátainak, méghozzá a Glass of Jazz Szabadon, Budapest 2026, ez majd július 30-án lesz, és a muzsikát Albert Zoltán, azaz Zolbert fogja nekünk az odalátogatóknak szolgáltatni. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Van egy speciális setlist ahhoz, hogy milyen zene kell a borhoz?
2: Alapvetően a Jazz and Wine életérzésen most már több mint egy évtizede dolgozom, és azt vettem észre, hogy az a fajta kézművesség, ami a borok világában fellelhető, az a zenében is természetesen megtalálható, és hát azt gondolom, hogy a szaxofon pedig egy kifejezetten egy olyan hangszer, ami egy borozáshoz abszolút illik, illetve maga a jazz bifa is természetesen. Úgyhogy ilyenkor azért már van tapasztalat, hogy milyen zenék működnek, illetve a borokkal és a közönséggel természetesen milyen dalok tudnak rezonálni. Szerencsére van három nagy lemezem, amikre igencsak büszke vagyok, mert az Egyesült Államokban, smooth jazz rádiókban ezeket a mai napig játsszák, és ezek a dolog szerintem tökéletesen hozzák azt a nyugati parti életérzést, ami egyébként ezekkel a borokkal tökéletesen rezonál.
1: Ugye a smooth jazz az voltak éppen a könnyen befogadható, mondhatni, hogy egyszerű jazz muzsikát jelenti mindenfajta úgymond elszabadulás nélkül. Ez való nyilván egy kellemes, egy jó hangulatú borozáshoz, de vajon a figyelmet igényli-e tőlünk ilyenkor?
2: Alapvetően azt gondolom, hogy ez a műfaj, amit én űzök, ez egy alkalmazott zenei műfaj, és én annak örülök, hogyha a kedves közönség ezt minél szélesebb formában használja, és ez persze lehet éppen egy baráti társasági borozás, lehet egy születésnapi összejövetel, lehet egy felkészülés a lefekvéshez, autózáshoz választ az ember ilyen zenét, szóval egészen szélesen felhasználási terület, és én annak örülök, hogyha így használja a kedves közönség az én zenémet. Van ezért egy-két olyan momentum, amire érdemes odafigyelni. Kiváló gitáros barátommal, Dimák Patrikkal fogunk egyébként muzsikálni július 30-án, és hát egy virtuóz gitáros, úgyhogy lesznek azért olyan zenei momentumok, amik mindenképpen ki fognak ugrani az estéből, és remélhetőleg jó hangulatot fognak okozni.
1: Az, hogy nem csak szaxofonon muzsikál, hanem hajdanában dobolt is, nem tudom, hogy ez teljesen félrehagyta-e. Az mennyit tesz hozzá a muzsikájához?
2: Alapvetően igen, én 15 éves koromban kezdtem el szaxofonozni, előtte én doboltam, és hát a dobolás az egy ilyen hirtelen gimis zenekari felendülásból kezdődött az én életemben, aztán hamar rájöttem, hogy ez nem az én utam, viszont az a fajta ritmikus játék és azok a lehetőségek, amik a ritmusokban rejlenek, azokat a mai napig alkalmazom, mind a zenémben, a zeneírásnál, mint pedig a szaxofon játékban. Hiszem azt egyébként, hogy ennek köszönhetően amilyen készletet, zenei készletet, illetve ritmus készleteket használ az ember, felismerhetővé válik, és talán remélhetőleg az én esetemben sincs ez másként.
1: Lehet bort inni szaxofonozás közben, nem miközben fújja, hanem úgy két dal között.
2: Nem szoktam alapvetően, én úgy szoktam ezt inkább csinálni, hogy ha megvan a koncert, akkor egy nagy örömre való tekintettel, akkor inkább akkor megkóstolni egy pohár bort. Én azt gondolom, hogy azáltal, hogy a borászatban, a borok, kiváló borokban is megvan az a művészi színvonal, amit az ember a saját magával kapcsolatban, vagy a saját zenével kapcsolatban elvár, ezért úgy gondolom, annak ugyanúgy meg kell adni a tiszteletet, és meg kell adni az időt, úgyhogy maradjunk a koncert utáni kocintásban.
1: Glass of Jazz koncert Albert Zoltánnal, Zolberttel. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm én is.
1: És köszönöm a kedves hallgatók figyelmét is. Ez volt most a Veszik vagy Isszák, a borműsor itt a Spirit FM-en. Használják a lehetőségeket itt a nyáron. Kiváló borkóstolók vannak, egy ilyenről számoltunk be. Ajánlatként mi is ebben a műsorban. Köszönjük a figyelmet, egészségükre.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Folytatódik a kellemes nyári idő. Azonnali véradásra kér mindenkit az országos vérellátószolgálat. A hévízi tóba fulladt egy német férfi. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az országos vérellátószolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe került a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítéshez, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ebből azok a települések kaphatnak majd forrásokat, amelyek azbeszt térképpel rendelkeznek és garanciát vállalnak arra, hogy rendszeresen mérik a határértékeket, és erről 3 havonta jelentést adnak a kormánynak. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter pedig azt írta a Facebook oldalán, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelnek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. A hévízi tóba fulladt egy német férfi. A baleset még kedd este történt. A 41 éves fürdőző tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan átmászott az út alatt a tóba, majd úszás közben elmerült és a vízbe fulladt. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos. Olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem lehet felismerni. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Péntektől vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Már több mint 1000 halálos áldozata van az ebola járványnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, jelentette be az Afrikai Járványügyi Hatóság. Az ország keleti részében május 15-én hirdették ki a járványt, amely gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A rendkívül fertőző vérzéses lázzal járó ebola mostani vírusvariánsa ellen egyenlőre nincs kezelés. A hivatalos tájékoztatás szerint már csaknem 2500 fertőzött van, de a járvány valódi mérete akár a 4-szer esze is lehet. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a gazdasági műsorunk a több-kevesebb. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és ahogy azt a héten megszokhatták, én helyettesítem Róna Jegon kollégámat, és hát már is egy igazán izgalmas, friss és aktuális téma kapcsán keresem vendégemet. A vonal túloldalán Dornan Lajost, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnökét üdvözlöm.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Ugye azt mondtam, hogy friss és aktuális, ez részben igaz, hiszen maga a vasút helyzete az tulajdonképpen az elmúlt években kardinális kérdés volt a szakembereknek, az utasoknak egyaránt. Most viszont a friss és aktuális, hogy a Boros Gábor vasútfejlesztési terv 2026 és 35 közöttre célokat tűzött ki, és mindezt megismerhettük Vitézi Dávid és Magyar Péter sajtótájékoztatója keretében is. Gyorsabb közlekedést, új intercity-ket, állomásfelújításokat és a hármas metró meghosszabbítását jelentette be többek között a kormány. Ön hogyan látta ezt a bejelentett tervet? Ugye tudjuk, hogy most az a helyzet, hogy baromi sok mindent kellene megcsinálni, de valóban a legégetőbb dolgokkal tudnak elkezdeni foglalkozni azonnal?
6: Számunkra úgy tűnik, hogy a legégetőbb dolog, amivel foglalkoztak, az a kommunikáció volt, mert abból aztán kaptunk bőven egy mellékes információ, hogy ezzel párhuzamosan folyik a közlekedési operatív programnak is a felülvizsgálata, és ennek a véleményezését mi már megkaptuk. Augusztus 5-ig kell véleményeznünk, ez még egyelőre egy nem nyilvános anyag, tehát az én fejemben ez a sajtótájékoztatón a nagy közönségnek felvetített dolgok, illetve a hivatalos dokumentáció, az már így összekeveredik egy kicsit, és hát ebből a hivatalos dokumentációból azért egy egészen más kép rajzolódik ki, mint az, amit a politikus urak hurrá optimista módon ott bemutattak. Hát azért messze nem olyan szép a leányzó fekvése.
2: Egyébként sokan azzal a kritikával éltek, hogy tulajdonképpen most megint ugyanazokat a hosszú távú terveket a következő évekre kivetítve hallhattuk, amit eddig is. A nagy kérdés az az, hogy mennyire tud a megvalósítás útjára lépni. A különbség az, hogy a Brüsszelből hazahozott pénzek reményében tehették, gondolom, ezeket a nagyívű célokat. Ön hogyan látja, ugye említi, hogy van valami, amit mi még például nem láttunk, ön mint szakember, igen. Tulajdonképpen mi az, ami hibázik és különbözik a kommunikáció és a szakmai anyag között?
6: Például a szakmai anyagban benne vannak azok a projektek is, amiket viszont töröltek. Ez 26 darab.
2: De gondolom forráshiány miatt, nem? Tehát ugye, ahogy említettük, most, minden nem fér be a kalapba.
6: Na de nem arról volt szó, hogy most a jóisten pénze is ránk esett? Akkor miért is kell projekteket törölni? Hát, szóval itt azért lesz probléma, és én azért remélem, hogy még az elkövetkezendő két hétben azért még sikerül még néhányat megmenteni közülük.
2: Ezek, amit említ, 26 projekt, hogy képzeljük el ezek? Milyen jellegűek? Csak hogy el tudjuk képzelni, hogy mennyire halogatható.
6: Például, most mondok akkor néhányat, remélem ezért most nem fognak engem felfüggeszteni. Hát például a Debrecen számára a villamosok vásárlása. Uh-huh. Ezt törölni szándékoznak, mert valami, ugye ami a bejelentett, majd lesz majd egyszer tramtrén. Csak a probléma az az, és hogy majd azok a villamosok fognak majd akkor járni. Csak az a probléma, majd lesz majd egyszer tramtrén. Csak a

0: hát nem csak hogy szakmaiatlan, hanem hát bunkóság is, és fölhívtam Debrecent, és ők tátott szájjal nézték velük, senki nem egyeztetett erre.
1: Lehet ez a büntetés, de hát ne is hozzuk be ezt a szálat.
0: Szóval a helyzet az az, hogy egy olyan anyag került itt bemutatásra, sajtótájékoztatón is, és aztán kidolgozásra mélyebben, ami a világon senkivel nem lett egyeztetve. És ezért maradtak benne ilyen súlyos hibák.
1: De nem lehet, hogy azért, mert úgy érzi Vitézi Dávid, hogy neki viszont van annyi tapasztalata, hogy akkor az ő szakmai rutinja és tapasztalata alapján valahogy priorizáljon?
0: Ez mindig elő szokott jönni, hogy a Vitézi Dávid az mekkora szakember. A Vitézi Dávid nem szakember. Sima közgazdász. Ő nem mérnök. Tehát nem ért ezekhez. Ez egy nagyon szépen felépített profil, amit évtizedek óta építget a sajtó kedves segítségével, de valójában ő ehhez nem ért. Ő egy politikus. Csak nagyon ügyesen adja el magát. Neki vannak emberei, akik súgnak ezt-azt. És ő ezt készséggel elhiszi, és nagyon sokszor ezek az emberei őt beviszik az erdőbe. Mi pedig, akik megmondjuk neki, és mindig is megmondtuk neki, hiszen hát valaha együtt indultunk, csak mi a szakmát választottuk, ő meg a politikát. Mi mindig megmondtuk neki egyenesen, hogyha valamit ő rosszul gondol. Ezt ő a lelkére vette, és ott hagyott minket 2011-ben. Na azóta ő csak olyanok körében forog, akik szintén nem nevezhetőek szakembernek. De ezt zárjuk is le, szóval politikai igények mindig elő tudnak jönni, itt ottam ott. De jelen esetben olyan mennyiségű marhaság került bele az anyagba, ami fizikailag, időben, pénzben, egyszerre akár, meg még a megvalósíthatatlan kategóriába is kerül, és nagyon nehezen látszik, egyébként a legtöbbre az van ráírva, hogy majd 2030 után, tehát azért... Tehát erősen vitatható ez az egész csomag úgy, ahogy van. Nagyon úgy néz ki, hogy erre a napra nem volt éppen mit bejelenteni, ezért felépítettek egy ilyen csomagot, hogy próbálják az aznapot is uralni. De hát ez, ha finoman akarnék fogalmazni, akkor ez még nincs kész. Ezen még kéne egy pár hónapot dolgozni, és akkor lehetne belőle egy kiérlelt szakmai anyag, de ez most jelen állapotában nem tart itt.
1: De egy pár konkrétumot is nézzünk. Ugye az egyik fejlesztési irány, hogy a versenyképes eljutás lehetőségének biztosítása minden megyeszékhelyre 100 km/h átlagsebességgel. Azért, amikor egy adatot látunk, akkor nagyon fontos, hogy viszonyítsunk. Miért napjainkban egyébként hogyan lehet eljutni a megyeszékhelyekre?
0: Hát attól függ, hogy mivel.
1: Nem
0: 100 kilométeres átlagsebességgel még autópályán is nagyon nehéz ezt megcsinálni. Ez egy olyan feltétel, ami, hát ha valaki mondjuk fizika órán ült azért, még az általános iskolába is figyelt, akkor elég gyorsan kiszámolhatja, hogy hát ezt lehet, hogy sosem fogjuk tudni teljesíteni. Tehát mondjuk egy Zalaegerszeg, egy tipikus dolgot mondjak, amit közúton se lehet ilyen tempóval megközelíteni. Tehát ezek irreális kitűzések, hogy 100 kilométeres átlagsebességgel, ugye főleg egy vonat esetében, ami ugye több helyen megáll.
1: Igen.
0: Mert ha esetleg, ha nem állna meg sehol, akkor talán, de mivel hát azért mégiscsak meg kell állni a több helyen, ez eleve lehetetlen. Tehát szóval azért az általános iskolai fizika óra szintjét legalább el kellene érni akkor, amikor ilyen politikai vállalásokat és kijelentéseket teszünk. Ezt az anyagot nem mérnökök írták. Tehát ezért kerülhetnek bele ilyen vállalások, ami azért rossz, mert innentől kezdve hát besározza Baross Gábor nevét. Ő biztos nem írt volna le ilyet, mert lehetetlen vállalásokra csak az lesz majd a válasz. Egyébként érdemes megnézni az internetes reakciókat. Ha a finomabb részét szeretném összefoglalni, akkor a hiszem, ha látom. Uh-huh. Körülbelül ez a döntő része a dolog, mert annyiszor lett már ígérgetve.

0: minden az embereknek, hogy konkrétan nem hiszik el az egészet. És amikor ennyire nagyhívű, nagystílű bemondásokat látunk, és hát mondjuk a Vitézinek a múltjából azért elég sok ilyen sajtótájékoztató volt már, és ha visszaemlékszünk, mennyi is valósult meg ezekből? Hát egy kezemen meg tudom számolni, tehát és az utóbbi 10 évben ebből a nulla. Tehát azért az ő ígérgetései azok, én nem is értem, hogy a miniszterelnök ezeket miért kajálja be. Láthatólag ők most nagyon egy húron pendülnek, de itt a vetítési faktor ebben az anyagban sokkal magasabb volt, mint a realitás. Tehát ezen még néhány hónapot kellett volna dolgozni azon, hogy ez egy vállalható, szakmailag vállalható anyag legyen, így csak egy propaganda termék. És nagyon kár volt előni a Baross Gábor nevet.
1: Nagyon röviden, mert elszaladt az adásidőnk. Érdeklődni szeretnék még arról, hogy van egy olyan pont is, sok másik mellett persze, hogy a vasúti áruszállítás helyzetének javítása. Ugye sokat halljuk, hogy a közutaink, hogy is mondjam, barátságosabbá válnának, hogyha a vasúti áruszállítás nagyobb számban történne, de ez meg mindig azt teszik hozzá a szakemberek, hogy hát javítani kell ott a lehetőségeket. Ön hogy látja ezt?
0: Hát igen, ez a politikai duma része, a valóság pedig az, hogy a vasúti árufuvarozás, amit évtizedek óta követel a fuvarozó szakma, a legfontosabb beruházás, a V0-nak nevezett vasúti elkerülőgyűrű, teherforgalmi vasúti elkerülőgyűrű létrehozása lenne, és erről egy hang nincsen ebben az anyagban, tehát a első oldalakon szereplő nagyívű politikai vállalások, és aztán a projekt listában megjelenő munkák, azok nincsenek összhangban egymással. Tehát lehet azt mondani, hogy majd itt mi majd vasúton szeretnénk szállítani, csak hát ehhez pályákat is kellene építeni, és ezeknek a tervezgetése évtizedek óta megy, de mint látható most sem fog előre haladni. Mondom, én láttam a részletes listát is, tehát nem csak a prezentációt, nekem megvan a úgymond a hivatalos projektlista is, és abból tudom állítani, hogy nincs benne ilyen. Uh-huh. Tehát abban egyetlen egy olyan tétel nincs, ami a vasúti áruforrozás segítő projekt lenne. Így tudom értékelni a dolgot. Elhamarkodottnak gondolom, és ez teljesen jó lett volna akár szeptember-októberben meglépni ezt a dolgot, amikor egy kicsit kipofozódik az anyag. Ez még fogalmazhatok úgy, hogy nyers. De akár vitára is bocsáthatták volna, de nem. Mert hiába hirdetik azt, hogy társadalmi párbeszéd, pont az maradt el. Vagy az is, mint ahogy Debrecen városával sem kommunikáltak arról, hogy elveszik tőlük a projektjeiket, úgy senki mással sem kommunikáltak, például a balatoniakkal, hogy akkor hát nem lesz villamosítva Balatonfüred és Tapolca között a vonal, hanem lehet továbbra is átszállni. Szóval ezek olyan dolgok, hogy elköltünk előkészítésre egyébként súlyos pénzeket, alátámasztjuk, hogy mire van szükség. Ezt mindenki jóvá hagyja. A teljes szakma, beleértve a fuvarozókat, a vasutasokat, mindenki egyetért abban, hogy ezt kell csinálni, és akkor jön Vitézi Dávid, és így áthúzza az egészet, mert ő tud valami jobbat. Ő tud egy rövidebb utat az erdőn át, ugye, a viccből. Tehát, ugye, de a légvonalnál is tud rövidebbet. Csak hát, hogy mondjam, ő politikus, és nem mérnök. És én csak azt, hogy ilyen egyfajta zárszóként is, hogy a fizika mindig győz. Ezek a projektek, bármit is mondanak politikusok, bármit is ígérnek, ha az nincsen megfelelően mérnökileg alátámasztva, akkor az meg fog bukni, mert a fizika mindig győz.
1: Hát azt hiszem, hogy bár említett, hogy a tervezgetések évtizedek óta mennek, szerintem nem kell évtizedeket várni ahhoz, hogy mi újra beszélhessünk ezekről a témákról, hiszen ezek szerint a következő időszakban bőven lesz miről. Dörner Lajosnak, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Nagyon szívesen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Munkaerőpiaci témával folytatjuk műsorunkat, hiszen Sinka Judit, a HR vezetője a Jobtin HR szolgáltatónak van a vonal túloldalán. Üdvözlöm!
2: Én is üdvözlöm Önt is, és a kedves hallgatókat is.
1: Azt mondják, hogy eltűntek a jó szakmunkások a munkaerőpiacról. Miben mérhető ez? Honnan látható az, hogy ez abszolút igaz és számokkal alátámasztható?
2: Hát egyrészt végeztünk mi is egy ilyen kutatást a cégünkkel, kéggaléros toborzás és kiválasztás gyakorlatai és kihívásai körében, és ugye az ott megkérdezett cégek legnagyobb része megerősítette, hogy igenis vannak problémák, mind a szakképzetlen munkaerő, mind pedig a szakképzett munkaerő nem is megtalálásában, mert ugye most már nagyon jó toborzási csatornák állnak rendelkezésre, hanem inkább abban, hogy ezek megfelelőek legyenek, ezek a munkavállalók, őket megfelelő időben tudjuk megtalálni, eljuttatni őket arra a munkahelyre, ahol szükség van rájuk, és hosszú távon is ott tudjuk tartani. És ez a szám, ez sajnos kifejezetten például a szakmunkások esetében csökkenő tendenciát mutat. Tehát nem tudunk annyi munkavállalót, szakképzett munkavállalót keresni, mint amennyire a vállalatoknak szüksége van.
1: A képzettséggel rendelkező szakember lett kevesebb, vagy pedig nagyobb lett az igény ilyen munkaerő alkalmazására?
2: Én azt gondolom, hogy a képzési rendszerünk az azért hagy némi kívánnivalót maga után egyrészt. Nem is feltétlenül olyan szempontból, hogy maga az oktatási rendszer nem jó, hanem ugye azt látjuk, hogy manapság szinte minden családban a fiatalok, azok inkább ugye főiskolára, egyetemre mennek szívesebben, és kevésbé vállalják ugye azt a régi kétkezi munkát, szakmunkát, hogy így mondjam, tehát mindenféleképpen az iskolák kevesebb embert bocsájtanak ki. A régi gárda, aki meg még rendelkezik ilyen képességgel, hát ők meg azért azt gondolom, hogy egyre inkább kiöregszenek már a szakmából, úgyhogy nyilván az ő számok is így kevesebb.
1: Mik lennének a legfontosabb szempontok abban a tekintetben, hogy amikor munkaerőt keresnek, akkor mik az elvárások, és egyébként mennyire nehéz ezeken az arányokon javítani, tehát hogy mit lehet tenni? A bérigény az a legnagyobb probléma, és esetleg a béreket kellene emelni, vagy pedig mondjuk egy nagyobb kampánnyal ösztönözni a szakmunkások képzését?
2: Nagyon érdekes a kérdés, amit feltett, mert egyébként a felmérésből, de a saját tapasztalataink alapján is az derül ki, hogy ma már nem csak a bér a legfontosabb szempont, hanem sokkal inkább fontosnak tartják a munkavállalók egy munkahelynél a kiszámíthatóságot. Tehát, hogy tudják pontosan, hogy hány műszakban kell dolgozni, milyen gyakran kell nekik túlórát vállalni, milyen az a közösség, ahová érkeznek, milyen a munkahelyi környezet. Tehát amikor döntenek egy munkahely kiválasztása mellett, akkor ezeket a szempontokat ugyanúgy figyelembe veszik, mint a bért. Ugye én azt gondolom, hogy egyébként a sok esetben a bér az, amin a legkönnyebb mondjuk változtatni abban az esetben, hogyha valakit meg akar egy cég szerezni. Az összes többi feltétel az szerintem sokkal több időt vesz igénybe, sokkal nagyobb erőbefektetést igényel a cégek részéről.
1: Hogyha a felvezetőmben azt állítottam, hogy eltűntek a jó szakmunkások a munkaerőpiacról, akkor felmerül a kérdés, hogy maga a munkáltató egyébként mik a trendek, hogy azt a keveset legalább hol találják meg?
2: Ugye, mint ahogy mondtam is az elején, nem is a megtalálásuk a nehéz feladat, hanem azt, hogy ők megfelelő minőségben álljanak rendelkezésre, és ami még ettől is sokkal-sokkal nehezebb feladat, az a megtartásuk. Ugye egyrészt, mint ahogy mondta is, hogy a bér az fontos szempont, és manapság, amikor több hal van, hogy így mondjam, több halász van a piacon, mint mondjuk hal, akkor ilyen esetben nyilván hajlamosak az emberek, akár nem tudom én, néhány ezer forintért is választani egy másik munkahelyet. Ezért ugye sokkal fontosabb az, hogy egy vállalat olyan hátteret tudjon kialakítani ezeknek a munkavállalóknak, amivel sikerül őket a cégnél tartani. És még egy nagyon fontos szempont, ez is saját tapasztalás a cégek szempontjából, hogy sokkal inkább érdemesebb nem kész szakembereket keresni, és nem a 100%-os megfelelésre törekedni, hanem egy sokkal fontosabb szempont, hogy olyan munkavállalókat tudjunk találni, akikben benne van a tanulási hajlandóság, akik hajlandóak egy cégnél akár az új technológiát, akár a digitalizációt, automatizációt, vagy ami éppen aktuális, azt elsajátítani, megtanulni.
1: Hát akkor meglátjuk, hogy miként alakul ez a munkaerőpiac, de nagyon szépen köszönöm Sinka Juditnak, a JobTrain HR szolgáltató, HR vezetőjétől, hogy kicsit betekintést adott, hogy is állunk most a szakmunkások tekintetében. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is a lehetőséget, viszontlátásra, további szép napot.
0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a Kossuth-Lajos utcában az Astoria előtt balesetben sérült járművek foglalják el a buszsávot. Baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Széchenyi út után. Baleset miatt a Döbrentei téren az Erzsébet híd előtt nem járható a buszsáv. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Pénteken hajnalban 5 és 6 óra között lezárják a Margit hidat, a gyalogos forgalom elől ismert tűzszerészek dolgoznak. A 9-es autóbusz az Árpád hídon és a Váci úton átterelve közlekedik. Nem érinti a nyugati pályaudvar és a Flórián tér közötti megállókat. A 109-es autóbusszal lehet utazni Óbuda-Bográni út és a Batthyány tér között. Buda és Pest között az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Következő témán kicsit adózás, de ugyanakkor önkormányzat is, és hogy miért mondom ezt, Magyar Péter miniszterelnök bejelentése alapján az új kormány egy törvénymódosító csomag keretében 5 adónem teljes megszüntetéséről nyújtott be tervezetet, és ezek között a települési adó is szerepel. Így hát fogtuk magunkat, és tárcsáztuk Gémesi Györgyöt, Gödöllő polgármesterét, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét, hogy megkérdezzük, hogy ez mekkora probléma egyáltalán, mi is az a települési adó. Üdvözlöm!
3: Köszöntöm a rádió hallgatókat. A települési adó tulajdonképpen egy olyan adó nem, amit sok mindenre korábban mondták, hogy füstadóként is be lehet vezetni. A település azon dolgaira szokták ezt igénybe venni, vagy vették igénybe, amire nem találtak másként megoldást, és mindenféleképpen fontos volt, hogy az illető, aki ilyen tevékenységet folytat, vagy valamilyen formában terheli a település környezetét, az ezért külön adót fizessen. Ezt 19 település vezette be az országban, tehát tulajdonképpen jelentéktelen a 3200 településhez képest. Nekem ezzel ilyen tekintetben nincsen bajom, mert szerintem a bevezetésénél sem volt igazán meghatározva az a cél, ami miatt ezt általánosságban mindenki bevezette volna. De ugye azért ez mégiscsak egy adó. Az adó tekintetében, amik az önkormányzatoknál ugye kommunális adó, építménynagyó, terekadó, iparüzési adó és idegenforgalmi, ez az 5 önkormányzati adó, ehhez jött a települési adó, ez most megszűnt. Én azt gondolom, egy ilyen adónem elvetésénél vagy megszüntetésénél érdemes lett volna végigbeszélni az összes többi adónemnek a kérdését. Milyen formában lehet változtatni rajta? Ugye nem kizárt az, hogy vannak keretszámok, amin belül lehet csak mozogni a településnek, hogy ezen érdemes változtatni. Nagyon sok mindennek kapcsolatosan lehetett volna dönteni. És itt van ugye a gépjárműadó, amit a Covid-ra való hivatkozással vette el még a korábbi kormány, és hát azóta nem kaptuk vissza. Összességében tehát azt mondom, hogy nem az a baj, hogy egy adó nem megszűnik, mert ez nyilván azoknak az embereknek jó, akiknek nem kell ezt fizetni, hanem az a baj, hogy ebben a kérdésben nem konzultáltak az önkormányzatokkal, az önkormányzati szövetségekkel, mondhatnám azt, hogy ebben a kérdésben sem konzultáltak, minden korábbi ígéret ellenére, és ugye itt egy csomó elvarandó szál van a jövőt illetően az önkormányzati adók szempontjából, amit egységesen kellene kezelni, hogy ez mennyire egészíti ki az önkormányzatok állami forrásait, egészíti ki a többi forrásait, és mennyire elegendő a mindennapi működéshez a továbbiakban.
2: Mielőtt a jövőre rátérnénk, azért nekem szöget ütött valami a fejembe. Említette ugye, hogy csak 19 települést érint ez az adónem megszüntetése, tervezett megszüntetése. De valami oknál fogva ez a 19 település ezzel a lehetőséggel valamiért élt. Az ő életükben vajon okozhat-e likviditási problémát? Mert nem tudom, tehát tényleg nem tudom, de lehet, hogy pont azért vetették ki, mert az ő, hogy is mondjam, finanszírozásukhoz ez egy szükséges bevétel.
3: Mindenképpen így van. Ezeket akár egyenként is végig kellett volna vizsgálni, hiszen lehet, hogy a mindennapi működésük szükséges feltételeit tudják ebből biztosítani. Tehát, ha ez kiesik ez az adónem, akkor nekik ez lyuk lesz a költségvetésben. Ezért is kellett volna ezt végig tárgyalni. Mert ahogy elhangzott az előbb, és ahogy mondta, igen, ők nem véletlenül vetették ki, nyilván azért, mert az elmúlt időszakban az önkormányzatokat kivéreztették, és úgy gondolták, hogy ebből a forrásból nagyobb lakossági teher nélkül tudnak bevételt csinálni, hiszen ugye ezt a települési adót nem biztos, hogy mindenkinek fizetni kell, és ezzel tudják kiegészíteni a költségvetésüket.
2: Említette ugye a jövőt, és azt, hogy érdemes lett volna az önkormányzati adókról unblock beszélni, és azt unblock kezelni, és döntéseket hozni. Úgyhogy akkor azért bennem a kíváncsiság felmerült, hogy az elmúlt hetekben mit tapasztalnak, folynak-e az egyeztetések az önkormányzatokkal?
3: Sajnos nem folynak. Két nappal ezelőtt ülésezett a Jószországos Önkormányzati Szövetségnek az elnöke, melyek között ugye, mint lakosságarányos legerősebb szövetség mi vagyunk, de itt voltak a megyék, megyeigú városok is, és sajnálattal vettük tudomásul, ki is adtunk egy nyilatkozatot két nappal ezelőtt, hogy annak ellenére, hogy kértük, hogy tárgyaljon velünk a miniszterasszony, vagy legalábbis a tárca, erre a kérésünkre még választ sem kaptunk. Ez nem jó, mert egy találkozó ugyan volt már a miniszterasszonnyal, aki azt ígérte, hogy partnerséget kell kialakítani önkormányzatok és kormány között, de hát ez nem történt meg. És mi kértük az úgynevezett önetnek az összehívását is, ez az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsa, aminek van egy önkormányzati oldala, mi 8-an képezik az önkötő oldalat, és ugye a másik oldalon a belügy, vagy a bocsánatot készítem, most már településfejlesztési, vidékfejlesztési minisztérium áll, mint organizatőr és vezetője, de ott van a pénzügyminisztérium, és még azon kívül a tárca. Tehát ez egy komoly egyeztetési szint. Kértük a miniszterasszonyt, hogy hívja össze, jogszabályban rögzített keretek között működik, és kell összehívni, erre sem kaptunk választ. Most a két nappal ezelőtti tanácskozásunkon az egyik dolog az volt, hogy azokat az elképzeléseinket, amik az önkormányzatok 2026-ban megoldandó problémái közé tartoznak, azokat a kéréseinket, és egyébként pedig, másodikként pedig egy önkormányzati stratégiai kitekintés, hogy merre megyünk, ezt szeretnénk megtárgyalni az ÖNET keretein belül, és kérjük újra a haladéktalan összehívását, hiszen az első témában, ami 2026-ban megoldandó, az komoly működési gondok léphetnek fel, finanszírozási kérdéseket kell megbeszélnünk, valamilyen formában az év végéig tudjanak működni ezek a települések. És ezért is kértük újra a miniszter asszonytól a találkozót. Hát ez már szerintem júliusban nem fog létrejönni, utána létrejön vagy nem, azt nem tudom, de akkor újra fogjuk kezdeményezni, mint addig, amíg nem tudunk végül is érdemben egyeztetni. Az elmúlt 16 év egyik nagy problémája volt, ugyan megvoltak ezek a keretek, de érdemi egyeztetés nem volt. Kaptunk tájékoztatást, el tudjuk mondani a véleményünket, ez kétségen kívüli, de érdemben nem tudtunk egyeztetni, mert az egyeztetésnek ehhez két oldal kell, és kell egy szándék, hogy akkor ebben vagy abban a formában egyetértünk abban, hogy így vagy úgy menjenek a dolgok tovább.
2: De akkor ebben eddig nincs változás. Olyan
3: semmilyen
2: érdemben.
3: Változás nincsen.
2: Azzal mit tudnak kezdeni, hogy azért itt azért, hogy is mondjam, a kezdeti heteket követően nagyon sok polgármestertől hallottam azt, hogy elgondolkodott azon, hogy meddig tud a pályáján maradni, és azért olyan hangokat is lehet hallani, hogy aggódnak a kis lélekszámmal rendelkező településvezetők, hogy vajon előfordulhat-e az, hogy úgy szervezik át őket, hogy nem maradnak meg ebben a formában?
3: Azért nem olyan egyszerű hozzányúlni az önkedő törvény ezen részéhez, hiszen...
2: Kétharmaddal sem?
3: Kétharmaddal hozzá lehet nyúlni, de ezeket a működéseket az Európai Charta is szabályozza. Tehát lehet sok mindent csinálni, így vagy úgy, meg szándékokat, vagy netán politikai szándékokat érvényesíteni, de azért minden nem lehet megcsinálni, hiszen mi egy megválasztott szektora vagyunk a közéletnek, közel 3200-an, a mandátumunk, amikor mi elindultunk a választástól világosan, ki volt jelölve, ezeknek a csorbítása az minimum szemben megy az Európai Önkormányzati Chartával, de szerintem a magyar jogállamisággal is. Tehát ez nem ez a probléma. Még az sem lett volna igazán probléma, hogy 24%-kal csökkent a jövedelmünk, ha ezt előtte tudjuk egyeztetni. Tehát ha a televízióból tudjuk meg, vagy a híradásokból, hogy csökken a jövedelmünk, annak nem nagyon örülünk. És szerintem az önnek a fizetéséből is elvesznek 24%-ot, nyilván nem örül. Senki ember nem örül. Ilyen nagyon ritkán fordul elő. És éppen ezért egy érdemi egyeztetés jó lett volna, mert azért az is jól esett volna, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok település, mint mi is, nagyon keményen kiálltunk az önkormányzatiság mellett, a bizony politikai ellenségeket is, vagy ellenfeleket is erősítettünk e tekintetben, szerettük volna a változást. És azt gondoltuk, hogy a jelenlegi kormány programjában meghirdetett önkormányzati barát politika fog érvényesülni, eddig ebből semmit nem láttunk. Nyilván a kormányzat felállása még mindig tart, és türelemmel vagyunk, csak látni kell azt, hogy vannak az év végéig elvarandó szálak, amihez forrás kell, hiszen kiüresítették az önkormányzati rendszert, és bizony nagyon sok település működési gondokkal fog küzdeni az év végéig.
2: Reméljük, hogy hamarosan pozitívabb hírekről tudunk beszámolni. Gémesi Györgynek, Gödöllő polgármesterének, a MÖSZ elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm szépen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Utolsó témánkhoz értünk így ma délután, és hát nézzük is, hogy mi az, amivel foglalkozunk. Hát nem túl szívderítő hírrel, hiszen sokat halljuk, hogy rekordokat döntenek a hazai tavak és folyók a vízállás tekintetében, és hát nem pozitív irányba, hanem negatív irányba. A vonal túloldalán Siklós Gabriellát, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjét üdvözölhetem. Szervusz!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Valóban történelmi rekordokról beszélgethetünk?
2: De azt valóban elmondhatjuk, hogy mindenhol nagyon-nagyon alacsony a vízállás. Ugye itt most nem egy éves hiányról beszélünk, hanem gyakorlatilag Magyarország területén az átlagosnál szárazabb időjárás következtében 2021 óta úgynevezett halmozott csapadék hiány figyelhető meg. Ez például a leginkább érintett területe az Alföldön és a Tisza hazai vízgyűjtőjén. Ugye jóval hatványozottabban jelentkezik, és ugye az a baj, hogy a most következő pár napban, illetve az előttünk álló nyári hónapokban sem nagyon jósolnak mást a szakemberek, tehát továbbra is marad az átlagosnál melegebb, illetve szárazabb időjárás.
1: Ugye említetted, hogy 2021 óta ez a halmozott csapadék hiány, amiről beszélgethetünk, főleg az Alföldöt érinti, akkor mondhatjuk azt, hogy a Tisza és a Tiszató az, aki, vagy amelyik a legrosszabb helyzetben van a vizeink tekintetében?
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy a Tiszató ugye szerencsére nem, hiszen ez egy duzzasztott víztest. Ugye ez azt jelenti, hogy a Tiszatavat eredetileg kiskörei tározóként, hát mondhatom így, hogy anyakönyvezték, és ez egy víztározó. És ugye itt szerencsére vissza tudjuk tartani a Tiszán érkező még oly kevés vizet is, amikor van egy kis plusz. Tehát itt azért például azt el tudjuk mondani, hogy ugye itt a nyári vízszint, egy úgynevezett szabályozási vízszint, az 740 cm, de ezt most megváltoztattuk nyilván a vízhiánynak, a vízhiány miatt. És természetesen mindenhol, ahol csak tudunk, visszatartunk vizet, így itt is többet. Tehát most például 750 cm-ig emelték a szolnoki vízügyi szakemberek ezt a vízárást, és ez például több mint 1 millió köbméter víznek a betározását jelenti. Tehát a kiskörei tározó, vagy hát mondjuk úgy akkor Tiszató feletti Tisza szakaszokon azért nem annyira rossz a helyzet. Mindenhol nagyon alacsony a víz. Tehát ezt félre ne értse senki, én pontosan tudom és látom is, hogy mindenhol nagyon alacsony vízállásokat mérnek a kollégák, és a vízmérték alacsony szinteket mutatnak, de pont a Tiszató az, ami viszonylag jobb helyzetben van.
1: Ilyenkor az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak azon túl, hogy figyeli az adatokat, milyen feladatai vannak ezzel a közel nem egyszerű nyárral?
2: Május közepén kezdett el dolgozni az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, mert ugye a vízügyi igazgatóságok a működési területükön hát kiemelt figyelmet fordítanak a víz visszatartási lehetőségeknek a kihasználására. Gondolok itt akár az idéglenes, akár a kiépített víz visszatartó műtárgyakra, és ugye ennek a védekezésnek a koordinálása az, amit ellát az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ugye ennek a védekezésnek a keretein belül pedig leginkább az ökológiai és egyéb célú vízpótlású beavatkozásának, végrehajtásának a koordinálása az egyes helyszíneken, azoknak az előkészítése, ugye itt gondolok a holtágakra, a csatornák ökológiai vízpótlására, hiszen itt azért szerencsére annak ellenére, hogy ahogy említettük ugye a beszélgetés elején, alacsonyak a vízállások, de azért vízkészletünk mindig van, és amikor éppen van egy akár csak tényleg egy nagyon kevéssel több, akkor ugye ezt mi kihasználjuk, a vízügyi ágazat, és most például jelenleg 688 millió köbméter vizet tartunk vissza ezekben a tározókban, holtágakban, medrekben, és hát ugye nyilvánvaló, hogy ez a mennyiség mondjuk a júniusi számokhoz képest, ha valaki erre emlékszik, már egy kicsit kevesebb, hiszen most már július van, és száraz is az időjárás, illetve a vízhasználatosak folyamatosak, de ami nagyon fontos, hogy a tavalyi ugyanebben az időszakban lévő mennyiségnél 32%-kal több vizet tartunk vissza, tehát igazából ezt tesszük most, hogy ezt a munkát koordináljuk. Itt például olyan dolgokra is kell gondolni, hogy a vízügyi igazgatóságon ugye például a humán erőforrás az azért behatárolt, tehát ott sincsenek sokan a kollégák, hogyha valahova kell, akkor másik igazgatóságról, akár vízrajzosok, akár szivattyúkezelők, akármilyen szakemberek, vagy akár gépek is egyik igazgatóságról a másikra átmennek dolgozni, átrendeljük őket, úgy, hogy minden vízügyi igazgatóságon megmaradjon a biztonságos munkavégzés. De mondom, a kiemelt dolog, amit koordinálunk, az ezek az ökológiai és egyéb célú vízpótlási beavatkozások.
1: Sok kérdést tett fel mostanában egy ismerősöm, egy tó mellett él, és benne merült föl kérdésnek, hogy egyébként ilyen helyzetben, amikor ekkora, hogy is mondjam, a vízhiány, és láthatóan az élő környezet nem mindegyik tagja éli túl, és döglött halak úszkálnak a tó vagy a folyó tetején, akkor egyébként például ennek a koordinálása vagy jelzése az illetékesek felé is a ti feladatotok, vagy pedig ez abszolút nem tartozik hozzátok?
2: Ami halakkal összefügg, az nyilvánvalóan a Magyarországi Horgász Szövetség. Tehát a
1: mondat, igen, igen, azért mondom, hogy jelzés tekintetében, hogyha látjátok az ellenőrzések, a víz magasságának ellenőrzése során, hogy ilyen lép föl, akkor szoktatok-e nekik szólni, vagy pedig ez abszolút nekik kell figyelni?
2: Természetesen ez minden tónál nagyon komoly közös munka van. A Velencei tónál pedig kimondottan, folyamatosan beszélnek egymással, és folyamatosan tartnak egyeztetéseket a különböző szervek, tehát gondolok itt a Nemzeti Parkra, a MOHOSZ-ra, illetve a vízügyi igazgatóságra.
1: Egyébként egy ilyen év, mint az idei, az például az infrastruktúra fenntartás tekintetében egy könnyebb vagy nehezebb? Gondolok itt arra, hogy a mindenféle gátak, szivattyú telepek, hogy is mondjam, karbantartása, rendben tartása is, hogy mondjuk ne legyen akadálya a vízáramlásában. Ez ilyenkor nehezebb, vagy egyébként, amikor magas vízállás van, akkor sokkal több a hordalék, és sokkal több a feladat ilyenkor?
2: Nyilván akkor több a hordalék, igen. Tehát olyankor ez nehezebb, ilyenkor tudnak elvégezni ilyen munkákat.
1: A Duna tekintetében egyébként én amellett élek, azt mondják az ott élők, hogy ők nem nagyon emlékeznek ilyen alacsonyra. A számok egyébként mit mutatnak így az elmúlt évek összehasonlításában? Valóban ennyire alacsony a Duna vize?
2: A Duna vízállásának negatív rekordjai, azok most egyelőre ugye a Budapesttől délre lévő szakaszokon jelentkeztek, tehát Tastól lefelé dőltek meg negatív vízállás rekordok, Budapest felett még nem, de kétségtelen, hogy ott is nagyon alacsony a vízállás. Ugye azt azért tudni kell, hogy itt is most nem is hetekről, hónapokról beszélünk, de évekről beszélhetünk lassan, hogy a szokotthoz képest jóval kevesebb csapadék hullott a Dunának az alpesi vízgyűjtő terület, és ami nagyon komolyan megfigyelhető, szintén most már évekre visszamenőleg, hogy az átlagosnál jóval melegebb is van a vízütő területen, tehát amikor például esik csapadék, akkor az nem hóformájában hullik, hanem eső formájában, tehát azonnal lejön az a viszonylag kevés csapadék is, és ugye ez a úgynevezett hóban tárolt vízmennyiség, ez most már egyre, hát sajnos elenyészőbb, tehát így az átlag alatt van nagyon-nagyon komolyan, tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a vízgyűjtő területeken ugyanennyire kevés csapadék esik évek óta.
1: És akkor, ha jól értettem, akkor az előrejelzések szerint a nyár az már abszolút így fog kifutni, úgyhogy, hogyha más reményekben reménykedünk a jövőt illetően, akkor ehhez valószínűleg majd terveket kell készíteni.
2: Hát ezt én most így nem tudom.
1: Nem a tervekre értem, hanem az előrejelzésre gondoltam, hogy akkor jól érzékelem, hogy ez a nyár már így fog kifutni.
2: Igen, nekünk vannak úgynevezett hosszú távú előrejelzéseink, ezek alapján szárazabb és melegebb lesz a nyár maradék pár hete is az átlagosnál. Ugyanakkor mindig, hát én azt mondom, hogy a 6 napos előrejelzés az, amiből igazán egy vízügyes szakember dolgozni tud és dolgozni mer, és ennek alapján most úgy tűnik, hogy hát mind a Duna, mind pedig a Tisza vízütője lesz egy nagyon-nagyon-nagyon kevés csapadék, ez talán arra elég lesz, hogyha ez mind le is hullik, hogy főleg a Dunán a most következő 1-2 napban, és tényleg nagyon kevésről beszélünk, tehát senki ne értse félre, egy olyan 1-2 deciméteres vízszint emelkedés várható. Ez nagyon kevés, de most azt gondolom, hogy így nyár közepén minden egyes deciméternek nagyon örülnünk kell.
1: Hát reméljük, akkor legközelebb még több deciméterről tudunk beszámolni. Siklós Gabriellának, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjének. Köszönjük szépen a tájékoztatást! Ez volt már a több-kevesebb. Még holnap jelentkezünk a héten, akkor is én, és nem pedig Hegon, hiszen szabadságát tölti, addig is legyen mindenkinek szép napja, aztán estéje, és holnap találkozunk itt az éterben.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: szeretem. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kultkikötő, miben segíthetek?
2: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
1: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális. Kult.
2: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
1: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
3: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Folytatódik a kellemes nyári idő. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítéshez. Már több mint 1000 halálos áldozata van az ebola járványnak Kongóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az országos vérellátó szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe került a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítéshez, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ebből azok a települések kaphatnak majd forrásokat, amelyek azbeszt térképpel rendelkeznek és garanciát vállalnak arra, hogy rendszeresen mérik a határértékeket, és erről 3 havonta jelentést adnak a kormánynak. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter pedig azt írta a Facebook oldalán, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelnek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. A hévízitóba fulladt egy német férfi. A baleset még kedd este történt. A 41 éves fürdőző tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan átmászott az út alatt a tóba, majd úszás közben elmerült és a vízbe fulladt. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos. Olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem lehet felismerni. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Péntektől vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Már több mint 1000 halálos áldozata van az ebola járványnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, jelentette be az Afrikai Járványügyi Hatóság. Az ország keleti részében május 15-én hirdették ki a járványt, amely gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A rendkívül fertőző vérzéses lázzal járó ebola mostani vírus variánsa ellen egyenlőre nincs kezelés. A hivatalos tájékoztatás szerint már csaknem 2500 fertőzött van, de a járvány valódi mérete akár a 4-szerese is lehet. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
5: A kultúrát hallják, tehát jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, és Cserdi Zsolt szerkeszti a mai adást. Könyvet ajánlunk, ráadásul olyat itt rögtön az elején, ami karácsonyi ajándéknak is megteszi, főleg, ha valaki az irodalom nagy barátja, és mondjuk szereti Jókai Mórt. Mert hogy Salendre megírta Jókai Mór történetét, Jókai 200 emlékével most, úgyhogy az apropó is adott volt, és hát nekünk meg itt van Salendre a vonalban, akit egyéb iránt ismerhetnek az Újságmúzeum olvasói is, úgyhogy régi ismerősként köszöntelek, szervusz Endre.
6: Szervusz Egon, örülök, hogy hallok, és köszöntöm a hallgatókat.
5: Szóval 33 történetet hoztál Jókai Mórról ebben a könyvben, miközben különben te már foglalkoztál Jókai nevelt lányával is korábban, egy másik kötetben, úgyhogy azt gondolom, hogy testre szabott, testhez álló volt a téma.
6: Így van, hát azt tudni, hogy a Kertész Imre intézett kért fel arra, hogy kicsit mutassam meg Jókainak a másik arcát. Ugye azt tudjuk, hogy íróként remek és zseniális és korszakos. Na, de milyen ember volt Jókai Mór? Ez lett volna úgymond a feladat. Én nagyon örömmel vállaltam, és kíváncsi voltam, hogy mire jutok vele kapcsolatban, hisz azt tudjuk, hogy 48-ban forradalomban részt vett, tudjuk, hogy miket alkotott, de milyen ember volt? Erre voltam leginkább kíváncsi, és hát ugye nagyképűen azt mondom, fél évet töltöttem Jókaival napi szinten, és hát arra jöttem rá, hogy Jókai egy gyermeki kíváncsisággal megáldott, elképesztően szenvedélyes ember volt. Ha mondhatok egy-két példát ezzel kapcsolatban.
5: Hát hogyne?
6: Hát ugye azt kevesen tudják, hogy ő amatőr csillagász volt. Azt is nem sokan tudják, hogy jósként is funkcionált, hiszen 1872-ben a jövő század regényében, képzeld el, hogy megírta azt, hogy be fog következni azt, hogy az ember repülni fog. Megjósolta az első világháborút, sőt azt is megjósolta, hogy lesz műanyag. Azt is kevesen tudják, ugye egy komótos bácsiként látjuk Jókait, főleg az időskori képei miatt. Hát Jókai egy szőke volt és kékszemű, és heves vérmérsékletű ember. Ugye a márciusi ifja például egymással is párbajoztak. Lehet tudni, hogy Petőfi és Vasvári Pál párbajozott, és hát Jókai Mór két alkalommal is pisztolyt ragadott. Egyszer például Puszki Ferenccel, a Nemzeti Múzeum későbbi igazgatójával párbajozott, és itt megint az emberi mi volta. Ugye a párbaj révén a Puszkinak volt lehetőség, hogy először lőjön, viszont csődöt mondott a pisztolya, Jókai viszont azt mondta, hogy ő nem fog egy védtelen emberre nem fog lőni. Tehát ilyen ember volt, de hát említettem azt,
5: hogy... Még jó, hogy Puszki nem lőtte le, képzeld el, ott maradtak volna vele együtt a regények is.
6: És mi lett volna velem, ugye?
5: Hát
6: nem születik meg a Jókai 33-szor, és hát említettem azt, hogy a finom lelke, ugye rózsákat metszett, rózsákat termesztett, szőlője volt a Svárdhegyen, de például rajongott a boxért, az ökölvívásért, kiváló távolugró volt, csendben mondom, mellette viszont Petőfi remek magasugró, és hát mindketten csodálatosan vívtak. Szóval Jókainak ezt a szenvedélyes oldalát próbáltam felderíteni, úgy érzem, hogy sikerült.
5: Na várj, még mielőtt csak szépet és jót, vagy izgalmasat, azért arról is emlékezzünk meg, hogy a női nemet is szenvedéllyel szerette.
6: Kétségszerűen így van, de hát ez az oldal, amit azért már jobban ismerünk. Igen, hát ugye az első felesége 8 éve volt idősebb, Rabolfalvi Róza, aki mellett hűsége kitartott, és aztán ugye Rabolfalvi Róza halála után ismerkedett meg a nála 55 éve fiatalabb Nagy Bellával, a fiatal színésznővel. Hát azt tudjuk, hogy ezt a kapcsolatot nem nézték jó szemmel, a közvélemény egy része is furcsálotta. Jókai viszont azt tartotta erről, hogy felnőtt ember, mindenki eldönti, hogy hogyan él, arról nem beszélve, hogy tényleg meggyőződése volt, hogy Nagy Bella a lelkébe lett szerelmes, ezt ki is hangsúlyozta, és el is hiszem, hiszen egy nagyon nagy formátumú emberről beszélünk, aki amellett, hogy remek író volt, csodálatos humora volt ezzel kapcsolatban, csak egy egész rövid történetet elmondok engedelmeddel. 1894-ben egy milánói lap megírta, hogy Jókai Móra, híres magyar író, öngyilkos lett. Erre Jókai besételt a Nemzet szerkesztőségébe, és mondta, hogy hát fiúk, ezt helyre kell tenni, hát ez nem így történt. Írjátok meg, hogy nem lettem öngyilkos, hogyan is lehettem volna szüret idején. Tehát ez is mutatja az ő zsenialitását.
5: Rosszkor nem lehet, hát nyilván.
6: Hogyan is lehettem volna szüret idején. Tehát ez is mutatja az ő

0: hogy az embert állítjuk középpontba, ezzel hozzunk kedvet a fiataloknak is jogaihoz. Ha megismerik az embert, és ezt a sokoldalú embert, akkor talán kedvet kapnak hozzá íróként is, és ezzel kapcsolatban mindenkinek azt javasolnám, hogy először olvassanak Jókai novellákat, a rövidebbek, nagyon jók, hát ugye az a nyelvi gazdagság, ami őt jellemző, az brilliáns, aztán kisregényeket, és akkor neki lehet esni nagyregényeknek is. Tehát ez a célja, én ezt szeretném, hogy a maga módján ezekkel a szórakoztató írásokkal kicsit felhívja a figyelmet rá, és nagyon örülök neki, hogy a Jókai év remekül sikerült, csodálatos kiállítások, könyvek jelentek meg, sőt, hát képzeld el, voltam a Avatón, Gödöllön, egy Jókai vonatot is átadtak, felmatricázták Jókai arcképével, ami keresztül Kasul bejárja Magyarországon, és ez már csak azért is jó, mert ugye tudjuk, szerintem te is így voltál kiskorodban, hogy én is lestem a vonatokat, és hát na itt akkor látni fognak egy Jókai vonatot a gyerekek.
1: Hát ha egy vonat jár, és az pont a Jókai, akkor már jól járunk.
0: Igen.
1: Mert azt ugye nem lehet tudni, hogy jár-e éppen. Na, induljunk ki abból, hogy igen. Viszont írsz 33 különálló történetet. Volt olyan, amit ezért nem írtál meg, vagy inkább az volt a gondod, hogy lesz ebből ennyi?
0: Inkább az utóbbi volt. Én nekem egyetlen egy kérdés volt bennem. Ugye Jókait tudjuk, hogy 48-as forradalmár volt, és gyűlölte a Habsburgokat, ezt ki is fejezte az írásaiban. És hát ugye ehhez képest 1867-ben támogatta a kiegyezést. Nekem az volt a kicsit a félelmem, hogy akkor most Jókai milyen ember volt valójában, gyáva, mert ugye sokan ezt hangsúlyozták akkoriban kortársa is, és brilliánsan kivilágzott, rengeteg írása foglalkozott ezzel, a napilapokban is mindig, mikor célkeresztbe került, elmondta, hogy olyan világpolitikai helyzetben élt Magyarország, hogy a nemzetnek egyetlen megmaradása csak ez volt, hogyha kiegyeznek a Habsburgokkal, és csak egy érdekes adalék, ugye Jókai egész életében a emigrációban szenvedő, vagy ott élő Kossuth Lajossal voltak nekik párbaraik írásban, ugye a Kossuth az teljesen ellene volt a kiegyezésnek, de azért jellemző módon, amikor Kossuth elhunyt, akkor a gyermekei Jókai Mórt kérték föl, hogy mondja el a búcsúbeszédet a Kerepesi úti temetőben, és meg is tett, és egy nagyívű beszédet mondott. Tehát amellett, hogy az a két géniusz egymással nem értett egyet a kiegyezés kapcsán, amellett tisztelték egymást, hát olyannyira, hogy azt is tudni lehet, hogy Kossuth az emigrációban gyűjtötte Jókainak az könyveit, és egyébként Jókai pont azért vállalta el ezt a gyászbeszédet, mert fülébe jutott, hogy nem csak, hogy gyűjtötte, hanem jegyzetelt is belőle, tehát ők ketten azért tisztelték egymást.
1: A te írásodból tudom, hogy Jókai abban bízott amatőr csillagászként, nem ismerve a valóságot, hogy majd a Marson egy bolygón fog újjászületni, egy új életet elkezdeni halála után. Hát
0: igen,
1: ez aligha, de mondjuk egy krátert elnevezhetnénk ott róla.
0: Hát elneveztek róla egy kis bolygót, azt nem tudom, tudod, de ez nem is olyan rég volt, pár évvel ezelőtt. Érdekes egyébként, és ez is a gyermeki lelki, ugye Jókai hitfű református volt, úgy is nevelkedett. Ehhez képest éjjelente Balatonfüreden a villájából kémlelte az eget és a holdat nézte, és valóban így volt, hogy ő kijelentette többször, hogy azok az emberek, akik jót cselekednek, és erkölcsösen élnek, és tisztességesen, azok valami nagyon jó helyre fognak kerülni, ha nem is a mennyországba, és ő tényleg azt tartotta, hogy milyen jó lenne, ha a Marsra kerülne, és hát e gond, legyünk romantikusak, lehet, hogy ott is van.
1: Oké. Maradjunk ebben. És olvassunk Jókairól sokat a te tolladból, mert hogy írtál egy könyvet, ami felkínál jó néhány Jókai történetet, egész pontosan 33-at, Jókai Mór 33-szor Salendre tollából. Endre, köszönöm.
0: Én köszönöm. Szervuszegon.
2: Best of adást hallottak.

0: Best of adás következik. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Kulturális műsorunk jelentkezik a Kultúra. Jó napot kívánok mindannyiuknak. Szabó Bettina, a mai szerkesztő, Rónai Egon vagyok, és az első vendég dr. Kolarik Tamás, akivel egy könyvről fogunk beszélgetni, amelynek ő az egyik szerzője. És hát én azt gondolom, hogy az ő életpályája adja, hogy persze, hogy filmmel foglalkozom most is, hát hiszen producer, filmet oktat, filmes oktató, és hát most megnézzük közelebbről egy kicsikét a könyv által, hogy kik azok a magyarok, akik az amerikai filmtörténetbe, és hát így tulajdonképpen a világ filmes történetébe beírták a nevüket. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Kolarik Tamás vagyok. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a Budapest Hollywood kötetről beszélhetünk, bemutathatjuk a Budapest Hollywood kötetet, aminél talán csak az a fontosabb, hogy milyen tartalommal jelenik meg ez a könyv, hiszen több mint 60 olyan önéletrajz, önéletírás található ebben a kötetben olyan alkotókra, akik átformálták gyökeresen a világ filmgyártását.
1: Önéletírás, vagy önök írták róluk az életrajzot?
2: Nagyon jó kérdés. Én is ugye mind a két szót használtam. Valójában ezeket az önéletrajzokat mi írtuk, de többeknek van önéletírása, és ezeket az önéletírásokat természetesen felhasználtuk az önéletrajzok során. Ilyen például Adolf Szukor vagy William Fox, akik írtak, illetve irattak önmagukról önéletrajzot, amelyet egyébként egy pár évvel dr. Takó Sándor barátommal és szerzőtársammal haza is hoztunk Magyarországra, és le is fordítottuk. Na, ezeket az önéletírásokat és az ebben lévő adatokat természetesen felhasználtuk a könyv összeállítása során.
1: Itt vannak stúdióalapítók, rendezők, zeneszerzők, hát Rózsa Miklós például, szóval olyan alakjai a világ filmgyártásának, akik már mind a mai napig, hogyha visszatekintünk, megkerületetlennek látszanak, de csak nekünk, vagy még az amerikaiak is tudják, hogy ahogy akkor mondták, nem elég magyarnak lenni, tehetségesnek is kell lenni, szóval, hogy mindenhol ott voltak a magyarok.
2: Igen, valójában ez tényleg úgy néz ki, hogy ezek az alkotók és stúdióalapítók nem csak az Attila út és a Kiskörút között világhírűek, ahogy ugye Budapesten szoktuk mondani, hanem valójában világhírűek, sőt, a legtöbbük sokkal híresebb külföldön, mint Magyarországon. Pressburger Imre neve például, kevéssé ismert Magyarországon, Oscar-díjas filmrendező, aki egész életében magyarnak tartotta magát, magyarul gondolkodott, és mégis a világ filmgyártásának az egyik legnagyobb alakja lett. Michael Powell-el csinált több tucatnyi filmet a Nagy-Britanniában, tehát Angliában, és ő akkora jelentőségű filmalkotó. Például, hogy az elmúlt években Scorsese egy 2,5 órás dokumentumfilmet tisztelgett az ő munkásság előtt. Na, hát róla azért azt gondolom, hogy kevesen tudunk Magyarországon, vagy kevesebbet tudunk Magyarországon, mint Angliában, vagy az Egyesült Államokban, és ön említette Rózsa Miklós, tehát vajon hány honfitársunk tudja, hogy Rózsa Miklós 17-szer volt Oscar-díjra jelölt, 17-szer, és 3 Oscar-díjat kapott. Tehát ezek a hollywoodi magyarok, ezek az alkotók, akik a világ filmgyártását alapvetően határozták meg, hogyha megbocsátanak a hasonlatért, és egy futball hasonlattal élhetünk, nincs olyan világválogatott, amelyben ne játszanának. Ha összeállítanánk a producerek világválogatottját, a legjobb 11-et, egészen biztosan Adolf Szukor lenne a csapatkapitány, irányító, középpályás, és mellette William Fox, nem tudom, fejezné be a támadásokat, de akár a köztünk, még aktívan köztünk lévő Csupó Gábor is beférne bőven ebbe a csapatba, aki ugye minden idők egyik legjelentősebb animációs producere.
1: De bizony. Ugye a Paramount Pictures az Cukor Adolf életműve, a 20th Century Fox az pedig William Foxy, azaz Fried Vilmosé. És hát ha megnézzük, hogy a Disney stúdió alapításában hogyan vettek részt a magyarok, vagy ha végigmegyünk ezen a soron, akkor igen, ők ott valamit nagyon tudtak, vagy valamire nagyon ráéreztek, mennyire itthonról vitték, és mennyire ott tanulták azt, amitől ők nagyok lettek.
2: Hát a filmtörténészek Európában és az Egyesült Államokban most már azért egyöntetően állítják azt, hogy az ott osztrák-magyar monarchia kulturális hagyatéka, kulturális legnyomata ott van Hollywoodon. Valójában Hollywoodot és az amerikai filmgyártást ebből a régióból kivándorolt vagy emigrált alkotók hozták létre, és nem csak a stúdióalapítókra gondolok, hanem vegyünk egy példát, a Kertész Mihály példáját, aki ugye Michael Curtiz néven a világ leghíresebb filmrendezője volt a saját korában, több mint 100 filmet rendezett, többek között az 1942-ben Oscar-díjjal elismert Casablanca című filmet, és hogyha visszagondolunk a Casablancára, nem csak a magyar színészet miatt, hanem akár a színek berendezése miatt, számtalan olyan az osztrák magyar monarchiából, vagy akár Budapestről, vagy akár a New York kávéházból átvett utalást találtunk ebben a filmben, és ugye a Casablanca az a film, ami nincs olyan filmtörténész a világon, aki nem mondaná azt, hogy a Casablanca a világ 10 legjobb filmje között helyet kap, tehát ilyen alkotókat köszönhet a világ Magyarországnak, az osztrák magyar monarchiának.
1: Ráadásul ezeknek az alkotóknak egy jelentős részéről ön már korábban is írt könyvet, például Csupó Gáborról, hogy csak egyet mondjak, hogy William Foxról, ha jól sejtem. És hát igazából az ő életük ismerete az bizonyos mértékig most nehezítette is a munkáját, mert egy kötetbe, ami róluk szól, sok minden belefér. Itt meg az ember óhatatlanul bizonyos korlátok közé kell, hogy szorítsa magát.
2: Így van, de hogy tisztességes legyek önmagammal szemben, ugye amit az először kérdezett Cukor Adolfról és William Foxról, valójában nem írtunk önéletrajzot, hazahoztuk azokat és átszerkesztettük. Persze Csupor Gáborról már Takó Sándor kollégámmal monográfiát készítettünk, és ebben a munkában, ahol 60 alkotót mutatunk be, úgy, hogy közben kitekintünk a kortárs magyar alkotókra is, azért többen a segítségünkre voltak. Ki kell emelnem Muszatics Péter filmtörténész nevét, vagy Hubai Gergely, aki egy pár éve sajnos elhunyt, a munkán kezdetén nagyon sokat segített nekünk ebben az összefoglaló munkában. Valóban nem volt egyszerű sokszor 3-5 oldalban lefordítani azokat az életrajzokat, amelyek akár egy könyvtárat képesek lennének megtölteni, de azt gondolom, hogy talán sikerült az önéletrajzok és az összefoglás során megfogni a lényeget és talán az izgalmas tartalmakat is, amellett, hogy a kötet több mint 800 több esetben Magyarországon még soha nem látott, soha nem publikált képpel dolgozik. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas, vizuálisan is nagyon izgalmas kötetet sikerült összeállítanunk, és hogyha nem veszi szerénytelenségnek, akkor azt azért talán lehet jelenni, hogy akár a nemzeti önbecsülésünket is tudja erősíteni egy ilyen kötet, hiszen hogyha végigolvasjuk, akkor láthatjuk, hogy a magyar kreatív elme, a magyar, hogyha szabad ezt a szót használni, génius hány helyen megjelenik. A világ filmgyártásában a producerektől, a zeneszerzőig, az operatőröktől, a forgatókönyvíróig, és ne felejtsük el ezzel párhuzamosan tisztelni azokat, akik itt vannak velünk szerencsére és alkothatnak, csak egy nevet, hogyha megengedi szerkesztő úr, egy nevet, csak Koltai Lajos nevét, aki a minden idők egyik legnagyobb operatőre, és nem félek használni ezt a szót. Hány olyan magyar alkotó van, akinek a nevéből ugye gyakorlatilag egy angol főnév, igennév lett, ugye ez a Lajos Ing elnevezés, ami a világítás bizonyos formájára volt. Ezt a szót mindenhol a világon ismerik, vagy akár mondhatnánk Rófusz Ferenc nevét, aki egészen egyedit és egyedülállót hozott létre a világ animációs filmgyártásában. Én többször voltam Rófusz Ferenccel külföldön, ahol különböző filmfesztiválokon tartottunk előadást, Ferenc pedig mesterkurzust. Én láttam, amikor Barcelonába beléptünk a filmfesztiválra, és ugye Rófusz Ferenc nem egy média szereplő, tehát nem a különböző videoklipekből vagy kiradókból ismerik a nevét, és az azt, tehát beléptünk a filmfesztiválra, és azt képzelje, hogy 300 ember volt ott. Egy 300 ember állt föl, fordult Ferenc felé, és megszűnni nem akaró vastagsal fogadja, tehát ilyen alkotóink vannak, ilyen alkotók alatt előtti szeretnénk tisztelegni ezzel a kötettel.
1: Zsigmond Vilmos benne van, ha már Koltai Lajos említett, hát, hogy még egy operatőrt kerítsünk?
2: Zsigmond Vilmos is benne van, és Kovács László benne van, ugye a Szelíd motorosok operatőre, vagy a harmadik típusú találkozások operatőre, ugye Zsigmond Vilmos, hát ők is olyan klasszisai ennek a világnak, hogy a futballban talán az egy kicsit közismertebb Puskás Ferenchez vagy Kubalához hasonlíthatók, vagy akár bőven mondhatjuk azt is, hogyha mondjuk Kertész Mihály ma alkotna, akkor az ő nevét úgy ismernénk, mint Spielberg, Coppola, meg Scorsese nevét összegyúrva, tehát ezek hihetetlen nagy alkotók voltak a saját korukban, de ha megengedi, akkor még azt hadd jegyezzem meg, hogy benne van például ebben a kötetben Erik Weiss néven született, Zuglóban, a Jávor Kádám utcában felnőtt, illetve ott kisgyerekesedett Houdini, aki ugye az Egyesült Államokban az egyik legfontosabb szórakoztatóipari szereplő volt, nem beszélve arról, hogy több filmben is sikerült megőrizni az emlékét. Többek között az első Houdini filmben például magyar szereplő Tony Curtis játszott a Houdinit, nem olyan régen, hogyha meg jól emlékszem, akkor szintén a magyar gyökerekkel bíró Oscar díjra is jelölt, vagy Oscar díjas színész Alexander Brody is játszott a Houdinit.
1: Hát és volt egy remek film, ami őt idézte meg, és az magyar film volt Feleki Kamillal és Eperjes Károlyal, ha erre emlékszik. Hát annyi futballal kapcsolatos analógiát hozott, hogy van egy olyan érzésem, hogy a következő valami a futballfilmek vagy a sportfilmek világába vívő könyv lesz, de most azért ezt ajánljuk.
2: Talán azért bátorkodtam futballsorthoz használom, a Bölöni filmet készítettem, amit nemrégen mutattak be Romániában és Budapesten is, hogyha szabad mondani, akkor elég nagy sikerrel, és talán ezért is van ilyen közel a futball hasonlat, meg talán azért is, mert a film meg a futball a filmben kisgyerek óta tanyát ütött, és valahogy nem távozik onnan, és nem gondolom kegyeletsértésnek, remélem ön se, hogyha a futball példákkal próbál.
1: Sőt,
2: hát ezek alkotóknak a nagyság.
1: Azt gondolom, sokan vannak úgy, akiknek a szívében, lelkében párhuzamosan elfér ez a két dolog, a futball meg a film. Most a film barátainak ajánljuk, akár karácsonyi ajándékként is a Budapest Hollywood című alkotást, Kolarik Tamás és Takó Sándor munkáját. Az előbbivel beszélgettem, magyarok, akik beírták magukat az amerikai filmtörténetbe. Ez az alcím, és ez volt a mi témánk. Kolarik úr, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: Best of adást hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Folytatjuk a kultúrát. Gornay Miklós van itt a vonalban, az MCC nevelésért és közösségfejlesztésért felelős igazgatója. Nem utolsó sorban maga is élsportoló egykoron, világbajnok vízilabdázóként. Szeretettel köszöntelek újra itt az adásban.
3: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget és a beszélgetést.
2: Arról beszélgetnénk alapvetően, hogy egy sportolónak, hogyha ismerté válik, milyen kötelezettségei vannak, ha úgy tetszik, a társadalom felé, a saját generációja felé, vagy éppen a fiatalok felé. De én ettől visszalépnék egy kicsikét, mert magának a sportolónak is meg kell tanulnia, hogy milyen ismertnek lenni. Utána következik az, hogy az mivel jár.
3: Igen, habár a maga az ismertség az hozadéka az elkötelezettségnek és a sikernek, ami az elkötelezettség hoz magával. Úgyhogy ez inkább olyan, hogy ez azzal jár, és ahogy hogy a sportoló továbbra is tudja azt az utat járni, amit sportszakmailag magának kijelölt és harcol érte, akkor meg kell birkózni azokkal a kötelezettségekkel is, amit az ismertség hozhat magával. Nekünk is még, amikor a vízlabda válogatottban órákig kellett autogramokat osztogatni, akkor azért könnyedén eshetünk abba a hibába, és néha az ember gyarló, azért estünk is, hogy fáradtak vagyunk, nincs annyira kedvünk. Szerencsére mindig jött egy bölcsebb vízilabdázó, vagy akár edző, aki mondta nekünk, hogy srácok, addig jó, amíg kérik, mert amikor üres huszadból fogad minket, az ennél sokkal rosszabb. Úgyhogy ilyenkor új erőre kaptunk, és nagy örömmel teljesítettük.
2: Igen, de én pont erre gondoltam, hogy ezt meg kell tanulni. Tehát az, hogy te ismert vagy, és téged az utcán is felismerhetnek, hogy egy vízilabda meccs után ott várnak kinn az uszoda előtt, az már az a pillanat, ameddig eljutottál, és ott akkor kötelességeid vannak. És ehhez képest jön a következő szint, hogy mit tudsz visszaadni?
3: Igen, nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy a válogatottság, vagy akár az ismertség a sportban, az olyan kötelezettségekkel is jár, mert hogyha egyszer esetleg egy fiatal játékos azt látja, hogy könnyelműbbek vagyunk esetleg annál, mint amit magunktól megkövetelünk, az edző megkövetel, vagy akár nem tudom, ne adj Isten, sportszerűtlenek vagyunk a vízben, akkor onnantól kezdve ez úgy tűnik, mint a legitimé válna másnak is, úgyhogy ez egy olyan felelősség, amit büszkén kell tudni viselni, és örömmel is tettük ezt, és tulajdonképpen a mai napig ez így van. Tulajdonképpen úgy nézzük, ez egy élethosszig tartó penzum, de jó, hogy ez így van, mert ez saját magunknak is egy kis keretet ad.
2: Összejártok? Mondjuk a barcelonai világbajnok csapat mennyire tart össze ma 2025-ben, 12 évvel később?
3: Ez egy érdekes kérdés. Magáról a sportról is, illetve a vízlabdáról is, hogy annyira fókuszált egy-egy időszak, egy-egy felkészülés, vagy akár azt mondom, egy-egy év is egy csapat életében, hogy akkor gyakorlatilag összenevünk, és akkor jó, ha a szívünk is egyszerre dobban, vagy egy kicsit egy költőjében fogalmazni ki magam. De igazából, amit lefújják az utolsó mérkőzést, onnantól új realitások kezdődnek, és mindenki megy a saját maga új közegébe. Úgyhogy természetesen, amikor volt a 10 éves évforduló, akkor nagy örömmel találkoztunk, közös vacsora is volt, de olyan napi kapcsolatban nem vagyunk, az egyéni jó barátságokon kívül, de csapatszinten nincsen kapcsolat valójában.
2: Mennyire, hát nem, ez nem, nem majdnem azt mondtam, hogy mennyire kötelező egy ismert idolnak, legyen a sportoló, vagy bármi másért ismert ember, valamiféle mintát nyújtania. Mennyire dobhatja ezt le magáról, mondván, hogy én olyan vagyok, mint eddig voltam, engem nem érdekel, hogy ismernek. Ugye látunk erre is példát épp a sportból.
3: Szerintem ez egyéne válogatja, ki hogyan éli ezt meg. Azért az önazonosság az nagyon fontos, tehát hogy nem kell kibújni senkinek a bőréből. Nincs arról szó, hogy bárki bármire kötelezve lenne. Ez inkább arról szól, hogy talán ez a visszaadás, amit mondtál, hogy ha törődünk a jövő generációval, vagy hogy mondjam, akkor azért rossz példát jó szívvel azért én nem adnék másoknak. Én sokkal inkább arról beszélek, hogy milyen hibákat követtem el én esetleg, hol volt az, amikor nem voltam észnél, és hogy ők esetleg ebből tanuljanak. de hát mindenkinek megvan a saját maga útja, tehát ezek egyéni döntéseknek a sorozatai.
2: Azt szokták tőled kérdezni, hogy hogy lett neked a sport mellett két diplomát, közgazdász vagy meg jogász? Azt gondolom, hogy egyik sem egy egyszerű út, sport nélkül sem.
3: Persze, sokszor szóba kerül. Igazából engem nagyon felüdített, tehát én nagyon-nagyon szerettem tanulni, sőt, talán mondhatom, hogy most is szeretek új ismeretekkel foglalkozni. Engem mindig feldobott a medencén kívüli közegnek a világa. Nagyon monoton tudott lenni azért az uszodai élet, amellett is persze, hogy nagyon izgalmas, tehát hogy ez a szónak a jó értelmében nevezhetjük monotonnak. Az első diplomám az a közgazdász diploma, ott nappalin végeztem, az ott a két edzés között, illetve reggeli edzés előtt oda-vissza ingáztam a főiskolára. Nem tudom elképzelni, hogy ezt ma hol tudnám megcsinálni, igaz, hogy a pályád mellett ezek már nehezebb dolgok. De a jogegyetemen pedig ott egyrészt nem feltétlen maradtam a tanrendnél, tehát több hosszabb idő alatt végeztem, mint mondjuk a 4 év. Másoddiplomás képzés, illetve nagyon sok segítséget kaptam a Károly Gáspár Egyetemtől, amit ezúton is köszönök, mert egyéni tanrendel és egyéni vizsgarendel a válogatott érdekeit abszolút szem előtt tartva tudtam vizsgázni, teljesíteni, és enélkül biztosan nem sikerült volna.
2: Lehet erre buzdítani a fiatal sportolókat? Lehet erre példát mutatni, vagy igazából ez megint ugyanarról szól, amit egy másik összefüggésben említettél, hogy kinek a sajátja?
3: Kinek a sajátja, de a vízilabda ebből a szempontból jó helyzetben van, mert nem lehet megteremteni egy életre szóló egzisztenciát, még a legnagyobb klasszisoknak sem, vagy talán egynek, kettőnek. Itt a tanulás az mindenképpen fontos, mert egyszer a karrier véget ér, egyszer relatíve, de megöregszünk, tehát a 36 évesen lettem nyugdíjas a vízilabdában, és azt mindenki tudja, aki profi sportra adja a fejét, hogy ez egyszer bekövetkezik, és ott felkészülten kell állni utána a következő életciklusra, és ez a tanulás nélkül ez nem megy.
2: Ugye vannak öttusázók, vívók, vízilabdázók, akik ezügyben példák, érdekes módon kevéssé a labdarúgók, akiknél azért eléggé ritka, hogy valaki egyetemet végezzen. És ennek nyilván megvan a maga szociális háttere, csak én nem látom át.
3: Igen, a szociális háttér, ez nagyon fontos, mert a vízilabdázni azért azt látjuk, hogy ahhoz, hogy az ember vízilabdázzon, hogy objektíve kell egy medence. És a medencék azok hol vannak, tehát a fővárosban van, nem tudom, 10 fölötti úszoda, illetve elsősorban megyei jogú városokban, ahol azért általában jobb jövedelmi családok laknak, pláne akik a gyermekeit el tudják vinni úszodába, vállalják ezt is. Amíg egy focipályát le lehet tenni akár olyan településeken is, ahol esély sincs arra, hogy vala úszodát húzzanak föl, nem hogy mondjuk kifűtsék azt, hogy egy kompetens és jó edző legyen ott. Úgyhogy a focinak vagy a futballnak szerintem sokkal nagyobb a társadalmi lefedettsége, hogy így fogalmazzak, és ennek okán is kevésbé lehet benne a tanulási hagyomány ugye a családokon belül. Tehát ennek valóban van egy társadalmi háttere, de az is biztosan számít, hogy a vízilabdás az egy hagyományosan, ha mondanom, talán mondhatom, hogy most már évszázad óta egy iskolázott társaság, és hát ennek a hagyománynak illik megfelelni, hiszen egy erősen hagyományőrző brigád vagyunk.
2: Az, hogy te visszatértél az Egyesült Államokból, ahol a New York-i képviseleten külgazdasági ataséként dolgoztál, annak a sporthoz és a sportbeli megbízásokhoz volt köze?
3: Hát a sporthoz biztosan volt köze, hiszen egy évet dolgoztam a külügyminisztériumon előtte, és azért azt nem gondolnám, hogy az én ellenállhatatlan szakmai történetem dobta azt, hogy én elmehessek oda külgazdasági atasénak, sokkal inkább az, hogy egy edzői fogással élve a miniszter úrtól megelőlegezett bizalomként kaptam ezt a lehetőséget, úgyhogy én ezt, ahogy a vízben is mindig a lehető legjobb tudásom szerint próbáltam megélni, és igyekeztem élni. Remélem, hogy úgy sikerült, de az a diplomák is biztosan nagyon fontosak voltak ehhez.
2: Örülök, hogy ezt elmondtad, bár egyébként nem erre kérdeztem, hanem hogy hazajöttél, és ott vagy a Vízilabda Szövetségben, sportdiplomáciai főtanácsadó vagy a külügyminisztériumban, tehát hogy maradtál a sportban, függetlenül attól, hogy egyébként a diplomáid mi mindenre predesztinálnának, mégiscsak valahogy ezzel élsz, ezzel a sportmúlttal, és azzal, hogy ezer szál köt ehhez.
3: De hogy erre gondoltál, hát persze, hát egyértelmű, hogy, hogy a, én az egész, a sport nekem az életem részévé vált, tehát ugye a 19 éves koromban mentem le először uszodába, onnantól kezdve gyakorlatilag én folyamatosan klórgőzben vagyok, a szemem ugye hetente legalább háromszor piros a klór miatt, a mai napig tegnap is edzésem voltam, hétvégén meccsem lesz, úgyhogy nekem ez folyamatos életmód, és én nagyon hiszek a sportban is, tehát hogy én abszolút úgy gondolom, hogy ebben a mostani világban, ahol azért hitelességi válság is van, nagyon nehéz olyan értékeket adni a fiataloknak, amiket nem lehet generálni, amik az AI-ja nem helyettesíthetőek, azokra igazából nagyon kevés utolsó bástya van, de hadajakon elfogult, hogy az egyik utolsó ez a sport, ami valóban arra tanít, hogy hosszú éveken át tartó, kitartó munkával, elkötelezettséggel lehet olyan célt elérni, ami az ember személyiségét és fizikumát is egyaránt fejleszti.
2: Én erre szoktam gondolni, amikor hajnalban viszem a lányomat úszni, hogy ezért érdemes. Így van. Gornagy Miklós,
3: így van, és nem csak, beszéltünk.
2: Mondjad?
3: És annyit elmondok, hogy ez nem csak a sportot erősíti, hanem hallom, ahogy mondta te is, a szülőt is, úgyhogy ez már mindenkinek jó is.
2: Igen, legalábbis újra megtanultam hajnalban kelni. Ennyi. Köszönöm én szépen. Én örülök, hogy beszéltünk. Gornagy Miklós hallották az előző percekben.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. Tűzszerészeti munkálatok miatt hajnalban lezárják a Margit hidat Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az országos vérellátószolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe került a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. Az illegális migrációról, az embercsempészek elleni küzdelemről és a határmenti ingázók helyzetéről tárgyalt Bécsben a magyar belügyminiszter osztrák kollégájával. Posvai Gábor és Gerhard Karner egyetértett abban, hogy a határokon átnyúló bűnözés ellen szoros nemzetközi együttműködésre van szükség, és folytatják az embercsempész hálózatok felszámolását célzó közös műveletet. A két miniszter megállapodott abban is, hogy biztosítani kell az 50-60 ezer határmenti ingázó zavartalan napi közlekedését. Lezárják hajnalban a Margit hidat Budapesten tűzszerészeti munkálatok miatt. A folyó alacsony vízállása miatt egy második világháborús robbanótest került a felszínre a híd középső pillérénél. Hajnal 5 órától teljesen lezárják az átkelőt, valamint a Margit sziget Margit híd felőli részét és a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Túrázás közben meghalt egy magyar fiatal Ausztriában. A 18 éves fiú szerdán két társával az Innsbruck feletti Nordkett-hegységben túrázott, de közben a navigációs alkalmazás leállt és eltévedtek. Egy ideig még próbáltak eljutni a csúcsra, de végül 2300 méteren visszafordultak. A szerencsétlenül járt fiatalember ereszkedés közben zuhant le a meredek, sziklás terepen, holttestét és két társát a hegyi mentők hozták le. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Péntektől vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon. És egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Nagy örömmel köszöntök mindenkit. Ez a Provokatőr továbbra is, ugyanis egy hosszú streamelésbe illesztettük bele ezt a kis szünetet, amit az előbb tartottunk. Lipták Tamás, Magyar Jelen, szia!
3: Köszi, köszöntök hogy, még egyszer mindenkit.
2: Köszi, hogy nem szaladtál el a hidratációs szünetben, bár ehhez le kellett zárnunk a kapukat. Dévényi István.
4: Üdvözlet.
3: Miért szaladtam volna el?
2: Hát, mert most olyan témák jönnek, amitől nagyon meg fogsz ijedni. Leköpték Magyar Pétert, hát nem térünk magunkhoz, de ezekben a pillanatokban jelent meg a 24.hu, de lehet, hogy máshol is egy videó, amelynek leírásában az szerepel, hogy a Boros Gábor vasútfejlesztési tervről tartott sajtótájékoztatót a miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vonattal érkeztek a sajtótájékoztató helyszínére, ám indulás előtt a nyugati pályaudvaron egy férfi megállította őket, aki leköpte a miniszterelnököt. És akkor jöhetnek a leköpő sztorik. Tamás, mondtad, hogy neked volt valami élményed ezzel kapcsolatban.
3: Hát pont ez az, hogy nem. Tehát, hogy akkor most itt látszik, hogy...
2: Nem.
3: Hát, hogy igen, hogy miközben a...
2: Egyébként,
3: na mindegy.
2: Hát akkor találj ki gyorsan, hogy ne égjünk.
3: Nem, igen, ez a lényeg, hogy...
4: Kit köptél?
3: Az előbb beszéltünk erről, vagy a műsor első részében, vagy nem is tudom, hogy ez most az a műsor, vagy egy másik műsor, de lényegtelen is, hogy ugye a kommentelők azok a különböző kommentfalakon folyamatosan gyalászkodnak, pocskondiáznak, mondhatni leköpnek, de közben meg ugye amit beszéltünk, hogy a villamoson hát minket nem szoktak. Válveregetés, dicséret, folytasd, de jó, amit csinálsz. Hát Magyar Péter, nem tudom, szeretett ország, ilyesmiket mondott, egyébként hozzáteszem akkor gyorsan, hogy nem értek ezzel egyet. Tehát a vélemény nyilvánításnak szerintem nem ez a formája, hogy ilyen primitív módon fejezzük ki. Vagy legalább előtte tudja elmondani, hogy miért, vagy valamit. Tehát, hogy ezzel a formával így nem értek egyet.
4: Most így azért merültem el a telefonban, mert hogy próbáltam ezt a videót így megnézni, csak ez nagyba kéne meg hanggal itt, és műsor közben azért mégsem.
3: Igen, ez ennyire friss.
2: Úgy látni tűnik. Akartad volna a köpedelmet, hogy
4: nem, hogy volt, hogy volt az egész, és hogy szerintem így felé köpött, de mindegy, de ilyen, végülis bizonyos szempontból mindegy, hogy
2: felé köpött, vagy megvéded a köpőt.
4: Ja, igen, nagyon kedves úriembernek tűnik egyébként.
2: Dévény István, ahogy, a köpők mellé áll.
4: És ahogy Magyar Péter is, ahogy Magyar Péter is mondta, odafordult hozzá, jó egészséget kívánok, és utána meg a kamerába az, hogy íme a megmaradt Fidesz arca.
3: Ezzel szerintem pont ez fokozza. Tehát, hogy ez,
4: igen, de...
3: Pont ezt nem kéne csinálnia, és akkor lehet, hogy nem lennének.
4: Szerintem én visszatok menni oda, ahol tegnap befejeztük nagyjából, hogy nem, tehát hogy azt vártuk, hogy jobb lesz a hangulat bizonyos szempontból, ez nem lett jobb, vagy másként lett jobb, és már akinek jobb, azért tömegek úgy érzik, hogy jobb, de közben az agresszió a közéletben és a nyilvánosságban az megmaradt, és azt, ugye most mondhatjuk ezt, hogy ez egy pozitív agresszió, mert hogy számunkérés, és a többi, de teljesen mindegy, hogy ki honnan nézi, én azt látom, vagy azt érzem, hogyha lehet ilyen pótmétereket, vagy ilyen oszlopdiagramon ábrázolni, akkor kb. Ott vagyunk, mint a választás előtt, csak más az egésznek a kivetülése, más a témája, másról szól, de megmaradt. És ennek ez az eredménye, hogy az az ember, aki a miniszterelnök felé köpött, vagy leköpte a miniszterelnököt, ő valószínűleg tényleg úgy éli meg az egészet április 12 óta, amit a Fidesz is egyébként kiválóan kihasznál és sugal a maradék táborának, ez a világ vége.
3: Hát nincsen.
4: Mindent elvettek már most, minden tönkre fog menni a demokráciának. Annyi, és az a sok érték, amit mi itt együtt összehoztunk, az már most romokban ever. És ugye, ha valaki, főleg ha tiszásként nézi, de ha még akár csak az objektivitásnak vélt középről nézi a dolgokat, akkor tudja, hogy a Fidesz által kommunikált dolgokban, ugye vannak szokás szerint igazságmagvak, de az egész megint túl van tolva, túl van rettegtetve, de az 1 millió Fidesz szavazó, aki még maradt, az leginkább ugye orbánisták, ők viszont nekik a hétköznapjuknak a szerves része az, hogy totál veszélyben érzik magukat.
3: Igen, csak nem tudják máshogy érezni, mert amiről beszéltünk akkor tegnap, ugye? Uh-huh. Tehát amiről beszéltünk, hogy Magyar Péter nem hagyja, hogy leülepedjenek a dolgok, tehát ő tulajdonképpen április 13-a óta pont Magyar Péter nem hagyja, hogy leülepedjenek a dolgok, tehát ő

0: február 32-én volt.
1: Figyelj, nehéz ez, tehát Bencsik András, ugye a Demokrata főszerkesztője, Magyar Pétert és a Tisza párt támogatóit következetesen a sátán szolgálóinak, illetve az antikrisztus követőinek nevezi. És hát úgy fogalmazott, nem most, 10 nappal ezelőtt, hogy minden tiszás, aki a Tiszára szavazott, az a sátán szolgálja. Na most, itt most nem az van a gond, hogy Bencsik András gondol egy ilyet, hanem, és ez megint csak nem az egyrészt másrészt történet. Tehát indítsuk onnan, hogy aki köpköd, azt elítéljük. Most nem úgy, hogy börtönbe csukjuk.
2: Nem úgy garázdaságnak számít.
1: Persze, de azért mondjuk már el, hogy ilyet ne. Akármi van, ilyet ne csináljon az ember. De ha az egyik oldalon valaki elmond egy ilyen véleményt, engem nem az érdekel, hogy valaki ezt elmond, és nem az érdekel, hogy Ábrahám Róbert mit mondott. Mert tudom, hogy ők szélsőségesek. Hanem az erre adott reakció az úgynevezett fideszes influencerek, politikai elit és média elit részéről. Mert ők tudják meghatározni azt az irányvonalat, hogy ez egy ilyen konszolidáció irányába elinduljon. Tehát hiába mondja el, mondjuk Kacsó Dániel egy 13. sarokba szorítós kérdésre, hogy ja, hát egyébként nem értek vele egyet. Nem, ennek nem így kéne működni egy egészséges országban. Tehát ha neked van véleményed, ha te független vagy, mert pedig ők annak nevezik magukat, hogy ők nem Orbánt meg a Fidesz szolgálják, hogy nekem ez a belső véleményem, és van egy úgynevezett belső erkölcsi iránytűd, amivel elítéled Magyar Pétert, hogy mit csinál a parlamentben, akkor Bencsik Andrást egy ilyen után 15 különböző videóban, posztban, cikkben el kellett volna ítélni, hogy ezt hagyd abba, haver. Elmondhatod? Csak én baromira nem értek egyet, rohadt káros, és ne csináld. Ugyanígy a másik oldalon ez nincs meg, nem erről beszélek, csak ne kezdjük el azt, hogy ha Magyar Péter ezt csinálja, akkor ennek ez a következménye. Nem, hanem az a baj, hogy már úgy vagyunk húzolózva, egy olyan trekken vagyunk Magyar Péter megjelenése óta, hogy kőkeményen beleálltak, és ő akkor úgy döntött, hogy én akkor ezt így fogom csinálni, nem egy ilyen nyugodt államférfiként fogok megjelenni, hanem tényleg egy bontógolyóként, egy kalapácsként. Azzal már én is vitatkozom, hogy ez a választások óta egy tönkrevert, agyonnyert sztori után, hogy ezt érdemes-e továbbvinni.
0: Az a probléma, lassan itt már ezen is vitatkozni lehet majd, mint a tyúk vagy a tojás esete, hogy melyik volt előbb, ki kezdte ezt a fajta
1: hangmenet. Szerintem ebben nem kell beleállnunk.
0: Viszont az tény, hogy most akár itt Ábrahám Róbertet említetted, de hogy a legjobb példa szerintem erre, amikor Magyar Péter kisétál a pulpitusra, személyeskedve, de tényleg azt mondja a képviselőtársára, hogy tróger, majd utána fél perccel vagy egy perccel, hogy ennek a hangnemnek, amit a fideszesek képviselnek, nincs bajom, helye.
1: Ezt előző adásban elmondtam, hogy Forstoffer Ágnes ezt szeretné, aztán utána 5 másodperccel később meg, hogy mi történik.
0: Tehát, és az
1: legalább lenne következetesség.
0: És semmi következete, és ez a hangnem ugyanez, hát én is átéltem, én mentem Magyar Pétert kérdezni, kereken egy éve talán Gárdonyban, normális interjú volt. Tehát tényleg oda mentem, tisztelettudóan próbáltam bemutatkozni, már egy lekezelő dologgal kezdett, normálisan megcsináltuk az interjút, majd arra lettem figyelmes, amikor ott még csak vágóképeket készítettünk, hogy Magyar Péter folyamatosan nekünk magyaráz. De ilyen alpári dolgokat. És akkor utána már úgy voltunk vele, hogy akkor elő a mikrofon, hogy akkor lehet mondani. Megint nem mondta, és bocsánat, majd amikor ő elment a fórumára, fölállt a színpadra, és 20 percen keresztül minket pocskondiázott a kollégámmal. És ez az a stílus, ez az a hang, és ezt nézik az emberek, látják, és azt gondolják, hogy ja, hát akkor ezt lehet. Ezt akkor lehet csinálni. És ez az a közhangulat, ami 2 éve, vagy 1 éve minimum a társadalomban ott van, és miért csodálkozik bárki, hogyha ezt a hangulatot és ezt a reakciót nem csak a tiszások, de akkor a másik oldal is műveli. És ennek, bocsánat, hát, ezért gondolom azt, hogy ezt Magyar Péter tudja leállítani.
2: Csak ez egy picit off-topic, hogy erről jutott eszembe, amit mondasz, hogy miért ne érezhetnék ugyanúgy magukat mindkét oldalon ilyen szempontból is, hogy de ez nem csak erre érvényes, hanem arra is, hogy milyen fura már, vagy nem fura, hát ez így alakult a újkori történelmünk, hogy a fideszesek most valószínűleg pont ugyanolyat élnek át, mint amit régen az ellenzéki tábor, az ellenzéki közönség, hogy szűkül a demokrácia, hogy nyakunkon az önkény, hogy itt tartani kell, hogy elvihetnek, hogy hiszen belegondolok,

0: hány és hány műsorban beszélgettünk ilyen témákról, nagy-nagy egyetértésben, hogy igenis a Fidesz az ezt is, ezt is, ezt csinálja. És most jövök rá, hogy milyen lehetett ezt fideszesként hallgatni. Szerintem totál hülyének néztek minket. Miről beszélnek? Na, eljött már érte a fekete autó, új, hogy lett ilyen maraságokat? Mert ugyanezt látom most megfordulva, hogy a Tisza és a tábora, vagy a Tisza közönsége el nem tudja képzelni, nem tudja komolyan venni azt, hogy hogy gondolhatják a fideszesek azt, hogy ők rettegnek a demokráciáért. És na, mondom, csak tök furcsa ez az érzés, hogy most így átélhetem azt, hogy mit élhetett át egy fideszes, amikor igen, én aggódtam a demokráciáért.
1: Csak ez is egy nagyon szóval érdekes.
0: Szimpla izé volt. És ez is alátámasztja azt, amit mondtál, hogy tulajdonképpen egy ilyen helycsere történt, de a díszlet, meg a sztori más lett, hogy új forgatókönyvben, de hát le kell bontani. A szereplők viszont csak egy helyet cseréltek, és akkor most mindenki a másik szerepét igen. fogja ez átélni.
2: Ez egy 22-es csapdája, amiben vannak ezek a csoportok, csapatok, szerkesztőségek. Nekem szerencsém van, mert én nem nagyon emlékszem olyanra, amikor magyarázkodnom kellett volna mondjuk egy kollégám szavai, tettei miatt, vagy mondjuk ezt megkérdezték volna tőlem, és szembesítettek volna ezzel. De mondjuk a ti esetetekben azért, akár mondjuk ha Ábrahám Róbertet említem, a Magyar Jelen szerkesztőségében vagy stúdiójában gyakran megjelent, és nagyon hangos, kirekesztő szöveget adott elő éveken át. És Magyar Péter, amikor mondjuk meglát téged, te hiába végzel tisztességes munkát, és lehet, hogy mondjuk Ábrahámétól eltérő véleményed van, vagy más habitusú véleményed van, mint amit ő megfogalmaz, automatikusan összemos vele. Most pont ezt csinált a Magyar Péter, ebből politikai terméket csinált, hogy beleállt egy vakminiszterbe Ábrahám, és rögtön összemosta az egész Fidesz táborral. Ugyanakkor meg ezek a szerkesztőségek, buborékok, ideológiák, csapatok attól működnek, hogy a tagok egymást nem kritizálják. Tök jó lenne, ha ez nem így lenne, csak ez egy törzsi törvényszerűség, hogy azt tart egyben, hogy nincsenek ezek a szabályok kifeszítve, átírva, nincsenek megkérdőjelezve a közös irányok, nincsenek egyébként ezek a szabályok sem lefektetve az adott buborékon belül, hogy mit szabad és mit nem, ezért inkább mindenki kussol, hiszen a cél közös, a végső cél közös.
1: Igen, egy irányban nézünk. Azt azért leszögezem, tegyük hozzá, hogy ugye Ábrahám Róbert, ő a Fidesz univerzumában létezik, a Magyar Jelen pedig ugye nem, tehát ezt azért nagyon fontos leszögezni. Én egyébként azt gondolom erről, hogy Ábrahám Róbertnek van egy stílusa, egy habitusa, amit lehet szeretni vagy nem szeretni.
2: Nem, a Magyar Jelen a gyermekvédelem ügyében kapaszkodott bele, és Ábrahám Róbert kapaszkodott belétek,
1: igen, na de azért
2: és igazából kihasznált titeket.
1: Na de azért azt tegyük már hozzá, hogy miközben, ha már ezt jó is, hogy felhoztad, mert pont ezt akartam én is mondani, hogy miközben mondjuk Magyar Péter rendszeresen ostorozza azzal akár a Magyar Jelent, akár a Mi Hazánkat, hogy hol volt a Szőlő utca ügye, stb. Hát könyörgöm, a Magyar Jelen miatt van egyáltalán Szőlő utcai ügy. Tehát ezt sokan elfelejtik, hogy tavaly májusban Füssi Angéla volt az, aki elkezdte feltárni ezt az egészet.
2: És annak a lett a végre, mi végre
1: szintén
2: van.
1: Így van. Tehát, hogy, és Ábrahám Róbert védelmében azért azt hozzáteszem,
2: na,
1: hogy miközben,
2: innen,
1: miközben azért a lehet a stílusán vitatkozni, én ezt elhiszem, meg nagyon sok dolga van, meg gondolata, amivel én sem feltétlenül értek egyet, nem is kell egyébként, de hát azért tegyük hozzá, hogy mondjuk akár a Lakatos Márk ügyben azért neki voltak elévülhetetlen szerepe, én azt gondolom, a feltárásában.
0: Csak mi az ügy?
1: Hát Lakatos Márk pedofil bűncselekményt követett el, ami aztán elévült, és ezért nem
2: ez
1: kapott
2: bizonyított.
1: Ez bizony, a rendőrség is azzal nem, zárta
2: le. A rendőrség nem zárta le a nyomozást, illetve azzal zárta hát, le, hogy
1: de, elévült.
2: De emiatt nem vitték végig a nyomozást.
1: Igen. De én úgy tudom, hogy ez bizonyított.
0: Ja, és ezt nem pró és kontra kérdezem, csak...
2: Nem, és most tényleg itt most nem Lakatos Márk védelmében mondom ezeket.
0: Ja,
2: erről
0: akkor
2: egyébként a rendőrség nem állapította meg, hogy ez igaz, amit te itt állítasz, hanem a nyomozás felénél, egyharmadánál kiszállt, hogy ez elévült. Azért ez szerintem nagy különbség. Itt a probléma az, hogy lehet, hogy ebben igaza van. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy igaza van-e Ábrahám Róbertnek, csak ti még inkább egy gyermekvédelem fókuszú tevékenységet folytattatok, nem tudom miért, de vagy ti használtátok őt fel, vagy ő titeket, de az ő szándékai kizárólag politikaiak voltak. Hogy,
1: hát ezt nem
2: hogy,
1: tudom megítélni, nem vagyok vele.
2: Szerintem elég egyértelműen meg lehet ítélni, mert Osváth Zsoltba is beleállt, és kiderült, hogy tévedett, és kiderült, hogy hazudott Ábrahám Róbert. Szóval ő kipécészett magának olyan liberális megmondókat, akik Tiszához voltak köthetők, vagy legalábbis Fidesz ellenesek voltak, és ő nagyon csúnyán kihasznált titeket. Vagy ti használtátok föl, ezt már ti tudjátok.
1: Most én ilyen mélyen ebben nem mennék bele, mert megint órákat lehetne erről beszélni. Okay. Egyszer talán sort lehet erre is keríteni, akár Ábrahám Róbertet közösen. Miért ne?
2: Hát de... majd, ha bocsánatot kért azért, amit tett mondjuk Puzsér Róberttel, hogy pofán vágta, ez majd legalább elismerni azt, hogy ez
1: de
2: nem helyes.
1: De egyébként az mennyivel férfiasabb dolog volt, mint leköpni, nem? Tehát, hogy ha már így
2: hát én ebben most, én ebben a játékban most nem megyek bele.
1: Igen.
2: Nagy meccs. De, nagy meccs kettőjük között, igen.
1: Hát ezt játsszák le egymás között nyilván. Még egyszer mondom, ettől függetlenül így ügyeit most itt azért vették elő, hogy beleállt a VAK miniszterbe.
2: Hozzáteszem, te akartad kérdezni a VAK minisztert, ugye én neked volt egy kérdésed hozzá, van. És így ott veled értettem egyet.
1: Így, hát ugye
2: mesélj már el a sztorit.
1: Hát ugye röviden. A Kátai Németh Vilmos, egyébként hozzátartozik ez, hogy nem könnyű a tiszásokat kérdezni a parlamentben. Tehát,
2: mert nincsenek jó kérdéseitek.
1: Igen, meg kéne állniuk néha, viszont azért néha úgy kijönnek, és akkor egyébként általában az RTL az, akinek megállnak, nem is értem, hogy miért. De nekik azért általában sikerül, és akkor a német Kátai Vilmos kijött azért, hogy az RTL-nek adjon egy interjút, és akkor nyilván mindenki oda ment, és akkor ő ott arról beszélt, hogy hát a hang nem, a stílus, a személyes, és akkor ő mondta ezt, amit tegnap idéztem már, hogy a személyeskedés akkor kezdődik, amikor elfogynak az érvek. Ezzel zárta talán a mondandóját, és valóban a sajtósa előre leszögezte, hogy csak és kizárólag az Ábrahám Róbert kijelentéseivel kapcsolatos témában lehet kérdezni Kátai Németh Vilmost. Én meg hát úgy gondoltam, hogy hát végül is a stílusról, meg a beszédmódról értekezett a miniszter úr, és akkor megkérdeztem, hogy hát akkor, amikor a Magyar Péter letrógerezte a saját képviselőtársát, az beletartozik-e ebbe a kategóriába. És akkor a sajtós az kiakadt, hogy hát megbeszéltük, hogy ezt nem lehet, meg nem, meg ezért, és mondtam, hogy de hát kapcsolódik, mert erről beszélt a miniszter úr. Akarsz válaszolni? Majd ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy mondjuk valóban ezt át kell gondolni, ennyit kellett volna mondjon. Ő azt mondta, hogy nem szeretnék válaszolni. És innentől milyen morális alapon kritizál egyébként Németh Kátai Vilmos bárkit a stílusa, vagy a mondandója, vagy a szóhasználata miatt?
2: Kátai Németh.
1: Kátai Németh, bocsánat, igen. Tehát milyen alap, milyen morális alapja van?
0: Honnan jutottunk hova?
2: Fogalmas. Köpés.
0: Neked nincs köpés.
1: De ez mind összefügg?
2: Köptek le.
0: Borsodi vagyok szerinted. Még szép.
2: Köptél valaha?
0: Egyé, még szép. Én nem.
2: Értjük egymást, ugye?
0: Hát nálunk azért a magyar cigány együttélés surlódásai meglehetősen felszínen voltak a hétköznapokban.
1: Bocsánat, azt mondod, hogy te nem köptél, és magyar cigány együttélésről beszélsz, tehát akkor ebből logikusan következik, így oknyomozóként megfejtettem.
0: Állandó balhék voltak.
2: Hogy magyar jelenes,
1: cigányok köptek.
0: Ugye állandó balhék voltak, és nem mondom, hogy mi nyertünk. A nagy agresszió egyébként nem volt.
2: Köpőverseny
0: volt egyébként amúgy is, de azt egymás között. Szóval, hogy hát
1: de nem a rendőrségem.
0: Nem volt egyszerű a felcseperedésünk bizonyos szempontból, de olyan komolyabb balhék nem voltak, de nem is volt jó a hangulat, tehát hogy azért a rendszerváltás után meg aztán végképp elromlott. Én úgy éreztem, hogy akkor nagyon rossz irányba indultak el a dolgaink ott Sátoraljújhelyen is, ott a végeken is, és akkor az már nem volt egész. Előtte valahogy úgy persze volt feszültség minden, de mégis valahogy aztán utána ez így eltolódott. Na, de ez mindegy, mert hogy nem lesz idő. Úgyhogy menjünk tovább az izével. Mit szóltok hozzá?
2: Torockai.
0: Jó, Torockai, aztán jön a végére a fideszes ellenállás, mert már mindenki lázad, meg forradalmat akar.
2: De akkor most kis szünet. Tényleg nagyon rövid. Jaj, mindig ezt mondom, Isten, keresek erre valami más formulát.
0: Nem
2: mindig
0: hosszú.
2: Ezt ígérem, és
0: mondasz, sosincs igazat. Hosszú.
2: Egy nagyon hosszú szünet következik. Mindjárt folytatjuk.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Itt vagyunk. Ki tudja, kit kihívott. Mégis itt vagyunk, és Tarackai Lászlóval folytatjuk, de megígérhetem, hogy valamilyen formában, hozban feldolgozzuk Orbán Viktor sajtótájékoztatóját. Ellenállási, mi ez?
2: Nyilatkozat.
1: Nyilatkozat, amit éppen bejelent, és amiről beszél, mi pedig közben félfüllel így hallgatózunk, hogy miket is mond, meg nézzük a híradásokat, és erre is reagálni fogunk, hogy érdemes lesz velünk tartani egész Magyarországnak, sőt, az Európai Uniónak is. Tarackai László, mi történt vele? Történelmi vitába bonyolódott Magyar Péterrel, amiért az a Nándorfehérvári diadal kapcsán megemlítette a történelmi hősöket, és Tarackai felszólította a kormányfőt, hogy ne merje a szájára venni Hunyadi János, Szilágyi és Kapisztrál János nevét. A provokatív állításom ezzel kapcsolatban...
3: De igen.
1: Vegye csak a szájára. Parancsolj.
2: Hát szerintem... És hogy vegye a szájára, nem viccesnek tartottam, amikor Magyar Péter talán a legkisebb gyermekének a történelem tudásához hasonlította Tarackai László történelmi tudását, aki, tehát, és pont ez a hangnem, amiről egyébként itt már beszélgettünk, hogy tisztelje már meg azzal a saját politikai ellenfeleit is akár, hogy tehát azért Tarackai László életútját, hogyha megnézi bárki, akkor pont azt kétségbe vonni, hogy Hunyadi János vagy Kapisztrán János, vagy Szilágyi Mihály életútját ne ismerné. Ugye el is mondta Tarackai a parlamentben, hogy ő volt az első Magyarországon, aki Szilágyi Mihálynak köztéri szobrot állított Ásotthalmon. Van ott egyébként Hunyadi János szobor is, én nyilván láttam mind a kettőt, tényleg abszolút méltó emlékművek. És hát ez, hogy most vegye a szájára, ne vegye, egyébként én is azt mondom, hogy Magyar Péter, ne vegye a szájára őket.
3: Na, tessék.
2: De én egy másik... Tarackai azt mondta, hogy azért, mert tanulmányozza Kapisztrán Szent János életét, akkor rájönne, hogy valószínűleg ő nem mondott volna olyat, hogy az azonos nemű pároknál jó helyen van egy gyermek.
1: Mert én a 15. Viszont, században élt, lehet, hogy azért.
2: Én viszont, hát egyébként sokaknak javaslom, hogy tanult, tehát nagyon jó, hogy Magyar Péter Kapisztrán Szent Jánossal.
1: Kapisztrán Szent János idejében, azért, tudom ez a kérdés, hogy azonos nemű pároknak gyerek.
2: Nem az azonos nemű, azért én javaslom mindenkinek,
3: meg az internet korlátozás.
2: Javaslom mindenkinek, hogy csapja fel Kapisztrán Szent János életét mondjuk, és hogy melyik vallási felekezet tagjai voltak azok, akik rettegtek, hogyha Kapisztrán Szent János megjelent a környéken. Lehet, hogy Magyar Péter maga sem akar majd egyébként példálózni vele, zárójel bezárva. Én, ami miatt azt gondolom, hogy ne példálózzon, az pont az alaptörvény 17. módosítása, amiben ugye a vármegye kitételt éppen Magyar Péterék törölték el. Tehát Magyar Péter azt mondta, meg azt írta, hogy nincs szükségünk földesurakra, oligarchákra, nem tudom én mikre, hát könyörg, Kapisztrán Szent János mi volt? Vagy Hunyadi János mi volt? Hunyadi János földesúr oligarha volt a mai, vagy hát az akkori fogalmak szerint is nagyon sok szempontból. Tehát a középkori hőseink, királyaink, hát mind földesúrak voltak. Akkor ha valakinek ennyire nem tetszik a vármegye elnevezés, mert földesúr, Hát akkor az miért akar rájuk emlékezni bármilyen szempontból? Tehát akkor
3: azt hiszem, egyébként a vármegyével alapvető probléma az szerintem nem a tartalma és nem a múltbéli tartalom, hanem az, hogy ahogy a Fidesz sok egyéb mellett ezt így fogtassuk ott hétfőről kedre, és akkor mindenki, visszaemlékszem, hogy mindig, vagy
2: hetekig
3: mindenki a vármegye körül pörgött, és csak ezzel foglalkoztunk. És a Fidesznek ez volt akkor a célja. Tényleg, én nem nagyon szeretem ezt a gumicsontozást, de az a vármegyésítés, az tipikusan egy ilyen kommunikációs gumicsont volt. Rá is harapott mindenki, pörgött is rajta mindenki a Fidesz. Tehát, hogy az égvilágon semmiféle ilyen keresztény konzervatív nemzet, meg a múlt tisztelete, tudat nem volt ebben a döntésben a Fidesznél. Nagy lópikol, nagy ívbe tettek ők, hogy
2: lehet,
3: megye vagy bármegye.
2: Lehet, hogy a Fidesznél
3: ez,
2: nem volt.
3: Ez rá is nyomta a bélyegét, szerintem végleg erre a vármegye történetre, szimbólummá tette. Tehát ennek a fideszes álszent gumicsontos politizálásnak a szimbóluma lett a vármegye, és azért ment neki a Tisza. Engem egyébként úgy voltam vele, nekem aztán teljesen mindegy. A számra erre a vármegyére, úgyhogy teljesen mindegy, de hogy amúgy ez a parlament ülésnek ez a része, hát ez egyik mélypont volt, tehát hogy pár perc alatt eljutni a Hunyadiaktól és Nándorfehérvártól meg a Déli Harangszótól oda, hogy egy személyeskedő vitában elhangzik az, hogy Kapisztrán nem örült volna, hogyha a melegeknek adják a gyerekeket, az így fogtam
4: a fejem. Ez a politika kiüresedése.
3: Atya ég, te miről van? Miről van itt szó?
4: Mindazzal együtt.
3: De mondom, tehát ez csak a végpontja volt ennek, de persze benne volt Magyar Péter is a saját sztoriával, tehát azért mondom, hogy onnan egy ilyen magasztos izéből eljutni ide?
2: Jó, csak a déli harangszóról beszélt Magyar Péter is, miközben a Kossuth Rádióban napokig nem lehetett hallani a déli harangszót sem. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, hogy...
3: Közmédia átalakítása nem igazán
2: jó. De hát abba belefért volna, hogy...
3: Megy.
2: Ja, igen.
4: De erre mondhatja Magyar Péter, hogy tőlem független a közmédia.
2: Ezért ő jelenti be, hogy éppen mi lesz a műsoron. Ugye a Tanú című filmet ő jelentette be, de én olyan szempontból a vármegyével nem értek egyet, hogy ezt a Fidesz, vagy nagyon össze lett volna fideszezve, mert szerintem ez pont egy olyan téma volt, amit ki lehetett volna fideszezni. Annyit kellett volna mondani a magyarnak, hogy márpedig igenis a vármegye az a Szent Istváni hagyaték, a közigazgatási megjelenése, ezer éves közigazgatási államformánk elnevezése, és nem fogjuk engedni, hogy a Fidesz ezt is kisajátítsa. Érdekes, kokárdát hord minden tiszás, márpedig ugye évekig ez ment, hogy a kokárdát ugye 2000-es évek közepén ugye a fideszesek, hogy hát kisajátították, nem sajátították ki, azt tudják kisajátítani a fideszesek, vagy a tiszások, amit a társadalom hagy,
3: hát hogy kisajátítson.
2: De a vármegye szerintem pont egy olyan dolog lehetett volna, ahol Magyar Péter tudta volna azt mutatni szimbolikusan, hogy igen, neki is valóban fontos akár a magyar múlt, akár a kötődés, és igenis neki fontos az, hogy a vármegyén keresztül...
3: De ez nekem annyira álszent egyébként.
2: Most, hogy álszent, vagy nem álszent?
3: Nem, maga ez, hogy az határozza meg a te magyarság tudatodat, hogy milyen szinten van, hogy viszonyulsz mondjuk például a vármegyékhez. Hát, ki nem tolja le a vármegyéket, mármint elnézést, hogy már úgy értem, hogy nem fontos. Tehát az én magyarság tudatom, az legyen már az én magyarság tudatom, és ne kelljen ilyen izékbe belerakni, hogy ez a másik az a magyar,
2: szólt,
3: akinek fáj Trianon. Tehát, hogy,
2: ez
3: még én is kiakadok ezen, pedig én aztán ugye mint egykori néptáncosként, meg erdély imádóként rengeteget jártam, tehát benne éltem úgymond a Trianonnak a örökségében. Sátoraja újhelyiként elvitte a városunk egyharmadát Trianon, Rákóczi utcát így leharmadolva, és hogy miért kell ilyen betonba öntött, ilyen gránit szilárdságú keretek közé tenni azt, hogy most ki mitől magyar, vagy,
2: de
3: vagy nem
2: ne,
3: magyar.
2: De várj, a vármegyétől, tehát az, hogy valaki mondjuk azt mondja, hogy jó, hát végül is a vármegye az évezredes közigazgatási hagyatékunk, ettől ő nem lesz sem kisebb, sem nagyobb magyar. Szerintem ez pont egy olyan szimbolikus dolog, és Magyar Péter is ezt mondta, ő maga fogalmazott így, hogy ez egy szimbolikus lépés, de néha meg kell hozni szimbolikus lépéseket is. Tehát ő ezt még ki is emelte, hogy a vármegye elnevezés eltörlése, az neki egy személy szerint is kifejezetten fontos lépés és intézkedés. Most ezek után nekiáll az országházban Hunyadi Jánosról, Kapisztrán Jánosról, Szilágyi Mihályról, 1956-ról, Szent Istvánról, Árpádról, Attila, aki bárkiről beszélni, miközben éppen ő beszélt szimbolikus lépésről, tehát ez a kettő üti egymást egész egyszerűen, és augusztus 20-án pedig majd meghallgathatjuk, hogy Szent István mekkora államférfi volt, igaz, mennyi mindent adott a magyarságnak, stb. Stb. Miközben a közigazgatási vívmányát 3 héttel előtte éppen
4: Tamás,
2: a Tiszapár
4: törölte ki. Hadd jöjjek. Tehát nekem ez a fő problémám ilyenkor, és ez Torockai Lászlóval is. És ilyenkor teszem hozzá, amit én gyűlölök, de itt ebben a helyzetben most kivételt teszek, és elmondom, hogy én egy hihetetlenül tehetséges politikusnak, a jelenleg garnitúrában az egyik legtehetségesebb politikusnak tartom Torockai Lászlót. Rengeteg gondolatával tudok menni, tehát nálam nem a személy ellen szól majd az, amit én most elmondok, meg ellened, hanem ennek a gondolatnak szól, ennek a szimbolikus politizálásnak, ennek a kategóriahibának, anakronizmusnak és szalmabábérvelésnek. Tehát egy történelmi személyiség társadalmi státuszát vagy rendszerét összemosni a történelmi teljesítményével az nem korrekt. Tehát Hunyadi Jánosról van szó, ugye Szilágyi Mihály, Kapisztrán János. Rájuk a történelmi emlékezet nem mind földesurakra vagy hűbéri rendszer fenntartóira hivatkozik, hanem mint a haza védelmezőire, a nándorfehérvári diadal hőseire. Tehát az olyan, amit egyébként pont az általatok nem kedvelt és általam sem kedvelt progresszívek csináltak, hogy úgy hivatkoztak az amerikai függetlenség nyilatkozatra, vagy George Washingtonra, hogy neki rabszolgái voltak. És ugye szobordöntések. Na ne csináljuk már. Na ne csináljuk már. Tehát a hivatkozás nem a rabszolgatartásnak vagy a 15. századi jobbágyrendszernek szólt, hanem a nemzeti függetlenségért és közösségért hozott áldozatnak. Aztán tehát a 15. századi társadalmi berendezkedést számon kérni, vagy rákényszeríteni egy 21. századi politikai értékválasztásra megint csak vók. Telibe vók. Ezt már lejátszottuk néhány évvel ezelőtt, nem szerettük, ti sem szerettétek. Akkor most sem kellene szeretni. Tehát a 15. században Európában minden döntéshozó és hadvezér, földesúr vagy egyházi méltóság volt. Ha tetszik, ha nem. Nem tudtunk másképp élni. De tovább megyek. Aki egyáltalán olvasni tudott, az sajnos hadvezér, földesúr, egyházi méltóság volt. Ha valaki kizárólag olyan történelmi alakokra hivatkozna, akik nem voltak ilyenek, és nem a kora újkori, mit tudom én, vármegye rendszerben éltek, akkor nem találunk államférfit. Vagy olyat, aki ténylegesen tett, és ott megjelent a történelem lapjain. Tehát szerintem az ellenfél álláspontjának eltorzítása és olyan szélsőségesi állítása, amit soha nem mondott, tehát hogy tisztelet mondjuk Hunyadiék nándorfehérvári teljesítményét, az nem azt jelenti, hogy ő a 15. századi hűbéri rendszert szereti. Az egy másik téma. Ne mossuk össze az a
2: kettőt. Akkor most provokállak egy picit, bár lehet, hogy magamat fogom bele navigálni, de nem baj. Ez minden történelmi korra és történelmi szereplőre igaz.
4: De most erről beszéljünk, erről a problémáról.
2: Azokat, igen, ezt mondom, pont ezt akarom, hogy tehát akkor minden történelmi szereplőre igaz az, hogy mondjuk az érdemeit nem befolyásolják az adott korszak sajátosságaiból fakadó negatívumok.
4: Az a baj, hogy itt most kiszélesíted, és egy olyan új kategóriát nyitsz, ami nem ehhez a konkrét eset. Tehát ha mondasz egy konkrét eset, hogy te mire gondolsz, akkor arra lehet reagálni, hogy egyébként összefüggésben van-e azzal, amiről Magyar Péter vagy Torockai beszélt.
2: Tehát akkor most bármilyen...
4: Akkor légy szíves, mondj egy példát. Tehát ez így nehéz.
2: Mondjuk legyen a Horthy korszak.
4: Aha. Ez nagyon nehéz, és akkor én mondok egy meredekebbet, tovább viszem a gondolatodat, amiről beszélsz, hogy Hitler esetében lehet-e, szabad-e érdemekről beszélni? Mondjuk az autópálya építés, vagy...
2: Meg a társadalmi, gazdasági intézkedés, és a többi, igen, és a többi.
4: Igen, igen, és ez a szélső jobb számára is egy örökös dilemma, hogy ti szeretnétek, vagy nem, bocsánat, akkor nem így mondom, hanem azt mondja, hogy a szélső szeretné látni, vagy szeretne egy olyan világban létezni, ahol láttatják adott esetben Adolf Hitler érdemeit is, nem csak az, hogy ő egy mészáros volt. Csak itt ezzel az a probléma, hogy ez lehetetlenné vált. Lehetetlenné vált azáltal, hogy a történelem legsúlyosabb tömegmészárosa
2: Tehát akkor egy olyan példát hozok be, ha nem feszítem túl ezzel a műsor kereteit, hogy kitörés. Tehát, hogy akkor lehetem mondjuk a kitörésre emlékezni pozitív felhanggal, mint a katonai heroizmusnak az egyik mondhatni, hogy legszebb megnyilvánulását.
4: Ez másik téma, ezt ráerőltetni egy teljes társadalomra, hogy így gondolkodjon róla, az egy diktatórikus, autoriter gondolkodás. Nem, én azt mondom, hogy lehetőséget lehetett teremteni arra, hogy bizonyos emberek ezt megünnepeljék, összegyűjjenek, és erre pozitívan emlékezzenek, arra a magyar államnak igenis lehetőséget kell teremteni. Erre ez a válaszom, mondjuk ezzel, amit de én elmondtam, amit elmondtam torockai csúsztatásának ügyében, meg amit te is elmondtál, arra mondjuk ezzel nem reagáltál, tehát sikerült a témát szerintem elmaszálnunk, sikálnunk, elvinni egy másik irányba, na de mindegy, akkor ezzel
2: ennyi, akkor térjünk vissza annyiban, hogy ez nekem egy nagyon érdekes része volt a tegnapi ülésnek, hogy ugye Torockai László elmondta, amit elmondott, és megint megkérdezte Magyar Pétert, hogy miért pont Jelinek, Dánielnek adta el a lakását. És akkor ugye Magyar Péter elsőre, hát kikelve, személyeskedve, szinte már üvöltözve szólt Torockai Lászlóhoz. Majd annyit lehetett látni, hogy Magyar Péter kimegy, és pont ott a sajtónak fenntartott résznél ott nyomkodta a telefonját, olvasott, vagy nem tudom, mit csinált. Majd visszament az ülésterembe, és olyan hangnemben válaszolt a Torockainak a következő felszólalására, hogy hát hirtelen néztem, hogy most ez egy másik ember, kicserélték őket. Tehát egyből mondta, hogy igen, nagyon szép dolog, hogy a Szilágyi szobor valóban súlyos mulasztás, hogy nincs az ország más részén, ezt pótolni fogjuk, nem tudom, 56 megérdemel egy valódi emlékművet, igaza van, ezt nagyon egyetértek, sőt, még azt is bedobta, hogy támogatja a Mi Hazánknak azt a kezdeményezését, hogy a Pongrácz testvérek emlékhelyét, ugye van egy múzeum számukra magánterületen, hogy ezt a kormánynak kell majd kezelnie. Tehát egészen egy olyan szintű váltást mutatott be, nem tudom, 10 perc alatt Magyar Péter, hogy
4: kaphatott
2: az ember
4: pislogott,
2: hogy én nem tudom,
4: hogy ebben álljon bele, mert
2: nem tudom, hogy mi történhetett,
4: vagy Bódis,
2: Bódis Kriszta megint
3: megjelent. Miniszterelnök úr szerintem ebben önjáró.
2: Belecsöpögtetett valamit a...
3: Nem, meglehetősen impulzív, és nagyon sokszor improvizál, ami a kampányban kiváló volt, és most meg időnként már kezd visszajutni.
4: Hát a Polgár Judit.
3: Például a Polgár Juditnál volt ez a leginkább tetten érthető. Tehát neki kellene változni, neki kell majd változni a politikailag mindenképpen, de az úgyis csak akkor történik, hogyha a társadalom azt mondja, hogy eddig és ne tovább. És most nem ilyen nagy dologra kell gondolni, mint az ellenállás meg a forradalom, hanem hogy egyszerűen csak már akkor annyi és olyan szintű visszajelzések érkeznek, hogy ez már sok, akkor persze, akkor meg szerintem akkor minden politikus megáll, és azt mondja, hogy oké, akkor itt van a határ. Meg lehet húzva, azt én nem lépem át, mert ott már politikai veszteséget fogok elszenvedni. Most még ez nem áll fönn. Most még nincs olyan jellegű tömeg. Egyáltalán nem is nagyon van ez a felszínen, már mint a kormányzati, meg a nem fideszes, nem KDNP és nem Mi Hazánkos közegben. Ez nem téma még. Egyelőre még inkább élvezik az emberek ezt a csihipuhit. Úgyhogy szerintem ő egy önjáró ebbe a történetbe, és hát majd még lesz jó pár ilyen bukfence, mint ez a Polgár Juditos, mert azért ebből nem jött ki jól, lássuk be.
2: Nem.
3: És nem azt hagyjam, hogy kifelé nem jött ki jól belőle, de szerintem párton belül sem. Tehát azért az, hogy meg van hirdetve az, hogy majd összeül a frakció, és akkor megbeszéljük, meg az elnökség, és majd valami, és hopp, előtte este egyszer csak dur, kipattan az a történet. Még akkor is, ha le lett volna előre játszva. Tehát, mert lehet, hogy az volt a forgatókönyv, meg volt beszélve a Judittal, és akkor leül a frakció, úgy teszünk, mintha ezért, tehát politika, az így működik, ugye, sokszor, és akkor majd bejelenti a frakció vezető, vagy Magyar Péter, hogy már akkor most úgy tűnik, hogy jó, akkor hát tanácskoztunk, és figyelembe vettük a izéket, és a többi.
4: Igen.
3: Kész, szerintem ez volt a koreográfia, hát jött egy ilyen impulzív pillanat.
2: Csak nekem ez is egy furcsa dolog volt, én végig azt gondoltam, hogy azért ilyen magabiztos Sulyog Tamás lemondatását, eltávolítását illetően, mert nekik már megvan az a tuti jelölt, akire az egész ország tapsolni fog. De és most kiderült, nincs. Hogy nincs.
3: De olyan nincs is.
2: Nincs.
4: De nincs, nem, olyan így van.
3: Nincs, nem létezik.
2: Hát hogy most jó, akkor nem az egész ország, de legalább az ő hívei, tehát a tisztás.
4: Hát ez egy komoly hátrány neki Orbán Viktorhoz képest, ahol Orbán Viktor bárkit bemondott volna, és
1: Mandinerestől, Magyar Nemzetestől, tudom én, kik vannak még ott, bármelyik influencerig.
3: Igen.
2: Igen, csak
3: megint... Súlyog Tamás zsebszerződéses ügyei annyira nem voltak témák például a volt kormányzati nyilvánosságban, miközben neki meg az az eredet története, és azért, ha onnan nézzük azt, hogy most ő lett itt az alkotmányosság legfőbb őre, bár most már ugye fegyvertelenül, hát akkor azért úgy, na, nem
2: igen,
3: annyira
2: egészséges. Igen, csak ettől függetlenül azt gondoltam, hogy van valaki a tarsolyban, aki fix, akit oda tudnak tenni, amint Súlyog Tamás lemond.
3: Hát most tegnap ugye a Fülöp Benedekkel, a vidéki prókátorral fotózkodott.
2: Hát én nem tudom.
3: És Ruf Bálint is ott voltak képen, úgyhogy hogy, hát...
2: Hozzáteszem amúgy, bocsánat.
3: Szimbolikusan egyébként nem lenne rossz a vidéki prókátor, mert hogy tulajdonképpen az ő feltárása indította el a NER összeomlását.
2: Szerintem ez is lesz a narratíva egyébként, ezért lesz ő az ideiglenes.
3: Igen, és még jogász is. Tehát
2: jogász is, igen. Alacsonyabb Magyar Péternél, tehát ezek mind
3: ennyi.
2: Számítanak ezek
3: Soványa
2: a körülmények.
3: Ennyi.
1: Rövid szünetet tartunk, aztán...
3: Orbán, már megnéztem most.
1: Beszélünk, én is vége van a sajtótájékoztatón, hogy foglalkozunk azzal, hogy mit mondott Orbán Viktor. Annyira frissek vagyunk, hogy erre nincs
3: mindezt
1: is
3: mindezt egy jelző. Csütörtöki műsor.
1: Csütörtöki délelőtt a legfrissebbek. Mindjárt jövünk Orbán Viktorral.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. Orbán Viktor a Suzuki globális elnökével tárgyalt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az országos vérellátó szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe került a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. A világgazdaság helyzetéről és az autóipar jövőjéről tárgyalt Orbán Viktor a Fidesz elnöke Toshihiro Suzukival, a Suzuki globális elnökével Budapesten. A Suzuki 1991-ben alapította meg magyarországi vállalatát, a járművek sorozatgyártása egy évvel később kezdődött. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi, több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása, mert több mint 70 éves. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvény módosítás része volt. Lezárják hajnalban a Margit hidat Budapesten tűzszerészeti munkálatok miatt. A folyó alacsony vízállása miatt egy második világháborús robbanótest került a felszínre a híd középső pillérénél. Hajnal 5 órától teljesen lezárják az átkelőt, valamint a Margit sziget Margit híd felőli részét és a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Nagy mennyiségű, ismeretlen, eredetű szennyezőanyagot találtak a fekete körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuban. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Csak itt, csak most, csak önöknek, csak nektek. Orbán Viktor sajtótájékoztatója 20 perccel ezelőtt véget ért, mi pedig azonnal reagálunk az eseményekre, mert ránk mindig lehet számítani ebben. Minden másra ott. Na jó. Mit hallottunk,
3: minden másra ott az ellenállási nyilatkozat.
2: Ellenállási nyilatkozat, egy nagyon
4: soros
2: vicceset.
4: Soros ellenállás? Vagy?
2: Igen. Tamás, te felolvastál egy nagyon vicces kis részt, azt elmondanád itt adásban is, hogy ja, igen, mire mit válaszolt Orbán?
4: Hát mit kellett volna tennem? Válaszolta arra a kérdésre, hogyha ilyen nagy bajban van a jogállam, akkor miért utazott el a világbajnokság futballmeccseire? Egyébként én futballszurkolóként, ezt teljesen meg tudom egyébként érteni, tehát azért vannak fontosabb dolgok is a politikánál, tehát mondjuk azért, azért lássuk be, hogy azt az angol-francia meccset lehet, hogy kár lett volna kihagyni a stop önkény tüntetésért, még ha nem is azonos időben vagy napon volt a kettő, úgyhogy ennyi. Ilyen szempontból
2: tehát
4: én
2: fontosabb
4: értem.
2: Egy futballmeccs, mint
3: főleg,
2: az ország
3: a sok gól van.
2: Mondja ezt magyar jelen képviseletében Lipták Tamás.
4: Nem, ezt a futballdrukker Lipták Tamás mondja, nem a magyar jelenes.
2: És akkor mondok még egy keményebb dilemmát erre, ha a magyar válogatott játszott volna. Na, ott mi fontosabb?
4: Hát akkor magyar Péter is ott lett volna.
3: De akkor nem lett volna demonstráció, tehát nyilván akkor, nem arra a napra hirdetni.
4: Akkor magyar Péter Los Angelesben jelenti be
3: igaz,
4: polgár
3: igaz magyar most tüntet. Olyan nagy érdekesség nem volt ezen a sajtótájékoztatón. Az van, amit sejtettünk már a dopmenes interjú óta, hogy egy ilyen mozgalmi jelleggel fog a Fidesz tovább menni. Szerintem a frakció az így, ők úgy ott lettek hagyva, azt szenvedjenek, tehát kb. Ez, de ezt már az összetételiből lehetett látni a frakciónak, hogy nem ott lesz a fő politikai munka, a fő politikai tevékenység. Hát ők kínlódjanak Magyar Péterre, mint ahogy tegnap beszéltünk róla is, mondtad, hogy ugye te ott vagy élőben a parlamentben nagyon sokat, hogy szinte csak velük foglalkozik a miniszterelnök, és ők meg hol időnként jobban, hol kevésbé, de azért meglehetősen szenvednek ettől, így legalábbis nekem tévénézőként ez jön át. Tehát ilyen mozgalmi jelleggel megy tovább, ha nem is és ez már nem is a Fidesz talán, hanem ez Orbán
4: ez
3: Viktornak
4: kérdés,
3: valamilyen.
4: Talán.
3: És itt az első kapavágást ugye azt megtette Orbán Viktor a Dopmen interjúban. A következő az ugye tusványos lesz, erről beszélt még ezen a sajtótájékoztatón, hogy ott fogja elmondani, hogy. És a tartalom pedig nekik így azért megvolt kb., hogy mi is lenne ez a áldozati pózba vágjuk magunkat, és aggódunk a demokráciáért, hiszen már a választási bukfenc után elkezdték ezt. És most kaptak hozzá muníciót, frisset, ezzel a szerverek lefoglalásával, amiről a tegnap napi műsorban beszéltünk, hogy egyébként az ugye szerintem sima nyomokozati cselekmény volt, aminek egy ilyen jellegű ügyben így kell történnie, mert ugye tiltott pártfinanszírozásról lehet esetleg szó. És úgyhogy ennyi lesz most, legalábbis egyelőre a demokráciáért aggódó, az önkénytől az országot megóvni próbáló Fidesz orbánista mozgalom. Hogy ebből mit akar kihozni, aztán hosszú távon azt nem tudjuk, de hogy most per pillanat ennyi, meg lett a tartalom, meg lesz hozzá a forma, nagyjából megvan, és hát már azt is látjuk, hogy ugye azért továbbra is az van, hogy a maradék Fidesz az mint eddig, az így egy kötelékben repül, tehát a politika és a nyilvánosság az már megint szorosan válnak vetve, mert hogy ugye Bajár Zsolt megírta az Ideje van a lázadásnak című cikkét, Apáti Bence szerintnek hiányzik a könygáz illata, és akkor most mindenkinek fel, és most ellenállás, és akkor itt van ez a bizonyos ellenállási nyilatkozat, amit a Fidesz kibocsátott magából, két kedvenc részem. A Fidesz az új uralmi rendszert elutasítja. Az elmozdított tisztségviselők helyére állított személyek megválasztásában nem veszünk részt. Okay. A demokratikus jogállam helyreállítása után döntéseiket felülvizsgáljuk.
2: Uh-huh.
3: Tehát úgy rettegnek a számonkéréstől, és úgy kiáltanak önként a számonkérés miatt, ami még hogy igazából be se indult, hiszen a nyomozati cselekmények még csak most, hogy közben számonkérést jelentenek be. Hát, majd ők visszatérnek. Ez nagyon tetszik. A másik pedig ahogy Gulyás Balázs szokta mondani, ha ezt magamra tetováltatom, nyilván nem. A mai naptól az a küldetésünk, hogy helyreállítsuk a demokratikus jogállamot. Ez óriási, nem?
4: Nem is.
3: Erről fog túlsványosan is beszélni egyébként Orbán Viktor, ennek a lépéseit fogja ismertetni.
4: Hát ugye ennek a sajtótájékoztatónak az apropója eredetileg ugye az volt, hogy Bóka János lesz a frakcióvezető, gondolom már a megújulás jegyében az egykori SZDSZ-es EP jelölt. Tehát egyébként egészen elképesztő, ez is megérne egy-két gondolatot, hogy emlékeztek rá, 2009-ben volt ugye ez a plakát, vagy 10-ben, hogy van-e 200 000 SZDSZ szavazó, hát nem volt. Eltelt 16 év, és ugye a Tiszában Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter, ugye neki is elég 16 év, és ugye a Tiszában Ruf Bálint, miniszterelnökséget,

0: együtt küzdöttünk a kommunizmus lebontásáért. Hát, és ez igaz.
1: Igen,
0: de, ez igaz, csak utána hát azért
1: igen, volt. Kormányzásban ezt ritkán hallottuk tőle.
0: Igen.
1: Óriási. Együtt harcoltunk. Akár szövetségre is léphetnénk.
2: Meg egyébként ez is egy nagyon érdekes, hogy éppen a fél frakció menekül, Gulyás Gergely már Tusványosra sem megy el, Szijjártó Péter lelépett a BYD-hoz, mindenki hagyja el a süllyedő hajót, még a szerverek is. Aztán a miniszterelnök meg már arról beszél, Orbán Viktor, hogy na majd, ha visszatértünk, ez meg az lesz. Tehát sokan pedzegették az elmúlt hetekben, hogy az egyik hiba az volt, hogy Orbán Viktor, tehát a választási vereség oka, hogy Orbán Viktor, mintha elvesztette volna a kapcsolatát a külvilággal és a realizmussal. Hát én nekem ebből azért egy picit az jön le, hogy az elmúlt hónapokban sem nagyon igyekezett visszatalálni a valóságba, és talán mintha még mindig egy olyan kis buborékban élne, ahol ő az Orbán Viktor, a miniszterelnök, a magyar nép első számú vezetője.
0: Amúgy ez egy nehéz kérdés lehet. Tehát ezt a ellenállási nyilatkozatot ezt szerintem rendszeresen túltolták, tehát ez még fideszes szinten is egy ilyen nagyon gagyi ízélet, férc műlet, mert nevetséges, nem? Ez olyan, mint hogyha az egér kiabálna az elefántnak per pillanat, így lobogtatva valamit, igen. hogy ez lesz veled, elefánt, hogyha én most itten majd meglátod, hogy mit fogok én művelni veled. És ez a demokráciáért való aggódás nem áll jó szerintem Orbán Viktornak, meg a Fidesznek se, de ez megint ez a hitelességi csapda, amire nagyon sokat beszélünk, hogy ezekkel az arcokkal, Orbán Viktorral egyszerűen képtelenség, hogy valaki is komolyan vegye őket, hogy ők a demokráciáért aggódnak, és hogy helyre akarják állítani a jogállamot. Csak az a kommunikációs kérdés, probléma, amit szerintem Orbán Viktornak most sem sikerül jól megoldani, amiről beszéltél, Tamás, hogy akkor mi a fenét mondjon? Nem? Tehát, hogy mert az is milyen néz neki, hogy azt mondaná, hogy hát megpróbáljuk összeszedni magunkat, de lehet, hogy nem fog sikerülni, és lehet, hogy én is tehát, hogy mit mondjam? Mondom, ez rettenetesen túl van tolva, de hát egy ilyen őszinte...
2: De szerinted történt egyáltalán mondjuk Orbán Viktor részéről szembenézés?
0: Nem,
3: de hogy
0: nem.
2: Az ember azt gondolta, én legalábbis azt gondoltam, hogy mondjuk Tusványoson akár lehet majd egy ilyen is, de hát most ezek a mondatok, meg ez az ellenes, ez most azt mutatja nekem, hogy itt megint egy ilyen...
0: De ő nem tud szembenézni, mert a személyisége miatt sem tud szembenézni, meg hát akkor olyan dolgokkal kéne szembenézni. Hát itt van az tegnap vagy tegnap előtti hír volt, ugye a Tiborcnak ez a tőzsdei biznisze. Uh-huh. Ami a legprimitívebb tőzsdei csalásoknak gyanúját veti föl. Na, látom, most milyen szépen fogalmaztam, hogy...
1: Óvatosan.
0: Beletolod a pénzt látszólag a cégbe, akkor mindenki rá, úristen, a Tiborcs beszállt ennél a cégnél, akkor ott valami nagyon nagy durva van, jól meg felszaladnak a részvényárak, te a csúcson kiszállsz, és kiderül, hogy egy nagy lufi volt az egész. Tehát ez a legprimitívebb tőzsdei manipuláció. Nem. Na, ilyenekből kéne Orbán Viktor csak családi szinten egy olyan 43-mal, 50-nel szembenézni, és aztán még ott van 60 puszta, és aztán még rengeteg. Ezért nincs rá esély, hogy Orbán Viktor bármilyen is. Most a
1: sztorit ezzel kapcsolatban, hogy óvatosan kell fogalmazni. Kele János volt tegnap a vendég itt nálam, és a Fradi várost hozta szóba. Most már különne beszéljünk.
0: Be lesz perelve, nem?
1: Igen. És mondta a János, hogy ő látott egy dokumentumot, itt ebben a stúdióban mondta, látott egy dokumentumot, ami alapján az a 15 plusz 10 milliárd forint, amit a Fradi városra kapott a klub, hát azt nem arra költötték. Uh-huh. Tehát ez, és akkor aznap jött ki a hír pár órával később, hogy a rendőrség megkezdte a nyomozást hűtlen kezelés ügyében, ugyanebben az ügyben, és ezt követően Kele János szavai miatt este jelezte Kubató Gábor, hogy akkor följelentek, mert hazudik a János, és akkor a Jánossal cseteltem egyet, és kérdezte, de én a hűtlen kezelés nem mondtam, mert hogy a keverünkön az van, nem mondom, az a nyomozással függ össze, te ezt nem említetted. Ja, mondta, akkor rendben vagyok, mert tényleg nem mondott olyat, ami alapján be lehetne őt perelni.
2: Viszont ha jól olvastam, akkor Kubatov Gábor azt mondta, hogy az a pénz a Ferencvárosban van.
0: Igen.
2: Ebben a formában amúgy még valószínű igaza is van.
1: De hogy a széfben?
2: Hát vagy benne, tehát nem tudom, játékosokban, játékjogokban, ingatlanban.
0: Szerintem azt én is néztem, hogy az ügyes fogalmazás egy, egyébként. Igen. És hoztam is, meg
1: és
0: nem is.
1: Én is ügyesen fogalmazok, hogy akkor rendet tegyek ebben. Hallottam

0: olyat valakitől, lehet, hogy pletyka is hazugság.
1: Erősen indul.
0: Hogy ebből a 15 milliárdból legalább 11-et játékos vásárlásra költött a klub. Hogy így van-e, nem tudjuk, lehet, hogy csak egy olcsó pletyka, mivel megpróbálja Kubatov Gáborékat lejáratni. Na jó, nyomozzon a rendőrség, ezt javaslom. Itt ebben az ügyben nekem tényleg az a kérdésem, mert a mai sajtótájékoztatón is elmondta, hogy az alaptörvény 17. módosítása, tisztségek személyre szabása miatt politikai önkényuralom, Kádár korszakot idéző önkényuralom kezdődött, amely illegitim, bla bla bla. Deák Dániellel beszélgettem. Ugyancsak ebben a stúdióban is, amikor én elmondtam neki, hogy hogy fogtok ebből hitelességet gyártani, ha, és felsoroltam neki az összes lépést, ahogy a fékek és egyensúlyok rendszerét vagy lebontották, vagy lazították, akkor De hát ez mennyivel durvább, azt tehát már nem is ott tartanak, hogy ezt vitassák, mert már értelmiségi körökben ezt hogy? Tehát tényeket közölsz. Hanem, de hogy ilyen soha nem volt, és Kacsó Dániel is ugyanezt mondja. Tehát ez lesz most a narratíva, hogy
2: de attól még
0: lehet,
2: igaz,
0: hogy, de lehet attól még... hogy hajlítgattuk a törvényeket, és alaptörvényeket módosítgattuk.
1: De mennyire?
0: No, de hát ez aztán. Igen. Ez aztán, ez már micsoda. Hát, hogy
2: olyan szempontból egyébként igazuk van, hogy konkrétan eddig nem ment el a Fidesz.
0: Igen.
2: Az ő szájukból hangzik van. Rosszul. Tehát azért azt lássuk, hogy, és azt szerintem mindenkinek látnia kell, aki mondjuk az elmúlt 16 évben itt demokráciáért aggódott, az ő szempontjukból is szerintem rossz üzenete van annak, hogy most csak azért értenek egyet, mert de hát a Fidesz ezt csinálta. Oké, de azzal is baj volt, hogy a Fidesz ezt csinálta, tehát ez nem fogja felmenteni azt, hogy a Tisza most úgy törvénykezik, ahogy.
0: Na és akkor most dobom le a bombát. Jó. Abból a szempontból Orbán Viktornak tökéletesen igaza van. Egyrészt tényleg mi mást mondhatna, nem igen. Tud más irányba elmenni. Nekem egyébként furcsa az, hogy Tusványoson például külön utasokat is meghívják egy pódiumbeszélgetésre, akik már kifejtették azt, hogy Orbán Viktornak a kongresszuson le kellett volna mondania Gulyás Gergely javára, de ugyanúgy ott vannak ők is, tehát én nem értem, hogy akkor most mit akarnak, most akkor Orbánnal mennek. És akkor majd a külön utasok unorék tapsolni fognak Orbánnak a beszédet. Na mindegy, zárója bezárva, már sokadik ilyet csinálom. De hogy abból a szempontból, hogy igaza van Orbánnak, hogy nagyon sokan nem a demokrácia állapota miatt szavaztak a Tiszára. Nem tudok arányokat, gőzöm nincs. Nekem ez a megélésem volt, hogy ilyen dolgok úgy nagyon a magyar társadalmat nem foglalkoztatták, hanem az anyagi tényezők. És arra játszanak, hogy igen, itt gazdasági válság, Hormuzi szoros, ez az amaz beüt, nem fognak olyan jól élni, még rosszabbul fognak élni, fölmennek az ára, blablabla, és akkor szépen jönnek át a Fideszbe. És akkor a Fidesz tudja azt lobogtatni, hogy de hát a jogállamiság miatt jössz. Hát igaz? Nem azért, mert rosszabbul megy, igaz? És akkor ilyen nagy kacsintás, és akkor sokan visszakacsintnak, igen, illegitim meg önkényuralom miatt jövök hozzád vissza. Azt szerintem erre kínál számukra egy ilyen lehetőség.
2: Azért is, de ez azért is egy nehéz kérdés, most nekem itt többször a műsor közben beugrott, hogy és még...
0: Mit keresek itt?
2: Ja, nem. Hát azt már megbeszéltük, 1-0 mínusz, de azt majd meglátjuk.
0: Na úgy.
2: Jézusom, na jó.
0: Megszorozzuk majd.
2: Igen.
0: Mennyivel?
2: Hogy az is egy érdekes kérdés, hogy miközben itt mindenki a jogállamot siratta az elmúlt 16 évben, még egyszerűen azért nagyon sok szempontból jogosan, azért közben meg mégis úgy teltek el az elmúlt évek, hogy itt havonta le volt zárva a nem tudom, valamelyik híd, mert valamelyik társadalmi csoport úgy gondolta, hogy neki joga van az Erzsébet hidat lezárnia, tehát a Hatházi Ákosiknak.
0: Meg kitörésesek. Hát
2: nekik, na pont ez az, hogy neki pont nem volt joguk.
0: Ez szobos, így van.
2: De hogy azért mégiscsak itt nem tudom, karácsonyfa lett, vagy szánkuk lettek felgyújtva a Kossuth téren, tényleg az Oktogon havonta volt lezárva, az Erzsébet híd, a Margit híd, a Izé Sándor palota előtti rész, itt úgy tüntettek több ezer fővel, hogy egy engedélyt nem kértek semmire, és például a Fidesz ezt mindig hagyta. Sem, egy embert nem állítottak szinte elő, vagy ha elő is állítottak, egy hónap múlva megszűnt az eljárás, és elengedték. Tehát az, hogy a Fekete Győr András hozzávág egy füstbombát a rendőrökhöz, ha én azt egy futballmeccsen csináltam volna 5 évvel ezelőtt, akkor 5 év múlva szabadulnék. Őt meg így nem is tudom, talán fel is mentették, vagy lehet, hogy pénzbüntetést kapott.
0: És megnézem.
1: Volt ítélet, mert ugye akkor mondott le
2: igen,
1: a parlamenti
2: igen, mondat. Igen. Tehát, hogy azért a másik oldal meg ez. És szerintem egyébként pont az, hogy mind a kettőt rosszul csinálta a Fidesz, hogy amikor valóban figyelhetett volna egy kicsit jobban talán jogállamisági dolgokra, akkor nem figyelt, Amikor viszont valóban lettek jogszabályok áthágva elég csúnyán, akkor meg így félrenézett. És ez a kettőnek az elegye lett abból, hogy Orbán Viktor a VB döntő után most itt sajtótájékoztatón, hát csúnyán fogalmazva, össze-vissza beszél.
1: Igen, de a Fidesznek ugye a 2006-hoz való viszonyulás az az egyik legfontosabb ilyen identitásképző, és közben ugye a gyurcsányozásra kiválóan használható cölöp volt így a fideszes narratívában. Ezért azt tényleg, mint a Szent Helenet úgy óvták, hogy soha semmiféle rendőri túlkapás ne legyen. Abban a pillanatban elvesztették volna a lehetőséget arra, hogy visszamutogassanak. És egyébként teljes joggal mutogattak vissza, mert 2006 események az a gyalázat, ami akkor történt. Hogy én figyeltem, én szerintem egy kicsit alulértékeled most ebben a magyar társadalmat, és én azt gondolom, hogy régen ez igaz volt, hogy nagyon pénztárca alapú demokrácia felfogást követtünk, ami egyébként nekem alapvetően nincs bajom, mert hogyha nagyon lecsupaszítjuk a dolgot, akkor mégis miről szól a demokrácia? Arról, hogy én jól érzem-e magam állampolgárként azt, hogy az én állampolgári magam jól érzésében, küvében mennyi az anyagi rész és mennyi az erkölcsi, mennyi a politikai rész, az már mindenkinél egyéni, de mégis csak arról van szó, hogy én most jól érzem magam az országban állampolgárként. És hogy eddig valóban ugye én is azt gondolom, hogy ilyen pénztárca túlsúlyos volt a magyar választópolgárok többsége, de hogy pont ez az április 12-i választás volt az, ahol szerintem tömegek léptek pont azért be, mert elhitték azt, és jól is hitték, meg jól érezték, hogy itt már olyan demokrácia deficit van, ami ellen tenni kell valamit, mert hogyha ezt meghosszabbítjuk, ha nem is Bicskéig, de mondjuk Fehér Oroszországig, akkor valami nagyon rossz jövőkép rajzolódik ki elünk, és most itt határt kell húzni. Tehát, hogy szerintem így a rendszerváltás óta talán ez volt az első olyan választás, ahol ez kerülhetett túlsúlyba. Fogalmam nincs.
2: Vagy ez csak egy ilyen érzés. Ez is benne volt, de az is lehet, hogy az emberek azt mondták, hogy na végre 4,80 lesz a benzin, dupla családi pótlék, 0%-os áfakulcs a gyümölcsökre, zöldségekre, gyógyszerekre, nem is tudom, azonnal kacsalábon forgó palota lesz, mert hazahozzuk a Magyarországnak járó 100 trilliárd ezer eurót, amit szétoztunk a nép között, mert az a tiéd, az tőled lopta a Fidesz.
1: Ha így lenne, akkor annak már meg kellene mutatkoznia a közvéleménykutatási adatokban, hát hiszen nem történt meg.
0: Abszolút filmszínház lehet, hogy
2: igen. Ezt akarom mondani, hogy
1: de akkor itt nem az abszolút filmszínháznak a előadására vettek jelt úgymond, hanem a 480-as benzinre, meg a dupla családi pótrékra. Tehát őket igen. Akkor hidegen hagyja, hiszen az ő
0: hát azért 3 hónapot beszélünk még csak.
1: Oké, csak mondom, hogy szerintem akkor már, hogyha nagyon a többségben lennének, vagy sokan lennének, akik így emiatt szavaztak, akkor aznak által meg kéne mutatkoznia, miközben azt látjuk, hogy a Tisza erősödött, ez még inkább azt igazolja,
0: a kár hogy elégedettek. Az ellenfél ütése, az most még elviszi a hangulatot.
1: Nem tudom. Mind.
0: Az a baj, hogy ez
1: figyelj, most nagyobb, mint a feltételezést beszéltünk, mindannyian egyébként, mert hát ezt így nem tudjuk, de mindegyik jogos, tehát hogy ezek a nézőpontok szerintem fontosak.
0: Azonban szerintem időt kell hagyni ennek, hogy ezt pontosabban lássuk. Hogy
1: mikor lesz Orbán? Szombaton?
2: Szombaton van.
0: Nagyon várjuk.
2: Délelőtt talán. Lesz.
0: Majd a tengerpartról, kis telefonnal, fülessel, és figyelem az eseményeket.
1: Én meg a helyszínen szalom a kalapba.
0: Napszerű meg. De téged miért nem hívnak? Tehát te ilyen népszerű fideszesek között.
1: Te a legnagyobb vagy utált.
0: Mencerre kibékültél itt végül a stúdión kívül? Látom, hogy írtál egy vicceset.
1: Ez az történt. Tehát, hogy
0: mert tök jó lenne a bejönnál.
1: De nem, én vagyok vele összevesz, nem ismertük egymást egyáltalán. A politikai tevékenységéről azt gondolom, amit gondolok.
0: Persze.
1: Most egy magánemberként ebben a két percben, amikor elmondta, hogy ő mennyire szerette régen az én cikkeimet, hát tök más arcát láttam, mint amit előadott de a médiában.
0: Puszi-puszival.
1: Egyébként után, amikor ezt adjál már ezekkel a hülyeségekkel, képesek elni, kedves nézőkos. Egyébként, hogy utána, amikor kiírtam ezt a kis sztorit, amit tényleg egy az egyben úgy történt, akkor utána az egyik fideszes ismerősöm így írt, hogy ő ismeri személyesen, és hogy totál más egyébként, mint ember, mint amit előadott, és hogy nem tudja, hogy ez rá volt kényszerítve, vagy ő találta ki magának, vagy csak elfogadta a szerepet, de hogy ilyen gyakorlatilag ilyen tűz és víz a két figura, és akkor mondtam, hogy tök jó, kit érdekel, Menczer Tamás politikusi tevékenységét és arcától megítélni, az pedig egy az.
0: Csönd. Köszönjük szépen. Ez hosszú menet volt. rengeteg komment érkezett.
1: Amelyeket most elveszítünk.
0: És teljesen értelmessé váltak a végére. Kezdtük a személyeskedéssel, aztán...
1: Mondj egyet, gyorsan egy
0: értelmeset. Jó, lépták, te tényleg pont, vagy pont, a hülyét nem írom ki elég, ami hazánk.
1: Ez volt a teljesen értelmes illet.
2: Nem, hogy tényleg pont, milyen lehetett a többi?
1: Jó, nem.
2: Köszönöm a
1: dicsérést.
0: Akkor még ennyi, hogy lépták, ha nem tetszik a köztársaság, akkor mi? Nálad mindig Magyar Péter jön ki a legrosszabbul az összehasonlít.
1: Amúgy ezen én is gondolkodtam műsor közben, hogy ha, hát hogy köztársaság helyett mit ajánlaná?
0: De a királyság, én éreztem, láttam, hogy ott...
2: Hát nem, én alapvetően én királyságpárti vagyok, nyilván a realitásokat ismerem, tehát nem fogok most belemenni.
1: Az ebbe, milyen vagy? Lenne a széleskörű társadalmi egyeztetés, hogy ki legyen a király?
2: Hát az nem így, az a királyokat nem a nép
1: szokta.
0: Én nem tudom, hogy nem királyságban éltünk-e az elmúlt 16 évben. Csak szeretném jelezni.
2: Nem abban éltünk.
0: Hát feudalizmusban éltünk, és hát annak az élén.
2: Annak se nevezném.
0: Jó. Még egy, az érdekel gyorsan lezárásként, hogy neked azt tetszene, amit így rebesgetnek, hogy Orbán Viktor tényleg előbb-utóbb hátralép, és akkor ennek a jobboldali tömnek az irányítása Torockai veszi át?
2: Hát az a helyzet, hogy én úgy látom, hogy nincs is más, aki át tudná venni. Tehát, hogyha megnézzük akár a politikai tapasztalatát,
0: észrevettem,
2: akár a mozgalmi tapasztalatát.
0: De hogy örülne neki?
1: Ja.
0: Ez
2: nem öröm vagy nem öröm kérdése, ez ténykérdés. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nincs más, aki a komplett jobboldalt ma akár ebből a jelenlegi válságából ki tudná rángatni, ki tudná húzni.
0: Ezt látom.
2: Tehát ez most szerintem a személyes örömöm, nem örömöm teljesen irreleváns. Ilyen
0: hát
2: szempontból.
0: Nem, ez egy ilyen véleményalkotó műsor, tudod, tehát...
2: Torockai egy hiteles embernek tartom, akár a mozgalmi múltja, akár a polgármestersége, akár a pártvezetői múltja, a retorikai képességei, a kiállása, a megjelenése. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nincs más karakter, aki képes lenne kirángatni a jobb oldalt abból a válságból, amiben a Fidesz az elmúlt 16 évben belelavírozta.
0: Gyors reak, szeretnél?
1: Gondolkodtam, hogy ki legyen a király.
0: Na és ki?
1: Ja, még nem fejtettem.
0: Dopen? Köszönjük szépen, ez volt a Provokatőr. Jövünk majd legközelebb, most hirtelen már nem is tudom mikor. Mert én nem leszek jövő hétfőn. Jössz, ugye?
1: Hát, ha benézek már, ugye.
0: Szegény. Hiányozni fogok, ugye látom rajtad.
1: Hétfő jó műsor lesz.
0: Az biztos. Majd megnézzük a nézettséget. Viszlát.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.
4: Te figyelj már, Tibes, azt azért gondolom te is tudod, hogy csak egyetlen igazi és üdvözítő egyház létezik keresztény felekezetek között. Nem véletlenül mondja a Károli Biblia is azt, hogy anya a szent egyház.

0: Christianon.
1: Úgyhogy nem a keret a lényeg, hanem a szív mögötte. Isten igéjében bíz, ne egy rendszerben.
2: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Álomtaxi.
1: Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. A jégkármentesítő rendszer működését vizsgálják. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. Októberre, novemberre érezhetően csökkenhet a kórházban rekedt gyermekek száma, mondta a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Gyurko Szilvia emlékeztetett rá, hogy jelenleg mintegy 320 gyermek él kórházi osztályokon. Az államtitkár szerint a helyzet a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémáira világít rá, ezért olyan törvénycsomagot készítenek elő, amely erősíteni a családokat segítő szolgáltatásokat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb gyereket kelljen kiemelni a családjából. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament, az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. A Fidesz nem vesz részt sem az új alkotmánybíró jelölésében, sem a megválasztásában. A párt közleménye szerint a Tisza párt önkényesen osztotta meg tisztségétől Hende Csaba alkotmánybírót. Az üggyel kapcsolatban alkotmányjogi és normakontroll eljárás is folyamatban van, ezért az új alkotmánybíró megválasztását illegitimnek tartják. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyaláson egyebek között a meteorológiai, jogi és gazdálkodói terület szakértői ismertették az álláspontjukat, hangsúlyozták. Fontosnak tartják a gazdák véleményét is, mert az ő érdekük a jégkármérséklés. Nagy mennyiségű ismeretlen eredetű szennyezőanyagot találtak a fekete körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a múlt idéző adását hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig kicsit visszalapozunk a naptárban, ezúttal 2025. november 10-éig. Ezen a napon egy veresegyházi iskolában tömeges megbetegedések jelentkeztek, melyek erős hányással és hasmenéssel jártak. Mindez alig pár nappal azután történt, hogy Budapest 13. kerületében tömeges ételmérgezést regisztráltak több iskolában és óvodában. És szintén 2025. november 10-én a Spirit FM vendégváró című műsorában Rónai Egon Gyulára kalauzolta a hallgatókat.
3: Gyula városába fogunk ellátogatni, nem csak a fürdőbe, hanem megnézzünk minden mást is, amit érdemes, ugye, amit tudunk biztosan, hogy ha valaki elmegy Gyulára, akkor előbb-utóbb elmegy a fürdőbe, meg elmegy a várba, de annyi minden látnivaló van még ott, amit esetleg kihagynánk, ha nem figyelünk, úgyhogy éppen ezért keressük Fábián Tamást, az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum kommunikációs vezetőjét, hogy mi mindent nézzünk még meg a városban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát nagyon örülök a lehetőségnek, olyan sok szó esik arról, hogy a vidék mennyire fontos, de néha ezt úgy, mint hogyha nem éreznénk ezt az érdeklődést itt 200 kilométerre a fővárostól.
3: Ó, mi minden héten járjuk az országot, de örülök, hogy önökhöz is eljutottunk végre, igen.
4: Őszintén mondom, hogy megtisztelő. Valóban Gyula egy rendkívüli adottságokkal rendelkező település, hiszen, ahogy említette, a várfürdőt és a várat mindenki ismeri, de gyakorlatilag pár száz lépésre, én magam leléptem például, hogy a vár és az Almási kastély között 300 lépés van mindössze. Szóval pár száz lépésre olyan kulturális és turisztikai élmények várják a hozzánk látogatókat, ami azt gondolom, hogy egyedülálló az országban a legösszetettebb ajánlattal tudunk rendelkezni.
3: És nem csak a gyulai kolbászt ajánlja még. Arról egyébként külön lesz az adásban még szó, úgyhogy nagyon ne is bonyolódjunk bele, de igen, vannak olyan dolgok, amik kapásból eszébe jutnak az embernek, a fürdő, a vár, a kolbász, ugye? És ezzel találkoznak önök is, elég idegesítő lehet egy idő után.
4: Szerencsére azért már felfedezték a Gyulára látogatók a városnak a többi értékét is, de hát természetesen, ahogy mindenen, ezen is nagyon sok további munkánk van még. A Gyulai Almási Kastély Látogatóközpont egyértelműen, azt hiszem, hogy országosan ismerként említhető, de hát Erkel Ferenc szülőháza például, az Erkel Ferenc emlékház, vagy pedig a Ladics ház, amely nem egy másfél évvel ezelőtt esett át egy rendkívüli felújításon, mindenképpen ebbe a sorba helyezhet.
3: Meséljen a Ladics házról, ezt például még én sem láttam.
4: A Ladics ház a 100 éves cukrászda szomszédságában álló épület, a 100 éves cukrászda is azt hiszem, hogy a legismertebb kultikus helyszínek közé tartozik Gyula városában, erősítsen meg, hogy így van.
3: Ez így van, sőt annyira így van, hogy erről is fogunk beszélni még majd a műsorban.
4: Örülök, hogy örömmel hallom. Szóval a Ladics ház a város belvárosában álló polgári épület, a 19. század legelején építették, a 48-as forradalom idején Szakál Lajos jegyző volt a lakója, és még maga Petőfi Sándor is egy éjszakára vendégeskedett Szakál Lajosnál abban az épületben, amely aztán később a Ladics család tulajdonába került. A családnak a története is rendkívül izgalmas egyébként. Egy szarvasi fésű készítő gyermekére kell elsőként gondolnunk. Dr. Ladics György volt az, aki jogi diplomát szerezve, hangsúlyozom még egyszer, hogy szarvasi fésű készítő gyermekeként jogi diplomát szerezve megalapította, vagy megalapozta tulajdonképpen ennek a dinasztiának a hírét, és aztán az ő leszármazottai lakták folyamatosan az épületet egészen a 80-as évek végéig, amikor az önkormányzat tulajdonába került az épület, és a leszármazottakkal abban állapodott meg az akkori önkormányzat, hogy az épületben, a Ladics házban egy különleges múzeumot alakít majd ki.
3: A leszármazottak élnek még? Tehát a Ladics család nem halt ki?
4: Vannak még leszármazottak, akik köztünk vannak. Az épület akkori lakói már eltávoztak, az ő halálukat követően került tulajdonképpen az önkormányzat tulajdonába az épület, és hát lett az, ami ma egy végtelenül különleges gyűjtemény, és nagyon, bocsánat, egy végtelenül különleges örökség. A kiállítóhelyek esetében gyűjteményekről szoktunk beszélgetni. A Radics ház abban is különleges, hogy egy több generáción át gyűjtött személyes tárgyak, lakberendezési tárgyak, eszközök maradtak meg, tehát hogyha az épületbe belép valaki, akkor ténylegesen úgy érezheti, mintha néhány perccel korábban mentek volna el a Ladics család tagjai, hiszen egy élő épületbe tesz látogatást a vendég, azzal együtt, hogy a 19. századi vagy századfordulós berendezés talán a legértékesebb, de hát van olyan csésze is a kiállításban, az egyik vitrínben elhelyezve, amely magától, legalábbis a családi legendárium szerint Mária Terézia császárnőtől származik, tehát jóval korábbról, még a 18. századból. Tehát ez egy olyan örökség, amely a Radicsok több generációja alatt gyűlt össze, és ezt tudjuk megmutatni. A Radicsok több generációja alatt gyűlt

0: Ugye a főri élet is megjelenik nagyon sok épületben, Csaki Gyulán a Gyulai-Almási kastélyban, nem messze tőlünk ott van Szabad Kígyó, sorolhatnám még nagyon hosszan, de az a fajta polgári millió, az a fajta polgári élet, amely a Ladics családot jellemezte, az a vidéki polgári élet, ez párját ritkító az országban, ezt őszintén és büszkén mondhatom.
1: Van egy Erkel Ferenc emlékházuk, egy fél mondattal említette már, akkor egy picikét erről is meséljen, mert hogy ugye ez a szülőháza a nagy zeneszerzőnek.
0: Akinek a születésének 215. évfordulóját ünnepelhettük az elmúlt napokban, arra emlékezhettünk, november 7-én látta meg ebben a bizonyos egykori iskola épületben, a kántor tanítói lakásban a napvilágot Erkel Ferenc, a nemzeti himnuszunk zeneszerzője, és aztán itt is tanult, többek között attól a Cingulszky Simontól, aki egyébként a Ladics családdal is házasság révén rokonságba került, pici város.
1: Mindenki mindenkit ismer így, úgy, amúgy.
0: Ez pontosan.
1: Ez most is így van?
0: Miért lenne másként? Hát persze.
1: Na jó. Mit látunk az Erkel házban?
0: Az Erkel Ferenc emlékházban természetesen a berendezett enteriőröket igyekeztünk azért ezt nem unalmasan megtenni. Olyan digitális eszközökkel egészítettük ki a kiállítást, amelyek nem veszik el az eredeti épület és az eredeti berendezés fényét. Egyébként, ha jegyezzem meg, ugyanez igaz a Ladics házra is. Tehát nem veszik el annak az eredeti értékét, hanem inkább kiegészítik azokat. Úgy megteremtve, vagy úgy hozzáadva ezeket a bizonyos információkat, hogy szinte észrevétlenül vannak jelen. Az Erkel Ferenc emlékházban azért természetesen megjelenik maga a magyar nemzeti himnusz, de a himnusz falon, ahogy ezt mi nevezzük, az Európai Unió nemzeteinek a himnuszaival is találkozhat a látogató, és hát ugye az épület kettősségét azt a iskola, illetve a tanítói lak adta, ennek megfelelően az egykori tanterem az a korabeli 19. századi viszonyok szerint van berendezve. Egy izgalmas időutazás egyébként a hozzákérkező srácoknak, hogy annak idején hogyan is folyt a tanítás.
1: És akkor ott van még a Gyulai vár, meg az Almási kastély. Ugye a Gyulai vár arról is ismert, hogy ott játsszák a várjátékokat, koncertek, színházi előadások helyszíne ez, és hát egy középkori vár, ami önmagában a várak szerelmeseinek egy élmény lehet. Az Almási kastély meg most múzeum, ugye?
0: Pontosan így van, a Gyulai-Almási kastély látogató központban egy állandó kiállítás mutatja be a 19. századi hétköznapokat, és amiben különlegesek vagyunk az, hogy nem csak az arisztokrácia mindennapjairól, de a személyzet életéről is szól. A magyar Danton Ebbinek is szokták egyébként emlegetni ezt a kastélyt és magát a kiállítást. Tehát ezen túl még ez egy számos olyan szolgáltatása van az Almási kastélynak, amelyek azt gondolom, hogy ma már talán nem egyediek, de mindenképp úttörők voltunk ezek indításában, egy gyertyafényes tálat vezetése, vagy éppen szabaduló szobára érdemes itt gondolni. És hát a Gyulai vár megint csak egy olyan különlegessége az országnak, amely nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Ugye a várak kapcsán az ember első gondolata az, hogy ilyen robosztusak, kövekből épülnek. A Gyulai vár is mondható igen masszívnak, helyenként 3 méteres falakkal. De hát ugye a kő itt az Alföldön meglehetősen messze volt. Ennek megfelelően kihasználva az akkori, a 15. századi terepviszonyokat, a nedves, mocsaras vidéket, téglát égettek, és ezekből a téglákból építették fel a várat. A mai napig találkoznak a tálatvezető kollégáim olyan kérdésre, hogy oké, de hogy tégla persze, de hogy de igazából miből épült a vár, és olyan nehéz elhinni egyikőjüknek, másikójuknak, hogy valóban kizárólag téglából áll. Az a

0: téglavár, amelyet ma ismerünk, és amely azért a 16. században nem ekkora volt, hanem egy jóval nagyobb kiterjedésű, a külső palánkfalak azok egészen a mostani Almási kastélyig húzottak a vár körül.
1: Hát ez is egy végvár volt, és hát bőséggel volt része csatákban is, és mindenféle harci cselekményekben, ott és körülötte, úgyhogy hát persze, hogy más volt, és másképp éltek ott. Azt én jól gondolom, egy utolsó kérdésként, hogy Gyula, mint város, ameddig nem fedezték fel a vizet, amely jót tett és fürdővárossá tette Gyulát, egy polgári kisváros volt, főleg a 19. században, meg a 20. század elején?
0: Ez így van, sőt a 20. század közepéig Békés megyeszékhelye is volt, és a tekintetben rendkívül fontos települése a környéknek. Azt hadd jegyezzem meg, hogy a várfürdőhöz kapcsolódó első fúrások is az Almási családhoz kapcsolódnak egyébként. Ők kezdték el az első olyan fúrásokat, amelyekkel már találtak termálvizet, de még akkor nem indult el magának a fürdőnek az építése. És hát valóban egy 15. században elkezdett építeni egy 15. században épült várhoz kapcsolódó településről beszélhetünk, amely nagyon jelentős polgári hagyományokkal bír.
1: És hát az is ritka, hogy ezt ilyen szépen meg lehet nézni, és meg tudják nekünk mutatni, hogyha már csak ezért is irány Gyula, de még beszélünk majd a fürdőről, meg elmegyünk igen a 100 éves cukrászdába, mert na náhogy elmegyünk oda, ha ott vagyunk, meg megismerkedünk a gyulai kolbász miben létével is. De az, hogy lássunk valamit, ami egy kulturális emlékcsokor, azt Fábián Tamás ajánlásának köszönhetjük. Örülök, hogy elmesélte ezeket nekünk, viszont hallásra. Ha Gyulán vagyunk, akkor nyilván irány a várfürdő. Kun Miklós, a várfürdő ügyvezető igazgatója, itt is van a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Említettük, hogy már a 30-as években elkezdődtek a kísérletek, hogy valahol találjanak a környéken termálvizet, és az Almásiék kezdték el, ugye az Almási kastély is egy látogatóközpont ma, és egy múzeum, tehát hogyha valaki Gyulán jár, akkor minden mindennel összeér. De érdekes módon igazából nem ők jártak szerencsével, hanem később, az 50-es évek, igaz?
2: Így van, pontosan így van. Az Almásiak által indított kútfúrási kísérletek azok sikertelenek voltak. Már igaz, sikerült akkor egy kisebb medencét megtölteni egy 26 fokos vízzel, de csak az 50-es években volt az áttörés. Ugye az egész háttere egyébként az volt, hogy a trianoni időszak alatt vagy után a Gyula teljes mértékben marginalizálódott, és kitörési pontokat keresett az akkori városvezetés, és ugye Hajdúszoboszló már voltak mélyfúrási kutak, és Gyulán is próbálkoztak ezzel, és igen, egy 2005 méteres talpmélységű kutat sikerült fúrni, és erre épült a teljes várfürdő, és utána az egész régió turisztikája, ezt ki lehet jelenteni.
1: Ez a víz, ez mire jó? Mert gyógyvízként emlegetjük, tehát nem elég, hogy meleg víz, meg termálvíz, ez gyógyvíz.
2: Így van, ez gyógyvíz, Gyula pedig gyógyhely, és az a gyógyvíz, aminek ugye igazolt gyógyhatása van, és hát már a hosszú évtizedek bizonyították, hogy igazolt a gyógyhatása, illetve természetesen orvosi vizsgálatok és kísérletek is. Alapvetően mozgásszervi megbetegedésekkel javaljuk a gyulai gyógyvizet, de alapvetően bőrgyógyászati és korábbi időszakban még nőgyógyászati betegségekre is ajánlották. Most már kizárólag a mozgásszervi megbetegedésekre és ezek rehabilitációjára.
1: Azt is lehet tudni, mivel kapcsolatban ellenjavalt? Tehát van olyan, akinek nem tesz jót?
2: Alapvetően a magas vérnyomás az, illetve a viszerek, amik kontraindikátorok, de emellett gyakorlatilag mindenkinek javalt, nyilván egy kor alatt viszont nem, tehát gyerekeket nem javasolt magas hőfokú termálvízben fürdetni, és az érrendszeri problémákkal küzdőknek sem javalt feltétlenül. Nyilván minden esetben javasolt egy orvosi vizsgálat ezt megelőzően.
1: Viszont, hát ha már említi a gyerekeket, a várfürdőről meg a gyógyvízről az embernek van egy elképzelése, mert hogy ez a hagyomány, hogy a csendben ülnek nyugdíjasok és megbeszélik a világ folyását. Na most ehhez képest a gyulai várfürdő ezen rég túl van, teljesen mást is kínál.
2: Hát alapvetően a Várfürd az egy gyógyfürdő volt mindig, de gyakorlatilag a családos vendégkör irányába is nyitott. Ennek első jelentős lépése az volt, mikor 2013-ban átadták az akvapalotát a Várfürdőben, amelyiként az ország egyik legszebb élményfürdője, egy fedett csúszdákkal, vízforgatókkal, buzgárokkal elkészített élményfürdője, és innentől kezdve már nem csak az idősebb, gyógyulni vágyó generációknak a fürdője a Várfürdő, hanem a családosoké is. És látjuk, hogy évről évre a családosok aránya nő, ennek tükrében létesült egy gyerekparadicsomunk is pár évvel ezelőtt, ami elég jól sikerült beruházás volt, és most a nyári időszakban is ki tudjuk szolgálni a családos vendégkört is.
1: Nagyon megváltozik a vendégkör, ha megérkezik a tél, a rossz idő?
2: Alapvetően a Várfürdőt mindig 4 évszakos fürdővé szerettük volna alakítani, de ugye mindig az iskolai szünetekhez igazodik azért a vendégkörnek a fluktuációja. Amikor vége a nyárnak és elindul az ősz, akkor tényleg a hétvégéket leszámítva az idősebb generációk vannak nálunk, igen.
1: De hát
2: gyógyvíz. A gyógyturizmus.
1: Hát megbeszéltük, ez a gyógyturizmus fellegvára a gyógyvíz és környéke. Egyébként ehhez megfelelően, vagy ennek megfelelően ott kiépült a szálláshelyek sora is, tehát a kis pici magánházas megoldásoktól kezdve a nagy termálfürdőkig és szállodákig minden van?
2: Így van. Gyulán van 8 komoly szálloda, és alapvetően a 3 és 4 csillagos szállodák, de a Gyula városa és a ideérkező vendégkör is jelentős részen azt lehet mondani, hogy ilyen tipikusan a 4 csillagos vendégkör, és emellett még rengeteg nagyon jó minőségű apartman is van Gyulán. Tehát a lakosság egy jelentős része a turizmusból él, mint a vendéglátásból, mint a szállásszolgáltatásból, és igen, vannak szállodák, és vannak nagyon jó minőségű apartmanok is, illetve vannak megfelelő vendéglátóhelyek is, hogy ki tudják szolgálni ezt a vendégkört.
1: Önökhöz hogy mennek gyógyulni? Általában beutalóval? Tehát az orvos küldi a pácienseket?
2: Így van, így van. Azok, akik a klasszikus gyógyvízi kezeléseket szeretnék évbe menni. Tehát a súlyfürdőt, a gyógyvízi tornát, a tangentort, ugye ez a nagy nyomású vízmasszást, vagy akár a szárazföldi gyógytornát, ezek vagy fizikoterápiás kezeléseket szeretnék évbe menni, ők általában beutalóval érkeznek, ez a NEA finanszírozott szolgáltatások, de emellett rengetegen érkeznek, akik gyakorlatilag a termálvízben ücsörögnek, beszélgetnek, mert egyébként önmagában az is gyógyít.
1: Hát és ráadásul ugye nem nekik van a csúszda meg a hullámmedence, de ők is megtalálják a magukét. Igazgató úr, köszönöm szépen, örülök, hogy beszéltünk és hogy mesélt nekünk a fürdőről. Kun Miklóst, a Gyulai Várfürdő ügyvezető igazgatóját hallották. Köszönöm.
2: Én is köszönöm szépen.
3: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Atévis tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Ez még mindig a Multidéző adása. Tovább utazunk az időben, ezúttal 2025. november 3-ára. Ezen a napon a nyomozó ügyészség csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt vádat emelt Iványi Gábor, Gurmai Zita országgyűlési képviselő, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselő és két társuk ellen. És szintén 2025. november 3-án a Spirit FM Húzós című műsorában Rónai Egon vendége Grecsó Krisztián volt.
3: Grecsó Krisztián, író, költő. Az Élet és Irodalom rovat vezetője, az egyik legolvasottabb írónk. A Pletyka anyu, a Vera, az Apám üzent és a többi kötet is sikerkönyvek. Emellett sikeres színpadi szerző, az Egy életem című színházi stand-up estjét 50. alkalommal játsza. Drámáit a Katona József Színház mutatta be. A Pál utcai fiúknak, amelynek társszerzője, nemrég ünnepelték az 500. előadását. József Attila díjas, Szegvár és a 13. kerület díszpolgára.
4: Grecsó Krisztián, örülök, hogy itt vagy.
5: Köszönöm, Egon, örülök, hogy itt lehetek.
4: Szóval én mondom, hogy popstar, hát azt ünnepled méltán, hogy 50. alkalommal lépsz fel az önálló esteddel, ez egy stand-up est tulajdonképpen, de közben 500. alkalommal mutattátok meg a közönségnek a Pál utcai fiúkat. Közben van neked zenekari életed, van neked duett életed a Rutka Robival, szóval mikor
5: igen. Napközben, meg éjjel. Délelőtt és hát délután soha, meg este soha.
4: Hát nem lehet, igen, hát olyankor, király vagy, igen. Hát, hogy lehet.
5: Olyankor nem érek rá, de délelőtt meg éjjel igen, úgyhogy ez a kettő megy. Meg kampányszerűen csinálom. Tehát, hogy ha egyszer belendülök és elkap a gépszi, akkor megyek, akkor viszont nem lehet utolérni, akkor nem hagyom magam.
4: Akkor kiskapcsolsz?
5: Akkor aztán ott vagyok is teljes erőből. De mondjuk az Apám üzentet még nem hevertem ki, tehát prózát óvatosan írok, csak
4: reszteket. Na, majd beszéljünk is, mert az szerintem nem csak neked volt nehéz, az a családodnak is, meg olvasni sem volt könnyű. Könnyű olvasmány, csak az embert elgondolkoztatja, hogy erre majd még visszatérnék.
5: Nem egy könnyű könyv, igen.
4: Igen. Na de mondom, popstar, erre szintén rákaptál erre a szereplésre?
5: Képzeld el, hogy pont az Egy életem stand-up tette tisztába ezt az egészet. Addig én minden alkalommal neked is, ha ide jöttem, azt mondtam, ez az irodalmat szolgálja, én tulajdonképpen médiuma vagyok annak, amit írok, és a többi, és a többi. Belülről éreztem valamit, hogy ez nem tiszta, hogy ez nem egészen így működik. És aztán egy stand-up előadáson elromlott a technika, de úgy, hogy teljesen összeomlott, tehát látszott, hogy ez nem fog elindulni. Ott Debrecen, teltház, old meg. Mutatták, hogy
4: csinálják. Van kivetítés, képek, minden, bejátszás, minden van.
5: És hogy old meg, mutatták, hogy hajrá. És a szokásos mondatom helyett, amikor is annyit mondtam, hogy apám színész szeretett volna lenni, az szaladt ki a számom, hogy apám 20 évig nem engedte el az álmát, hogy színpadi ember legyen. Megálltam, és ösztönösen nem semmilyen, széttártam a karom. Nem, ott én nem karaktert alakítok, én vagyok a színpadon. És az volt a felismerés pillanata, hogy aha, tehát amit mi transzgenerációs helyzeteknek mondunk, abban nem csak trauma van, abban álmok is vannak, több generáción átívelő álmok, amelyhez te elkezdesz idomulni gyerekként, dolgozol rajta, átéled szavalszapáddal a bakterházban, és a többi, és a többi, és aztán egyszer csak elkezd dolgozni. Na most a útkutatás veszélyes ügy különben, tehát kockázatos, és ha valaki elkezd családfát csináltatni, meg elkezd a saját múltja után menni, akkor én azt javaslom, ha laikusként mondhatok egy tanácsot, hogy vigyázzon, mert a múlt rád is szakadhat. Tehát nem baj, ha van a közelben elérhetően egy szakember, egy valamilyen terapeuta, mert hogy egyszerűen az eleje az inkább rosszabb. Tehát ott bizony veszteségélmények, kiszakadások, hazugságok, csomó minden rátszakad, önhazugságok, rengeteg, és a tisztulás folyamatához erő kell, meg tisztába kell tenni a nézőpontokat. Na most ez könnyű mondani, tisztába tenni a nézőpontomat. Egy 20 éves történettel szemben, amit 20 éve így élek. Hát nem olyan egyszerű az. Úgyhogy ebben a folyamatban voltam, amikor ez megtörtént, az egy életemben, és másképp írtam meg utána az apám üzenetet, emiatt. Másképp gondolkodtam arról, hogy mit jelent továbbvinni hagyományokat, mit jelent vágyakat, merre tartok, hol vagyok én. És most azt tudom neked mondani, hogy jelen állapotban, és nem biztos, hogy ez így marad, annak az egésznek, amit így építgetek, annak ez egyenrangú létező tagja, mármint a színpad, az a fenomén, ami ott dolgozik, mert én nem színész vagyok, ugye, tehát ami az a karakter, aki ott vagyok, az dialógusban van azzal, amit írok. De nem azt szolgálja. Tehát, hogy természetesen...
4: Meg lett ennek is az öncél.
5: Így van. Megvan a saját helye. És ahogy ezzel tisztában lettem, nem zavarta a nézőket. Tehát nekem kellett megértenem, hogy mi a fenét keresek ott. Ahogy én értettem, hogy mit csinálok ott, abban a pillanatban a nézőnek ez nem probléma. Érted? Tehát ő neki őrögt.
4: Én az elsőt láttam talán, vagy az egyik elsőt ezek
5: közül. Egyik elsőt, igen.
4: És akkor sem volt probléma. Tehát akkor nyilván teljesen más voltál te ott a színpadon, ahogy most elmondod, biztosan egészen mást éltél át a színpadon, egészen másképp mentél fel a színpadra, az egy szerep volt. Most akkor ezt csináljuk. És egyáltalán nem volt ott sem zavaró. Tehát ez igazából benned zajlik szerintem, és kevésbé a nézőben.
5: Lehetséges, hogy igazad van. Ott akkor még ilyeneket azért kaptam, és ez nagyon érdekes volt, és jól esett különben, hogy jöttek olvasók, és azt mondtak, hogy nagyon aggódtam magáért. Én úgy szeretem, amit maga ír. Olyan kellett volna, ha ciki. És igaza van, értem.
4: Há, hogy ne lenne
5: és a pont ma találkozom Sándor Palikával, Sándor Pál Kossuth-díjas rendezővel, elnézést. Nem illik ezt így.
4: Szerintem műsorunk nézői tudják, hogy a Palika az Palika.
5: Palika, igen. És pont ma találkozunk, már régen találkoztunk és beszélgetünk, és a regényben is ő egy fontos létező figura benne, az apám üzenben. És ő is eljött az egyik elsőre, és megfogta kezem, hogy úgy aggódtam, érted? Mert én féltettem, hogy amit eddig csinálsz, azt idézőjelbe teszed ezzel a baromsággal. És nem baromság, mondta. Örülök, és elment. És akkor
4: Hát nem baromság, hát valójában a könyvednek az előélete valahol.
5: Hogyne, meg hát egy nagy identitástörténet, amiben elkezdek mesélni egy parasztfiúról, meg népirodalomról, meg népírókról, ami úgy néz ki, mintha ezeket csak az identitás szempontjából mesélném, de ezeket mind leütöm a végén. Tehát van egy mély, igazi, mély mondani valója arról, hogy mit jelent történetet mondani, mit jelent a vasárnapi asztalnál, ha a nagyapa elmesél egy történetet, milyen ereje van, mit jelent azt megérteni, hogy hogyan képes egy történet nem létező világokat létezővé tenni. És ezt a mai helyzetünkben, amikor mondjuk egy gyereknek, ha te mondjuk a saját gyerekednek mesélsz a gyerekkorodról, az olyan, mintha valami skanzenbeli történetet mondanál el. Mobiltelefon nélkül, internet nélkül. Hogy találkoztatok? Ilyeneket kérdeznek tőled is, nem? Hogy tudtatok találkozni?
4: Igen, meg van egy az irodalommal kapcsolatos keserű élményem, nekem megvannak a gyerekkori könyveim, rengeteg. Ilyen, szerintem a velem egykorok tudják, delfinkönyvek, sirálykönyvek, ezek ilyen sorozatok voltak. És ezek ott vannak a polcon, és adogatom a gyerekeimnek. Azt sem tudják ez mi. Aha. Elkezdik nézni, beleolvasnak, lerakják. És a legkedvesebb gyerekkori könyveim, ezek regények, gyerekregények, ifjúsági irodalom. Más világ. Nem tudnak azonosulni a korral, hogyan ez játszódik. Hogyne. Hát ugye ez a 60-as, 70-es években született ifjúsági irodalom.
5: Nagyon érdekes, hogy mi kapja el őket, meg mi nem. És ha egyszer elkapja őket, akkor mennek, akár sport, akár olvasás, akármi, egyszer lehet őket lendületbe hozni. Én nagyon sok rendhagyórát tartok. És ott látom, hogy amikor arról értesül, hogy az irodalom nem a szöveg miatt fontos, tehát amikor elmondom, hogy figyelj, engem nem érdekel, nem kell tisztelni. Hagyjuk a fenébe. Ró, te ki vagy? Azt akarjuk megtudni, te ki vagy. Van ez a dübörgő egód, ami azt kohóként ott működik, és azt mondja neked, hogy te külön vagy, te más vagy, te érdekes vagy. Jó, vegyük ezt alapul. Miben vagy te különb? Miben vagy más? Miben vagy érdekes? Ha így van, honnan lehet ezt megtudni? Hogyan lehet erre valami segítséget kapnod? Hogyan kaphatsz energiát? Pánikbetegségek ellen, hát tudod, hogy elképesztő, hogy milyen... Tehát ezt a nyomást, ahogy élünk, azt ők ezerszer jobban hát
4: rájuk a sajátunkat. Hogy ne? És ott van az övék is.
5: Így van. Azt, hogy jó szituált családokból jövő gyerekek vagdossák magukat, hogy pánikbetegek, hogy ez nem egy meg nem kettő, ez nem egy ilyen elszigetelt esetek. És én mindig innen közelítek, hogy jó, nézzük meg, te hogyan tudnád formálni magad, hogyan tudod kifejezni magad, szeret a kifejezni, nem azt írásban kifejezni, nem, megmutatni. És akkor próbáljuk meg, írjunk dalokat, gyertek, legyél kreatív, mutasd meg. És ugye ez lenne az irodalom egyetlen esélye, hogy akkor használjuk az ő kreatív energiáját.
4: Jó, hát az irodalom oktatásunk pont ezt nem használja, de vagy tisztelet a kivételnek, ez azt gondolom, hogy egy olyan pedagógus kell hozzá, aki mindennek dacára megpróbálja ezt.
5: Konkrétan lázadnia kell, tehát ha ő ezt akarja, akkor konkrétan álcáznia kell, lázadnia kell, ez titokban lehet, fakultáción lehet, szakkörön lehet, amúgy Herceg Ferenceznie kell, meg életrajzoznia, mert most ott tartunk vissza.
4: Hát azt mondjuk kiszedném az irodalom oktatásban, az életrajz oktatást.
5: Hát az. Tehát aki ehhez ragaszkodik, az olyan, mintha tökéletesen tudná, hogy ezzel generációkat foszt meg az olvasmány élményektől. Tehát mintha ez direkt lenne, hogy ne olvassanak, de már nem akarok üldözési mániások, illetve tudod, olyan üldözési mániások vagyunk, akiket üldöznek.
4: Viszont azért most már középkorú író vagy. Hát van távlatod visszanézni. Téged ugyanúgy olvasnak, mint ahogy olvastak az első könyvednél 20 évvel ezelőtt?
5: Dehogy. És hát valljuk be őszintén nekünk is, akik folyamatos figyelmen szocializálódtunk, és a befogadói technikáink rögzültek, mire az internet megérkezett, nekünk is nehezebb. Tehát, hogy igenis figyelnem kell, igenis mondjuk egy komolyabb eszénél oda kell tennem magam, hogy végig tudjak figyelni, energiám. Nekem? Hát aki ezt dolgozom, ez a napi rutinom, és a többi. Hát akkor nyilván látom, hogy ez így van. Barátaim, ismerőseim, akik olvasó emberek, a apám üzentre olyan 2-2,5-3 hónap leforgása alatt reagáltak. Tehát egy 600 oldalas regényt már 3 hónap körül olvasnak el. És azt mondták, ne haragudjak, nagyon nehéz volt. Nehéz volt néha figyelni, nehéz volt néha ott lenni, kemény is volt a szöveg. Most, hogy érik bennük az egész, dolgozik, hatalmas élmény volt, de hogy ez van? A mellettem elférsz 15 évvel ezelőtti befogadása 2 hét volt.
4: Jó, okay, vékonyabb. Na, jó. Adjuk meg.
5: De értem.
4: Hogy nem? Hát hogy ne érteném? De ez téged szerzőként, íróként mennyire befolyásol? Azért ezen gondolkozni kell, hogy érdemes-e Tolsztói méretekben a következő kötetet megírni.
5: Nagyon is gondolkodni kell, meg látni kell azt, hogy hogyan lehet ügyesen, okosan egy felső réteget, egy nem fedő, de... olyan történetmesélő réteget vinni a tetején, ami ott tartja az olvasót. És akkor aztán tud mély furásokat, ha akar.
4: De vigye a sztori.
5: Amit Szabó Magda például remekül tudott. És az jutott eszembe, hogy most óriási vitánk van, így az olvasás kapcsán a feleségemmel, mert a gyerek oda-vissza van az Abigailért. 6 évesen. Meg van őrülve, hogy Abigailt akar. Most akkor mi legyen vele? Olvassuk föl neki, megnézheti-e a klasszikus tévéfilm
4: feldolgozást. De honnan tudja az Abigailt magát?
5: Onnan, hogy a 500. Pál utcai fiúkon erre elmentem, és kérdezte, hogy ez tulajdonképpen micsoda. És hosszan kellett mesélni a Pál utcai fiúkról. Ezek után az anya dacosan az Abigailről kezdett el mesélni azért is, mert hogy a lányok, már pedig nehogy már, Tulajdonképpen saját szavainkkal részletesen elmeséltük neki mindkét regényt. És most annyira elkapta az Abigail, hogy a minden áron azt akarja, hogy akkor szabad-e, nem szabad, ha a filmverziót megmutatod, a fantáziáját leföldeled, és a többi. Tehát, hogy akkor most ez működik, vagy nem működik.
4: De hát 6 éves.
5: 6 éves, hogy figyelj, a Mary Poppins 6 regényét meghallgatta hangos könyvön. Mind a 6-ot. Elvileg az se neki való.
4: Még nem.
5: Persze. Még nem. De működhet.
4: Jó, ehhez valami történelem is kell, ezzel ez a baj, ezzel az Abigaillel, hogy igazából egy kontextus nélkül nagyon nehéz érteni.
5: Ugyanezen vitatkozunk. A regényben szerintem sokkal durvább és erőszakosabb a történelmi kontextus, és ráadásul erőltetettebb is. Én nagyon szeretem Szabó Magdát, rajongóként mondom, hogy egy kicsit hamisabb is, és tudom, hogy a Magda arról azt mondta, hogy pedagógiai szempontból ilyen, hogy egy ifjúsági regénynek azt kell megmutatnia, hogy kellett volna történnie, nem úgy, ahogy történt, tehát hogy ugye az ellenállás és a többi hogyan működhetett volna ebben az országban, de őszintén szólva, ha most felnőtt fejjel elolvasod, azért egy picit fars. És a film ilyen értelemben óvatosabb, tehát én azt mondtam, hogy hagyd nézze meg. Hogy ott mi szomszédok vagyunk, ott van a kiskönyvtár mellettünk a Radnótiban, a Ramban, és onnan vettük ki DVD-n, és hát ugrándozva jött haza, és kiabálta az utcán, hogy Abigail, Abigail, és Georgina, és hát ezt mondom, akkor miért ne? Hát akkor nem tudom. Igazából a provokatívnak is szánom, a kedves hallgatók, nézők, vitatkozzanak el otthon, ha van 6 éves gyerekük, hogy mi legyen az Abigaillel, ha az otthon téma.
4: De ez egy nagyon fura dolog abból a szempontból is, hogy mondom a saját gyerekkori könyveimmel kapcsolatos keserű tapasztalatom, hogy egyszerűen nem szívja már be őket az a történet, ami az én gyerekkoromban működött, az Abigail, igen. Tehát, hogy valóban úgy van, hogy ők is az én 10 év körüli gyerekeim följebb-lejjebb kétszer látták már a sorozatot. Nem a regény, a sorozatot.
5: A sorozatot. Nagyon jó az a
4: tehát,
5: sorozat.
4: Tehát, hogy Zsurzs Éva valamit nagyon tudott egyrészt, másrészt, hogy ez a történet, ez működik. És nem tudom megmondani, hogy ez miért működik jobban, mint ahogy mondjuk az Ifjú Mesterdetektív című egyik kedvenc könyvem. Az mitől nem? Az miért nem működik? És nem.
5: Az nem.
4: És nem. Tehát ez egy nagyon fura dolog, hogy változnak és merre változnak a gyerekek.
5: Én szerintem a Pál utcai különben, ha már emlegettük, a Pál utcait úgy írta meg Molnár, hogy az nem egy gyerekregény valójában, hanem van egy olyan rétege, ami az ifjúságnak működik. De hát ha belegondolsz, hogy miről szól, és most kérdezte, azt mondta a lányom, hogy ő azért szeretném az Abigailt, mert annak jó a vége, és a Pál utcának meg rossz a vége. És mondom neki, kislányom, nem ilyen egyszerű, nem rossz a Pál utcai vége, csak bonyolult. Ezt még nem tudom neked elmondani. Tehát, hogy mit jelent élni, miközben tudod, hogy meg fogsz halni, mit jelent annak a felelőssége, hogy úgy élni, de én szerintem a Pál utcaiban egy kanti bölcsesség van, hogy akkor is becsületes vagyok, ha az nem éri meg, akkor is hiszek, ha látom, hogy az nem mindig kifizetődő, ugye, ahogy Kant mondja, hogy ha nincs Isten, akkor is úgy kell élni, mintha lenne. Tehát, hogy hogy ennek a bölcsességét érti meg a boka, hogy igen, elvileg Nemecsek áldozata minden szempontból fölösleges volt. Oda lett a grund.
4: Nem ettől győztek.
5: Miért halljon meg egy ennyire fiatal ember? De ez nem így van. Nem így élünk, nem ez a lényege, nem ez a mélysége az életünknek, és ezt ő akkor az az egyetlen fiú megérti, mit jelent élni. Na most, ez valóban, hát ezt szerintem egy 10 éves gyerek se érti. Én ugye megkérdezte a lányom, hogy én mit szóltam hozzá, és mondtam neki, hogy hát én megtapostam a könyvet. 10 évesen. Hogy megölte? Hogy meri velem ezt csinálni? Ugye, tehát ezt én is az a generáció vagyok már azért alapvetően, aki már látott Bud Spencer gyerekkorában, tehát a hősöm nem halhat meg.
4: De nem minden hősünk tud akkorát ütni.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották. Találkozunk legközelebb.
6: Reggelire megettem egy ezrest, ebédre 5 aranyrudat, uzsonnára 73 részvényt, a vacsi meg 500-alék kedvezmény volt, fiatalos úr ismerkedne, aranyások kimény.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk, Irán elleni katonai csapásokkal válaszol az Egyesült Államok. További fejlesztésekről folytak tárgyalások a Suzuki globális elnökével. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán elleni katonai csapásokkal válaszol az Egyesült Államok, ha jemeni húszik újabb támadásokat hajtanak végre a tengeri hajóforgalom ellen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra reagált, hogy a Teherán támogatását élvező húszi fegyveresek tegnap megtámadtak két szaudi hajót. Donald Trump közölte, egy újabb támadásért Iránt is felelőssé teszik, és Teheránnak, valamint a húsziknak is katonai válaszra kell számítaniuk. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára, közleményükben hangsúlyozták. Országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt, és nem fordítva. Októberre, novemberre érezhetően csökkenhet a kórházban rekedt gyermekek száma, mondta a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Gyurko Szilvia emlékeztetett rá, hogy jelenleg mintegy 320 gyermek él kórházi osztályokon. Az államtitkár szerint a helyzet a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémáira világít rá, ezért olyan törvénycsomagot készítenek elő, amely erősíteni a családokat segítő szolgáltatásokat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb gyereket kelljen kiemelni a családjából. A KDNP szerint a kiskereskedelmi törvény javasolt módosítása a nagy multiknak kedvez, míg a magyar vállalkozások rosszul járnak vele. Rétvári Bence, az ellenzéki párt frakcióvezetője azt írta, a Tisza nemrég döntött arról, hogy kivezetik a banki díjstoppot, majd eltörlik a jelzáló kamatstoppot és a 3%-os KKV forgóeszközhitelt. Úgy fogalmazott, eddig jól jártak a bankok, a multik, a kereskedelmi láncok, csak a magyar emberek nem. További fejlesztésekről, befektetésekről jelentésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról is tárgyalt a miniszterelnök a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozást követően azt írta, a Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. A Suzuki vezetője budapesti útján Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével is találkozott. Az erdő klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén partnerséget ajánlott a hazai erdészeknek. Hangsúlyozta, a szegmens megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani. Csökken a felhőzet, pénteken a napos, gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Nem támogatnak olyan államfőjelöltet, aki 2026 előtt szerepelt a politikában. Erről Magyar Péter beszélt a kormányszóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek díjazását, valamint hogy 20 évre visszamenőleg lesznek vagyonosodási vizsgálatok. Dobos Zoltánnal és Lánci Riháttal beszélgetünk. Akadozik a gázolaj ellátás az NV1-es magyarországi töltőállomásain. A cég bejelentette, bár igyekeznek fenntartani a folyamatos ellátást, jelenleg tényleges áruhiánnyal küzdenek. Akadozó importellátásról beszélt Magyar Péter is, aki szerint, ha beindul az üzemanyag turizmus, akár el is fogyhat a magyar kutakon az üzemanyag. A stúdióban Grád Ottó. 3550 milliárd forintból korszerűsíteni a magyar vasúthálózatot a kormány 10 év alatt. A tervek között szerepel egyebek mellett a közlekedés gyorsabbá tétele, a járművek átlag életkorának csökkentése, új hívszerelvények és intercitik beszerzése, és a 3-as metró meghosszabbítása is. Vendégünk Vitézi Dávid. Nem kér erősebb személyvédelmet Magyar Péter azután sem, hogy tegnap a nyugati pályaudvaron valaki leköpte. Biztonságpolitikai szakértők szerint a miniszterelnök biztonsági személyzete nagyot hibázott az eset során. Cseri Ferencet kérdezzük.
3: És már is köszöntöm az újságíró urakat a stúdióban, Dobos Zoltánt az Amfortól egyrészt. Egy eukarisztikus konferencia, egy kongresszus jelképpel, ugye?
4: Igen,
3: 6 évvel ezelőttől, és itt van velünk Lánci Rihárd, aki a Magyar Hang újságírója, és egy Scooby-Doo jelmezben.
5: Igen, összeöltöztünk.
3: Igen, igen, nagyon.
5: Megbeszéltük.
3: Megtaláltátok a
5: hangot. Voltunk munkatársak korábban, úgyhogy természetesen.
3: Igen? Ezt én nem tudtam.
5: Igen.
3: Miután a szakterületek eléggé különbözőek, ezért most egy ilyen átfogó szemlélettel közelítünk a témákhoz, hiszen a kormány 4 különböző természetű Eximbank ügyet emelt ki. Ugye ez egy 1000 milliárdos projekt, hogy vissza kell szerezni a vagyont. Közös elemük, hogy állami banki finanszírozás van, és hogy magasnak minősített kockázatokat látunk. Hát, hogyha nézzük, hogy kikhez köthetők az esetek, ugye itt van egy Tiborcz Istvánhoz köthető szálloda, Szíj Lászlóhoz köthető beruházás, szóval, hogy azokat a gazdasági szakembereket célozza, akik közismerten, ugye a NER kebelében próbáltak meggazdagodni.
4: Hát ezekkel kapcsolatban nekem inkább az egyiptomi vasút tender az, ami igazán kiverte a biztosítékot. Ott ugye arról volt szó eredetileg, hogy az egyiptomi állami vasúttársaság megrendelt 700 vagont közbeszerzésre, és ezt elnyerte a magyar GANZ. Hogy ők legyárthatják, meg is volt rá a kapacitás, majd jöttek az oroszok, betették az ajtórésbe a lábukat, kintották az ajtót, ránk törték az ajtót, kitúrták a GANZ, és gyakorlatilag megszállták az egész üzletet, és 700-ból így lett 1400 legyártandó vasúti kocsi, amit nem sikerült. Közben bekebelezték ugye a dunakeszi járműjavítót is, itt is azért megvan természetesen a volt kormánypárt prominenseinek a, az érdekeltsége, tehát a Szalai Bobron Lészki család, meg talán még Habony Árpád is benne volt ebbe a buliba. És nem sikerült, tehát a magyar ganz kiesett a Pixisből, nem jött össze az exportügylet, a másik meg az oroszokkal nem sikerült megvalósítani. Ez a se pénz, se posztó.
5: Itt az önkény idején azért jó visszatekinteni a boldog békeidőkre, amikor minden rendben volt. Például majdnem építettünk utat, határátkelőt és hidat Kongóba. Azért ez egy nagyon szép és elismerendő dolog.
3: Azt kiderült, hogy zöldfoki szigeteken mit kerestünk?
5: Azt nem tudom, de a foci válogatott nagyon szépen teljesített a VB-n, szerintem ebben is benne vagyunk valamilyen szinten.
4: Mindenféleképp. Mi kutyán kölyökkel, hogy a miniszterelnök volt.
5: Orbán Viktor érdemelt az, hogy a zöldfoki köztársaság így szerepelt a világbajnokságon.
3: Ez megvan, hogy 5%-a a szigeteknek kint volt a meccsen?
4: Hát igen.
5: Igen. És Orbán Viktor is, hogy hozzáteszem, tehát hogy azért nem, én úgy gondolom, hogy nem lehet véletlen ez a két dolog.
3: I-Speed.
5: Igen, igen.
3: Valami...
5: I-Speed Show, vagy valami...
3: I-Speed Show, igen.
5: Igen, igen.
3: Ha az ő közvetítése nincs a spanyol-francia meccsre, akkor nem tudjuk, hogy hol ült. Azt gondoltuk volna, hogy a VIP-páholyban ül Orbán Viktor, pedig nem, kiszorult onnan.
5: Nehéz
4: élet. Ezek sem filléres egyek voltak.
5: Visszatérve az egész dologra egyébként.
3: Hadd vessek föl valamit. Csak ne felejtsd szabad. Csak azt mondta Orbán Viktor, hogy milyen szerencse, hogy nem gyakrabban van VB, foci VB, mint 4 év, mert egyébként nem tudná megengedni magának, hogy kimenjen.
5: Hát igen.
3: Szerintem ez a 7 mondata amúgy.
5: Igen, nem? És hát ugye, és milyen szerencse, hogy 4 évente van, mert így az Exim Bankból neki nem kell állami hitelt felvennie, meg vissza nem térítendő támogatásokat kapnia. Azért volt szép ez a dolog egyébként, mert hogy most is kiderült, hogy újabb kínai hitelre készült.
3: Riad nem hitte el egyébként, hogy a miniszterelnök nem foglalkozik üzleti ügyekkel, tehát az nem neked szólt.
5: Nem, az igen? Egész családja figyelj. Foglalkozik helyette, tehát hogy nekem nem kell, neki nem kell ezzel foglalkoznia. Visszatérve erre az egész dologra, tehát az Exim Bankon az az érdekes történet, hogy olyan magas kockázati besorolású történetekre adott egyébként hiteleket, és olyan országokat, Észak-Macedóniának adtunk azt hiszem 1 millió eurónyi hitelt 3,5%-os kamatra. A lényeg az a dolognak, hogy ugye azt tudtuk, hogy folyamatosan vett fel a magyar állam, meg a magyar kormány hiteleket, egyébként egy kínai hitel, egy újabb kínai hitel elő volt készítve, hogyha nyer egyébként a Fidesz kormány, sőt ezeket a hiteleket rendre titkosítottuk is, mert hát azért mindenkinek nem kell megtudnia, de mégis annyira jól álltunk, hogy bárkinek adtunk az állami Exim Bankból úgymond kölcsön pénzeket, meg afrikai országok beruházásaiba örömmel vettünk részt. Én szomorú vagyok, hogy egyébként az egyiptomi vasút nem épült meg, mert itt Magyarországon minden vasút rendben van most már. Tehát, hogy ide lehet volna az egyiptomit is rendben rakni, sajnos nem sikerült.
4: Erről majd beszél a Vitézi Dávid.
3: Egyébként ugye ezek a programok némileg érintik a Hungary Helps cuccokat is, meg ugye, ha jól értem, akkor a külügyminiszternek a személyes felügyelete alatt álltak ezek a projektek, mert ő külgazdasági miniszterként rá is látott. Igen. Mennyiben alapozható meg az ő politikai felelőssége, vagy akár tovább megyek, jogi felelőssége ebben az ügyben, vagy ezekben az ügyekben?
4: A politikai felelőssége egyértelműen az övé, tehát ő...
3: Akár tovább megyek, jogi felelőssége ebben az ügyben, vagy ezekben az ügyben?

0: külföldi beruházások, most önmagában az, hogy Magyarország külföldön is beruházásokat hajt végre, ebben nincsen semmi kivetni való. A körülményeket alaposan meg kell vizsgálni, és az alapján a hatóságok járjanak el a jogszabályoknak megfelelően. Ezt várjuk el.
1: A takarékos állam jegyében a miniszterelnök ugye bejelentett a képviselők esetében egy szigorúbb, átláthatóbb vagyonvizsgálati rendszert. Ugye, ha jól értem, akkor azok a képviselők, akik most kerültek be, csak 2-3 hónap múlva esnek vizsgálat alá, de hogy a családtagokra is ki fog ez terjedni, egyébként ez már egy gyakorlat, tehát ezt tudtuk. És érdekes ez az állami vállalatok élén történő ugye létszámcsökkentés, mert egy költség visszafogást jelez, ugye, hogy takarékos állam. Ezek kampányszerű cuccok, jelentős pénzt lehet ezzel fogni, vagy mit lehet csinálni?
0: Jelentős pénzt lehet fogni, ez biztos, hiszen ugye az első negyed év után 9% volt az államháztartási hiány. A TB alapok icipici pár 10 milliárdos többlettel zártak, a helyi önkormányzatok ilyen 300 milliárdos többlettel zártak, míg a központi költségvetésnek, tehát a kormányzatnak az meg olyan mínusz 2400 milliárd, valahogy így.
1: Tehát ez óriási. Volt ez a 6,-valahány%-os hiány?
0: Ez 9.
1: 9. Ez már az első,
0: az első negyed évben már 9%-ra rúgott, tehát ezt mindenféleképpen valamilyen szinten konszolidálni kell. Most hogyan lehet? Adóemeléssel, költségcsökkentéssel, más nem nagyon van. Marad a költségcsökkentés. Hát most ez... Ugye nem engedik, hogy aki állami vezető, az másod felügyelőbizottsági tagként juttatásba részesüljön, ezzel is lehet pénzeket fogni. Az állami vezetők juttatásainak maximalizálása, amit egyébként 2010-ben is meglépett az akkor hivatalba lévő kormány, az szintén egy jó dolog. Közmédiánál egy 7 milliárdos megtakarításról van szó, itt is azért voltak érdekes dolgok, tehát miközben az Eurosport kockáról kockára, kilométerről kilométerre közvetíti a Tour de France-t, miért veszi meg ugyanezt a közvetítési jogot a közmédia is? X milliárd forintért, teljesen értelmetlen.
1: Szerinted ez valakinek a biznisze?
0: Ezt állapítsák meg a nyomozó hatóságok, hogyha itt van valami.
1: Mert ugye, mint a foci VB esetében is, ugye nem lehet egy adott államon belül csak egy kizárólagos közvetítő. Ugye ez egy észszerűségi szabály, mert hogy annyiba kerül, hogy kell, hogy kizárólagosságot kapjon.
0: Igen.
1: Jó.
0: Igen. Tehát ha egyszer közvetíti a Eurosport, akkor miért kapcsolnának át a nézők egy másikra, amin ugyanazokat a kétkerekűeket látják?
1: Kicsit mozogjunk a közjog területe felé, jó? Itt van a legfőbb ügyész lemondása. Nagyon érdekes, hogy ő még kér egy hónapot, ugye, és azt mondja, hogy azért mond le, mert nem tudja megvédeni a politikai támadásoktól a szervezetet. Ti láttatok-e ilyet? Tehát, hogy konkrétan belenyúltak, akár az új kormányról beszélek, tehát nem a régiről, hogy belenyúltak az ügyészség működésébe konkrét ügyeken keresztül.
2: Én, ami nekem szemet szólt egyébként, és így elkezdtem magamba mosolyogni, hogy Orbán Viktornak volt az ominózus sajtótájékoztató, hogy a szervertelen székház előtt.
1: Igen, hogy ahol nem működik benne semmi.
2: Elvitték az internetet is, nem tudtam, hogy szervert működteti az internetet, mindegy, hagyjuk ezeket a technikai
1: kérdéseket. Egyébként a választási rendszer összeomlásánál ez volt. Tehát, hogy szerver működtett az internetet.
2: Na, hát akkor lehet, hogy nálunk is ugyanez van.
1: Igen.
2: A lényeg az volt, hogy elmondta, hogy az ügyészség ugye nem szólt, hogy mennek. Tehát ez felháborító egyébként, tehát mindig szólnak az ügyészek meg a rendőrök, hogy mennek házkutatni.
1: Na, de hogyha mindig... te hozzászoksz ehhez, akkor ez nehéz.
2: Igen, tehát... nehéz élet. A másik dolog pedig az volt a kedvenc mondatom, hogy mondta Orbán Viktor, hogy az ügyészség a demokratikus és jogi kereteken túlterjeszkedve hajtott végre akciót a Fidesz székházban, ami nagyon szép egyébként, mert korábban az ő ellenzéküktől hallottuk ezt rendszeresen egyébként, hogy az ügyészség ilyen meg olyan akciókat hajt végre a kormánynak eleget téve, tehát hogy így azért az ügyésznek se lehet könnyű lenni, mert ugye amikor Pintér Bence esetében elmondtuk, hogy nem minden titkosszolgán van egyébként fideszes jelvény, tehát hogy ott is vannak különböző pártérzemek. Az ügyészség esetében ugyanez a dolog egyébként, de azért szép, hogy Orbán Viktor folyamatosan azt mondogat, amikor azzal vádolták, hogy az ügyészséget befolyásolja, az ügyészség végzi a munkáját, ha valaki törvénytelenséget lát, tegyen feljelentést, és akkor a hatóságok végzik a munkájukat. Most ő volt az első, amikor a hatóságok végzik a munkájukat, N. Kábotrány ügyében ment a házkutatás. Ő volt az első, aki mondta, hogy hát az ügyészség túllépett a demokratikus és a

0: a jogi hatáskörökön, és hát felháborító, és önkény van. És akkor így gondolkozik az ember, hogy pedig csak pár hónap telt el a választások óta egyébként.
1: Nagy Gábor Bálint nagyjából egy évig volt legfőbb ügyész, ja. És ez nagyon érdekes, ugye nem sokkal a választás után itt az Arany Konvoj ügyben volt egy lemondás, Früchtt Pál, ugye?
0: Azt hiszem, igen.
1: Aki a nyomozó főügyészségnek volt a vezetője, és valami szakmai koncepcióbeli különbség volt a legfőbb ügyész nyomozati főosztályával szemben, ugye? És azt találgatta mindenki, mert a sajtó egyébként ki is derítette, hogy itt, hogy kit kell először meghallgatni, és milyen sorrendben, ugye ez volt a háttérben, és akkor, vagy akkoriban a miniszterelnök azt mondta, hogy ki fog derülni a legfőbb ügyészről valami, ha nem mond le, ugye? Hát ezt ugye értelmezheti a legfőbb ügyész egy politikai nyomásra?
2: Egyértelműen.
1: Ugye? Tehát akkor ez itt megfogtuk azt, hogy a miniszterelnök hol nyúlt bele a rendszerbe.
2: Hát ha a nyomást gyakorol rá, akkor az belenyúlás.
1: Na jó, és akkor Nagy Gábor Bálintnak nem lett volna jobb ezen mosolyogni, és azt mondani, hogy hát azért na, ez nagyon gyenge.
2: Ő másképp döntött.
1: Aha. Jó, ugorjunk, jó? Tehát, hogy itt van még a vényköteles gyógyszereknek az áfa csökkentése. Ez korábban felmerült már ötletként, talán a szocialisták is behozták egyszer. Ez mit eredményezhet, mert ezt üdvözölték a szakmai szervezetek? Milyen változásokkal?
2: Költségvetési hatás az elenyésző, ugye a pénzügyminiszter tájékoztatása szerint 2 milliárd forintról van szó, ekkora bevételkiesést jelent a idei évre a költségvetésbe, ez kezelhető összeg. Ami érdekes dolog, és erre egyébként Huszin Zsolt hívta fel egy kommentben a figyelmet, hogy nincsen összeköttetés a NEOK rendszere és a NAV online rendszere között. Tehát az, hogy jogosan számláznak majd 0%-kal a gyógyszertárok a vevők felé, a betegek felé, az csak úgy lehet online egyszerűen ellenőrizni, hogyha valamilyen szinten a NAV beleláthat a NEOK rendszerébe. Most nyilván nem arról van szó, hogy azt kell megnézni, hogy Kovács Pista bácsinak valóban magas-e a vérnyomása, hanem hogy a valóban vényköteles gyógyszert váltott ki, valóban az illető váltotta ki, és nem valakinek helyet, nevében, stb., mert akkor természetesen áfával terhelt dolog lenne.
1: Világos. Az utolsó másfél percben megnézzük ezt a népszerűség alakulást, mert ugye miért egyszer az ÁVEC egy történelmi különbséget a Tisza és a Fidesz között, ez a 74-19 valójában ugye a biztos pártválasztók körében, ez elég sok.
0: Teljes lakosság körében meg 16%-on áll a Fidesz.
1: Igen, szóval, hogy és akkor itt van a publikus felmérés, hogy a vagyon visszaszerzést, azt még a fideszesek egy része is, jelentős része is támogatja. Szerintetek ez a nemzeti ellenállás, ez jó irány-e? Tehát mondjuk a szavazat, vagy a szimpátia visszaszerzés terén.
0: A nemzeti ellenállást akkor lehet hirdetni, amikor ennek széles körű támogatottsága van. Én most jelen esetben a támogatottságok adatokra ránézve, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen sajátos, ilyen szakköri irányzat, hogy akkor néhányan leülünk, és akkor most jól ellenállunk. De egyébként a társadalmi támogatottsága ennek én szerintem igen csekély.
1: És hogyha Bajer Zsolt hívó szava van, tehát hogy lázadunk, vagy lázadjunk.
2: Hát akkor még kevesebb lesz. Én szerintem, tehát Bajer Zsolt már inkább kontraproduktív.
1: Gondolod?
2: Szerintem igen.
1: És a miniszterelnök jelenléte, vagy távolléte?
0: Mármint a volt miniszterelnök, vagy a jelenlegi miniszterelnök.
1: Ja, bocsánat, igen, a volt miniszterelnök.
0: Igen,
1: nehéz ezt megszokni.
0: Tehát Orbán Viktor távolít, mármint a tüntetéstől például?
1: Hát igen, vagy hogy igen.
0: Tehát, egyértelműen hogy kontraproduktív volt, mert hogy azt várták volna a fideszes szavazók, meg akik ott megjelentek, hogy Orbán Viktor, aki odahívta őket egyébként, hogy ki kell állni Súlyog Tamás
1: mellett. De miért Havasi Bertalannak nincs sodrása?
0: De Havasi Bertalannak olyan sodrása
1: vagy van. Vagy Áder Jánosnak
0: olyan sodrása van Havasi Bertalannak most, mint a Dunának. Egy kicsit alacsony a vízszint, de van sodrása. Valamennyi biztos. Tehát, hogy nem hiszem, tehát, hogy Áder János gyújtószavú beszéde azért nem indította el a forradalmárokat a változás útján. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy nagyon furcsa az a hozzáállás. Valami van biztos Orbán Viktor fejébe, tehát ő általában tervez valamit, igen. De én nem tudom, hogy a Fidesz-szel mik a tervei és a Fidesz szavazóival, mert jelen esetben azt látom, hogy nagyon a közelükben nem megy, és ténylegesen, konkrétan, személyesen nem kommunikál és nem kontaktál velük.
1: Hogyha az urak máskor is látnak érdekességeket, akkor, és itt elmondják, akkor a nézők épülhetnének belőle, úgyhogy erre számítok. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük.
3: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
4: Akadozik a gázolaj ellátás az NV1-es magyarországi töltőállomásain. A cég bejelentette, bár igyekeznek fenntartani a folyamatos ellátást, jelenleg tényleges áruhiánnyal küzdenek. Akadozó importellátásról beszélt Magyar Péter is, aki szerint, ha beindul az üzemanyag turizmus, akár el is fogyhat a magyar kutakon az üzemanyag. A stúdióban Grád Otto.
1: Főtitkár úr, üdvözlöm Önt. Nyilván azt érdemes elemezni, hogy a miniszterelnök, amikor azt mondja, hogy ha a turisztikai célú üzemanyag felvásárlás folytatódik, akkor lehetnek problémák az ellátásban. És az a tény, hogy az egyik úthálózat már jelezte, hogy fizikai készlethiány van, hogy ez mennyire jellemző úgy általában a mai napon.
5: Jó estét kívánok!
1: Jó estét!
5: Ezek azért jelek. Ezek azért fontos jelek, ezek megerősítik azt, amit azért a szakma folyamatosan mond, hogy a nagykereskedelmi árak, és a velük természetesen együtt, remélhetőleg együtt mozgó, vagy azokat legalábbis illően követő kiskereskedelmi árak, nem piaci alapú módosulásai, azok komoly kockázatot jelenthetnek az ellátásban. Nagyon fontos azt tudni, hogy a hazai ellátás alapvetően a finomító, tehát a hazai finomító által megtermelt benzin és gázolaj, illetve az import. Normál piaci körülmények között ez az import nagyjából 30%. Elsősorban
1: a hazai 70% igaz, hogy a MOL-hoz kötődik teljesen?
5: Így van, tehát ugye az a finomítóból érkezik. Igen. Finomítónk jelen pillanatban korlátozott teljesítménnyel működik. Ugye a tavaly őszi műszaki problémát még mindig most orvosolják, remélhetőleg azért szeptembertől már működik majd teljes kapacitással.
1: Erről mondta a miniszterünk, hogy 50%-on megy a szászhalombattai.
5: Így van. Én azt gondolom, ennél kicsivel több, de semmiképpen nem a normál teljesítményével, ami azt jelenti, hogy még inkább fontossá válik az import, és az import lehetőségek korlátja óhatatlanul is kockázatot jelent. Ha ehhez hozzátesszük, hogy az első fél évben nagyjából egy 5%-kal, de inkább én azt gondolom ennél is magasabb értékkel több volt a fogyasztás, mint az elmúlt évben, ez már azt jelenti, hogy nagyobb a termékigény, és ha az induló turizmus, mert azért mindenki tudja, hogy július vége, augusztus eleje az, amikor igazán ez komoly. Úgy a kelet-nyugati tranzit, tehát amikor a nyugat-európai vendégmunkások elindulnak hazafelé, és majd utána vissza, illetve az észak-déli, amikor ugye a lengyel, cseh, szlovák magánszemélyek elindulnak az Adriára. Ez egy nagyon komoly többlet fogyasztást jelent normál időszakban is.
1: El vagyunk erre készülve?
5: Hát akkor, hogyha az áraink, mint a jelen és a mai bemutató is mutatta, alacsonyabbak, mint a környező országokban, azért ez azt gondolom egy komoly megterhelést jelent, és félek attól, hogy erre nem biztos, hogy fel leszünk készülve. Tehát én azt gondolom, abszolút itt az ideje annak, hogy átnézzük a helyzetet, megnézzük az árakat, és megnézzük azokat a fizikai hozzáféréseket, amelyekkel jelen pillanatban rendelkezünk.
1: Csak egy pici leágazás, hogy az igaz, hogy az import behozatali költsége az tulajdonképpen felette van a hazai finomított benzin előállítási költségének, tehát magyarul veszélyes az, hogy nem fognak az importőrök behozni üzemanyagot?
5: Azt kell mondjam, ugye maga az import, ugye az is egy széles forrásra támaszkodik. Tehát vannak olyan importforrások, és ezek száma egyre nagyobb részarányt képvisel, amelyeknél igen, igaz ez, hogy az importár gyakorlatilag már megegyezik a kiskereskedelmi ára, tehát ezek az importforrások ki fognak esni, hiszen senki nem fog úgy importálni, hogy tőle csak egy alacsonyabb áron lesz hajlandó a kiskereskedő ezt az árut átvenni. Tehát az import irányait is vizsgálni kell, természetesen vannak klasszikus irányok, hiszen a sveháti finomító, a Slovnaft azért még mindig komoly részarányt képvisel, és ezek én őszintén remélem a jövőben is biztosítanak erre lehetőséget, de azok a kisebb független importőrök és importforrások, amelyek azért fontos részét képezték az ellátásnak a múltban, ma már sem piaci, és a másik oldalon, ami szintén nagyon fontos, sem logisztikai szempontból nem képesek azt a teljesítményt nyújtani, mint amit a múltban.
1: Nagy dicséret egy műsornak, amikor megmozgatja a szakma képviselőit az egyik interjú. Itt volt Egri Gábor múlt héten, ugye Szőlősi Györgyinél, és olyan állításokat fogalmazott meg, amelyekből az tűnt ki, hogy a magyar kormány és a MOL összejátszik azért, hogy mesterségesen alacsonyan tartsa a benzinárat, valahol ott, ahol a határt meghúzták, ugye az üzemanyagár rögzítésekor, illetve azt mondta, hogy bizonyos készletek, ezek ugye nem a fel nem dolgozott, hanem már a finomított készletek szűkössége problémát okozhat az ellátásban. Mennyiben ért egyet ezekkel az állításokkal?
5: Hát arról, hogy a MOL és a kormányzat milyen egyeztetéseket folytat, azt gondolom, ez korrekt választ, azt mondom erről a MOL, illetve a kormányzat.
1: De ön érzi ennek a mesterségesen leszorított árnak a hatását?
5: Én azt gondolom, hogy azért ez valamilyen szinten az, hogy a piac óvatosan reagált a változásokra, ez mérhető, hiszen a nagykereskedelmi árak már az elmúlt két hétben folyamatosan emelkedtek, ennek ellenére a kiskereskedelmi árak azért finoman fogalmazok, megtorpantak az évelei védett ára szintnél, de azért én azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy emögött ilyen egyeztetéseknek kell lenni. Maga a piaci szereplők is azon a véleményen vannak, hogy akár átmeneti veszteségekkel is, de mindenképp kerüljük el a hatósági árszabályzást, kerüljük el a kormányzati beavatkozást, hiszen azzal tisztában vagyunk most már két gyakorlati tapasztalatot is leszűrve, hogy ennél nagyobb veszélyt a piacnak, mint az, hogy bármiféle kormányzati beavatkozás történne, nem jelentett. Szerencsések voltunk az elmúlt fél évben, két alkalommal is felszabadításra került a stratégiai készlet, mikor gyakorlatilag ezek a benzin és gázolaj készletek majdnem elfogytak, a piac olyan kedvező változások voltak, hogy volt lehetőségünk ezek visszapótlására. El kell kerülni azt, hogy a stratégiai készletek megint árszabályozó lépésként kerüljenek számbavételre, mert azoknak csak és kizárólag az a feladata, hogy egy kritikus fizikai ellátási probléma esetén, legyen az akár kőolaj beszállítási probléma, vagy a finomító komolyabb műszaki leállása, legyen mihez nyúlnunk. Tehát én azt gondolom, hogy a piacnak továbbra is működnie kell szabályozás nélkül, és őszintén remélem, hogy azért azok a kedvezőtlen változások, amik ma látszódnak az árakban, kőolaj világpiaci ára 100 dollár fölé emelkedett a mai nap folyamán, az európai edzés árak is ezt követik, sőt ezt nagyobb mértékben meg is haladják. Ezek remélhetőleg megint csak átmenetiek lesznek, és meg tudjuk oldani akár kisebb áremelkedésekkel is a következő időszak ellátását.
1: Igen, mert amikor a hatósági árat megszüntette a kormány, akkor kedvezőbb világpolitikai fordulatra lehetett számítani. Ugye egy 14 pontos béketerv volt, amiben egyetérteni látszottak a felek, Irán és Amerika, ugye? De most ez keményedik ez a helyzet, ugye a 10 napos támadássorozat az megtette hatását, és nem tudni, hogy merre megy a folyamat. Hogy látják, ugye az olajipari szakemberek nem feltétlen külpolitikusok, de mire számítanak?
5: Én azt gondolom, hogy az árazás mindig pontosan meghatározza, mire számít a piac, mire számítanak a szakemberek. Látszott, hogy az első konfrontáció, az első Irán és az Egyesült Államok közötti háborús lépéseket követően nagyon komoly emelkedés volt a kőolaj árában. Az első megállapodást követő újabb tűzszüneti megtörését követően ezt már csak egy szolidabb áremelkedéssel reagálta le a piac. Tehát nagyjából magát a konfliktust is beáraszták a szakemberek. Az, hogy most megint 100 dollár fölött vagyunk, ez azt jelenti, hogy főleg a huszik belépését és még egy földrajzi pont, azaz a Vörös-tenger kockázati elemként való belépése már egy másik kockázati szintet jelent, ezt árazta be a piac, és ez a magyarázat annak, hogy jelen pillanatban 100 dolláros kőolajárakat lehet látni.
1: Főtitkár úr, köszönöm szépen, hogy itt volt, és hát nyilván, hogyha javasolna valamit a kormánynak, akkor azért megtehetné most is akár, tehát mi lenne az az egy dolog, amivel ezt a helyzetet oldhatná?
5: azonnali megoldás erre nincs, hiszen ezt a helyzetet nem a magyar olajpiac, vagy a magyar kormány, vagy a magyar fogyasztók hozták létre, ezek nemzetközi hatások. Itt a legfontosabb az, hogy az érintettek, tehát az olajpiaci szakemberek, illetve a kormányzat képviselőinek le kell ülni, vizsgálni, felmérni a lehetőségeket, és azok teljes számbavételével olyan megoldást találni, ami a sok rossz között talán a legkedvezőbb.
1: Miután a nézőink többsége ugye benzin használó, vagy gázolaj használó, biztos, hogy be fog számolni, hogyha ilyen egyeztetések lesznek, és eredménnyel zárulnak. Úgyhogy köszönöm szépen, és várjuk máskor is.
5: Köszönöm én is a lehetőséget.
3: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: $3,550 milliárd forintból korszerűsíteni a magyar vasúthálózatot a kormány 10 év alatt. A tervek között szerepel egyebek mellett a közlekedés gyorsabbá tétele, a járművek átlag életkorának csökkentése, új hívszerelvények és intercity beszerzése, és a 3-as metró meghosszabbítása is. Vendégünk Vitézi Dávid.
2: Jó estét kívánok, köszönjük szépen, hogy itt van.
3: Jó estét.
2: Ugye az fura is lett volna, hogy ugye a kampányban annyiszor mutattak rá, hogy hol nincs klíma, hol késnek a vonatok, mi a probléma az utasok kiszolgálásában. Fura lett volna, hogyha nem ezzel nyit például ön is, de ugye ha a szakmai kritikát nézzük, amit például a Veke megfogalmaz, az azt mondja, hogy a Baross Gábor városfejlesztési terv, az tulajdonképpen...
3: Vasútfejlesztési
2: terv, az tulajdonképpen... Bocsánat, elnézést. Ez a 4-5 óra alvás, ez így, ja,
3: nem.
2: Így jött.
3: Azt hittem a kritikusok...
2: Igen, nem, hogy ők tévedtek, igen, ők is tévedhetnek. Szóval, hogy ez már egy létező fejlesztési projektek összessége, és nem, nincs szó új tervekről.
3: Hát ez elég értelmetlen kritika, ugyanis Lázár János az elmúlt 4 évben semmit nem csinált. Azt mondani, hogy itt minden rendben van, és mi csak egy új tervet bejelentettünk, az ugye azt implikálná, hogy ezek a fejlesztési projektek bármilyen szinten haladtak az elmúlt években, de nem ez a helyzet. Nyilván az a kérdés, hogy most egy új találmánye az, hogy fel kell újítani a híveket, hát nyilván nem az. Itt nagyon sok olyan beruházás van, amik kapcsán én Lázár Jánost ebben a stúdióban is az elmúlt években számos alkalommal kritizáltam, hogy leállította a vasútvonalak fejlesztését, leállította a vasúti járműbeszerzéseket, leállította a hívek fejlesztését, és így tovább, leállította a budapesti fejlesztéseket, mert ugye kifejezetten gyűlölte a fővárost és a környékén élőket. Tehát nyilvánvalóan számos olyan beruházás van, ami egyszer a múltban már fölmerült, és nyilván azokat is tudjuk elkezdeni építeni, amiknek valamilyen szintű előkészítettsége, akár sok évvel korábbról, még Lázár János minisztersége előttről van, de vannak ebben azért új beruházások is, amelyek eddig nem merültek fel, tehát ez egy mix ennek. Mi most, hogy nem azt néztük, hogy kié az ötlet, mert a vasútfejlesztés az egy évszázados feladat, vagy hát amit mi megépítünk most, az azért valószínűleg itt lesz egy bőven a mi életünkön túl mutatóan megépülő infrastruktúra, mondjuk a hármas metró meghosszabbítása, hogyha az egyszer elkészül Rákospató Újpestről, az mindannyiunkat túl fog élni. És ez így van jól, ez így helyes az infrastruktúra esetén. Tehát mi nem ezt vizsgáltuk, ez is ugye egy évtizedek óta meglévő terv, hogy a hármas metrót meg kéne hosszabbítani, mégse történt meg, hanem azt néztük meg, hogy abból a hazahozott uniós forrásból, amit ez a kormány hazahozott Brüsszelből, azokból a forrásokból, amik be voltak fagyasztva a korrupció ellenes intézkedések elmaradása, vagy hát a korrupció miatt mondjuk így egyszerűen, illetve a helyreállítási alapforrásaiból, amik egyáltalán nem voltak hozzáférhetőek, és most mi kiharcoltuk, hogy ezeket elérjük egy nagyon szoros határidőn belül, illetve ami abból következik, hogy ez a kormány hisz a vasút fejlesztésébe. Én elmondtam, hogy valójában is most ez így, hogy ott állok a miniszterként, a miniszterelnök mellett, ez lehet, hogy egy ilyen kicsit fura megfogalmazás, de számomra a legerősebb jelzés az, hogy a miniszterelnök ott áll, és azt mondja, hogy változtatnunk kell az eddigieken, és a magyar vasút fejlesztése egy elsődleges prioritása a magyar kormánynak. Ilyet 60 éve nem láttunk. Valójában 1968-ban mondta azt az akkori államszocialista kormány, az akkori közlekedési miniszter, Csanádinak hívták, hogy a közútra át kell terelni az árusfuvarozást és a személyszállítást, és a rendszerváltás óta, az 1990-es rendszerváltás óta eltelt 36 évben ilyen volumenű vasútfejlesztést miniszterelnök nem vett a nevére, mint amit Magyar Péter. Tehát számomra ez a legfontosabb váltás, hogy a vasútfejlesztés nem egy ilyen, jó, hát néha mondunk róla valamit, aztán majd jut rám pénz, amennyi jut, hanem egy világos kormányzati prioritás lett, hogy a magyar vidék vasúti közlekedését fejleszteni kell, a megyei jogú városok elővárosi közlekedését, pályaudvarait fejleszteni kell, az intercity közlekedést és persze Budapest elővárosi közlekedését fejlesztenünk kell, és ennek csak olyan beruházást jelentettük be, amelyről a kormány döntött, hogy mi a forrása. Tehát ez a 3550 milliárd forint mögött tételes kormánydöntés van, hogy ezt miből fogjuk finanszírozni.
2: Jó, csak tudja a politikai újságíró, hogyha van múltja, akkor azért óvatos, mert a Széchenyi tervet is ugye úgy hívták, bár ugye az összes tárcánál lévő pénzeknek az összekalapozása volt. Itt akkor ezek szerint az utazóközönség fog találkozni újdonsággal, tehát olyat, amiről még egyáltalán nem is hallott, ugye?
3: Nagyon sok mindenről hallott az utazóközönség, de azért az utazóközönség, ha szkeptikus, azt megértem, mert valójában Lázár János ilyen programokat minden évben bejelentett egyet, hogy nem tudom hány ezer milliárd forintos vasútfejlesztés indul. Ennek egy nagy különbsége volt, ami rögtön látható, hogy azok soha nem jelentek meg a magyar közlönyben költségvetési, tételes költségvetési kötelezettségvállalásként. Ezek... Most néhány napon belül ezek meg fognak jelenni, ennek van egy ilyen egyeztetési folyamat, amit kötelezően le kell futtatnunk, de ezt követően ezek meg fognak jelenni, és onnantól a MÁV pályaműködtető, a GYESEV vagy a közlekedési miniszter kötelezettséget vállalhat, és ezek a beruházások, legyen szó új intercity vonatokról, új hévvonatokról, pályák, állomások felújítására, átépítéséről, ezek ténylegesen el tudnak indulni.
2: De ezek szerint hozzárendelnek ugye személyi felelőst, meg határidőt.
3: Igen.
2: A jogszabályban. Ebben a ciklusban mi az a három legfontosabb dolog, ami véget is ér? Mert azért ez a projekt nagyjából 10 éves, nem?
3: Igen, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis annyira nincsen semmi elindítva, annyira gyakorlatilag nulláról építjük újra az intézményrendszert is, ami ezt le kell, hogy bonyolítsa. Számos beruházás van, amit évekkel ezelőtt félbehagytak, lejártak az építési engedélyek, elavultak a tervek, azt fel kell frissíteni. Járműbeszerzés egy darab nincs folyamatban, és jelenleg az európai vasúti járműiparban azt látjuk, hogy a tender után, ami az egy fél év önmagában, 3 évre tudnak első vonatokat hozni.
2: Pedig fontos terv ez a 42 hév 35 intercity, ugye? Tehát
3: ezek minden, tehát itt mindent el fogunk indítani. Én azt bennem bízhat minden magyar vasútas és utas is, hogy amit a miniszterelnök és a kormány jóváhagyott beruházás, egyet sem fogunk elfelejteni, és amint lehet, mindegyiket a megvalósítás útjára visszük. Nehezen tudok 4 éves parlamenti ciklusban, kormányzati ciklusban gondolkodni, mert ezek a beruházások jelentős részben ezen túlmutatnak, de bőven lesz látható eredmény. Csak lehet, hogy ez a látható eredmény sok helyen még az lesz, hogy vonatpótlóbuszok járnak, aminek az ablakából, hogyha kinézzünk, már látjuk majd azt, hogy végig épül át a pálya, mondjuk a miskolci fővonalon, 60 és Fizesabony között, a Debrecen és Nyíregyháza közötti fővonalon, a Budapest-Lajos-Mizse vonalon, a Héveken, a Veresegyházi elővárosi vonalon, a Hamásfüzitő és Komárom között, a Győri fővonalon. Most csak néhány példát mondtam, ami hirtelen eszembe jutott, ezek fontos beruházások mind, ezekben mind el fogunk oda jutni, hogy építkezés zajlik, és lesznek valószínűleg részszakaszok, amiket át is lehet már adni, ezt majd meglátjuk, hogy tudjuk ütemezni pontosan. A járművek terén pedig 3 nagy járműbeszerzést is elindítunk még idén. Az egyik az új Intercity flotta beszerzése, ami Budapestről Debrecen, Nyíregyháza felé, Miskolc felé, Szeged felé, Pécs felé, és Balaton felé a fő Intercity vonalakat jelenti, ezekre lecseréljük vadonatújra a szerelvényeket, ezt elindítjuk idén, és ebből az első darabok szerintem már mondjuk ha 2030-at kérdezte, itt lesznek, de nem az egész flotta, és a csepeli, ráckevei, szentendrei Hév esetében is elindítjuk a flotta beszerzést. A Hév egyedül jármű, mint az Intercity. Intercity az jár sok országban, nagyjából olyan, mint ami nekünk kell. A Hévek speciálisak, mert ez egy történeti speciális üzem sok szempontból. Itt egyedibb a jármű, tehát lassabb a leszállítása, itt óvatosabb vagyok, de itt is az biztos, hogy ebből a forrásból, ez a pénz megvan, tehát 693 milliárd forintot a minisztérium számláján jóváírtak. Tehát ez, olvasom néha ezeket az ilyen a Megafonból kikopott megmondó embereket, hogy jaj, nem is hoztuk haza az uniós pénzt, meg nem tudom, hogy miket mondanak, de ez a pénz megjött, és ezt a forrást elkezdjük új vasúti járműbeszerzésre fordítani, amint és amilyen gyorsan ezt lehet, mert rengeteg szabály van közbeszerzésre, ellenőrzésekre, abban az ütemben ezt el fogjuk indítani. Tehát ebből most tényleg lesznek látható és nagy eredmények, tényleg országszerte érezhető változást tudunk elérni a vasúti közlekedésben, a nagyvárosaink elővárosi közlekedéseiben, és persze ennek része Budapest is, és valóban az a helyzet, hogy a városokkal is igyekszünk együttműködni. Látszik, hogy ellentétben a korábbi kormány gyakorlatával a Tisza kormány nem a saját politikai preferenciái, vagy a személyes politikai viszonyok mentén gondolkodik erről. Ha elolvas a Székesfehérvár fideszes polgármestere, Cserparkovics András épp egy posztban értett egyet, és köszönte meg a kormánynak, hogy Székesfehérváron az új buszállomást finanszírozunk ebből az uniós pénzből, Karácsony Gergellyel, nyilván nekem fővárosi volt képviselőként is dolgom, végigvettük a beruházásokat, hogy mit lehet megcsinálni.
2: Ő például történelminek nevezte ezt a bejelentést, ugye?
3: Az is szerintem Budapest szempontjából is.
2: Ez azt jelenti, hogy most tulajdonképpen önök békét kötöttek ezen a fronton? Tehát, hogy nem voltak rosszba, de azért, hogy mondjam, nem nevezhető egy közös tűzrakásnak, ami eddig történt.
3: Új villamosvonalakba könnyen egyetértünk, szerintem.
2: Akkor ez azt jelenti, hogy a Bajcsi-Zsilinszky úton például azt. Az én kis koromban ment ott villamos, tehát... Hogy
3: fog újra. Ugye Budapest esetében, ami nyilvánvalóan az elmúlt években egy kifejezetten a kormány által büntetett, a korábbi kormány által büntetett területe volt a fejlesztéspolitikának. Budapest esetében igyekeztünk a legjobban előkészített és leginkább országos szempontból is értelmezhető projekteket előrevenni. Ennek része a Bajcsi-Zsilinszky úti villamos, ami önmagában is persze egy fontos dolog, hogy észak-déli irányba összekötjük ezeket a villamosvonalakat, de ennek része a nyugati pályaudvar előterének teljes megújítása, az, hogy az helyett a ilyen elhagyatott taxiállomás meg parkoló helyett egy új zöld köztér legyen, és az ország első számú főpályaudvara egy kis levegőhöz jusson, mondjuk így köztéri szempontból.
2: Vagy mondjuk a felüljáró megújuljon.
3: Az el fog tűnni, ott egy szintbeli csomópont lesz, és része az, hogy Rákospalota Újpestnél pedig, ahol a Váci vasútvonal jön be, és a Veresegyházi vasútvonal is, nem lehet átszállni semmire ott gyakorlatilag, a metró két megállóval oda meghosszabbodna Újpest központtól, és létrejön egy olyan átszálló csomópont, mint amilyen Kőbánya-Kispesten vagy Kelenföldön van, ahol a város határát átlépve az első nagyobb állomásnál a vasútról át lehet szállni a metróra, és ez például mindenkinek, aki a Váci úti irodákban dolgozik, azt jelenteni, hogy az agglomerációból egy átszállással sokkal kényelmesebben be tud jutni. Ma ez a kapcsolat hiányzik, ma az elővárosi vonatokról a nyugatiba be kell menni, és onnan kell visszamenni.
2: Miniszter úr, annyira gyors, hogy mindig tudnék belekérdezni. Köszönöm szépen, óriási gesztus, de köszönöm. Szóval, hogy azt szeretném kérdezni, hogy a Balatoni körvasút önnek egyébként egy fontos projektjének tűnt, mégsem kerül most sor a megvalósításra. Ez azt jelenti, hogy önnek vitája van például Navracsics Tiborral, és ezért nem valósítják meg ezt a körvasút.
3: Olvastam Navracsics Tibor posztját, és válaszoltam is rá. Én még úgy olvastam legutóbb, hogy visszavonult a politikától, de úgy látszik, hogy most ismét balatoni
2: képviselő. Felszólított a Mészáros Lőrincet, hogy adakozzon az új Fidesz médiának.
3: Az nem biztos, de igen. Tehát, hogy amit erről a balatoni vasútvonalról mondott, inkább oda visszatérnék. Tehát, ugye Navracsics Tibor volt az egyik balatoni térség országgyűlési képviselője, és a területfejlesztési miniszter ebben az elmúlt négy évben. Ez a balatoni projekt semmit nem haladt előre. Én egyszer nem olvastam tőle olyan posztot, hogy Lázár Jánost számon kérné a nyilvánosságban azért, hogy a balatoni vasúti fejlesztések nem haladnak. A Baross Gábor tervben tele van minden balatoni fejlesztéssel, olyan fejlesztésekkel, amiket leállított Lázár János az északi parti állomások közül, számos állomásnak a teljes körű felújítása és akadálymentesítése.
2: Ugyanez a déli leágazásokról parton, is ír.
3: Ugyanez a déli parton, jó, de igen. Most ezekkel okay. Indulunk, és aztán pedig mi azt azonosítottuk a balatoni közlekedés legnagyobb problémájának, hogyha Budapestről indulunk, 10 évvel ezelőtt a székesfehérvári vonal felújítása megtörtént, odáig 160-nal tudnak menni a vonatok jó körülmények között. De Fehérvár után egy egyvágányos és rossz állapotú pálya van. ahol ugye ez nem csak az a baj vele, hogy lassabban mennek a vonatok százalma, hanem az is, hogy ugye a szembejövő vonatoknak meg kell egymást várni, ettől ez zavarérzékeny. És ugye eleve mindkét parton egyvágányosak a vonalak nagy rész, tehát hogy eleve nagyon zavarérzékeny a balatoni közlekedés. Nyáron azért vannak néha nagy gondok a balatoni közlekedésben, mert ha egy vonat bekésik, műszaki hibája van, akkor bedönti az egész vonalat, mert a szembejövő vonatoknak is várnia kell. Tehát itt azt a döntést hoztuk, hogy a legfontosabb prioritás az, hogy Szabadbattyán és Lepsény között, tehát gyakorlatilag Fehérvár és a Balaton között egy új kétvágányú 160-as pálya létesüljön, ami mindkét partra jó, tehát ott meg létrejönne ez az átkötés, tehát körbe lehetne úgy vonatozni, hogy nem kell Siófokról eljönni Fehérvárig, hogy valaki az északi partra visszamenjen, hanem Lepsényen át tud szállni, tehát egyébként létrejönne ez, de nyilván azért a Balatonra vasúton utazók legnagyobb része a budapesti vonalról jön, ez ilyen.
2: Mondja meg ez a leágazás történet, hogy ezeket a leágazási pontokat megteremtik. Ez pont ilyen, mint amit most említett legutóbb, hogy nem kell körbe kerülni az egészet és visszajönni?
3: Ugye az, hogy a Balatonon körbe lehessen vonatozni, ez egy ilyen régóta fölmerülő igény. Én ezt egyébként mindig is fenntartásokkal fogadtam, mert az a helyzet, hogy a nyári csúcs szezonban, amikor igazán a legtöbb ember van a Balatonon, mert februárban nyilván bármire van kapacitás, csak akkor nincs ott senki, aki ilyen típusú vasúti utasforgalmat bonyolítana, de amikor a Balatonon tényleg tele van emberekkel a mindkét vasúti vonal, akkor azért akkor tudunk mondjuk Siófokról Balatonfüredre közvetlen vonatot csinálni, hogyha ott van vágánykapcsolat, hogyha egyre kevesebb vonat megy Siófokról Budapestre, és egyre kevesebb megy Füredről Budapestre, mert nincs tartalékpályakapacitás. Amikor csúcsszezon van, maxra ki van járatva. Most csinálni egy olyat, hogy csinálunk egy kapcsolatot, amin csak rossz időben egy télen járnak vonatok, de nyáron nem, annak meg semmi értelme nincsen. Én ezt egyszer egyébként próbáltam elmagyarázni korábban is, az nem jártam sikerrel. Mi, hogy nem politikai kormányzást folytatunk a szónak abban az értelmében, hogy nem azt a gyakorlatot folytatjuk, mint a Fidesz, hogy a különböző választókerületi képviselők, most már nyilván nem Navracsis Tibor, hanem a Tiszás legyőzője, igényei alapján alakítjuk csak a vasúti hálózatot, nyilván meghallgatjuk őket és a véleményüket figyelembe veszünk, de ez egy rendszer. Az, hogy mit csinálunk Budapesten, az néha meghatározza, hogy Békés Csabáról milyen hány vonat tud indulni. Az, hogy mit csinálunk a Balatonnál, az meghatározza azt, hogy az egész térségnek milyen a vasúti közlekedése. Szerintem pont az az én feladatom, és azért arra kért föl Magyar Péter, hogy ezt rendszer szinten fejlesszük. Mi a Balaton közlekedésében most első körben két beavatkozást azonosítottunk, az egyik, amiről az előbb beszéltem, a másik pedig az állomások rendbetétele a déli és az északi parton is.
2: A Baross Gábor terv azt ígéri, hogy a 100 kilométeres átlagsebességet próbálják elérni. Mikorra?
3: Ugye ez azt jelenti valójában, tudom, hogy ez egy elvontabb fogalom, ez egyébként a Tisza programjának a része, ez a konkrét vállalás, de ugye ez azt jelenti valójában, a 100 km per órás átlagsebesség az az, amikor már gyorsabb, mint az autópálya a vasút. Mert ugye az autópályán is lehet menni 130-al, de az átlagsebességünk a városból való elindulástól a másik városból való megérkezésig az nem tud ennyi lenni, hogyha betartjuk a sebességhatárt. És vasúton, amikor 160-as pályák vannak a nyílt vonalon kint a települések között, azért az is kb. Erre jön ki, mert ugye a városon belül nem tud 160-nal menni a vonat, meg megállni néhány helyen nyilván. Ehhez az kell, hogy minél több helyen legyenek 160-as pályák. Minden olyan beruházás, amit itt az előbb soroltam, a szegedi vonalnak egy jelentős átépítés, amit elkezdünk egy éven belül Szeged és Kiskunfélegyháza között, a győri vonalnak a nagy felújítása.
2: Le vagyok nyűgözve a terv olvastán, csak hogy mikorra? Tehát, hogy mikor le lesz ez a 100 km per órás átlag?
3: Ez egy cél. Az a cél, igen? Hogy ezt minden nagy megyeszékhelyre vezető fővonalon elérjük. Van, ahol ez előbb fog menni, a Budapest-Belgrádon, most minden kritikám mellett a beruházás kapcsán. Nyilván ott, ha elkészül ez a vonal, ez most már azért nincs olyan messze, ott ez egyből megvan. Nyilván a szegedi vonalon vagy a pécsi vonalon ott akkor lesz meg, ha az átépítés kész van, és közelebb járunk ehhez mondjuk a győri fővonalon, ahol eleve jobbak a pályaparaméterek, de ott is néhány kisebb szakasz felújítását ezzel kell végezni, amiket most elkezdünk. Igen. Tehát ez változó vonalanként végigveszünk.
2: Az Intercity egyébként 1 óra 20 percet nem van Győrben, tehát ez teljesen.
3: Ott a legjobb, azt hiszem, ott 91 km per óra most az átlagsebesség talán.
2: Az ön tárcája az, amely vizsgálja a Lázár Infóknak a költségvetését, ugye?
3: Igen.
2: Nem tudom, hogy ez mennyire a szívügye, de mi a cél? Tehát, hogy vagyon visszaszerzés, felelős megtalálás, vagy mi?
3: Hát az én szívügyem az inkább az, amiről eddig beszéltünk, hogy fejlesszük a magyar vasutat és tömegközlekedést, de természetesen tudatában vagyok annak a felelősségnek, amit egy tárca élén a közpénzek elköltésének korábbi gyakorlatának feltárása kapcsán el kell végeznünk. Hozzáteszem, hogy ebből a Lázár Info egy szimbolikus, de valójában a legkisebb ügy. Tehát ennél sokkal nagyobb ügyeket vizsgálunk az autópálya koncessziótól, az UDI szolgáltató körüli kifizetéseken át, nagyon sok más témát. Ez jelenleg is zajlik. Ugye a Mohácsi híd kapcsán is már egy átfogó vizsgálat elindult. Volt is olyan ügy buszpotlások kapcsán, ahol feljelentést tett a tárcánk. A Lázár Info kapcsán azt tapasztaltuk, hogy mikor bekapcsoltuk az egyik ilyen közvetítő, élő közvetítő rendszert, ami a minisztériumnak volt, egyébként gyakorlatilag itt az ATV élőadását is le lehetne közvetíteni, annyi eszközt vettek Lázár Jánosék, azon egyből a Lázár Info képernyői jöttek föl, és amikor a fáj struktúrát megnézték a kollégáim, akkor az látszott, hogy a digitális polgári körök választási gyűléseit, Orbán Viktor választási gyűléseit és Lázár Infokat közvetítettek minisztériumi állami infrastruktúrán. Akkor elkezdtünk vizsgálódni, azt tapasztaltuk, hogy több mint 150 millió forintnyi audiovizuális eszközt szereztek be a Lázár Infók kezdetén közpénzből, tehát tényleg egy kisebb tévéstúdióra való, vagy élő tévés közvetítésre való, több kamerás élő közvetítésre elegendő eszköz.
4: Azt kiderült, hogy
3: hát a tárca kommunikációs céljai hivatalosan, de valójában nehéz nem egybe látni ezt a Lázár Infók kezdetével és működtetésével, és olyan bizonyítékokat is találtunk, hogy például azok a kis buszok, amik a sajtótudósításokon látszanak, hogy a Lázár Infók választási kampányban zajló eseményein is megjelennek, azok állami, minisztériumi járművek voltak. Miközben Lázár János azt mondta, hogy ő saját zsebből fizeti, ezt többször elmondta interjú kérdésekben, hát úgy tűnik, hogy ez nem volt igaz ez az állítás. Ez felveti tiltott kampányfinanszírozás gyanúját, jelenleg a minisztériumban egy belső ellenőrzés zajlik, annak a megállapításai alapján fogjuk eldönteni, hogy milyen hatóságokhoz, illetve az állami számvevőszékhez hogyan fordulunk.
4: Akkor már csak egy záró kérdés, hogy Komló esetében ugye megnyílik egy olyan vonal, amit például Lázár János záratott be.
3: Igen.
4: Ennek egyébként igény alapja van, tehát, hogy nagyon sok ember utazna ezzel a vonallal, vagy ez egy szimbolikus gesztus az ott élők felé?
3: Ugye éppen 3 éve, hogy bezárták ezt a vasútvonalat július 21-én, akkor azt mondta Lázár János, hogy itt csak pótlóbusz, ideiglenesen járnak pótlóbuszok, és aztán persze ez úgy maradt. Komlón volt a legnagyobb utasforgalom a bezárt vonalak közül, ezért kezdjük ezzel. Itt egy 22 ezeres várost fosztottak meg a vasúti közlekedéstől, ráadásul egy olyat, ahol nem egy vicinálison ment a vonat, és akkor az autópályán sokkal gyorsabb a busz, hanem mivel az út az kanyarog a dombok között, a vasútvonal gyorsabb volt, és gyorsabb is lesz. Most a pótlóbuszhoz képest 8-10 perccel gyorsabb szolgáltatást tudunk adni vasúton, és itt valójában megtakarítást nem ért el a közlekedési kormányzat, mert van teherszállítás a vonalon. Tehát a pályát fönn kellett tartani. Tehát az, hogy ott ne menjen végig a bézé, nyilván jobb lenne, ha nem bézé lenne, ahhoz meg kell csinálnunk a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, hogy legyenek új járművek, az valójában alig kerül pénzbe, és egy jobb szolgáltatást tudunk adni. Emellett megmaradnak, tehát ahol a települések eléréséhez kell a busz, az megmarad, de a pótlóbuszok helyett újra vonatok fognak járni. Ennek gyakorlatilag nincsen többletköltsége, a pályát eddig is fönn kellett tartani. Itt ez egy ilyen vidékrombolás volt Lázár János részéről, hogy nem tudom pontosan miért történt ez, ezt máig nem értjük, de egyik napról a másikra ugye leállította a budapesti vasúti beruházásokat, kiírta, hogy most a vidék jön, hogy egymásnak ugrassza mesterségesen a budapestieket és a vidéki embereket, akik lehet, hogy azt gondolták, hogy akkor most a fejlesztés jön, de aztán a vidék, most a vidék jön jelszav alatt bezárta a vidéki vasútvonalakat is.
4: Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy befáradt, fogjuk tanulmányozni a tervet, meg gondolom, hogy a vidékiek, budapestiek szintén, hogy mik a változások fő irányai, és hogyha már elkezdődnek a beruházások, akkor is visszavárjuk e témában, egyébként meg bármikor.
3: Jövök örömmel, köszönöm szépen.
0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! 3 világkép, 3 mikrofon és 1 forró vélemény. 1 perc provokáció, 1 perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Kellemes nyári időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így eldőlt, hogy kik kerültek be egyetemre vagy főiskolára. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetők el, a felvett jelentkezők pedig SMS-ben is értesítést kapnak, ha korábban megadták telefonszámukat. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára, közleményükben hangsúlyozták. Országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt, és nem fordítva. Az ÁSZ ugyanakkor üdvözli a működésére és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyalásokon egyebek között a meteorológiai, a jog és a gazdálkodás szakértői ismertették az álláspontjukat. A kormány szerint nem lehet a gazdákról, a gazdák nélkül dönteni, a minisztérium közölte. Az egyeztetéseket folytatják. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén partnerséget ajánlott a hazai erdészeknek. A szegmens megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani. Nagy mennyiségű ismeretlen eredetű szennyezőanyagot találtak a Fekete-Körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kár elhárítási készültséget rendelt el a Körös vidéki vízügyi igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül, azután döntenek a szanazugi és a város erdei szabastrandok további működéséről is. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között a jövő héten karbantartás miatt. Hétfőtől péntekig a két település között pótlóbuszok szállítják az utasokat az első és az utolsó vonatok helyett. Részletek a MÁV Inform honlapján olvashatók. Csökken a felhőzet, pénteken a napos gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik, hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Nem kér erősebb személyvédelmet Magyar Péter azután sem, hogy tegnap a nyugati pályaudvaron valaki leköpte. Biztonságpolitikai szakértők szerint a miniszterelnök biztonsági személyzete nagyot hibázott az eset során. Cseri Ferencet kérdezzük.
2: A biztonságpolitikai szakértő Zoomon van velünk. Jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok, üdvözöllek!
2: Igen. Szóval aki néz ilyen
4: rossz amerikai akciófilmeket vagy jókat, az is tudja, hogy különböző körök védik a fontos személyeket. Belső kör, középső kör, külső kör, ugye? Meg leháromszögelik a fontos személyeket. Elől van egy, hátul kettő, ugye? Na most itt azt látjuk a videón, hogy megjelenik az ember, és 12 másodperc múlva történik a köpés, onnantól kezdve, hogy megszólítja.
6: Igen.
4: Mi történik itt?
6: Mert azért nem nagyon értem. A miniszterelnök körülött nincs senki tulajdonképpen.
4: Így van. Tehát 12 másodperc múlva jelenik meg valaki. Igen.
6: Igen, na most ugye ezzel az a probléma, ez most egy viszonylag könnyen lezajló történet volt, mert nem történt erőszakosabb cselekmény, de lehetett volna, hogy sokkal erőszakosabb is. Gondoljunk arra, hogy nem is olyan régen északi szomszédunknál a miniszterelnököt hogy lépték közvetlen közelről többször hasba. A biztonsági szolgálata ugyanúgy csődöt mondott, mert a korláton belül helyezkedtek el, a védett személy a korláton kívül, és mikor a lövések eldörültek, akkor kezdték el szaggatni a rácsot, hogy kivenjenek és elfogják az elkövetőt. Itt még sokkal könnyebb volt a dolga ennek a elborult elmélyű embernek, mert ugye az az igazság, hogy ugye a miniszterelnök a legfontosabb operatív vezetője ennek az országnak. Na most ugye elég felfokozott indulatú belpolitikai körülmények vannak, mert egy jelentős változások alatt van az ország, és várható még a jövőben is a belpolitikában. Nem mindenki tudja ezt elviselni. Ugye egy ilyen hosszantartó fideszes kormányzás után egy ilyen hatalmas nagy választási győzelem, az bizony nem mindenki számára feldolgozható esemény, és megpróbálja valamilyen úton, módon az elborult elméjét, vagy az agresszivitását kifejezni, és ha tálcán kínáljuk neki a miniszterelnököt, akkor ezt lehet, hogy meg is teszi máskor, más valaki, még agresszívabban.
4: Sőt, hát a miniszterelnök mondja, hogy ő nem kér külön szigorítást ezen a rezsimen. Most bennem azért felmerül, hogy most ki dönt arról, hogy milyen protokollt alkalmazzon az ő személyes testőrsége. És hogyha arra utasítja őt a miniszterelnök amire, akkor a testőrség mit tehet?
6: Semmit.
4: Na jó, de ugye például, hogyha a miniszterelnököt mondjuk nem leköpik, hanem ugye ott hadonásznak egy késsel, és igen? 12 másodperc múlva érnek oda a személyi testőrök, akkor ez, ha valami történik a miniszterelnökkel, ami ne legyen, akkor itt nemzetgazdasági következményei vannak ennek a történetnek, ahogy Tarjányi Péter is megállapította egy másik beszélgetésben.
6: Ennek egyéb más következményei is vannak nyilvánvalóan, mert okozhat egy olyan belpolitikai válságot, amely fölborítja az egész eddigi kormányzati menetet.
4: Kihagytam két lépcsőt, kicsit... így van. Először politikai, és utána átszivárog ez mondjuk a forint árára, a gazdaságra.
6: Igen. Tehát ezt érdemes komolyan venni, és nem csak magának a miniszterelnöknek is, hanem a családtagjainak is. Mert ott is érhetnek bizonyos atrocitások, támadások, tehát ezt oda is ki kell terjeszteni. Én értem, hogy az emberek között akar élni, ott akar mozogni, de nem mindenki alkalmas arra, hogy ezt így befogadja, mint ahogy ő gondolta.
4: Ferenc, ez nem olyan, mint amikor valaki letűrt sportszára játszik egy világbajnoki döntőt?
6: De igen.
4: Hát körülbelül, igen. Nem?
6: Így van, futball nyelven lefordítva pontosan így van.
4: Értem. Mit lehet?
6: Akkor könnyebb eltörni a lábát neki, mint hogyha a sportszár föl lenne húzva a sípcsontvédővel együtt.
4: És hogyha mondjuk azt nézzük, hogy mi történt az emberrel, aki ugye ezt elkövette, mert ugye mondjuk ez egy tetleges becsületsértés, tehát jogilag azért minősítsük, tehát ez, igen, ami történt, ez persze az. Tehát, hogy ott azt láttuk a háttérben, hogy oda mentek hozzá, de minthogyha az intézkedés, hogy ott igazolják, felírják az adatait, erre már nem derült fény, hogy ez megtörtént-e.
6: Igen, mert a miniszterelnök úr úgy gondolta, hogy ő nem tesz feljelentést, hanem további sok sikert és jó életet kívánt az elkövetőnek, de volt, aki feljelentést tett, és ezáltal most már az ügyészség nyomozza ennek a tevékenységnek a hátterét, és feltehetően elmarasztaló ítélet fog belőle születni.
4: Mert azért a következő incidensekre fel kell készülni, tehát tudni kell, hogy a miniszterelnök személyére valaki veszélyes a nyílt utcán, ugye?
6: Így van. És mindig arra kell készülni. Mindig a legrosszabbra kell készülni, de ne következzen be, mert akkor sokkal könnyebb védekezni a könnyebb ellen.
4: Ferenc, nem engedem el anélkül, hogy meg nem mondjuk, hogy az, ami történt, az kiválthatja mondjuk a miniszterelnök személyek körüli testőrségen belül, vagy annak főnökségén belül a felelős megkeresését, mert azért ott mondom, nagyon sok idő telik el.
6: Így van, tehát a személybiztonsági őrök mindenféleképpen követtek el hibát. Még ha távolról is biztosították a miniszterelnök urat, akkor is, tehát a maga az idő, a megközelítési idő és az elkövetendő cselekmény között nagyon hosszú idő volt, ezáltal nagyon súlyos bűncselekményt is lehetett volna elkövetni a miniszterelnök úr ellen.
4: Hát azt reméljük, hogy egy kicsit komolyabban veszi mindenki ezt a kérdést, még a miniszterelnök is. Én most ezzel megköszönöm, hogy elméleti tudását ehhez a beszélgetéshez adta. Számítok önre legközelebb is. Köszönöm szépen.
6: Én is köszönöm. Minden jót kívánok. Hello!
4: És akkor már is szólítom Szlazsánszky Ferencet, akinek, ha jól látom, a vendégkört egy jutalomjáték lesz a ma esti adás. A témák viszont nagyon jók.
7: Szervusz, és köszöntöm a kedves nézőket, tényleg jutalomjáték lesz, ugyanis itt van Borgula András, Komlódi Gábor és Árpási Bence. Mi is foglalkozunk ezzel a történettel, hogy Magyar Péter nem kér megerősített személyi védelmet, sőt, ez a nap kérdése is, annyit elárulhatok, hogy kétharmad, egyharmad arányban jönnek óriási számban a válaszok, a szavazatok. Ha érdekli a kedves nézőket, hogy melyik álláspont van kétharmados többségben, akkor mindenképp nézzék az adást. Ha esetleg ez nem is érdekelni őket, nem ez a fő téma, hanem a korrupció, ugyanis az NKA ügyben előállították, majd letartóztatták elni őket, nem ez a fő téma, hanem a korrupció, ugyanis

0: mondják, hogy a Fidesz nem gondoskodik az idősekről. Garancsi István soproni kaszinó koncesszióját 2061-ig meghosszabbították még az Orbán kormány idején. 2061-ben az érintett úriember 96 éves lesz. Úgyhogy gondolkozzunk el ezen is.
1: Én meg megköszönöm, átadva az Aktuálnak a terepet, megköszönöm az önök figyelmét. Teresó Tibor és Szakál Erzsébet szerkesztő kollégáim nevében is. Már dolgozunk a holnapi adáson, számítunk a figyelmükre. Jó éjszakát, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Az évezred üzlete. Globális nézettségi rekord a foci VB-n. Szívhangrendelet. Érintettek beszámolói a rendelet hatásáról. Analóg forradalmárok. Kiábrándulás a tech világából.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
2: Ön egyetért azzal, hogy Magyar Péter azt követően sem kér megerősített személyi védelmet, hogy leköpték? Ez a mai nap kérdése, de nem ez a fő témánk, hanem a korrupció. Ugyanis az NK botrányban letartóztatták Hankó Balázs egykori asszisztensét is. Jó estét kívánok, ez az Aktuál, mutatjuk a részleteket.
3: Az NK botrány kapcsán más mond Hankó Balázs és mást Orbán Viktor. Hankó szerint a 17 milliárdos támogatásokról a kormány döntött. Orbán viszont azt állítja, a konkrét döntésekhez nem volt köze a kabinetnek. Szatmári Kristóf szerint a Fideszben attól tartanak, hogy vezető száron vihetik el az elnökség kétharmadát. Az elnökségi tag azt állítja, a pártülésen arról beszéltek, hogy a hatalom mintegy 100 ember ellen készül fellépni. Magyar Péter a leköpése után sem kér megerősített személyi védelmet. Azt mondja, továbbra is az emberek között akar maradni, és nem tesz feljelentést az incidens miatt. Vendégeink Komlóti Gábor ügyvéd, Borgula András, a Gólem Színház vezetője, Árpási Bence, újságíró.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: Kezdjük tehát a nap kérdésével, amely ma így szól. Magyar Péter azt követően sem kér megerősített személyi védelmet, hogy leköpték. Ön egyetért a miniszterelnökkel? Szavazóink 33%-a mondja, hogy igen, egyetért, 67%-a, tehát kétharmad nem ért egyet Magyar Péterrel. Köszönjük, hogy szavaznak, szavazzanak bátran, ez a kérdés, ez a téma majd a reklám utáni részben kerül sorra, akkor megmutatjuk a végeredményt is, és néhány érdekes kommentet is. Most azzal kezdünk, hogy az NK botrányban egy picit mást mond Orbán Viktor, és egy picit megint mást Hankó Balázs. Nézzük a részleteket.
3: Eltérően emlékszik az NK botrány részleteire Orbán Viktor és Hankó Balázs. Az egykori kultúráért felelős miniszter szerint a jobbára Fidesz közeli celebeknek és előadóknak juttatott 17 milliárdos támogatásról a kormány döntött, amit neki illetékes miniszterként végre kellett hajtania. Orbán Viktor szerint a kabinet csak az irányokat szabta meg, a konkrét döntéseket az NK illetékesei hajtották végre.
4: NK támogatásoknak megvolt a szabályozott rendje, a döntések aszerint születtek meg, ebben a kormányban, a kormánynak a konkrét döntésekben nem volt semmilyen szerepe.
2: És hát ide tartozik, amit említettem, hogy letartóztatták Hankó Balázs asszisztensét, tehát én úgy érzem, hogy ezek a hullámok egyre közelebbről nyaldossák az egykori minisztert. Jó estét kívánok kedves vendégeinek,
5: szervusztok! Jó estét, szervusztok!
2: Köszi, hogy eljöttetek. Szerintetek mennyire hangsúlyos ez az eltérés, ahogy Orbán beszélt? Tehát, hogy a kormány csak iránymutatott, vagy Hankó, ez kötelező jellegű volt.
5: Itt két külön dolgot választanék szét, aztán majd Gábor majd adott esetben kijavít engem, hogyha nem jól látom feltétlenül, de itt, amit jogilag a két állítás, az egyébként nem feltétlenül üti egymást, amennyire én tudom legalábbis. Itt viszont a politikai olvasat, az az, ami kellemetlenebb. Tehát, hogy most eddig ugye, mintha úgy vettem volna észre, hogy ez egy olyan magyarázkodás volt, hogy hát ez egy szakmai jellegű döntés volt, ízlés jellegű, próbálták ebbe az ilyen technokrata vonalba elvinni. Most azonban a Hankó Balázs beemelt egy új elemet, hogy ez egy kormánydöntés volt. És innentől kezdve ez egy ilyen, mondjuk így, hogy egy ilyen felelősségi kérdést is megnyitott ezzel tulajdonképpen, ami nagyon nem jó a Fidesz. Mert hát itt ugye eddig próbálták ezt a technokrata vonalat hangsúlyozni, most meg Hankó Balázs maga hozza elő a politikai vonalat. Nem mondom, hogy ez egy leleplező mondat volt, én csak annyit állítok, hogy ez a Fidesznek nagyon kedvezőtlen, hogy eddig is már hallhattunk nem tudom hány értelmezést, most kinyílik egy újabb értelmezés. Így tehát mindenki ebben a történetben, ahány történet, annyi félét mond, egyre zavarosabb a kép, és mondjuk így a közvélemény szemében egyre jobban magukra húzzák a sáros lepedőt. És ez nem a büntetőjogi felelősség megállapítását jelenti természetesen, csak annyit jelent, hogy egyre jobban mélyülnek bele a magyarázkodásnak a mocsarába.
6: Nagyjából egyetértek, tehát én is azt gondolom, hogy Hankó hangnemet váltott. Nyilván, amit most legújabban elővett, hogy az, hogy is mondjam, azért ez nem olyan nagy novum, hogy a kormány utasítását hajtja végre a miniszter. Azt gondolom, hogy ez így normális, tehát ráadásul a jelek is abba az irányba mutatnak, hogy mert ha te feltéve, de nem megengedve Hankó és az ő körülöttel állók úgy döntöttek volna, hogy azt az 500 milliót, amit a bejátszásba is az a hegedű művész úr kapott egyébként állítólag azért, hogy fideszes politikusok felléphessenek a színpadon, ha azt egyébként DK-s meg momentumos politikusok népszerűsítésére használta volna fel, akkor élne az ember a gyanúperre, hogy lehet, hogy mégse Orbán Viktor érdekeit szerint járt el a miniszter, de miután így történt, nagy valószínűséggel ez tetszett Orbán Viktornak, vagy nem volt, legalábbis nem volt ellenére. Az egy más kérdés, hogy önmagában az, hogy egy olyan rendszerben, ahol aki szeretett volna pályázni, az nem is tudott róla, hogy van pályázat, aki még nem akart, ez mint a Birka iskola, az meg fölhívták, hogy figyelj, már itt van 5 millió, vidd már, légy szíves. Tehát, hogy az önmagában is egy nagyon furcsa történet. Ráadásul ugye Orbán Viktortól tudjuk azt, nem csak, tehát ő hangosította ki azt a tényt, hogy a magyar alkotmányos közöki berendezkedésben nem a kormánynak van miniszterelnöke, hanem a miniszterelnöknek van kormánya, és Orbán Viktor személyiségében meg végképp az fakad, hogy ő a történések ütőerén tartja az ujjait. És egy utolsó gondolat azért szól, amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy csak az irányokat szabta meg a minisztériumnak, és hát aztán arra nem tehet, hogy mit csinálsz. Az jut eszembe, amikor a gyaloggalóba azt mondják, hogy vág ki azt az erdő legnagyobb fáját ezzel a heringgel, tehát hogy nagyjából így szabta ő meg az irányokat, hogy azt mondta, hogy old meg azt, hogy a fölmenjen a nem tudom milyen szaragoszhorcsögi fideszes polgármester a színpadra, ez a keret áll rendelkezésre, hogy csináltok, az engem nem érdekel. Hát nyilvánvalóan maga az elvárás olyan volt, amit jogszerűen nem lehetett volna megoldani. Ez egészen biztos egyetértek, Bence, ez rá fog sülni a Fideszre, és egyre inkább rásül, és még veled is egyetértek abban, hogy úgy fogalmazta, ez nagyon tetszett, hogy most már azért a Hankó minisztert nyaldossák ezek a hullámok.
2: Igen. András?
7: Történelmi és családi átörökölt traumák miatt, amikor azt hallom, hogy én csak parancsot teljesítettem, akkor valami olyan mély mélyen indul el a hány inger bennem, hogy valószínűleg holnap reggelig fogok küzdeni ezzel. Szóval szeretném Hankó Balázs ex-miniszter úrnak innen is üzenni, hogyha valami törvénytelenre kérték, vagy akár csak morálisan nem helyesre, akkor egész biztos vagyok benne, hogy nem álltak fegyverrel a háta mögött. Bármikor föl lehetett volna állni, és bármikor azt lehetett volna mondani, hogy én ezt nem csinálom meg. Úgyhogy nagy felelőssége van a miniszterelnöknek, én is azt hiszem, de ezt a gyávaságot, hú, ez nagyon nehéz megemészteni, és tényleg az összes Fidesz szavazó, aki még van, nézze meg, hogy ez az ember volt felelős, aki azonnal, és minél jobban fog szorulni a hurok, annál többet fog kenni azt a bizonyos dolgot a körülötte állókra, a Fideszre, a miniszterelnökre, úgyhogy gratulálok, tényleg csodálatos teljesítmény.
5: Egy körülményre még hadd hívjam fel nézőknek a figyelmét, ugye most itt az NK ügyben nagyon elfelejtődik egy bizonyos Bóna Zoltán nevű illetőnek a neve. Ő volt a Fidesz országgyűlési képviselő, és ő volt az, akit a választások után legelső alkalommal meggyanúsítottak, egy ilyen pitiáner korrupciós ügyben, hogy az egyik polgármesternek az édesanyja felvetette maga mellé egy kamu állásba, és a gyanú szerint a pénzt, a fizetést, ugye érdemi munkavégzés nem történt, visszaosztották. Most egy nagyon szigorú házi őrizetben van, különféle korrupciós bűncselekményekkel gyanúsítja az ügyészség. Én most megnéztem, hogy akkor mit reagált a Fidesz. Közölte, hogy mindenkinek vállalnia kell a felelősséget a tetteiért, meg hogy az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, a hatóságok tegyék a dolgukat, tehát egy ilyen átlagos, semmit mondó közlemény volt. Önkény, meg ilyesmi nem volt benne. Tehát, hogyha most az NK ügyet az ügyben önkény történik, akkor Bóna Zoltán esetében is önkénynek kellett volna történnie.
2: Nyilván Bóna vagy nem annyira fontos.
5: Ugyanazzal mérjük, vagy pedig azt kellett volna mondania ezekben az esetekben, és mindenkinek vállalnia kell a felelősséget, csak hát az jobban elválasztható volt, jobban leszigetelhető volt az a történet, itt pedig a Fidesz működésének a magját érinti már ez a történet, és ezért válik kellemetlenné, és ezért is tűnik ki a kettős mérce.
2: Nézzük meg a történet bulváros szálát. A hölgy, akit ma letartóztattak, mert hogy meg is jelent a neve, tehát Hankó Balázs korábbi asszisztense, többek között arról lehet is, mert hogy ő továbbította Mága Zoltán e-mailjét annak a szintén letartóztatott nőnek, aki a címzet volt, és akit Mága Zoltán azt kérte, hogy tehát adjanak 500 millió forint pluszt, mert hogy a Fidesz le van maradva az ellenzékhez képest. Mága Zoltán ebben a történetben jogi értelemben kicsoda?
6: Hát ugye nyilvánvaló, hogyha egy olyan tehát ilyenkor, ahogy az előbb elhangzott, hogyha kapok egy parancsot, ami egyébként morálisan egy jogszabály szerint nem illeszkedik, akkor lehet nemet mondani. Nyilvánvaló, hogyha Mága Zoltán egy olyat kér egy minisztertől, egy minisztériumi munkatárstól, hogy az ő hivatali munkakörét valamilyen módon megszegje, vagy az ő kötelességét megszegje, arra lehet azt mondani, hogy nem. Tehát itt nagy valószínűséggel, hogyha mind a ketten tudták azt, feltételezve, hogy itt egy hivatalos személy megszegi az ő kötelességét, hogy akkor ebben ők egyébként lehetnek mind a ketten tettesek, tehát a Mága is, meg a hivatalos személy is. Mondom még egyszer, én is mondhatom azt egyébként egy egészen profán példával élve a rendőrnek, hogy tekintsen el, hogy nem voltam bekötve, ő megmondhatja azt, hogy akkor ez most duplával fog számolni a csekken. Tehát én azt gondolom, mindenkinek így megvan a lehetősége. Még egy dolgot muszáj ide tennem, bocsánat, csak hogy ugye asszisztense, valóban asszisztense és kabinetfőnöke a hölgy egyébként, ami ugye azért egy borzasztó fontos dolog, mert nagy valószínűséggel nagyon sok mindenről tud, és ugye filmmondata itt az előbb elhangzott az, hogy elkezdenek fölfelé meg ide-oda beszélni azok, akiket elvisznek. Én járok BV intézetekbe, ott úgy is rossz bemenni, hogy az embernek van riasztó a zsebébe, meg akár ilyen mágneses kulcs, amivel
2: meg két méter menni, magas, és...
6: Meg, igen, bár az ott nem sokat számít, de a lényeg, hogy úgy jó ott lenni, hogy tudom, hogy otthon fogok vacsorázni. Azért egy olyan hölgynek, aki egyébként kis kosztümben a minisztérium klímás irodájában töltötte az elmúlt 16 évét, annak borzasztó rossz a vennyigében üldögélni, azt bizton állíthatom. És ezt csak azért mondom, hogy elkezdenek ezek egyre.
2: Tehát közlékenyé válik az ember.
6: Igen, könnyen elkezdenek beszélni.
5: Na most lehet, hogy ki fogsz engem javítani majd, hogy rákoppintasz a fejemre, bevallom, de hogy ugye, de bevállalom eme kockázatot. Ugye az integritás hatóság elnökét azzal, hogy hűtlen kezelés miatt többek közt azzal gyanúsítják, hogy azt gondolják hűtlen kezelésnek, hogy a feleségének használatra odaadta a hivatal autóját. A előnyt a feleség élvezte, és a feleségét is meggyanúsították, mint a hűtlen kezelés bűncselekményének a bűnsegédje. Na most a NK ügyben az analógiát itt úgy gondolom tovább lehet vinni ebben
6: hát, a hűtlen kezelés, nem tudjuk, hogy mi lesz.
5: Most ugye a hűtlen kezelés különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt zajlik akkor az eljárás. Ez egy 5-10 évig terjedő igen. bűncselekmény egyébként.
6: Lehet kicsit... hivatali visszaélés, lehet hűtlen kezelés. Ez igen. Még egyébként azért is, amíg ennyire képlékeny, mondjuk nem védem a Fidesz, de sokkal könnyebb elhatárolni egy olyan ügybe, ami fehér süt főz, amikor valakinek a rokonát oda teszem magamhoz, azt mondom, hogy ez nem helyes. Itt még mindenki a beszurkál, itt még azért még, ha nagyon előre szaladt volna a Fidesz, azt magára húzza, és azt mondja, hogy hát igen, nem volt szép ilyeneket csinálni. A helyükben is ezt a nyilatkozatot tettem volna. Őket is nyaldossa a probléma már.
7: Azt akartam mondani, ha lehet csatlakozni a bulvár részéhez, hogy azért kicsit olyan ez, mikor betörnek hozzád ilyen béna betörők, nem? És lehetik a kulcsot, ők még megisznak egy pohár vizet, és így leteszik az asztalra a poharat. Tehát, hogy így, amikor jön egy ilyen e-mail, akkor egy kicsit dörzsöltebb kabinetfőnöknek, vagy egyébként miniszterek, nem? Az lenne a feladat, hogy azonnal visszaír egy e-mailt, hogy kedves művész úr, hát csak nem képzeli, hogy a közpénzből, utána kacsingathat közben ezzel, csak nem képzeled, hogy egyetlen, akár egyetlen forintot is fogunk, na nem gondolod komolyan, és utána odafordul a főosztályvezetőhöz, hogy semmiképpen ne adjatok neki 500 milliót, amennyit kért, és majd megkap 499-et. Tehát, hogy ez, hogy minden le van papírozva, minden e-mail megvan, amit tovább küldtek, ez
2: a veszélyérzet teljes hiánya.
7: Igen, igen. Vagy tényleg ez egy nagyon jó, tehát nem biztos, hogy ostobák voltak, hanem egyszerűen csak azt gondolták, hogy bármit megtehetünk.
6: Nekem volt egyszer egy védencem, akit egy elég súlyos bűncselekménnyel vádoltak, már akkor a bírói szakban voltunk, és ő mondta azt, hogy mert akkor lényegében már látszott, hogy el van szúrva az életenek egy jelentős része, hogy ügyvéd úr, bárcsak az első balhémnál lebuktam volna, akkor most nem lennék itt. És ebben nagyon nagy életbölcsesség van egyébként, mert egy idő után itt is ez történhetett, hogy hozzászokott ahhoz, hogy lényegében sértetetlenek. Ez így működött, ez az így szoktuk csinálni, sohasem senki nem kérte ezt számon. Szerintem hideg zuhanyként érte őket, az nem tudom, most lesz a téma, ugye valamelyik országgyűlési képviselő, volt országgyűlési fideszes képviselő, mondta, hogy el is hangzott már fideszes elnökség.
2: Igen, majd mindjárt
6: jó, akkor nem spoilerezek.
2: Akkor Gábor felkonferálta, tehát azt az idézetet, ami engem tényleg megrázott, mert ilyenre én nem emlékszem. Volt egy Fidesz elnökségi ülés szerdán, ami részt vett Szatmári Kristóf is, akit itt láthatnak a képen, mert hogy a 28 fős elnökség egyik tagja, és nyíltan elmondta a Tusványosi Szabad Egyetemen egy beszélgetésen, hogy a Fidesz elnökségi ülésén elhangzott, hogy készüljünk, mert az elnökségi tagok kétharmadát elvihetik vezetőszáron.
5: Én konkrétan egyik döbbenetből esek a másikba. Nem tudom, hogy vannak ezzel a kedves nézők, de én még 3 vagy 4 hónappal ezelőtt elképzelni nem tudtam volna ennek a negyedét, ami itt most történik. Hogyha valaki azt mondja nekem, hogy ilyen nyilatkozatokat fogok kommentálni itt az Aktuálban, vagy ilyen nyilatkozatok fognak elhangzani, én garantáltan kiröhögöm őt, vagy nem tudom mit, orvoshoz küldöm, és én ezen, és ezért is döbbenetes az, hogy el nem tudtam volna képzelni azt, hogy a Fidesz kormány alatt az ügyészség kivonul a Fidesz szervereihez, becsomagolja és magával viszi.
2: Majd aznap lemond a legfőbb ügyész.
5: Majd aznap, igen. Tehát, hogy én elképzelni nem tudtam volna, lehet, hogy szegényes a fantáziám, de gyanítom, a nézők között is vannak páran, akik ugyancsak nem tudták.
2: Engem is megdöbbentett.
5: Nem tudták volna elképzelni, és Szatmári Kristóftól nagyon meghökkentő és drámai ez a realista hangvétel.
2: És mi az oka ennek a nyíltságnak, hogy ezzel kiáll Tusványoson egy panelbeszélgetés, és ott mindenkinek elmondja, majd oda megy az újságíró a 444-től, és még azt mondja, ez csak egy adalék, hogy belső információink szerint van egy 100-as lista, amin a hatalom 6. haszakad végig akar menni. És a vezetőszár egy fontos.
5: De ez beleillik az önkény retorikába egyébként, tehát ez abba a keretezésbe simán belepasszol.
6: Én azon lepődtem meg, bocsánat, hogy egyik álmulat, hogy egyáltalán az ember tud beszélni, mert 4 éven keresztül egy szót nem szólt a parlamentben egyébként. Tehát most egy tusványosi rendezvényen többet beszélt, mint 4 év alatt összesen. Ez így van, ez beleillik abban a retorikában, hogy meg vagyunk támadva. Ugye ők kérik számon most a jogállamot. Úgy fogalmaztam egy másik adásban, hogy olyan, mint amikor az örömlányok felvonulnak tüntetésen a szüzességi fogadalom megtartása mellett érvelve. Tehát igazából tőlük elvárni azt, hogy jogállam mellett érveljenek, hát kicsit is finoman szóval is diszonáns. Szóval azt akartam csak a dologból kihozni, ebben a retorikában illeszkedik, azt kell most erősíteni, a még megmaradt, az előbb mondtad, hogy még aki fideszes szavazó, az most figyeljen oda, én meg kicsit cinikusan mondtam, hogy akkor azt megvárjuk még őket, még meghallgatják. Tehát, hogy 900 000-en lettek kevesebben talán. Tehát, hogy a még megmaradt fideszes szavazókat kénytelenek, amennyire lehet még egyben tartani és fanatizálni, ezek a kommunikációk ezt erősítik.
7: Ha valaki azt gondolja, hogy az utóbbi 3 hónapban derítették föl ezeket a dolgokat, akkor azért az erősen tévedett. Szeretném azt is akkor elmesélni a nézőknek, hogy ezekről a dolgokról tudtak, egy bizonyos szinten elakadtak. És abban a percben, hogy ez a lakat lekerült arról a szintről, azt mondták, hogy na akkor itt az ügy kész van. Minden benne van, tessék, és csak azt akarom mondani, nem mondhatom el pontosan, hogy hol, de egyszer voltam egy olyan helyen, ahol egy egyenruhás személy elkérhette az igazolványomat, és el is kérte, megnézte, valószínűleg nézi a műsort, és azt mondta, nagyon szépen köszönöm, sok sikert kívánok, és csak szeretném mondani, mielőtt bárki meghallja, hogy mi sem vagyunk, mint fideszesek. És úgy utamra engedett, szóval, hogy szerintem ott is sokan várták már, hogy igenis azokat az ügyeket, amiket ők felderítettek, és tudták, hogy mi az igazság, végre tovább vihessék, de hát ez ugye elakadt.
2: Most azt politikailag értem, hogy egy ilyen elővágásnak, előre menekülésnek mi lehet a logikája, vagy a mögöttese, vagy miért teszik, de jogilag bármit számít ez, hogyha majd tényleg elviszik a 2/3-át, vagy 1/3-át, hogy ők megmondták, hogy miket el akarnak vinni, mert
6: semmit. Abban a téves feltevésben van Orbán Viktor és a Fidesz, tekintve, hogy nem képesek személyiségükben sem, meg habitusukban, meg az elmúlt időszak gyakorlata alapján sem képesek arra, hogy felterjek a valós okait annak, hogy miért teszítették el a választást, ezért ők ugyanazt a trombitát fújják tovább, ami egyébként a hamis dallamokat fújta a választások alatt, és azt az eredményt hozta, amit. Tehát ennek semmilyen értelme nem lesz a büntetőeljárásban, ők abban bíznak, hogy hát az a párt, aki 19%-os támogatottság mellett azt bírja mondani, hogy nemzeti ellenállást hirdet, ott nagy baj van a fejekbe. Tehát ők azt gondolják, hogy amikor majd elkezdik őket elvinni, mert előbb vagy utóbb elkezdik őket elvinni, ha már ők is erre számítanak, akkor majd ki fognak menni azok a 10 000-ek, meg 100 000-ek, akik a Sándor palota elé is kimentek, és majd megvédik és kiszabadítják őket, mint Ácsicsot a börtönből. Ez szerintem egy téves feltevés, szerintem egy rossz úton halad ebben a Fidesz, és maguk alatt vágják a fát, hát lelkük rajta.
2: Még mondasz valamit?
5: Nem.
2: Kedves nézők, akkor ennyi fért az első blokkba, de a második se lesz érdektelen. Garancsi István kaszinója például 2061-ig működhet Sopronban. Ezzel jövünk.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Mondd meg, ki vagy, és hány darab reggeltől estig ragyog jön a nap, a csend beszél, hallgass velem, szoríts magadhoz,

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Garancsi István, aki Orbán Viktor kötélbarátja, kaszinókat is üzemeltet, például a Sopronit, és kiderült, hogy még a kormányváltás előtt hoztak egy számára nagyon kedvező döntést, újabb néhány évig üzemeltetheti ezt a soproni kaszinót, hogy hány évig, az mindjárt kiderül a bejátszásból.
2: Titokban 2061-ig meghosszabbították Garancsi István egyik cégének koncesszióját a soproni kaszinó üzemeltetésére, írta meg az m4.hu. A lap szerint az eljárás a szokásos módon zajlott, nyilvános pályázat nem volt, mert a hatályos törvények szerint a megbízható szerencsejáték szervezővel enélkül is megköthető a szerződés. A soproni kaszinó nyereséges, tavaly 8,3 milliárd forintos forgalom mellett 1,8 milliárd forintos nyereséget értek el.
1: Megnéztem, hogy Garancsi István 1965-ös születésű, tehát 2061-ben, ha jó egészségnek örvend, akkor 96 éves lesz. Tehát aki a Fidesz azzal vádolja, hogy nem gondoskodik az idősekről, az egyszerűen
3: nem mond igazat.
1: Irrealizmusban él.
4: Nem gondoskodott, szerencsésen csak múlt időben beszélünk erről.
1: Hát komolyra fordítva, igazából egy olyan szerv hozta ezt a döntést, amely döntést a mostani, az új kormány egyelőre nem írhat felül.
3: Azt gondolom, hogy rengeteg sok olyan rendelkezést hoztak, az egyébként az NK is ide sorolható, meg olyan esemény történt, ami azt vetítette előre, vagy abban reménykedtek, hogyha még ha bukunk is, azért itt finanszírozni tudjuk azt az infrastruktúrát, legyen az akár média, vagy legyen, nem is tudom, bármilyen más, ami megtartja a Fidesznek az erejét. Ami valaha Simicska volt, ugye, de már tudjuk, hogy nincs. És annyira érdekes látni, hogy ez nem történik meg, hogy ez nem valósult meg, miközben, csak hogy értsék a nézők, hogy ez mekkora nagy dolog. A Golem Színház 2019-ben kötött egy közszolgáltatási szerződést a 7. kerületi önkormányzattal, ami fantasztikus nagy eredmény volt, de tényleg kiemelkedő nagy sikernek számított, hogy mi 10 évre tudtuk ezt megkötni. Hogy nem 1 évre, nem 5 évre, hanem 10 évre kötöttük meg. És akkor ez hány év?
1: 2061-ig.
3: 61-ig? Tehát, hogy ez olyan őrületes égbe kiáltó csalás, mint amikor 500 milliót kap Mága Zoltán fotósa. Ez nagyjából ugyanaz a kategória, ez hihetetlen.
5: Na most jog ezen területén végképp járatlan vagyok, tehát most én mint csak kizárólag a laikus tudom megfogalmazni mondjuk így a elképzeléseimet, de egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy a polgári jogban, meg úgy általában a magyar jogban erre nincsen valami olyan rendelkezés, amit nem lehetne megtámadni, mert hogyha ez a bíróság elé kerülne valamilyen módon, most tegyük fel így fantáziával, hogy ezt egy bíróságnak kellene megítélnie, hogy ez mennyire etikus ez a koncesszió odaadása, hát akkor én nem gondolnám, hogy lenne olyan bíró, amelyik azt mondaná, hogy igen, hogy ez erkölcsös, mert ugye Gábor, te jobban tudod, hogy a polgári jogban sokkal több ilyen van, ami alapján sérti a tisztességes magatartást, most nem tudom pontosan a fogalmakat, de hogy ami alapján egy bíró meg tudja ítélni, hogy amúgy egy látszólag formálisan, totálisan rendben lévő polgárjogi szerződés, az amúgy semmit sem ér, vagy hogy az teljesen szabálytalan. Tehát én azért reménykedem benne, hogy ezeket a szerződéseket is valamilyen úton módon fel lehet majd bontani, vagy ezeket a jogosultságokat is meg lehet szüntetni, mert ezt mindenki érzi, ez nem kell jogvégzett embernek lenni, hogy ez micsoda elképesztő dolog.
4: Szerződéseket fel lehet bontani. Ugye az a lényeg egy két oldalú, vagy bárhány oldalú szerződésnek, a polgárjogi jogviszonyoknak, hogy a szerződő felek azt megszüntethetik. Ennek természetesen van, úgyhogy van szankciója, hogyha határozott idejű a szerződés, ott érheti kár a másik felet. Nyilván bizonyítani kell, hogy azért szerződött ilyen hosszú időre, mert hogy ilyen és ilyen beruházásokat eszközölt, és úgy érezte, hogy ezen hosszú időszak alatt tudja kifuttatni ezeket a beruházásokat. Élek a gyanúperrel, hogy ebben a konkrét esetben ilyenfajta bizonyítás nagyon nehezen fognak a helyt, mert ezen a településen eddig is ő volt ott, meg ezután is ő lesz. Én szerintem az önmagában nem probléma, hogy az állam bizonyos dolgokért pénzt szed. Tehát ugye a koncesziónak az a lényeg, hogy azt gondolja az állam, hogy ezen a területen monopóliuma van, ez az ő joga, hogy ezen a területen garázdálkodjon, és ezt aztán valakinek odaadja. Ami a tisztességtelen ebben, az én álláspontom szerint, még akkor is, hogyha úgy van kialakítva egyébként a jogi környezet, hogy a bizonyos körben lévőknek nem kell pályázniuk, de ezzel ugye kirekeszt másokat, és ha nincsen verseny, akkor azt a mindannyiunknak közös tulajdonát értékesíti valakinek verseny nélkül, tehát nem tudjuk, hogy hosszabb időre vagy rövidebbre, több vagy kevesebb pénzért, vagy más feltételek mellett más valaki is akarta volna-e azt a dolgot, vagy sem. És egyébként én azt gondolom, hogy tisztességtelen is egyébként az ilyen szerződéses feltétel, de azon nagyon érdekes, amit te mondtál, mert szerintem a nézőket már elvesztettük ennyi jogászkodás után, amit te mondtál, az egyébként nagyon fontos, tehát nekem az egyik legfontosabb bizonyíték arra, hogy Orbán Viktor, ha nem is csinál semmit máshogyan, az nem csak azért nem csinál máshogyan, mert nem tudja máshogyan csinálni, hanem mert szerintem nem látja az értelmét. Nem számítottak ekkora verességre, ők ezeket a pénzeket azért találták ki, mert azt gondolták, hogy ez szűk győzelem lesz, ha ki is kapnak, nyilván ők is mérték, hogy jön föl a Tisza, egy szűk kis réssel fog nyerni a Tisza, nekik lesz egy anyagi háttérbázisuk, ami alkalmasát teszik őket, hogy megbuktassák, obstruálják a parlamenti működést, megbukoljon a Tisza, megosszák a tiszásokat, és vissza tudjanak jönni, szerintem ez volt az elképzelés. És az egyik számomra az egyik legmarkánsabb bizonyíték arra, hogy az ő fejükben ez a terv már nincsen meg, az pontosan ez, hogy megszűnik az összes, most ne soroljuk föl, én azt várom, mikor fog a Hír TV is megszűni, nagy valószínűség előbb-utóbb ott sem lesz finanszírozás, de pont ezért, mert olyan elképesztő pénzek mentek ki, valószínűleg azért, hogy a háttérbázisuk megvan nagyon, az, hogy ezek a pénzek még csak töredékébe se csorognak vissza, hogy ugye már avval kellett szegény fideszes influencereknek szemben találkozniuk, hogyha a piacról nehéz megélni, láss csodát. Szóval, hogy szerintem ez azt mutatja, hogy ők ebben nem akarnak. Tehát ez az a fajta vállalkozás, amiben nem akarnának.
5: Plusz azért nem betonozták be jobban a hatalmuk, és ez nekem is egyébként egyetértek, mert nekem is ez az elméletem, hogy ők egy szűk, vagy legalábbis kezelhető méretű többségre készültek, hogy ugye a hivatalosan független intézmények, amiket hát tudjuk nagyon jól, hogy kik, ugye a Orbán odaültette a saját embereit, de hogy ezek a független intézmények majd ott tegyenek keresztbe egy Tisza kormánynak, ahol csak lehet, csak hát nem számítottak arra, hogy a kétharmados győzelemre, és ezért nem betonozták be jobban magukat a választási törvénnyel, meg az alkotmánnyal, mert egyszerűen nem gondolták volna, hogy kétharmados vereséget fognak szenvedni.
1: A következő, hogy egy vagy két nagyságrenddel komolyabb. Magyar Péter azt mondta, hogy 4 ügyben tett feljelentést a kormány, az Exim Bank 4 kockázatos hiteléről van szó, nézzük a bejátszást.
6: Most a mai napon éppen a gazdasági és energetikai minisztérium tett 4, összesen 1000 milliárd forintos ügyben feljelentést a hatóságoknál.
7: A miniszterelnök elárulta. Mind a négy ügy az Exim Bankot érinti. Az állami tulajdonú bank Magyar Péter szerint gyanúsan helyezett ki óriási összegeket bizonyos NER oligarchákhoz az Orbán rendszer alatt. Magyar Péter beszámolója szerint a feljelentés többek között Tibor István egyik szálloda projektjét, valamint Szíj László egyik afrikai útépítő vállalkozását is érinti. Az ügyekben hűtlenkezelés gyanúja miatt tettek feljelentést. Magyar Pétert megkérdezték, hogy találtak-e olyan bűncselekmény gyanús ügyet, amely elérhet Orbán Viktorig.
8: Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a maffia főnöknek nem merül fel a felelőssége egy maffiában. Nagyon sok minden arra utal, hogy itt szervezett bűnözők, itt csoportonként tevékenykedtek bizonyos politikusok, és mindig van egy szervezett bűnözői csoportnak egy vezetője.
1: Hát egyre forróbb ez a pite, de még egy picit hűtve a kedélyeket, tehát az Exim Bank egy magyar tulajdonú állami bank, a hazai vállalkozások bankja, most őket idézem, célunk, hogy a kiemelkedő növekedési és külföldi terjeszkedési potenciállal rendelkező vállalatok számára egyedi hitelbiztosítás és garancia termékeket kínáljunk.
5: Most próbálom, mint egyszerű magyar adófizető megérteni. És most az NMH haragjától vezéreltetve nem mondok csúnyább szavakat. De hogy mi a fészkes fenének kell Kongó vagy Zambia között egy a magyaroknak autópályát építeni, meg határátkelőjét, és arra az én pénzemet odaadni. Én nem, tehát hogy én igyekszem, amennyire csak tudok, vagy legalábbis remélem, próbálok méltányos lenni. Meg próbálok úgy közeledni bizonyos dolgokhoz, hogy megértsem a motivációkat. De ebben itt nagyon nem tudom megérteni, bevallom, hogy ez mind nekem magyar adófizetőként miért jó ez, hogy ott Afrikában zajlik ez az útépítkezés, hogy miért kellett a pénzemet odaadni.
1: Akár ez hozhat nyereséget, ha tisztességesen és tehetségesen csinálják, beteszik a mi pénzünket, csak kamatostul visszakapjuk.
5: Csak amikor eszembe jut, hogy ugye Szijjártó Péter ennek a Szíj Lászlónak a jachtján ott üdült, miközben ugye állítólag Szijjártó Péter nagyon dolgozott éppen valamin, akkor azért úgy felmerül bennem, hogy ugye azért ugye a tisztességnek a látszata, vagy hát legalábbis itt a dolgok elrendezése nem feltétlenül egy piaci alapon, vagy legalábbis a magyar vállalkozások megsegítésének elvei mentén zajlottak. Ez csak egy ilyen gyanú, természetesen nem állítok semmit se, csak ez így látszatra nem a legjobb.
4: Parancsolj.
3: Amikor kihallgatást tanultunk a katonai főiskolán, akkor az egyik ilyen nagyon egyszerű alapel volt az, hogyha, és ezt gondolom egyébként, biztos a bíróságon is így van, vagy mit tudom én, hogyha egy valami hazugságon rajta kapod a másikat, akkor minden, amit addig mondott, az simán bukhat. Tehát, hogy hopp, így amit addig leírtál, az megy a kukába, és előről kezded az egészet. És ezt azért mondom, mert visszautalva az NKA ügy arra bizonyosság, hogyha ez azon a területen megtörtént, akkor pontosan így működhetett a kormány az összes területen. Azért fontos egy precedens, mert ha az bebizonyosodik, hogy így volt, akkor biztosra lehet venni, hogy az összes többi területen is, mert a kultúra ebből a szempontból nem egy külön, akkor biztosra lehet venni, hogy az összes többi területen

0: Ami feltűnt, bocsánat, csak hogy van ez az ügy, amiben Magyar Péter nagyjából azt mondja, mint Orbán Viktor, tehát a Fidesz elnökség a vezetőszáras kétharmadról beszél, Magyar Péter meg most azt mondta az Orbánra vonatkozó kérdésre, hogy hát a maffia ügyekben a maffia főnököt is előbb-utóbb meg szokták hallgatni.
1: Nagy koalíció. Ugye olvastad, hogy mi a nagyjából ennek a banknak a hitelpolitikája, és ugye beszélt arról, hogy ugye ez az ő garanciájuk. Én szerintem csak rosszul értettük, és hitelt kap, akinek van a garancia, és nem garancia, de ez egyébként a szemlélete az egésznek, hogy az kap hitelt, aki valakinek a valakije, tehát egyikünk nevét se hallottam, se az afrikai útépítés során, sem a kaszinón, sem még egy vacak dohányból ott se sikerült összegrundolnunk, szóval, hogy ez mind úgy tűnik, hogy oda kellett a húsos fazékhoz férni, és ugye itt a szünetben beszélgettünk arról, hogy és ebben egyetértek, amit mondtál, hogy ez csebben a tenger, tehát hogy ez volt a gyakorlat, hiszen tudjuk, hogy például egymást próbáltuk felüllicitálni a különböző történetekkel, de Schmidt Mária is úgy épített épületet, vagy úgy kapott rá lehetőséget, hogy felvett hitelt, amit aztán utána az állam az épületet tőle visszapérelte, egy picit többért, mint amennyi a hitelt törlesztő részlete, amire ugye a klasszikus Kombácsi azt mondja, hogy ügyes, de ez több, mint ügyes, mert ez egyszerűen pofátlanság, és azt gondolom, hogy büntetőjoggal is értékelhető, és erről is beszélgetünk a szünetben, hogyha megengeditek, akkor ide rakom a kedves nézők elé, hogy lehet, hogy nem fognak minden ügynek a végére tudni járni, hiszen 16 évnyi disznóság azért az akkor, hogy is mondjam, boldogan lehetne bűnözni, mert nem maradna idejük a bűnöző szerveknek a mai nap bűneire, de hogy az emblematikus és az igazán nagy ügyeket és azok azt a személyeket, akik tényleg pofátlanul értek vissza a mi bizalmunkkal és a mi közpénzünkkel, azokat nekem szent meggyőződésem, és ezért nagyon örülök neki, hogy elképesztő az összeg, amit most itt Magyar Péter mondott, de azt mondta, hogy ezekben az ügyekben feljelentést tett a kormány. És ugye ez nagyon fontos dolog, szintén szemléletmódbeli különbség, hogy míg a Fidesz azt mondja, ebben nem ugyanazt mondja Orbán Viktor és Magyar Péter, bár hasonló szavakat használ, csak más tartalommal és más sorrendben, de szóval azt mondja, hogy ez ugye lejárató, meg a Fidesz, illetve a Tisza párt is elvitette, meg lesújt, nem tudom. Igen, itt nem ez történik, hanem az történik, amit az előző kormányzat gátolt büntetőeljárásokat, ez a kormányzat meg feljelentést tesz. Tehát egyszerűen ott van a minisztériumban az anyag, és azt mondja, hogy ezt az anyagot itt egy belső vizsgálat eredményeképpen ezt átnézzük. Ugye Ruf Bálint fogalmazott, úgyhogy egyszerűen már nem tud elugrani a különböző csontvázak elől, úgy esnek, potyognak ki mindenféle szekrényekből. Ő is említette talán két héttel ezelőtt, hogy feljelentéseket tettek. Én ennek nagyon örülök, tegyék is a dolgokat. Ez a dolga egyébként szerintem egy kormányzatnak, megtegye a feljelentést, és mert elvárja a nyomozóhatóságtól és a láthatóságtól, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, és onnantól se pró, se kontra, tehát nincsenek plusz elvárásai, semmelyik irányba, tehát sem a megszüntetés, sem pedig a habosítás irányba. Szerintem ez teljesen rendben van.
0: Van még egy ide kapcsolódó hír. Magyar Péter bejelentette, hogy új jogköröket kap a NAV, a Nemzeti Adóhatóság. 20 évre visszamenőleg vizsgálhatják a politikusok és családtagjaik vagyonát, mert hogy az eddigi vagyonbevallások teljesen hiteltelenek. Erre szoktam én mondani, hogy igen, ebben a műfajban inkább a green fivéreket preferálom, mint a vagyonnyilatkozatokat, de ez a visszamenőleg, ez egy picit megütötte a fülemet. Ebben van szálka, hogy visszamenőleg most bejelentik, hogy 20 évre?
2: Vannak, a drámai vagy a színházi hasonlat az, hogy vannak dolgok, amik nem évülnek el. Szóval részemről, nem tudom, hogy ennek vannak jogi következményei, de hogy nem, legyen nyugodtan visszamenőleg. Tehát, hogy a hazugság, az például ilyen, az nem évül el. Ha egyszer te hazudtál nekem, az mindig hazugság marad. Lehet bocsánatot kérni, és lehet megbocsátani, de attól a hazugság az megtörtént, és hogyha ez kell, hogy napvilágot lásson, 10, 50, 100 évvel később, még akkor is, amikor mi már nem élünk, akkor is én azt mondom, hogy lásson napvilágot.
1: Szerintem ketté kell válaszolni dolgot. Az egy, ha jól értem, és remélem, hogy így van, hogy azt mondják, hogy vizsgálják 20 évre visszamenőleg. Ez nem azt jelenti, hogy ennek van jogi következménye, mert az elévülés intézményét azt nem lehet áthágni. Ugye ilyen adózási kérdés lehet az, hogyha valaki úgy gazdagodott egyébként, hogy az a legális jövedelmei azt a fajta gazdagodást, ugye ezek voltak régen a vagyonosodás vizsgálatok, azt a fajta gazdagodást azt nem takarta be, vagy nem fedezte. Ilyen esetben ugye megállapított egy adó hátralékot a NAV, és azt kiszabta rá, de ez 5 év az elévülés, ami ugye adózásnál ugye az adóév miatt az 6-ra jön ki, tehát sehogy sem lehet 20, de abban egyetértek, hogy egyébként a vizsgálat legyen meg, majd kell neki, majd legalább a

0: a 20 és... következménye.
1: Igen, járjon. Tehát legalább a 14 évről, amiről nem kell fizetnie, legalább magyarázkodnia kell.
2: És én még egy büntetőjogi vonalat is idehoznék, tehát hogy esetleg túl azon, hogy én reménykedem benne, vagy legalábbis elvárásom, hogy minden szabályozás a jogállami normáknak megfelelően történjen. Most ebben látunk erre példát, hogy nem mindig így történik, de reménykedem benne, hogy ez a jogállamiság minden egyes próbáját kiállja. Itt esetleg talán olyan ügyek bukhatnak elő, hogy a költségvetési csalást, amikor mondjuk ilyen nagyobb tételben követik el, akkor annak azért nagyobb az elévülési ideje. Tehát az ilyen 500 millió forint feletti költségvetési csalást, például 10 év az elévülési ideje, amennyire én tudom. Van olyan, aminek 8 év az elévülési ideje, és lehet, hogy ezek a visszamenőleges vizsgálatok találnak olyan költségvetési csalást, aminek mondjuk még nem évült el feltétlenül az ideje, mert akkor a tételben zajlottak.
1: De a kettő nem ugyanaz. Tehát régen voltak ezek a vagyonosodási vizsgálatok, amiket lényegében a Fidesz egy ilyen politikai fegyverként használt. Aztán megszüntették a bárki által bejelentetőt, és ugye büntető eljárások mellett most is van vagyonosodási vizsgálat, van rá lehetőség, hogy a bűnösen szerzett vagyon eredetét feltárva megnézik, hogy miről van szó. A büntető eljárás, tehát az most is működik, tehát ha valakivel szemben, és ugye ott a büntetési tétel felső határa, ugye az elévülési idő, ott értelemszerűen ott a más az elévülési idő. De ott mások is az intézmények, az elkobzás, a vagyonelkobzás, meg, tehát vannak más lehetőségei is a büntető hatóságnak. Itt ez egy polgárjogi kérdés, vagy egy közigazgatási kérdés, amiről beszéltünk, mert nem feltétlenül, tehát gazdagodhat valaki úgy is, hogy egyébként annak a hűtlen kezeléshez nincsen köze, hanem mit tudom én, Lévis Farmert hozott meg nejlonharisnyát, és azt eladta Moszkvába, és a vörös festéket hozott be cserébe, és eltitkolta ezt a fajta jövedelmét. Tehát, hogy ő magában nem feltétlenül erről van szó. Ha jól értem, akkor inkább ezt is be akarják ide vonni, hogy ne lehessen önmagában azt mondani, hogy feltaláló vagyok, és 100 milliókat keresek a feltalálásaimmal.
0: Ilyet én még nem is hallottam. Viszont azt hallottam, hogy Magyar Péter nem akarja a megerősített személyi védelmet, azt követően sem, hogy a nyugati pályaudvaron egy illető leköpte. Nézzük ezt a bejátszást.
3: Nagyon köszönöm a sok támogató üzenetet, ugyanakkor továbbra sem kérek megerősített védelmet. Szeretnék ember maradni az emberek között, teszem, amíg tudom, írt a közösségi oldalán Magyar Péter. Miután szerdán a nyugati pályaudvarnál egy ismeretlen férfi odalépett hozzá és leköpte. A miniszterelnök azt is közölte, hogy nem tesz feljelentést az ügyben. Magyar Pétert a kormány szóvivői tájékoztatón is kérdezték az incidensről.
4: Hogy vegye meg a rendőreket, vagy akik ott a személyvédelmet ellátnak, hogy az én kérésem általában, én ilyen renitens vagyok, hogy legyen életem, és hogyha megyünk emberek közé, akkor ahogy az országjáráson se álljanak mellettem egy méterrel, hanem odaléphessenek hozzám az emberek. Én nem azért lettem se politikus, se képviselő, se miniszterelnök, hogy utána egy elzárt palotába golyóálló mellénnyel, páncélozott autókban, végsuhanban vagy helikopterekkel menjek, akkor nem csinálom. Úgyhogy ez az én hibám, hogyha van bárkinek hibája. Én nem érzem magam veszélybe, és elárulok egy titkot, hogy sokszor a gyerekeimmel mindenféle személybiztosítás nélkül járok az országban és a városban is, és sohasem ilyen komoly inzultus nem ért. Ha megér, akkor ennek vállalom a következményeit.
0: Lenc, azt mondtad, van egy vonatkozó sztori.
2: Igen, nem szeretem személyes történetekkel untatni a nézőket, de most kivételt fogok tenni. Én ott voltam 2 hónappal ezelőtt, amikor Magyar Péter tartott egy bejárást a Karmelitában. Emléteg regisztrálni kellett volna, mint sajtómunkatárs, és meghökkenve láttam, hogy tőlem regisztrációt ott nem kértek. Volt nálam egy hatalmas oldaltáska, senki meg nem nézte, hogy abban mi van. Még ha jól emlékszem, talán a miniszterelnök is mondta, hogy hát a jelenlévő... Nem, hogyha a jelenlévők közül, mint hogyha nem mindenki sajtómunkatárs lenne. Így beengedtek. A miniszterelnök volt, vagy több tucat alkalommal közelebb volt hozzám, mint most itt ti. És abból a táskából, amit én oda bevittem, ott bármi előkerülhetett volna. A kutya nem nézett utána, hogy én oda tényleg bármit bevihettem volna. Úgyhogy én ennek fényében is nagyon furcsálom azt, ami történik, és nagyon furcsálom azt, amit Magyar Péter mondott.
5: A kiemelt személyek védelme az egy nagyon összetett és nagyon bonyolult feladat. Én meg ott voltam 95-ben, amikor a világ egyik legjobb személyi testőrsége
0: Csak nem a Rabin gyilkosságról.
5: Igen, tehát hogy megbukott, amikor Icák Rabint ilyen közelről ugye lelőtték egy, igen, egy szélsőjobbos vallásos fiatalember, zsidó vallásos
0: az
5: fiatalember.
0: Az oszlói egyezményt ellen.
5: Igen, igen, és tehát hogy ez egy nagyon nehéz feladat, és mindig sokkal könnyebb, az sem egy ilyen nagy szakmai titok, amit elárulok, sokkal könnyebb felderíteni egy olyan csapatot, akik erre hosszan készülnek, az ilyen embereket, akik véletlen vannak, pont azon a helyen, pont ott vannak, elönti őt az indulat, erre nem tud senki se felkészülni, azért ezt lehetett volna jobban megoldani, de azt akarom mondani, hogy a végső soron az van, amit a miniszterelnök mond, az ő kérése ebben az ügyben, szentírás. És valóban az is igaz, amit ő mondott, hogy a végén ő vállalja a felelősséget. Ez az ő bőrére megy, és nagyon örüljünk, hogy egy olyan országban élhetünk, ahol egyelőre még csak leköpik a miniszterelnököt.
0: Hát jó, de Fico ellen is volt merénylet, oda ment a rajongóihoz, kijött egy kormányülésről, és rálőttek. Szóval Gábor, te mit gondolsz, hogy a miniszterelnök mondja ki az utolsó szót, vagy a szakma?
1: Mindenképpen a miniszterelnök mondja ki az utolsó szót, az én álláspontom szerint, hiszen az ő életéről van szó, ő viseli érte a felelősséget, de nyilván egy nyoma, lekövethető nyoma kell, hogy legyen, de az pont az, amit elmondott, és egy millió esetet tudunk felsorolni a világtörténelemben, hogy amikor nagyon szigorú a védett személy szándékától, akaratától függetlenül is szigorú őrizet mellett volt, és mégis meghalt, vagy mégis megsebesítették. Tehát sokszor nem ezen múlik igazából, hogy mi történik. Nyilván szükség van a testőrökre, nyilván szükség, de valakit meg akarnak merényelni, nagyon csúnyán fogalmazva, az sajnos elő szokott
0: fogni. Az a helyzet, hogy azért megy Magyar Péter egy újabb országjárása ezt követően, hogy most belemondta országvilág előtt a kamerába, hogy már pedig ő nem kér megerősített védelmet. Innentől ez még izgalmasabb lesz, de ne legyen okunk izgalomra. Ennyi fért a műsorba, de most jön akkor a nap kérdése. Önök mit gondolnak, mit gondoltak önök? Tehát hogy zárult ez a kérdés, amely így szól? Magyar Péter azt követően sem kér megerősített személyi védelmet, hogy leköpték. Ön egyetért a miniszterelnökkel? Már csak 31% ért vele egyet. Tehát a nézőink nagy többsége óvná Magyar Pétert, 69% mondja, hogy nem ért egyet. És akkor a végére néhány érdekesebb komment. Eszter azt írja, pedig kellene, mert ismét fórumot fog tartani országszerte, ott lesznek emberek, akik nem a legbékésebb csoportból valók, a személyi védelme április 12-től közügy. László, igen, mármint egyetért magyarral, ez egy fontos jelképes ígérete volt, szóval ha megszegi, akkor részben lerombolja a magáról alkotott képet. Adrián, nem értek egyet. A törvény szerint a miniszterelnököt szabályok védik, akár tetszik, akár nem, ezeket kötelező betartani. Illés? Igen. Nem a testőrök számát kell növelni, hanem az utcemberének szellemi színvonalát. Eszter? Nem. Felelőtlen döntés. Nem csak magáért, hanem egy országért felel. Norbert? Filmszínház, megjátszott tragikomédia az egész, azért nem kér személyi védelmet. Erika? A gyerekeire is gondolnia kellene. És végül Benjamin? Igen, egyetértek, a miniszterelnök merjen kimenni a nép közé. Köszönjük szépen, hogy ma is aktívak voltak, köszönöm szépen
2: köszönöm
0: nektek,
2: a meghívást,
0: hogy eljöttetek. Holnap is lesz aktuál, további jó tévézés, szép éjszakát, viszontlátásra.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

tartalmakat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnak. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket! Nyílt levelet írtak a szakszervezetek a miniszterelnöknek, több mindent szeretnének elérni, leginkább például azt, hogy egyeztessenek és kérdezzék meg őket több dologról, például a sztrájk jogi szabályozásról, és persze a bérekről is, hogy mi minden másról, ezt megtudhatjuk most Zlati Róbertől, aki a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, és itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Miért van szükség egy nyílt levélre, és nem rögtön egyeztetésre?
2: A nyílt levél címzetjét legalább tudjuk. A miniszterelnöknek írtuk ezt a levelet. Sajnos egy olyan személyt, akivel ezekről az ügyekről konkrétan, egy szakmai felelősről, egy államtitkárról, nehogy Isten egy miniszterről, de az már eldőlt, hogy ilyen konkrét miniszter nincsen, egy államtitkártól, helyettes államtitkárról még nem tudunk. Ezért írtuk a miniszterelnöknek ezt a levelet, és hát igazából ugye a levél tartalmáról gondolom fogunk beszélni, és annak a témáit, hogy mikről kellene beszélni, ugye ezt fogalmaztuk meg, de természetesen azt is, hogy most már minél előbb legyen olyan személy, akivel erről témákról tudunk beszélni a jövőben.
1: Összefoglaltak jó néhány témát, amelyek fontosak lehetnek. Melyek a legégetőbbek, hogyha szakszervezeti munkavállalói oldalról vesszük?
2: Igen, itt felsoroltunk néhány nagyon fontos és általános témát, és azt is elmondom, hogy a levelünknek a végén természetesen azt is megfogalmaztuk, amit már egyébként többször és több ágazatban is megfogalmaztak a kollégák, hogy nagyon sok olyan téma van, amelyről ezen kívül kell majd még beszélni, illetve szeretnénk beszélni. Az első és legfontosabb, amiről most szó esik ebben a levélben, az, hogy valóban a szociális párbeszédet meg kell erősíteni, és meg kell kezdeni az ezzel kapcsolatos, vagy ezen keresztüli egyeztetéseket, hiszen az előző kormány idejében valóban ezek az egyeztetések sok esetben látszat egyeztetések voltak. Itt tényleg az lenne a legfontosabb, hogy ilyen egyeztetések érdemiek legyenek, És az, amit mi írtunk, az az, hogy most, hogy elkezdődött, illetve arról van szó, hogy alkotmányozás is lesz az elkövetkezendő időszakban, évben mondjuk. Itt a lehetőség arra, hogy ezeket a rendszereket, ezeket a formákat, formulákat alkotmányosan is megerősítsük a jövőben. A szakszervezeti jog... Igen?
1: Miért van arra szükség, hogy ez alkotmányba kerüljön?
2: Hát, hogy alapjogként szerepeljen, és hát ugye, ahogy az alkotmány egy erősebb jogi felhatalmazást ad, egy erősebb jogszabály, ugye a módosítása is nehezebb, és éppen ezért nem lehet olyan könnyen változtatni ezeken, ezért szükséges, hogy alkotmányba rögzítve legyen, hogy létezik ilyen érdekegyeztetés, hogy erre joga van a munkavállalóknak, illetve a munkavállaló képviselőinek, természetesen ugye a munkáltatókat is beleértve.
1: Vegyünk végig akkor néhányat ezek közül. Például a szakszervezeti tagság státuszának garantálását kérik, ez mit jelent a gyakorlatban?
2: Az, hogy egyébként szintén alkotmányosan szeretnénk ezt, hát az, hogy valóban a munkavállalónak legyen joga, és ne csak a szavak szintjén, és legyen büntetve mondjuk azt, hogyha valamelyik vállalkozásnál ezt a jogot nem biztosítják, hiszen erre vannak már példák, és ez se legyen csak egy ilyen farrahány borsó, hiszen valóban jogszabályok Magyarországon ezt valamilyen szinten biztosították, de nem olyan erősen, hogy ezt ne lehessen megszegni, és ne lehessen úgy munkavállalókat, tisztséget vállaló embereket elküldeni egy vállalattól, hogy az mondjuk fájjon is esetleg a munkáltatónak, amikor ezt a kérdést próbáljuk rendezni. Nagyon sok hosszú eljárás folyamán nem sikerül visszaállítani a munkaviszonyt, és nem sikerül a szakszervezetet megerősíteni. Erre lenne szükség a jövőben. És hát ezzel együtt természetesen a strike jognak a kérdése, amit azt hiszem, hogy ön is említett, ez is egy fontos kérdés, hiszen ez is kiüresedett az elmúlt időszakban. Vannak olyan ágazatok, ahol szinte lehetetlen a strike, és apróbb jogszabályokkal, a kormányrendeletekkel tiltották meg azt, hogy sztrájkolhassanak a munkavállalók.
1: Segítsen egy picit látni nagyban a képet, hogyha arról beszélünk, hogy szakszervezet, akkor az elmúlt több mint 10 évben önök, a szakszervezetek is, meg sokan úgy véleményezték ezt, hogy igazából kiüresedett ez az intézményrendszer. Mert hogy hiába próbáltak volna érdeket képviselni, nem volt, aki meghallgassa önöket. Mi lenne a lényege a szakszervezetnek? Engem csak akkor képvisel, hogyha tagságot fizetek? Kell ma még tagdíjat fizetnem ahhoz, hogy engem képviseljenek?
2: Nagyon jó a kérdés azért, mert mi szakszervezetként természetesen azokat a munkavállalókat képviseljük elsősorban, akik belépnek a szakszervezetbe, de a magyar jogszabályok sajnos azt biztosítják, hogy azt is biztosítják, hogy akik nem szakszervezeti tagok, sajnos ugyanazokban a kedvezményekben vagy eredményekben részesülnek, mint amelyeket a szakszervezetek elértek. Ugye azt említette az előbb, hogy kiüresedett a rendszer, ez igazából a makroszintű érdekegyeztetésre szabad mondani, hiszen a munkahelyeken, ahol vannak szakszervezetek, ott mindenképpen folyamatosak voltak az egyeztetések, és folyamatosak voltak az eredmények is. Itt a makroszinten igazából csak a minimálbér megállapodások környékén látszott az, hogy valamilyen egyeztetés folyik, és eredménye is volt, hiszen a megállapodások legtöbbször, legalábbis a mi támogatásunkat tekintve legtöbbször megszülettek, de az évközben, és amiről szól ez a dokumentum is, egy olyan érdekegyeztetésre van szükség, ahol a szakszervezeteket a munkavilága, de egyébként az ország ügyeiben is meghallgatják, és ez tudja befolyásolni adott esetben a kormánypártot, vagy úgy általában a politikát. Erről lenne szó, és erre lenne szükség a jövőben is. És még egyszer, a munkavállalók egészét képviseli tulajdonképpen a szakszervezet, azt a 4 milliónál is több munkavállalót is tulajdonképpen, de ténylegesen, ha legszűkebbre vesszük, akkor a tag létszámot, illetve a tagokat képviseljük, de ez már akkor nem igaz, amikor kollektív szerződéseknek a lefedettsége tekintetében megszámoljuk a munkavállalókat, hiszen egy kollektív szerződés Magyarországon, de egyébként általában a világ vannak kivételek is, de általában a világban az egész vállalatra vonatkoznak.
1: Kicsit 22-es csapdájának tűnik ez az egész, hiszen hogyha én azt érzem munkavállalóként, hogy kiüresedett ez az intézmény, nem hallgatják meg őket, miért fizetnék tagdíjat, egyáltalán érdekel, hogy körülbelül milyen összegről beszélünk, amikor tagdíjról van szó, és vice versa, számítanak arra, hogyha elindul egy párbeszéd, akkor például többen lépnek be, vagy fizetnek tagdíjat egy szakszervezete esetében?
2: Erre mindig számítunk, és ezekre teszünk is lépéseket, hiszen a szervezés az folyamatos. Abban kell bízzunk, hogyha érdemi tárgyalásokra kerülhet sor, és látványosabbá tud válni a szakszervezeti munka a makroszinten is, akkor persze többen tudnak csatlakozni. Volt egy kérdése a taglétszám, vagy a tagdíj vonatkozásában. A tagdíjra azt tudom mondani, hogy a maximális összeg ennek a fizetésnek az 1%-a. Sok olyan szakszervezet van, több olyan szakszervezet van, ahol ennél kevesebb egyébként a tagdíj. Azt lenne jó látni a munkavállalóknak, hogy ez a tagdíj, ez adott esetben többszörösen is vissza tud jönni, hiszen amikor egy munkáltató ajánlatot tesz a bérfejlesztésre, és bocsánat, hogy rögtön itt a bérre kanyarodok, vagy elsősorban a bérre kanyarodok, hiszen a tagdíjjal szemben ez állítható, akkor sokszor a többszörösét sikerül a munkáltatókból kihajtani, kisajtolni, kierőszakolni, mint a tagdíj, és ez szerintem a bukszában...
1: Én lefordítom, hogy igazából, ha 1%-ról beszélünk, akkor mondjuk pár ezer forintról van szó, csak hogy mindenki értse. Nagyon röviden, most írtak egy nyílt levelet, gyakorlatilag bele a semmibe, mit várnak ettől, és mi van akkor, hogyha semmilyen reakció nem érkezik, ahogy mondjuk a korábbi években?
2: Én nagyon remélem, hogy ez nem a semmibe ment, mert hát ez nem csak egy nyílt levél, és nem csak a sajtónak küldtük meg, hanem konkrétan a miniszterelnöknek is. És tényleg mindenki azt várja a kormányváltás, vagy a kormány megalakítása óta, hogy ez a szereplő is, vagy ezek a szereplők is, akik a munkavilágával foglalkozzanak, meglegyenek. Valóban eltelt már 2 hónap, és sokan joggal mondhatják azt, hogy ez már túl sok, és már nem lehet tovább várni. Mi sem szeretnénk igazából tovább várni, de talán jobb az, hogyha megtalálják a megfelelő szemét, vagy a legmegfelelőbb szemét, mint hogyha egy olyan embert hoznak erre a terepre, akinek igazából nincsen tapasztalata ezen. Nem tudom, hogy így vagyunk-e, illetve hogy ez a személy konkrétan már megvan-e, vagy ki az, de az információink szerint színesben lehetünk, és hamarosan elkezdődhetnek ezek a tárgyalások, és remélem, hogy valóban így lesz, és valóban érdemiek lesznek ezek a jövőben.
1: Visszavárjuk akkor. Zlati Róbert, köszönöm.
2: Én is köszönöm, szép napot mindenkinek.

nem szabad sírvek, úgy hanyatt a tiszta pázsitra. Egy perce lassíts az egész, lehetne más is. Vágom klasszik, hogy a kaszt hív, és a lelked visszamásítja. Egy megszakadt szív, vagy egy megszakadt szilva pálinka, remélek. És ez nem szentimentál, vezet minden centiméter a célig, hol semmi sem fáj. Itt sokszor gyakorlat

szeretetben őrzöl, az sosem hal el. Paralel parák közt a sorsod az akvarell, amit te festesz. Választasz színt, hogy melyikkel, választasz barát, aki szeret, és nem csak belinkel, aki egy nagyobb szív, aki mindenkit nevén megismer, amit adhat.

0: minden ott a szemed előtt.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.
2: És ha szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farol, a szív akkor is föld alól, a föld alól.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Nem támogatnak olyan államfőjelöltet, aki 2026 előtt szerepelt a politikában. Erről Magyar Péter beszélt a kormányszóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek díjazását, valamint hogy 20 évre visszamenőleg lesznek vagyonosodási vizsgálatok. Dobos Zoltánnal és Lánci Rihárddal beszélgetünk. Akadozik a gázolaj ellátás az NV1-es magyarországi töltőállomásain. A cég bejelentette, bár igyekeznek fenntartani a folyamatos ellátást, jelenleg tényleges áruhiánnyal küzdenek. Akadozó importellátásról beszélt Magyar Péter is, aki szerint, ha beindul az üzemanyag turizmus, akár el is fogyhat a magyar kutakon az üzemanyag. A stúdióban Grád Ottó. 3550 milliárd forintból korszerűsíteni a magyar vasúthálózatot a kormány 10 év alatt. A tervek között szerepel egyebek mellett a közlekedés gyorsabbá tétele, a járművek átlag életkorának csökkentése, új hívszerelvények és intercity beszerzése, és a 3-as metró meghosszabbítása is. Vendégünk Vitézi Dávid. Nem kér erősebb személyvédelmet Magyar Péter azután sem, hogy tegnap a nyugati pályaudvaron valaki leköpte. Biztonságpolitikai szakértők szerint a miniszterelnök biztonsági személyzete nagyot hibázott az eset során. Cseri Ferencet kérdezzük.
2: És már is köszöntöm az újságíró urakat a stúdióban, Dobos Zoltánt az Ámfortól egyrészt. Egy eukarisztikus konferencia, egy kongresszus jelképpel, ugye?
3: Igen,
2: 6 évvel ezelőttől, és itt van velünk Lánci Rihárd, aki a Magyar Hang újságírója, és egy Scooby-Doo jelmezben.
4: Igen, igen, összeöltöztünk.
2: Igen, igen, nagyon.
4: Megbeszéltük.
2: Megtaláltátok a
4: hangot. Voltunk munkatársak korábban, úgyhogy természetesen.
2: Igen? Ezt én nem tudtam.
4: Persze, igen.
2: Miután a szakterületek eléggé különbözőek, ezért most egy ilyen átfogó szemlélettel közelítünk a témákhoz, hiszen a kormány 4 különböző természetű Exim Bank ügyet emelt ki. Ugye ez egy 1000 milliárdos projekt, hogy vissza kell szerezni a vagyont. Közös elemük, hogy állami banki finanszírozás van, és hogy magasnak minősített kockázatokat látunk. Hát, hogyha nézzük, hogy kikhez köthetők az esetek, ugye itt van egy Tiborcz Istvánhoz köthető szálloda, Szíj Lászlóhoz köthető beruházás, szóval, hogy azokat a gazdasági szakembereket célozza, akik közismerten, ugye a NER kebelében próbáltak meggazdagodni.
3: Hát ezekkel kapcsolatban nekem inkább az egyiptomi vasút tender az, ami igazán kiverte a biztosítékot. Ott ugye arról volt szó eredetileg, hogy az egyiptomi állami vasúttársaság megrendelt 700 vagont közbeszerzésre, és ezt elnyerte a magyar GANZ. Hogy ők legyárthatják, meg is volt rá a kapacitás, majd jöttek az oroszok, betették az ajtórésbe a lábukat, kintották az ajtót, ránk törték az ajtót, kitúrták a gaz, és gyakorlatilag megszállták az egész üzletet, és 700-ból így lett 1400 legyártandó vasúti kocsi, amit nem sikerült. Közben bekebelezték ugye a dunakeszi járműjavítót is, itt is azért megvan természetesen a volt kormánypárt prominenseinek az érdekeltsége, tehát a Szalai Bobrovnicki család, meg talán még Habony Árpád is benne volt ebbe a buliba. És nem sikerült, tehát a magyar GANZ kiesett a Pixisből, nem jött össze az exportügylet, a másik meg az oroszokkal nem sikerült megvalósítani. Ez a se pénz, se posztó.
4: Itt az önkény idején azért jó visszatekinteni a boldog békeidőkre, amikor minden rendben volt. Például majdnem építettünk utat, határátkelőt és hidat Kongóba. Azért ez egy nagyon szép és elismerendő dolog.
2: Azt kiderült, hogy zöldfoki szigeteken mit kerestünk?
4: Azt nem tudom, de a foci válogatott nagyon szépen teljesített a VB-n, szerintem ebben is benne vagyunk valamilyen szinten.
3: Mindenféleképp. Mi kutyán kölyként, hogy a miniszterelnök volt.
4: Orbán Viktor érdemelt azt, hogy a zöldfoki köztársaság így szerepelt a világbajnokságon.
2: És ez megvan, hogy 5%-a a szigeteknek kint volt a meccsen?
3: Hát igen.
4: Igen. És Orbán Viktor is, hogy hozzáteszem. Tehát hogy azért nem, én úgy gondolom, hogy nem lehet véletlen ez a két dolog.
2: High speed hogy
4: hívják? Igen, igen.
2: Valami...
4: Ice-Pitch Show vagy valami.
2: Ice-Pitch Show, igen.
4: Igen, igen, igen.
2: Ha az ő közvetítése nincs a spanyol-francia meccs, akkor nem tudjuk, hogy hol ült. Azt gondoltuk volna, hogy a VIP-páholyban ül Orbán Viktor, pedig nem, kiszorult onnan.
4: Nehéz.
3: Ezek sem filléres egyek voltak.
4: Visszatérve az egész dologra egyébként.
2: De hadd vessek föl valamit. Csak ne felejtsd szabad. Csak azt mondta Orbán Viktor, hogy milyen szerencse, hogy nem gyakrabban van VB, foci VB, mint 4 év, mert egyébként nem tudná megengedni magának, hogy kimenjen.
4: Hát igen.
2: Szerintem ez a 7 mondata amúgy.
4: Igen, nem? És hát ugye, és milyen szerencse, hogy 4 évente van, mert így az Exim Bankból neki nem kell állami hitelt felvennie, meg vissza nem térítendő támogatásokat kapnia. Azért volt szép ez a dolog egyébként, mert hogy most is kiderült, hogy újabb kínai hitelre készült.
2: Nem hitte el egyébként, hogy a miniszterelnök nem foglalkozik üzleti ügyekkel, tehát az nem neked szólt.
4: Nem, az igen? Egész családja figyelj. Foglalkozik helyette, tehát hogy nekem nem kell, neki nem kell ezzel foglalkoznia. Visszatérve erre az egész dologra, tehát az Exim Bankkal az az érdekes történet, hogy olyan magas kockázati besorolású történetekre adott egyébként hiteleket, és olyan országokat, Észak-Macedóniának adtunk azt hiszem 1 millió eurónyi hitelt 3,5%-os kamatra. A lényeg az a dolognak, hogy ugye azt tudtuk, hogy folyamatosan vett fel a magyar állam, meg a magyar kormány hiteleket, egyébként egy kínai hitel, egy újabb kínai hitel elő volt készítve, hogyha nyer egyébként a Fidesz kormány. Sőt, ezeket a hiteleket rendre titkosítottuk is, mert hát azért mindenkinek nem kell megtudnia, de mégis annyira jól álltunk, hogy bárkinek adtunk az állami Exim Bankból úgymond kölcsön pénzeket, meg afrikai országok beruházásaiba örömmel vettünk részt. Én szomorú vagyok, hogy egyébként az egyiptomi vasút nem épült meg, mert itt Magyarországon minden vasút rendben van most már. Tehát, hogy ide lehet volna az egyiptomit is rendben rakni, sajnos nem sikerült.
3: Erről majd beszél Vitézi Dávid.
2: Egyébként ugye ezek a programok némileg érintik a Hungary Helps cuccokat is, meg ugye, ha jól értem, akkor a külügyminiszternek a személyes felügyelete alatt álltak igen. Ezek a projektek, mert ő külgazdasági miniszterként rá is látott. Igen. Mennyiben alapozható meg az ő politikai felelőssége, vagy akár tovább megyek, jogi felelőssége ebben az ügyben, vagy ezekben az ügyekben?
3: A politikai felelőssége egyértelműen az övé, tehát ő volt itt a csúcsvezető a diplomáciában és a külgazdaságban is.
2: Mondjuk az szerencső, hogy rá még azért komoly feladat vár, nem? Tehát ezt mondta Orbán Viktor, bocsánat. Igen.
3: A gazdasági felelősség, tehát büntetőjogi felelősség, ezt a nyomozóhatóságoknak kell megállapítani, hogy valóban kellettek-e ezek a kockázatos hitelkihelyezések, kellettek-e ezek a külföldi beruházások, most önmagában az, hogy Magyarország külföldön is beruházásokat hajt végre, ebben nincsen semmi kivetni való. A körülményeket alaposan meg kell vizsgálni, és az alapján a hatóságok járjanak el a jogszabályoknak megfelelően. Ezt várjuk el.
2: A takarékos állami egyében a miniszterelnök ugye bejelentett a képviselők esetében egy szigorúbb, átláthatóbb vagyonvizsgálati rendszert. Ugye, ha jól értem, akkor azok a képviselők, akik most kerültek be, csak 2-3 hónap múlva esnek vizsgálat alá, de hogy a családtagokra is ki fog ez terjedni, egyébként ez már egy gyakorlat, tehát ezt tudtuk. És érdekes ez az állami vállalatok élén történő ugye létszámcsökkentés, mert egy költség visszafogást jelez, ugye, hogy takarékos állam. Ezek kampányszerű cuccok, jelentős pénzt lehet ezzel fogni, vagy mit lehet csinálni?
3: Jelentős pénzt lehet fogni, ez biztos, hiszen ugye az első negyed év után 9% volt az államháztartási hiány. A TB alapok icipici pár 10 milliárdos többlettel zártak, a helyi önkormányzatok ilyen 300 milliárdos többlettel zártak, míg a központi költségvetésnek, tehát a kormányzatnak az meg olyan mínusz 2400 milliárd, valahogy így.
2: Tehát óriási. Ez a 6,5%-os hiány?
3: Ez 9.
2: 9. Ez már az első
3: Az első negyed évben már 9%-ra rúgott, tehát ezt mindenféleképpen valamilyen szinten konszolidálni kell. Na most hogyan lehet? Adóemeléssel, költségcsökkentéssel, más nem nagyon van. Marad a költségcsökkentés, hát most ez... Ugye nem engedik, hogy aki állami vezető, az másod felügyelőbizottsági tagként juttatásba részesüljön, ezzel is lehet pénzeket fogni. Az állami vezetők juttatásainak maximalizálása, amit egyébként 2010-ben is meglépett az akkor hivatalban lévő kormány, az szintén egy jó dolog. A közmédiánál egy 7 milliárdos megtakarításról van szó, itt is azért voltak érdekes dolgok, tehát miközben az Eurosport kockáról kockára, kilométerről kilométerre közvetíti a Tour de France-t, miért veszi meg ugyanezt a közvetítési jogot a közmédia is? X milliárd forintért? Teljesen értelmetlen.
2: Szerinted ez valakinek a biznisze?
3: Ezt állapítsák meg a nyomozó hatóságok, hogyha itt van valami.
2: Mert ugye, mint a foci VB esetében is, ugye nem lehet egy adott államon belül csak egy kizárólagos közvetítő. Ugye ez egy észszerűségi szabály, mert hogy annyiba igen. kerül, hogy kell, hogy kizárólagosságot kapjon.
3: Igen, igen, igen.
2: Jó.
3: Igen. Tehát ha egyszer közvetíti a Eurosport, akkor miért kapcsolnának át a nézők egy másikra, amin ugyanazokat a kétkerekűeket látják?
2: Kicsit mozogjunk a közjog területe felé, jó? Itt van a legfőbb ügyész lemondása. Nagyon érdekes, hogy ő még kér egy hónapot, ugye, és azt mondja, hogy azért mond le, mert nem tudja megvédeni a politikai támadásoktól a szervezetet. Ti láttatok-e ilyet? Tehát, hogy konkrétan belenyúltak, akár az új kormányról beszélek, tehát nem a régiről, hogy belenyúltak az ügyészség működésébe konkrét ügyeken keresztül.
4: Én, ami nekem szemet szúrt egyébként, és így elkezdtem magamba mosolyogni, hogy Orbán Viktornak volt az ominózus sajtótájékoztatója, ugye a szervertelen székház előtt.
2: Igen, igen, hogy ahol nem működik benne semmi.
4: Elvitték az internetet is, nem tudtam, hogy szerver működteti az internetet, mindegy, hagyjuk ezeket a technikai
2: egyébként kérdéseket. A választási rendszer összeomlásánál ez volt. Tehát, hogy szerver működtette az internetet.
4: Na, hát akkor lehet, hogy nálok is ugyanez van.
2: Igen.
4: A lényeg az volt, hogy elmondta, hogy az ügyészség ugye nem szólt, hogy mennek. Tehát ez felháborító egyébként, tehát mindig szólnak az ügyészek meg a rendőrök, hogy mennek házkutatni.
2: Na, de hogyha mindig... te hozzászoksz ehhez, akkor ez nehéz.
4: Igen, de... nehéz élet. A másik dolog pedig az volt a kedvenc mondatom, hogy mondta Orbán Viktor, hogy az ügyészség a demokratikus és jogi kereteken túlterjeszkedve hajtott végre akciót a Fidesz székházban, ami nagyon szép egyébként, mert korábban az ő ellenzéküktől hallottuk ezt rendszeresen egyébként, hogy az ügyészség ilyen meg olyan akciókat hajt végre a kormánynak eleget téve, tehát hogy így azért az ügyésznek se lehet könnyű lenni, mert ugye amikor Pintér Bence esetében elmondtuk, hogy nem minden titkosszolgán van egyébként fideszes jelvény, tehát hogy ott is vannak különböző pártérzemek. Az ügyészség esetében ugyanez a dolog egyébként, de azért szép, hogy Orbán Viktor folyamatosan azt mondogatta, amikor azzal vádolták, hogy az ügyészség befolyásolja, az ügyészség végzi a munkáját, ha valaki törvénytelenséget lát, tegyen feljelentést, és akkor a hatóságok végzik a munkájukat. Most ő volt az első, amikor a hatóságok végzik a munkájukat, NK Botrány ügyében ment a házkutatás. Ő volt az első, aki mondta, hogy hát az ügyészség túllépett a demokratikus és a jogi hatáskörökön, és hát felháborítva, és önkény van. És akkor így gondolkozik az ember, hogy pedig csak pár hónap telt el a választások óta egyébként.
2: Nagy Gábor Bálint nagyjából egy évig volt legfőbb ügyész, ja. És ez nagyon érdekes, ugye nem sokkal a választás után itt az Arany Konvoj ügyben volt egy lemondás, Früchtl Pál, ugye?
4: Azt hiszem, igen.
2: Aki a nyomozó főügyészségnek volt a vezetője, és valami szakmai koncepcióbeli különbség volt a legfőbb ügyész nyomozati főosztályával szemben, ugye? És azt találgatta mindenki, mert a sajtó egyébként ki is derítette, hogy kit kell először meghallgatni, és milyen sorrendben, ugye ez volt a háttérben, és akkor, vagy akkoriban a miniszterelnök azt mondta, hogy ki fog derülni a legfőbb ügyészről valami, ha nem mond le, ugye? Hát ezt ugye értelmezheti a legfőbb ügyész egy politikai nyomásra?
3: Egyértelműen.
2: Ugye? Tehát akkor ez itt megfogtuk azt, hogy a miniszterelnök hol nyúlt bele a rendszerbe.
3: Hát ha a nyomást gyakorol rá, akkor az belenyúlás.
2: Na jó, és akkor Nagy Gábor Bálintnak nem lett volna jobb ezen mosolyogni, és azt mondani, hogy hát azért ez nagyon gyenge.
3: Ő másképp döntött.
2: Aha. Jó, ugorjunk, jó? Tehát, hogy itt van még a vényköteles gyógyszereknek az áfa csökkentése. Ez korábban felmerült már ötletként, talán a szocialisták is behozták egyszer. Ez mit eredményezhet, mert ezt üdvözölték a szakmai szervezetek? Milyen változásokkal?
3: Költségvetési hatás az elenyésző. Ugye a pénzügyminiszter tájékoztatása szerint 2 milliárd forintról van szó, ekkora bevételkiesést jelent a idei évre a költségvetésbe. Ez kezelhető összeg. Ami érdekes dolog, és erre egyébként Huszonyi Zsolt hívta fel egy kommentben a figyelmet, hogy nincsen összeköttetés a NEOK rendszere és a NAV online rendszere között. Tehát az, hogy jogosan számláznak majd 0%-kal a gyógyszertárok a vevők felé, a betegek felé, az csak úgy lehet online egyszerűen ellenőrizni, hogyha valamilyen szinten a NAV beleláthat a NEOK rendszerébe. Most nyilván nem arról van szó, hogy azt kell megnézni, hogy Kovács Pista bácsinak valóban magas-e a vérnyomása, hanem hogy a valóban vényköteles gyógyszert váltott ki, valóban az illető váltotta ki, és nem valakinek helyet, nevében, stb., mert akkor természetesen áfával terhelt dolog lenne.
2: Világos. Az utolsó másfél percben megnézzük ezt a népszerűség alakulást, mert ugye miért egyszer az ÁVEC egy történelmi különbséget a Tisza és a Fidesz között, ez a 74-19 valójában ugye a biztos pártválasztók körében, ez elég sok.
4: Teljes lakosság körében meg 16%-on áll a Fidesz.
2: Igen, szóval, hogy, és akkor itt van a publikus felmérés, hogy a vagyon visszaszerzést azt még a fideszesek egy része is, jelentős igen. része is támogatja. Szerintetek ez a nemzeti ellenállás, ez jó irány-e? Tehát mondjuk a szavazat vagy a szimpátia visszaszerzés terén.
4: A nemzeti ellenállást akkor lehet hirdetni, amikor ennek széles körű támogatottsága van. Én most jelen esetben a támogatottságuk adatokra ránézve, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen sajátos, ilyen szakköri irányzat, hogy akkor néhányan leülünk, és akkor most jól ellenállunk. De egyébként a társadalmi támogatottság ennek én szerintem igen csekély.
2: És hogyha Bajer Zsolt hívó szava van, tehát hogy lázadunk, vagy lázadjunk.
3: Hát akkor még kevesebb lesz. Én szerintem, tehát Bajer Zsolt már inkább kontraproduktív.
2: Gondolod?
3: Szerintem igen.
2: És a miniszterelnök jelenléte, vagy távolléte?
4: Mármint a volt miniszterelnök, vagy a eredeti miniszterelnök.
2: Ja, bocsánat, igen, a volt miniszterelnök.
4: Igen,
2: nehéz ezt megszokni.
4: Tehát Orbán Viktor távolléte, mármint a tüntetéstől például?
2: Hát igen, vagy hogy igen.
4: Tehát, egyértelműen kontraproduktív volt, mert hogy azt várták volna a fideszes szavazók, meg akik ott megjelentek, hogy Orbán Viktor, aki odahívta őket egyébként, hogy ki kell állni Sólyog Tamás
2: mellett. De miért, Havasi Bertalannak nincs sodrása?
4: De Havasi Bertalannak olyan sodrása
2: vagy van. Vagy Áder Jánosnak
4: olyan sodrása van Havasi Bertalannak most, mint a Dunának. Egy kicsit alacsony a vízszint, de van sodrása. Valamennyi biztos. Tehát, hogy nem hiszem, tehát, hogy Áder János gyújtószavú beszéde azért nem indította el a forradalmárokat a változás útján, tehát, hogy én úgy gondolom, hogy nagyon furcsa az a hozzáállás. Valami van biztos Orbán Viktor fejébe, tehát ő általában tervez valamit, igen. de én nem tudom, hogy a Fidesz-szel mik a tervei és a Fidesz szavazóival, mert jelen esetben azt látom, hogy nagyon a közelükben nem megy, és ténylegesen, konkrétan, személyesen nem kommunikál és nem kontaktál velük.
2: Hogyha az urak máskor is látnak érdekességeket, akkor, és itt elmondják, akkor a nézők épülhetnének belőle, úgyhogy erre számítok. Köszönöm szépen.
3: Köszönjük.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Úgy tűnik, hogy nagy a baj, ami az aszályhelyzetet, a folyóinkat, tavainkat érinti, hogy mekkora. Erről beszélgetünk Orbán Zoltánnal, akit én magam először köszöntök az új titulusban, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivőjeként. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a nézőket is. Bocsát, nem szóvi vagyok, szóvivő vagyok hivatalosan, mert bár ugye annó így jelentett be a miniszter úr, de nincs ilyen státusz.
1: Na és akkor mi vagy munkatárs?
2: Nem, sajtófőnök.
1: Sajtófőnök.
2: Igen, de fontos ez, hogy ne érje szó a ház elejét.
1: Jó, mindjárt javítjuk is a titulust szerintem. Gyorsan a kollégák el fogják intézni. Hát most nem olyan vidám a témánk, mint ahogy korábban általában a madarak kapcsán szoktunk beszélgetni. Beszéltünk már arról a héten, hogy a paksi atomerőműben például micsoda problémát okoz az, hogy a dunavízállása alacsony. Friss hír, tegnap olvashattuk, hogy előkerül egy második világháborús hajóroncs, mert annyira alacsony a vízállás.
2: Igen.
1: Nagyon nagy baj van, ami a környezetet érinti. Beszéljünk előbb a Dunáról. Milyen státusz van most, mit tudsz erről mondani, és aztán beszéljünk a Balatonról, Velencei tóról. Mekkora a baj?
2: Hát a baj alapvetően mondjuk a Velencei tó esetében nyilván nagyon, nagyon látványos. Hogyha megnézzük mondjuk ezeknek a tavaknak a természetes vízjárásait mondjuk ilyen 200 éves periódusban, akkor ami most tapasztalható, abban semmi különleges nincsen. Mert hogy Magyarországon a természetes tavaink alapvetően a sekély vízű vízállású tavak közé tartoznak. Ugye az 1848-49-es szabadságharc alatt volt csata is a kiszáradt Velencei tónak a medrében. Nekem a pozícióban újként, de a témában nem újként, az lát meg, hogy az emberek meglepődnek. Ugye több mint 15 éve beszélek én is erről, hogyha nem változtatunk, akkor baj lesz. És most meg olyan hitetlenked válnak az emberek, hogy jaj, mi van? És egyébként még mindig nem fogtuk föl. Ezt onnan lehet tudni, hogy most reggel jöttem a taxival be, és egyetlen egy poros autót nem láttam. Tehát ugyanúgy mossuk még le az autóinkat, automosásonként mondjuk nem tudom, 50 és 150-300 liter víz, attól függ, hogy milyen rendszerben mosunk, és pazaroljuk el az ivóvizet, az édesvizet erre. Tehát ez egy ilyen nagyon összetett kérdés, és nagyon jó volt, bocsánat, az előző riport, hogy mi közöm ehhez. Hát ott elmondta a kolléga, hogy szinte a semmibe mennek a dolgok, mert hogy most áll fel a minisztérium. Én ezt, ugye az utcáról jövek, kerültem be ebbe a rendszerbe nulla államigazgatási gyakorlattal, nulla minisztérium gyakorlattal, és elég tudathasadt a dolog, mert ugye látja az ember, hogy dolgozik a parlament, látja az ember, hogy a miniszterek pörögnek, nyilatkoznak, főleg a miénk, ugye Gajdos László miniszter úr, a miniszterelnök úr az meg felfoghatatlan, hogy hogyan fér be neki egy napban 72 óra, és akkor azt gondolják teljesen jósan az emberek, hogy akkor alatta a minisztérium kész, most állunk föl. Tehát ugye például, hogy a víz, hogy mi a helyzet Magyarországon a vízzel, itt érintettsége okán elsősorban a vízügyi igazgatóságoktól kapjuk az információt, mert ott folyamatosan mozognak, de a minisztériumi szinten a helyettes államtitkárok azok, hogy most jönnek még csak be sokszor.
1: És gyakorlatilag azt tegyük hozzá, hogy még nem állt föl ezek szerint teljesen a minisztérium, köszönjük ezt a műhelytitkot, majd megírjuk, de mindeközben már havária helyzet van gyakorlatilag, ugye a kormány gyakorlatilag első sajtótájékoztatóján is szó volt már az a szájhelyzetről, és látjuk a sokkoló képeket egyébként.
2: Igen, vízmegtartás, víz nélkül, igen, ezt kérdezik az emberek, hogy már 2 hónapja itt, vagy 3 hónapja már az új kormány van, és miért nincs víz? Most elállok egy nagy titkot, ugye nem csodatevők a miniszterek és a miniszterek dolgozók, tehát ha nincsből nem lehet mit csinálni. Tehát egyszer, hogyha nincs a folyókba víz, hogyha nincs eső, nincs csapadék, abból nem lehet megtartani. Ráadásul ugye most ugyebár úgy tűnik, hogy nem történik semmi, ez nem így van. Tehát most például a víz kapcsán most mérik fel a vízügyi igazgatóságok bevonásával a magyarországi vízkincset. És nem csak a felszíni vizeket, az viszonylag gyorsan megmondható. Tehát a vízügyi igazgatóság napi szinten, minden nap 10 órakor van egy országos tájékoztató, egy nagyon komoly több oldalas anyagot minden nap elkészítenek, hogy hány millió köbméter víz van a víztározóban, tehát mindent is tudnak. De például most fel kell mérni a közepes és mélyebb talajvízkészleteket is, és amikor ez elkészül, azzal párhuzamosan más munkacsoportok pedig azt találják ki és dolgozzák ki, hogy amikor majd megjön a víz, akkor hogyan lehet ezt az egészet megtartani, hova tudjuk elvezetni.
1: Nyáron szerintem azért ismerjük annak a fogalmát, hogy vízkorlátozás, ha nem is országos szinten, de helyi szinten igen, például konkrétan tudom, Solymáron is volt, ahol van barátnőm, ott lakik, ilyen típusú korlátozás. Szükség van arra, hogy ezeket a szűkebb körű korlátozásokat akár országosra terjesszük ki? És akkor mondtál egy példát, hogy mossuk az autót, hogy nem tudom, várható olyan intézkedés, most nem az autómosásra vonatkozóan, hogy ezt vagy azt szigorítani kell, mert akkor a baj? Vagy igazából most még csak a baj felmérése zajlik?
2: Előfordulhat, hogy ez a helyzet bekövetkezik. Mi például már gondolkodunk ilyen kommunikációs paneleken, hogy most mondok valamit, elok egy műhelytitkot, nem tudom, lesz vele valami, hogy a poros autót rendi. Ez most nevetségesnek hangozhat, de egyszerűen ezt így meg kell érteni, és ami nagyon fontos, és ami szerintem az egyik legaggasztóbb visszajelzés lesz, aminek már látjuk nyomait, hogy milyen hihetetlen rossz állapotban van, elhanyagolt állapotban van a vízközmű. Tehát a hihetetlen kincsnek számító ivóvíz, amit nagyon nagy költséggel megtisztítunk, annak most úgy tűnik, hogy legalább a 20%-a elfolyik az elhanyagolt csőrendszerről. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg a vízközmű hálózat állapota az kb. Hasonló, mint a vasúté. És ezen is azonnal kéne változtatni, mert a kevésből, amikor 20% elmegy a földbe, és akkor az mondjuk újabb csőtöréseket generál, tehát itt tartunk most.
1: Ez nem titok, szerintem ezt eddig is tudtuk, sokszor beszéltünk a vízhálózat régi csöveiről, de forrás nem volt rá, most lesz.
2: Lett volna rá egyébként forrás, mert az Európai Uniós támogatások ezekre hihetetlen pénzeket szántak, csak ezzel nem foglalkoztak, mert nem tudom.
1: Jó, másról kérdezem, most lesz rá pénz? Tehát várható, hogy fejlesztés
2: lesz? Ahogy látom, igen. Tehát kormányzati szinten, minisztériumi szinteken az alapvető utasítás, logikusan, hogy minden Magyarországnak járó Európai Uniós pénzt haza kell hozni. Alapvetően ezen is dolgoznak a minisztériumok, és hát valahogy itt elhangzott, tehát itt nem voltak mézes hetek, ugye új kormány esetében van ez a 100 napos türelmi idő. Például a mi minisztériumunk esetében semmilyen nem volt, mert még meg sem kapta a kinevezését a miniszter úr, már dolgozni kellett, és mondjuk ilyen idéző könnyű témák voltak, mint vízmegtartás víz nélkül, az aszbeszt helyzet 1,4 millió tonnányi szennyezett kővel, és akkor még mellé ilyen kikapcsolódásként a Samsung, illetve ezek a különböző akkumulátorgyárak és egyéb nagy ipari létesítmények. Nincs könnyű helyzet, de dolgoznak a minisztériumban, dolgozunk mi is folyamatosan, és amint lesznek pontos akciótervek, egyből közé fogjuk ezeket tenni.
1: És várunk vissza. Orbán Zoltán, sajtófőnök.
2: Köszönöm szépen.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Akadozik a gázolaj ellátás az NV1-es magyarországi töltőállomásain. A cég bejelentette, bár igyekeznek fenntartani a folyamatos ellátást, jelenleg tényleges áruhiánnyal küzdenek. Akadozó importellátásról beszélt Magyar Péter is, aki szerint, ha beindul az üzemanyag turizmus, akár el is fogyhat a magyar kutakon az üzemanyag. A stúdióban Grád Ottó.
2: Főtitkár úr, üdvözlöm Önt. Nyilván azt érdemes elemezni, hogy a miniszterelnök, amikor azt mondja, hogy ha a turisztikai célú üzemanyag felvásárlás folytatódik, akkor lehetnek problémák az ellátásban. És az a tény, hogy az egyik úthálózat már jelezte, hogy fizikai készlethiány van, hogy ez mennyire jellemző úgy általában a mai napon.
3: Jó estét kívánok!
2: Jó estét!
3: Ezek azért jelek. Ezek azért fontos jelek, ezek megerősítik azt, amit azért a szakma folyamatosan mond, hogy a nagykereskedelmi árak és a velük természetesen együtt, remélhetőleg együtt mozgó, vagy azokat legalábbis illően követő kiskereskedelmi árak nem piaci alapú módosulásai, azok komoly kockázatot jelenthetnek az ellátásban. Nagyon fontos azt tudni, hogy a hazai ellátás alapvetően a kockázatot jelenthetnek az ellátásban. Nagyon fontos azt

0: Érhetőleg azért szeptembertől már működik majd teljes kapacitással.
1: Erről mondta a miniszternek, hogy 50%-on megy a 100 halombattai.
0: Így van. Én azt gondolom, ennél kicsivel több, de semmiképpen nem a normál teljesítményével, ami azt jelenti, hogy még inkább fontossá válik az import, és az import lehetőségek korlátja óhatatlanul is kockázatot jelent. Ha ehhez hozzátesszük, hogy az első fél évben nagyjából egy 5%-kal, de inkább én azt gondolom ennél is magasabb értékkel több volt a fogyasztás, mint az elmúlt évben, ez már azt jelenti, hogy nagyobb a termékigény, és ha az induló turizmus, mert azért mindenki tudja, hogy július vége, augusztus eleje az, amikor igazán ez komoly. Úgy a kelet-nyugati tranzit, tehát amikor a nyugat-európai vendégmunkások elindulnak hazafelé, és majd utána vissza, illetve az észak-déli, amikor ugye a lengyel, cseh, szlovák magánszemélyek elindulnak az Adriára. Ez egy nagyon komoly többlet fogyasztást jelent normál időszakban is.
1: Fel vagyunk erre készülve?
0: Hát akkor, hogyha az áraink, mint a jelen és a mai bemutató is mutatta, alacsonyabbak, mint a környező országokban, azért ez azt gondolom egy komoly megterhelést jelent, és félek attól, hogy erre nem biztos, hogy fel leszünk készülve. Tehát én azt gondolom, abszolút itt az ideje annak, hogy átnézzük a helyzetet, megnézzük az árakat, és megnézzük azokat a fizikai hozzáféréseket, amelyekkel jelen pillanatban rendelkezünk.
1: Csak egy pici leágazás, hogy az igaz, hogy az import behozatali költsége az tulajdonképpen felette van a hazai finomított benzin előállítási költségének, tehát magyarul veszélyes az, hogy nem fognak az importőrök behozni üzemanyagot?
0: Azt kell mondjam, ugye maga az import, ugye az is egy széles forrásra támaszkodik. Tehát vannak olyan importforrások, és ezek száma egyre nagyobb részarányt képvisel, amelyeknél igen, igaz ez, hogy az importár gyakorlatilag már megegyezik a kiskereskedelmi árral, tehát ezek az importforrások ki fognak esni, hiszen senki nem fog úgy importálni, hogy tőle csak egy alacsonyabb áron lesz hajlandó a kiskereskedő ezt az árut átvenni. Tehát az import irányait is vizsgálni kell, természetesen vannak klasszikus irányok, hiszen a sveháti finomító, a Slovnaft azért még mindig komoly részarányt képvisel, és ezek, én őszintén remélem, a jövőben is biztosítanak erre lehetőséget, de azok a kisebb független importőrök és importforrások, amelyek azért fontos részét képezték az ellátásnak a múltban, ma már sem piaci, és a másik oldalon, ami szintén nagyon fontos, sem logisztikai szempontból nem képesek azt a teljesítményt nyújtani, mint amit a múltban.
1: Nagy dicséret egy műsornak, amikor megmozgatja a szakma képviselőit az egyik interjú. Itt volt Egri Gábor múlt héten, ugye Szőlősi Györgyinél, és olyan állításokat fogalmazott meg, amelyekből azt tűnt ki, hogy a magyar kormány és a MOL összejátszik azért, hogy mesterségesen alacsonyan tartsa a benzinárat, valahol ott, ahol a határt meghúzták, ugye az üzemanyagár rögzítésekor, illetve azt mondta, hogy bizonyos készletek, ezek ugye nem a fel nem dolgozott, hanem már a finomított készletek szűkössége problémát okozhat az ellátásban. Mennyiben ért egyet ezekkel az állításokkal?
0: Hát arról, hogy a MOL és a kormányzat milyen egyeztetéseket folytat, azt gondolom, ez korrekt választ, azt mondom erről a MOL, illetve a kormányzat.
1: De ön érzi ennek a mesterségesen leszorított árnak a hatását?
0: Én azt gondolom, hogy azért ez valamilyen szinten az, hogy a piac óvatosan reagált a változásokra, ez mérhető, hiszen a nagykereskedelmi árak már az elmúlt két hétben folyamatosan emelkedtek, ennek ellenére a kiskereskedelmi árak azért, finoman fogalmazok, megtorpantak az évelei védett ára szintnél, de azért én azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy emögött ilyen egyeztetéseknek kell lenni. Maga a piaci szereplők is azon a véleményen vannak, hogy akár átmeneti veszteségekkel is, de mindenképp kerüljük el a hatósági árszabályzást, kerüljük el a kormányzati beavatkozást, hiszen azzal tisztában vagyunk most már két gyakorlati tapasztalatot is leszűrve, hogy ennél nagyobb veszélyt a piacnak, mint az, hogy bármiféle kormányzati beavatkozás történne, nem jelentett. Szerencsések voltunk az elmúlt fél évben, két alkalommal is felszabadításra került a stratégiai készlet, mikor gyakorlatilag ezek

0: a benzin és gázolaj készletek majdnem elfogytak, a piacon olyan kedvező változások voltak, hogy volt lehetőségünk ezek visszapótlására. El kell kerülni azt, hogy a stratégiai készletek megint álszabályozó lépésként kerüljenek számbavételre, mert azoknak csak és kizárólag az a feladata, hogy egy kritikus fizikai ellátási probléma esetén, legyen az akár kőolaj beszállítási probléma, vagy a finomító komolyabb műszaki leállása, legyen mihez nyúlnunk. Tehát én azt gondolom, hogy a piacnak továbbra is működnie kell szabályozás nélkül, és őszintén remélem, hogy azért azok a kedvezőtlen változások, amik ma látszódnak az árakban, kőolaj világpiaci ára 100 dollár fölé emelkedett a mai nap folyamán, az európai edzésárak is ezt követik, sőt ezt nagyobb mértékben meg is haladják. Ezek remélhetőleg megint csak átmenetiek lesznek, és meg tudjuk oldani akár kisebb áremelkedésekkel is a következő időszak ellátását.
1: Igen, mert amikor a hatósági árat megszüntette a kormány, akkor kedvezőbb világpolitikai fordulatra lehetett számítani. Ugye egy 14 pontos béketerv volt, amiben egyetérteni látszottak a felek, Irán és Amerika, ugye? De most ez keményedik ez a helyzet, ugye a 10 napos támadássorozat az megtette hatását, és nem tudni, hogy merre megy a folyamat. Hogy látják, ugye az olajipari szakemberek nem feltétlen külpolitikusok, de mire számítanak?
0: Én azt gondolom, hogy az árazás mindig pontosan meghatározza, mire számít a piac, mire számítanak a szakemberek. Látszott, hogy az első konfrontáció, az első Irán és az Egyesült Államok közötti háborús lépéseket követően nagyon komoly emelkedés volt a kőolaj árában. Az első megállapodást követő újabb tűzszüneti megtörését követően ezt már csak egy szolidabb áremelkedéssel reagálta le a piac. Tehát úgy nagyjából magát a konfliktust is beáraszták a szakemberek. Az, hogy most megint 100 dollár fölött vagyunk, ez azt jelenti, hogy főleg a 20-ig belépését és még egy földrajzi pont, azaz a Vöröstenger kockázati elemként való belépése már egy másik kockázati szintet jelent, ezt árazta be a piac, és ez a magyarázat annak, hogy jelen pillanatban 100 dolláros kőolajárakat lehet látni.
1: Főtitkár úr, köszönöm szépen, hogy itt volt, és hát nyilván, hogyha javasolna valamit a kormánynak, akkor azért megtehetné most is akár, tehát mi lenne az az egy dolog, amivel ezt a helyzetet oldhatná?
0: Azonnali megoldás erre nincs, hiszen ezt a helyzetet nem a magyar olajpiac, vagy a magyar kormány, vagy a magyar fogyasztók hozták létre, ezek nemzetközi hatások. Itt a legfontosabb az, hogy az érintettek, tehát az olajpiaci szakemberek, illetve a kormányzat képviselőinek le kell ülni, vizsgálni, felmérni a lehetőségeket, és azok teljes számbavételével olyan megoldást találni, ami a sok rossz között talán a legkedvezőbb.
1: Miután a nézőink többsége ugye benzin használó, vagy gázolaj használó, biztos, hogy be fogunk számolni, hogyha ilyen egyeztetések lesznek, és eredménnyel zárulnak. Úgyhogy köszönöm szépen, és várjuk máskor is.
0: Köszönöm én is a lehetőséget.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Lemondásom oka kizárólag az ügyészi szervezet érdekeinek szem előtt tartása, így fogalmazott Nagy Gábor Bálint a legfőbb ügyész lemondásával kapcsolatban. Magyar Péter pedig azt mondta, hogy egy újabb Orbán bábtól szabadult meg az ország. Mi az oka a lemondásnak? Innen indulunk Pulai Andrással, a Publikus Intézet stratégiai igazgatójával, aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
3: Szép reggelt!
2: Mi lehet a valódi ok?
3: Hát nyilvánvalóan egy politikai kinevezetről beszélünk, aki ugye Polc Péter örökösnek tervezett legfőbb ügyésznek a kabinet főnöke volt. Ez egyáltalán nem volt messze a korábbi politikai kinevezettől. És bár láthatólag az elmúlt időszakban azért igyekezett megdolgozni a munkájáért, és tett olyan lépéseket, amelyek hát legalábbis abban az irányban mutattak, hogy az ügyészség az valódi munkát végez, de úgy tűnik, hogy ez nem volt fenntartható, és én szinte biztos vagyok benne, hogy valami politikai ok van a háttérben. Természetesen ő szakmai integritásról beszél, és a szervezet rövid és hosszú távú szakmai jövőképének a megőrzéséről. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez, vagy kizárólagosan ez van a háttérben.
2: Orbán Viktor már illegitim rendszerről beszél, és ugye tusványos lesz a hétvégén, ahol szombaton ő megszólal. Általában korábban ugye mindig úgy néztünk erre újságíróként, hogy kétszer szólal meg a miniszterelnök, az akkori miniszterelnök hangsúlyosan. Mi várható tusványosan?
3: Hát ugye a tegnapi sajtótájékoztatóján, amit ugye az amerikai kirándulása után tartott, mint első megnyilvánulás, ugye nagyjából kicsikét irányított, hogy miről fog beszélni, és én azt gondolom, hogy azt a vonalat fogja tovább folytatni, mint amit a tegnapi sajtótájékoztatón elkezdett. Magyarul ezt az önkény, illegitim vonalat fogja tovább vinni és fogja kifejteni, és fog irányítást adni a saját politikusainak, illetve a saját szavazóinak arról, hogy mit kell gondolni erről a kérdésről, illetve hogy milyen irányba kell és érdemes tovább menni. Feltételezem, hogy ezt ki fogja bontani, és nem gondolom azt, hogy vissza fog lépni. Én azt gondolom, hogyha valamilyen irányba ellép az eddigi állásponttól, az inkább egy radikálisabb, inkább egy erősebb kibontása lesz annak, mint amit eddig látunk ebben a kérdésben.
2: Van, aki feltette neki ezt a kérdést, ugye, hogyha illegitim ez a rendszer, akkor miért mennek be a parlamentbe, és ugye úgy fogalmazott, hogy egyelőre ott próbálják az érdekeiket érvényesíteni, és a másik oldalt képviselni, de vannak olyan vélemények is, hogy erősebbek lehetnek majd az általuk, a Fidesz által szervezett utcai megmozdulások. Te hogyan látod mindezt?
3: Hát addig, ameddig a Fidesznek a támogatottsága ilyen alacsony, és ugye nyilvánvalóan a mi utolsó mérésünk szerint 20%-os a Fidesznek a támogatottsága, a Tiszai pedig ilyen magas, a mi utolsó mérésünk szerint 73%-os a Tiszának a támogatottsága, az összevág egyébként a napokban megjelent korábbi egyéb adatokkal is. Nem látom azt, hogy az utcai megmozdulásoknak akkora ereje lenne, hogy azt a miniszterelnök tudná használni ilyen típus politikai célra. Ugye vegyünk csak egy példát, a Sándor Palota előtt tartott Sőok Tamásért adott megmozdulás, azt szerintem inkább önmaga paródiája volt, és a Fidesznek a kinevetetésére volt jó sem, mint arra, hogy erőt mutassanak. Teszem hozzá, Sőok Tamás ugye hát a maga módján le is mondott erről az eseményről, ugye nem állt bele abba a harcba, amit a Tisza készített elő számára, és nem próbálta meg jogi és politikai eszközök keverékével a saját elmozítását későbbre tolni. Szóval még csak politikai értelme, ilyen típusú politikai értelme sem volt. Szóval nem látom azt, hogy addig, ameddig a Fidesznek a támogatottsága 20-as szinten mozog, ami egyébként tényleg a rendszerváltás kezdőíveit, ugye emlékszünk arra, hogy mondjuk Fidesz érte 7%-ot választáson még 94-ben, tehát a 90-es évek közepét végét idéző szinten van, addig ennek én nem látom értékosultságát, és igen, nyilván az a dilemma felvetül, ami ugye felmerül, ami az elmúlt 16 évben is az ellenzék esetében felmerül, hogy ha ilyen szűkek az eszközei, akkor mégis miért nem van bent lenni a parlamentben. A Fidesz is úgy döntött, mint ahogy az elmúlt 16 évben az akkori ellenzék is döntött, hogy bizony van értelme, mert ez egy olyan terep, amelyik amiben legalább valamiféle lehetőségük van arra, hogy kimondják a véleményüket. Szerintem egyébként a Fidesz egyel jobb helyzetben van, mint a korábbi ellenzék volt az elmúlt 16 évben, csak azért, mert ezt Magyar Péter is így gondolja. És a parlamentet egyfajta show műsorra varázsolja, mint egyébként nagyjából mindent az elmúlt két-két és fél éves működése alatt. Magyarul ezzel ad a Fidesznek is egy terepet, hogy rebattáljon, hogy visszavágjon neki a saját politikai eszközeivel.
2: Úgy tűnik, hogy azok a témák, amelyek a mostani a Tisza kormánynak fontosak, azok viszont jelentős részt átmennek a Fidesz szavazóknál is, és pont ugye a Publikus készített egy friss felmérést ezzel kapcsolatban, néhány témát kiemeltetek ezek közül, ma reggel jelent meg a Népszaván, például a vagyonvisszaszerzési hivatal. A fideszesek harmada is egyetért ezzel. Miket vizsgáltatok?
3: Így van, azt hiszem, hogy a Tiszának a 70 pluszos támogatottsága az megjelenik abban is, hogy azokat az ügyeket, amelyeket ők képviselnek, azokkal eléggé markánsan egyetértenek a szavazók. A Népszava megbízásából vizsgáltuk az alkotmányozásnak a kérdéseit, és ugye a 12 legfontosabb kérdésből 7-8-at, amelyet nyilván érdemes egy kutatásban vizsgálni, az vizsgáltuk, és az látszik, hogy annak a 7-8-nak, amit mi vizsgáltunk, nagyon magas mindenkinek a támogatottsága. Ahogy már kiemelted, a legmagasabb egyébként a vagyonvisszaszerzési hivatalnak a támogatottsága az 78%-os, és 18% az, aki nem szereti, nyilvánvalóan ez Fidesz szavazók egy részét, illetve bizonytalanok egy nagyon kicsi arányát jelenti. A legkevésbé támogatott, de még mindig 61% támogatja, parlamenti képviselők 12 évig, vagy legalább 3 cikluson át ülhessenek a parlamentben. Itt ugye a Tisza szavazóknak egy 10-12%-kal kevesebb arányát támogatja, mint a vagyonvisszaszerzési hivatalt. Simán van persze a Fidesz szavazók körül nagyjából senki. Bizonytalanok táborát is megosztott nagyjából 50-50 ennek az ügynek a támogatottsága, de ennek a legitimitásához sem fér kétség. És nyilván akkor még végigmondom a főbb dolgokat, ugye az alkotmánybíráknak a 70 éves felsőkorhatárát is támogatja 74%, miniszterelnök maximum 8 éven keresztül kormányozhasson, szintén 74% támogatja, vármegyék, illetve a főispánok megszüntetését 70-71% támogatja, pontosan átnevezését, hogy pontosan fogalmazzak, súlyoknak a megbízatásának a megszűnését is majdnem 70%, 67% támogatja.
2: Az látható ebből, hogy például ez a 12 éves korlát a képviselők tekintetében itt sem a legtámogatottabb ezen kérdések között, sőt, hát több, ahogy ma hívjuk, óellenzéki képviselő szólalt meg ez ügyben, például Kunhalmi Ágnes, aki nehezményezte azt, hogy ő annó félreállt a választásnál, ahogy azt kérte a Tisza, arról volt szó, hogy ezt majd valamilyen módon meghálálják, ehhez képest kipöckölték őt a parlamentből.
3: Igen, nyilvánvalóan nem csak Kunhalmi Ágnesnek, de annak a több tucatni, vagy akár 100 főnyi ellenzéki képviselőnek is, aki az indulását fontolgatta, és aztán végül visszalépett, ez egy valós, és én azt gondolom, hogy jogos fájdalma. De azért az látszik, hogy jelen pillanatban a szavazóknak a nagy része ezzel nem érte egyet. A Tisza párt szavazóinak mindössze 12% az, aki nem támogatja azt, hogy a parlamenti képviselők 12 évig maradjanak, vagy maximum 3 cikluson át maradjanak képviselők. Valami szolidaritást a Fidesz szavazóktól kapnak ezen képviselők, 17%-uk az, aki támogatja azt, és 81%-uk nem támogatja ezt a kérdést. Természetesen azt gondolom, hogy a Fidesz szavazóknak ez a 81% elsősorban nem Kunhalmi Ágnesért, Hadházi Ákosért vagy Szabó Tímáért aggódik, hanem a Fidesz képviselőinek a 80-90%-áért, aki ugye nem fog tudni a következő parlamenti ciklusok egyikében sem képviselő lenni, bár pedig úgy tűnik, hogy nem fog tudni.
2: Pulai András, köszönöm.
3: Köszönöm én is.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: $3550 milliárd forintból korszerűsíteni a magyar vasúthálózatot a kormány 10 év alatt. A tervek között szerepel egyebek mellett a közlekedés gyorsabbá tétele, a járművek átlag életkorának csökkentése, új hépszerelvények és intercity-k beszerzése és a 3-as metró meghosszabbítása is. Vendégünk Vitézy Dávid.
3: Jó estét kívánok, köszönjük szépen, hogy itt van.
4: Jó estét.
3: Ugye az fura is lett volna, hogy ugye a kampányban annyiszor mutattak rá, hogy hol nincs klíma, hol késnek a vonatok, mi a probléma az utasok kiszolgálásában. Fura lett volna, hogyha nem ezzel nyit például ön is, de ugye ha a szakmai kritikát nézzük, amit például a VEKE megfogalmaz, az azt mondja, hogy a Baross Gábor városfejlesztési terv, az tulajdonképpen... Vasútfejlesztési terv, az tulajdonképpen... Bocsánat, elnézést. Mm-hmm. Ez a 4-5 óra alvás, ez így, ja, így jött.
4: Azt hittem a kritikusok...
3: Igen, nem, hogy ők tévedtek, igen, ők is tévedhetnek. Szóval, hogy ez már egy létező fejlesztési projektek összessége, és nem, nincs szó új tervekről.
4: Hát ez elég értelmetlen kritika, ugyanis Lázár János az elmúlt 4 évben semmit nem csinált. Azt mondani, hogy itt minden rendben van, és mi csak egy új tervet bejelentettünk, az ugye azt implikálná, hogy ezek a fejlesztési projektek bármilyen szinten haladtak az elmúlt években, de nem ez a helyzet. Nyilván az a kérdés, hogy most egy új találmánye az, hogy fel kell újítani a híveket, hát nyilván nem az. Itt nagyon sok olyan beruházás van, amik kapcsán én Lázár Jánost ebben a stúdióban is az elmúlt években számos alkalommal kritizáltam, hogy leállította a vasútvonalak fejlesztését, leállította a vasúti járműbeszerzéseket, leállította a hívek fejlesztését, és így tovább, leállította a budapesti fejlesztéseket, mert ugye kifejezetten gyűlölte a fővárost és a környékén élőket. Tehát nyilvánvalóan számos olyan beruházás van, ami egyszer a múltban már fölmerült, és nyilván azokat is tudjuk elkezdeni építeni, amiknek valamilyen szintű előkészítettsége, akár sok évvel korábbról, még Lázár János minisztersége előttről van, de vannak ebben azért új beruházások is, amelyek eddig nem merültek fel, tehát ez egy mix ennek. Mi most hogy nem azt néztük, hogy kié az ötlet, mert a vasútfejlesztés az egy évszázados feladat, vagy hát amit mi megépítünk most, az azért valószínűleg itt lesz egy bőven a mi életünkön túl mutatóan megépülő infrastruktúra, mondjuk a 3-as metró meghosszabbítása, hogyha az egyszer elkészül Rákospató-Újpestről, az mindannyiunkat túl fog élni. És ez így van, jól, ez így helyes az infrastruktúra esetén. Tehát mi nem ezt vizsgáltuk, ez is ugye egy évtizedek óta meglévő terv, hogy a 3-as metrót meg kéne hosszabbítani, mégse történt meg, hanem azt néztük meg, hogy abból a hazahozott uniós forrásból, amit ez a kormány hazahozott Brüsszelből, azokból a forrásokból, amik be voltak fagyasztva a korrupció ellenes intézkedések elmaradása, vagy hát a korrupció miatt mondjuk így egyszerűen, illetve a helyreállítási alapforrásaiból, amik egyáltalán nem voltak hozzáférhetőek, és most mi kiharcoltuk, hogy ezeket elérjük egy nagyon szoros határidőn belül, illetve ami abból következik, hogy ez a kormány hisz a vasút fejlesztésébe. Én elmondtam, hogy valójában is most ez így, ott állok a miniszterként, a miniszterelnök mellett, ez lehet, hogy egy ilyen kicsit fura megfogalmazás, de számomra a legerősebb jelzés az, hogy a miniszterelnök ott áll, és azt mondja, hogy változtatnunk kell az eddigieken, és a magyar vasút fejlesztése egy elsődleges prioritása a magyar kormánynak. Ilyet 60 éve nem láttunk. Valójában 1968-ban mondta azt az akkori államszocialista kormány, az akkori közlekedési miniszter, Csanádinak hívták, hogy a közútra át kell terelni az árusfuvarozást és a személyszállítást, és a rendszerváltás óta, az 1990-es rendszerváltás óta eltelt 36 évben ilyen volumenű vasútfejlesztést miniszterelnök nem vett a nevére, mint amit Magyar Péter. Tehát számomra ez a legfontosabb váltás, hogy a vasútfejlesztés nem egy ilyen, jó, hát néha mondunk róla valamit, aztán majd jut rám pénz, amennyi jut, hanem egy világos kormányzati prioritás lett, hogy a magyar vidék vasúti közlekedését fejleszteni kell, a megyejogú városok elővárosi közlekedését, pályaudvarait fejleszteni kell, az intercity közlekedést és persze Budapest elővárosi közlekedését fejlesztenünk kell, és ennek csak olyan beruházást jelentettük be, amelyről a kormány döntött, hogy mi a forrása. Tehát ez a 3550 milliárd forint mögött tételes kormánydöntés van, hogy ezt miből fogjuk finanszírozni.
3: Jó, csak tudja a politikai újságíró, hogyha van múltja, akkor ezért óvatos, mert a Széchenyi tervet is ugye úgy hívták, bár ugye az összes tárcánál lévő pénzeknek az összekalapozása volt. Itt akkor ezek szerint az utazóközönség fog találkozni újdonsággal, tehát olyat, amiről még egyáltalán nem is hallott, ugye?
4: Nagyon sok mindenről hallott az utazóközönség, de azért az utazóközönség, ha szkeptikus, azt megértem, mert valójában Lázár János ilyen programokat minden évben bejelentett egyet, hogy nem tudom hány ezer milliárd forintos vasútfejlesztés indul. Ennek egy nagy különbsége volt, ami rögtön látható, hogy azok soha nem jelentek meg a magyar közlönyben költségvetési, tételes költségvetési kötelezettségvállalásként. Ezek... Most néhány napon belül ezek meg fognak jelenni, ennek van egy ilyen egyeztetési folyamat, amit kötelezően le kell futtatnunk, de ezt követően ezek meg fognak jelenni, és onnantól a MÁV pályaműködtető, a GYESEV vagy a közlekedési miniszter kötelezettséget vállalhat, és ezek a beruházások, legyen szó új intercity vonatokról, új hévvonatokról, pályák, állomások felújításáról, átépítéséről, ezek ténylegesen el tudnak indulni.
3: De ezek szerint hozzárendelnek ugye személyi felelőst, meg határidőt.
4: Igen.
3: A jogszabályban. Ebben a ciklusban mi az a három legfontosabb dolog, ami véget is ér? Mert azért ez a projekt nagyjából 10 éves, nem?
4: Igen, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis annyira nincsen semmi elindítva, annyira gyakorlatilag nulláról építjük újra az intézményrendszert is, ami ezt le kell, hogy bonyolítsa. Számos beruházás van, amit évekkel ezelőtt félbehagytak, lejártak az építési engedélyek, elavultak a tervek, azt fel kell frissíteni. Járműbeszerzés egy darab nincs folyamatban, és jelenleg az európai vasúti járműiparban azt látjuk, hogy a tender után, ami az egy fél év önmagában, 3 évre tudnak első vonatokat hozni.
3: Pedig fontos terv ez a 42 hév 35 intercity,
4: abszolút.
3: Ugye?
4: Tehát ezek minden, tehát itt mindent el fogunk indítani. Azt bennem bízhat minden magyar vasútas és utas is, hogy amit a miniszterelnök és a kormány jóváhagyott beruházás, egyet se fogunk elfelejteni, és amint lehet, mindegyiket a megvalósítás útjára visszük. Nehezen tudok 4 éves parlamenti ciklusban, kormányzati ciklusban gondolkodni, mert ezek a beruházások jelentős részben ezen túlmutatnak, de bőven lesz látható eredmény. Csak lehet, hogy ez a látható eredmény sok helyen még az lesz, hogy vonatpótlóbuszok járnak, aminek az ablakából, hogyha kinézzünk, már látjuk majd azt, hogy végig épül át a pálya, mondjuk a miskolci fővonalon, 60 és Füzesabony között, a Debrecen és Nyíregyháza közötti fővonalon, a Budapest-Lajos-Mizsa vonalon, a Héveken, a Veresegyházi elővárosi vonalon, a Halmásfűzítő és Komárom között, a Győri fővonalon. Most csak néhány példát mondtam, ami hirtelen eszembe jutott, ezek fontos beruházások mind, ezekben mind el fogunk oda jutni, hogy építkezés zajlik, és lesznek valószínűleg részszakaszok, amiket át is lehet már adni, ezt majd meglátjuk, hogy tudjuk ütemezni pontosan. A járművek terén pedig 3 nagy járműbeszerzést is elindítunk még idén. Az egyik az új Intercity flotta beszerzés, ami Budapestről Debrecen, Nyíregyháza felé, Miskolc felé, Szeged felé, Pécs felé, és Balaton felé a fő Intercity vonalakat jelenti, ezekre lecseréljük vadonatújra a szerelvényeket, ezt elindítjuk idén, és ebből az első darabok szerintem már mondjuk, ha 2030-at kérdezte, itt lesznek, de nem az egész flotta, és a csepeli, ráckevei, szentendrei hév esetében is elindítjuk a flotta beszerzést. A hév egyedibb jármű, mint az Intercity. Intercity az jár sok országban nagyjából olyan, mint ami nekünk kell. A hévek speciálisak, mert ez egy történeti, speciális üzem sok szempontból. Itt egyedibb a jármű, tehát lassabb a leszállítása, itt óvatosabb vagyok, de itt is az biztos, hogy ebből a forrásból, ez a pénz megvan, tehát 693 milliárd forintot a minisztérium számláján jóváírtak. Tehát olvasom néha ezeket az ilyen a Megafonból kikopott megmondó embereket, hogy jaj, nem is hoztuk haza az uniós pénzt, meg nem tudom, hogy miket mondanak, de ez a pénz megjött, és ezt a forrást elkezdjük új vasúti járműbeszerzésre fordítani, amint és amilyen gyorsan ezt lehet, mivel rengeteg szabály van közbeszerzésre, ellenőrzésekre, abban az ütemben ezt el fogjuk indítani. Tehát ebből most tényleg lesznek látható és nagy eredmények, tényleg országszerte érezhető változást tudunk elérni a vasúti közlekedésben, a nagyvárosaink elővárosi közlekedéseiben, és persze ennek része Budapest is, és valóban az a helyzet, hogy a városokkal is igyekszünk együttműködni. Látszik, hogy ellentétben a korábbi kormány gyakorlatával a Tisza kormány nem a saját politikai preferenciái vagy a személyes politikai viszonyok mentén gondolkodik erről. Ha elolvas a Székesfehérvár fideszes polgármestere Cserparkovics András épp egy posztban értett egyet, és köszönte meg a kormánynak, hogy Székesfehérváron az új buszállomást finanszírozunk el az uniós pénzből, Karácsony Gergellyel, nyilván nekem fővárosi volt képviselőként is dolgom, végigvettük a beruházásokat, hogy mit lehet megcsinálni.
3: Ő például történelminek nevezte ezt a bejelentést, ugye?
4: Az is, szerintem Budapest szempontjából is.
3: Ez azt jelenti, hogy most tulajdonképpen önök békét kötöttek ezen a fronton? Tehát, hogy nem voltak rosszba, de azért, hogy mondjam, nem nevezhető egy közös tűzrakásnak, ami eddig történt.
4: Új villamosvonalakba könnyen egyetértünk, szerintem.
3: Akkor ez azt jelenti, hogy a Bajcsi-Zsilinszky úton például azt. Az én kis kroma ment ott villamos, tehát hogy...
4: Fog újra. Ugye Budapest esetében, ami nyilvánvalóan az elmúlt években egy kifejezetten a kormány által büntetett, a korábbi kormány által büntetett területe volt a fejlesztéspolitikának. Budapest esetében igyekeztünk a legjobban előkészített és leginkább országos szempontból is értelmezhető projekteket előrevenni. Ennek része a Bajcsi-Zsilinszky úti villamos, ami önmagában is persze egy fontos dolog, hogy észak-déli irányba összekötjük ezeket a villamosvonalakat, de ennek része a nyugati pályaudvar előterének teljes megújítása, az, hogy az helyett a ilyen elhagyatott taxiállomás meg parkoló helyett egy új zöld köztér legyen, és az ország első számú főpályaudvara egy kis levegőhöz jusson, mondjuk így köztéri szempontból.
3: Vagy mondjuk a felüljáró megújuljon.
4: Az el fog tűnni. Ott egy szintbeli csomópont lesz. És része az, hogy Rákospalota Újpestnél pedig, ahol a Váci vasútvonal jön be, és a Veresegyházi vasútvonal is van, nem lehet átszállni semmire, hogy gyakorlatilag a metró két megállóval oda meghosszabbodna Újpest központtól, és létrejön egy olyan átszálló csomópont, mint amilyen Kőbánya Kispesten vagy Kelenföldön van, ahol a város határát átlépve az első nagyobb állomásnál a vasútról át lehet szállni a metróra, és ez például mindenkinek, aki a Váci úti irodákban dolgozik, azt jelenteni, hogy az agglomerációból egy átszállással sokkal kényelmesebben be tud jutni. Ma ez a kapcsolat hiányzik, ma az elővárosi vonatokról a nyugatiba be kell menni, és onnan kell visszamenni.
3: Miniszter úr, annyira gyors, hogy mindig tudnék belekérdezni. Köszönöm szépen, óriási gesztus, de köszönöm. Szóval, hogy azt szeretném kérdezni, hogy a balatoni körvasút önnek egyébként egy fontos projektjének tűnt, mégsem kerül most sor a megvalósításra. Ez azt jelenti, hogy önnek vitája van például Navracsics Tiborral, és ezért nem valósítják meg ezt a körvasút.
4: Olvastam Navracsics Tibor posztját, és válaszoltam is rá. Én még úgy olvastam legutóbb, hogy ő visszavonult a politikától, de úgy látszik, hogy most ismét balatoni
3: képviselő. Felszólított a Mészáros Lőrincet, hogy adakozzon az új Fidesz médiának.
4: Az nem biztos, de igen. Tehát, hogy amit erről a balatoni vasútvonalról mondott, inkább oda visszatérnék. Tehát, ugye Navracsics Tibor volt az egyik balatoni térség országgyűlési képviselője, és a területfejlesztési miniszter ebben az elmúlt négy évben. Ez a balatoni projekt semmit nem haladt előre. Én egyszer nem olvastam tőle olyan posztot, hogy Lázár Jánost számon kérni a nyilvánosságban azért, hogy a balatoni vasúti fejlesztések nem haladnak. A Baross Gábor tervben tele van minden balatoni fejlesztéssel, olyan fejlesztésekkel, amiket leállított Lázár János az északi parti állomások közül, számos állomásnak a teljes körű felújítása és akadálymentesítése.
3: Ugyanez a déli leágazásokról is ír.
4: Ugyanez a déli parton, jó, de most ezekkel indulunk. És aztán pedig mi azt azonosítottuk a balatoni közlekedés legnagyobb problémájának, hogyha Budapestről indulunk, 10 évvel ezelőtt a székesfehérvári vonal felújítása megtörtént, odáig